Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: te lesz még!
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Holnaptól augusztus, amikor, hogyha valaki szokta az égi jelenségeket figyelni, izgatottan várjuk, hogy nagy csillagullások vannak, lehet majd kívánni mindenfélét, hogy mikor láthatjuk ezeket az égi jelenségeket, Kis Lászlóval fogjuk átbeszélni. Jó reggelt
3: kívánok! Jó reggelt kívánok!
2: Aki a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak a főigazgatója most már, és ilyenkor ilyen dátumszerűen figyelhetjük már azt, hogy jöhetnek a hulló csillagok?
3: Most július végén is volt két kisebb raj, aminek csináltunk sajtó hír, de hát valójában teléhold van, szóval most inkább csak a nagy égi lámpást lehet megcsodálni. Ott világít a nagy fehér gömböc. Tegnap éjjel 1:30-kor sétált a megyet a Dunaparton, és marha jól nézett ki, nem arról van szó, csak éppen mindent lemos az égről.
2: Így van.
3: Úgyhogy majd két hét múlva lesz érdekesebb a történet. Akkor hát most a hold az tart egy pontos pozíció felé, azt úgy hívják, hogy nap. Augusztus 12-én lesz egy teljes napfogyatkozás. Spanyolország a legjobb hely, ha éppen a bozott tűz nem emészti fel az összes megfigyelőhelyet. Mallorca szigete is, hogyha valaki arra tart, és nem tudja, hogy lesz egy napfogyatkozás, akkor augusztus 12-én tudjon róla, az egy szerdai nap lesz majd. Úgy megy le, ha a tenger felé néz, hogy a tengerbe úgy megy le a nap, eltűnik, aj, de szép, és aztán lejön a hold, és akkor szépen beleplaccsan. Magyarországról is egyébként nem lesz teljesen lehetetlen a történetnek a megfigyelése, tehát augusztus 12, szerda, 3-4-8 este, nagyon magas helyre ki kell menni, ahonnan látszik a nyugati horizont, egy napsarló fog lenyugodni. Azért ez az nem jelent. Rossz. Tehát, látszik, hogy már a hold beleharap a napba, valami ott elé került a nap meg, és akkor zum-zum-zum-zum-zum lemegy a horizont alá. Budapest és környékieknek a hármas határhegyet ajánlom leginkább, valószínűleg emberek ezrei lesznek fönt, de onnan a legjobb a kilátás a horizontra, de bárki más, de 10 emeletes ház, 20 emeletes ház teteje is tökéletesen alkalmas erre. De mindenképpen már alacsonyan lesz. Szóval ez augusztusban, ez nagyon jó, és akkor ugye, ha augusztus, akkor lemegy a nap, várunk még 2 órát, besötétedik, és akkor elkezdenek jönni a augusztusi perzéd a csillaghullásnak a meteorjai. Pont aznap, amikor van a hülye napfogyatkozás, 3 órával később elkezdenek ömleni a valamilyen szempontból a hullócsillagok, tehát az a csillagászatnak az ünnepe lesz augusztus.
2: Erős estéjük lesz, nem? Kis László, honnan nézi?
3: És érdemes alkoholmentes italokkal készülni, mert hosszú lesz az éjszaka, tehát nem érdemes az elején kiütni magát bárkinek. És még mindig nincs vége az augusztusnak, mert 2 héttel később, hát kicsit több, mint 2 héttel később, 28-án, augusztus 28-án reggel, hogy is volt, tegyed 6-kor, ha valaki nem tud aludni, vagy éppen fölébreszti magát, akkor még láthatja azt, hogy a nap, a hold lemegy hajnalba, megint nyugatig, hármas határhegy, holdfogyatkozás lesz. A föld árnyék kúpjába később, ugye 2 héttel napfogyatkozás után belemegy a hold, és egy ilyen hold sarló, de fogyatkozásos hold sarló fog lenyugodni hajnal 4:30 között. Megint csak pocsék alacsonyan látszó dolog lesz, fölkömenni magas helyre, de ugye 1 hónapon belül napfogyatkozás, oké, részleges, holdfogyatkozás, oké, részleges, 2 között csillaghullás. Hát na!
2: Nagy a pörgés ilyenkor nem. A kutatóközpontban?
3: Hogy?
2: Ilyenkor a szakma erre hogy készül?
3: Mindenki szabadság.
2: Hát végre történik.
3: Mindenki szabadságon, hagyjál már.
2: Spanyolországban.
3: És egyébként nyugtassuk már meg mindenki. Tegnap kiírtam a közösségi médiás oldalamra, hogy könnyes búcsú péntek reggel 450 000 megnézték ezt a bejegyzést. A elmúlt 1 hónap legnézettebb bejegyzése. Jelezzük,
2: szívesen.
3: Hogy nem könnyezünk olyan nagyon, csak hogy ebbe az összetételbe, ezen a helyen valószínűleg utoljára találkozunk.
2: Így van, de reméljük majd, hogy máshol.
3: Igen. Máshol igen.
2: Űrmentő expedíció is van mindeközben, amivel készültem. Van ez a bizonyos link eszköz, amit fölküldtek, de az sem teljesen hiba nélküli, mert itt próbálják már azt is megmenteni, aki mentésre indult, mert hogy egy obszervatóriumot kell megmenteni, mitől?
3: Hát a Swift űrtávcső az most már egy ilyen több mint 20 éve működik földkörüli pályán. A földkörüli pályának az a jelentősége, hogy hát van ott egy kis légkör, tehát nem teljesen vákuumba keringenek a dolgok. Ugye a nemzetközi űrállomásról is lehet tudni, hogy évente 3-4-szer meg kell emelni a pályáját, mert olyan nagy, és akkor az a ritka levegőben is van annyi légellenállás, picike, de létező erő, ami aztán szépen süllyeszti az eszközt. A Swift űrtávcső 20 év alatt jutott el oda, hogy most már veszélyesen alacsonyra került, ez a 380-400 kilométer, tehát a 300 kilométer, valami 300 valami kilométer, zöm-zöm-zöm-zöm, minden egyes keringés során szépen egyre közelebb jön, és azért ahhoz képest meg működik, tehát a 20 évesben nem közel lecserélni semmit, pláne az űrtávcsövet, ha még működik, mert hogy ultraibolya, meg röntgen mérések, hát inkább ultraibolya is, hát egy röntgen távcső valójában. És most az volt a terv, hogy egy mentő expedíciót összeraktak, egy magáncég képviselő, ha jól emlékszem, egy NASA nagyon gyors átfutású ilyen tenderrel, hogy fölmenni egy ilyen kis hajtóművel rendelkező, hát kvázi műholddal, oda menni mellé, valahogy megfogni azt a dolgot, és magasabb pályára föllökni. Ez egy érdekes történet, ilyet még soha nem csináltunk. Tehát még egyszer, nemzetközi űrállomáson ott vannak ilyen fúvók, és akkor megnyomják. A Hubble űrtávcsát annak idején, amikor még voltak szervizmissziók az űrsiklóval, a Space Shuttle-val, a űrrepülőgéppel, azon fővitték, és akkor nyugodtabb pályára került. Azóta nincsen ilyen képesség. És ez egy nagyon szép technikai demonstráció is lenne arra, hogy műholdakat megmenteni. Lehet, hogy néha aztán máskor embert kell megmenteni. Szerintem egy aktív ilyen akció van. A legfrissebb eseményeket nem ellenőriztem, nem frissítettem a tudásomat, de maga ez az egész egy ilyen olyan technológiai demonstráció, hogyha sikerül, akkor adott esetben az űrben keringő hasznos és még működő eszközöknek az élettartamát kibővítheti mondjuk 20 évre, 30 évre. Sokkal olcsóbb, mint újat építeni.
2: Na mennyire kell megmenteni egyébként ezeket a műholdakat? Mi a szavatossági ideje egy ilyenek? Hát, mi van akkor, amikor lejár a szavatossági idő? Ránk fognak esni? Vagy
3: hát vannak, amik ugye ez is a Swift is valójában azért ment ez a mentő dolog, mert hogy nem ránk esik, hanem behull a föld légkörébe, és ott elég. Uh-huh. Összetörik. Egy része esetleg 1-2 kiló földet is érhet.
2: Ezek nem annyira olcsó.
3: Nem annyira olcsó eszközök. Ezeket alapvetően nem 20 év működésre tervezték. Jellemzően 4-5 év a maximális, a nominális élettartam.
2: Ezek azok, bocsánat, amikor mutatjuk a gyermeknek, amikor figyeljük a csillaghullást, és akkor ilyen nagyon gyorsan megy egy csillag, és akkor az nem csillag,
3: az,
2: hanem...
3: Az egy műhold, és mostában nagyon sok van, ugye köszönjük neked Elon Musk és SpaceX cég, ugye a műholdas és szélesávú internet szolgáltatásnak köszönhetően már több mint 10 000 műholdjuk van csak a SpaceX-nek, tehát borzasztóan néz ki néha az ég. De mindegy, szóval lényeg, hogy ezek látszanak, igen. És aztán most közel kerül, és megpróbálják megmenteni, ha sikerül, akkor ez később működhet akár egy Hubble űrtávcsőnél is. A probléma az egészben az, hogy annak idején 20 év ezelőtt nem úgy találták ki. Tehát nincs hol megfogni. Tehát, mert érted, ha meg akarsz valamit fogni, ember, oda megy két kézzel, megfogod, aztán vagy pofán vág, vagy nem. De egy űrtávcsőné, amit nem úgy terveztek, hogy ott valami meglökje, azt meg kell találni, mert hogyha rossz helyen fogod meg, akkor elrontod. Tehát nem egy egyszerű történet egyáltalán.
2: Egy nagyon komoly mérnöki munka van?
3: Nagyon komoly mérnöki munka, érteni azt, hogy az elem, az kibírja azt a nyomóerőt, amit kap, hogy följebb kerüljön, vagy inkább eltörik, vagy leszakad, vagy valami. Tehát most érted, meg akarsz menteni egy öregasszonyt, a autó elő, megrántod a kezét, és ahelyett, hogy megmentéd, kitéped a karját. Az nem egy olyan jó kép, maradjunk ennyiben.
2: Élmény volt minden közös perc, kis László,
3: köszönöm. Jó, köszönöm szépen.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke a következő vendégem. Jó reggelt kívánok! És lesz majd más típusú témánk is nyilvánvalóan, de engedje meg, hogy akkor az asszály helyzethez kapcsolódjak. Nagyon sok a katasztrófa turista. Én is megnéztem, hogy milyen állapotban van most a Duna, és próbáltam megmutatni edukálva a kisfiamnak, hogy most éppen mi történik, és hát ön is megtapasztalta ezt hogyan.
2: Hát igazából az a helyzet, hogy nagyon érdekel ez az egész téma, a maga az asszály is, a vizek is, a vizek állapota is évek óta, és hát a Dunán, ez igazából a gyerekkori grundom volt, az újpesti szakasz, ahonnan indultam, szerettem volna ezt is látni, de már több hete, vagy több hónapja tudtam, hogy ezt meg fogom csinálni, tudtam, hogy negatív rekordot fog dönteni a Duna, csak ezt őszre gondoltam, úgyhogy elmentem dolgozni, és akkor láttam, hogy hirtelen az előrejelzésekhez képest is szakadni kezdett a vízállás, ilyen óránként szinte egy centit ment le éjjel, és akkor látszott, hogy menni kell, most kell megcsinálni, úgyhogy a munka után 4:30-kor felálltam, és akkor elmentem, megnéztem a medret Budapesttől Vácig.
1: Gyakorlatilag végig biciklizett.
2: Igen.
1: Ami azért csokkoló.
2: Hát igen, egészen durva látvány, tehát hogy szerintem történelmi, nyilván klímatörténelmi is, de attól tartok, hogy még más történelmi vonatkozásai is lesznek ennek. Nagyon, nagyon kemény volt látni, tehát hogy igazából a meder az nagyjából a 70%-ára van zsugorodva, nyilván nagy mélységek vannak még a Duna közepén, akár egy hajó is el tud menni, bár egyre kevesebb, de az, tehát ugye a víz és a parti élővilág összekapcsolódik, az a normális működése, és ez teljesen megszűnt most.
1: Na hát ott remélhetőleg nem lesz még bicikliút, máshol azonban már vannak kerékpárutak, viszont van, de nem elég? Ez a gond, amikor mondjuk éppen egy metró meghosszabbításról beszélünk, ahelyett, hogy a kerékpárosokról beszélnénk?
2: Nagyon fontos így megjegyeznem rögtön, hogy egyrészt ott is érintett vagyok, mert újpesti vagyok, onnan származom, ugye, és gyakorlatilag abban az utcában lesz az új metró megálló, ahol felnőttem, tehát Rózsa utcában, és nagyon fontosnak tartom a tömegközlekedést, fontosabbnak a kerékpározásnál, viszont a kerékpározás is nagyon fontos, és az, amit engem zavar valamennyire az, hogy Budapestnek vannak ilyen stratégiai dokumentumai, ezeknek vannak ilyen mellékletei, amiben egy beruházási lista gyakorlatilag, hogyha lesz pénz, akkor milyen sorrendben miket kell megvalósítani. Ebben árértékarányban, árhatásarányban rangsorolva vannak a beruházások, a bringázással kapcsolatosak a legolcsóbbak, szinte filléres tételek, és a legnagyobb pontszámot kapták. És valahogy mégis az történik, hogy ezek nagyon nehezen kapaszkodnak meg a megvalósulás szintjén, és mindig lejjebb csúsznak, és nagy projektek becsúsznak. De ugyanakkor azt is megértem, hogy most az Európai Uniós pénzekre azonnal rá kell csapni, mert különben elúsznak. Úgyhogy nem is ez a gondom, az lenne a nagy gondom, hogyha ez a továbbiakban is így maradna, és ezért szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a kerékpározás az ugyanúgy egy közlekedési forma, amit a budapestieknek nagyjából hát olyan napi rendszerességgel olyan 10%-a végez, és hát 2-3%-nak szinte első számú közlekedési eszköze, és mi ekkora pénzekre hajtunk, tehát a 2-3%-okra már az óriási fejlesztéseket tenne lehetővé.
1: No, melyek lennének a legsürgetőbb fejlesztések, vagy mi a legkritikusabb pont, hogyha a kerékpárosok szemszögéből nézzük?
2: Most egy kicsit összehúznám a budapesti és az országos helyzetet, mert úgy tűnik, hogy a kettő összeért. Vannak elmaradt beruházások, például a Rákospatak menti Euróveló 14 útvonal, az meghiúsult, már volt rá egyszer pénz, 2 milliárd forint, de kiárazódott. Egyszerűen az infláció elvitte ezt a keretet, és más...
1: Ennek mi lenne a lényege?
2: Hát gyakorlatilag Gödöllőtől, ez az Euróveló 14 az egész országon keresztül, mert ez egy európai kerékpáros stráda, és a budapesti szakasza, az ami itt most fontos nekünk, az a Rákospatak Dunai torkolatától egész Gödöllőig mehetne, és a Rákospatak mentén, tehát egy zöld útvonal, amin lehetne ingázni akár Budapesten, úgyhogy nem is lát az ember autót, hanem rekreációs tevékenység a munkába járás, és ezt szeretnénk. Akkor van egyébként az Euróveló 6, ami egy másik bringasztráda a Duna mentén, ezt is fejleszteni kellene. 20 éve tették le például az érdi Budapest-Ért kerékpárút alapkövét, az 20 éve ott van, és nem történt ebben semmi, ezt is meg lehetne csinálni, és vagy a Budapest-Balatonnak a bekötése Budapestre, és ezek olyan dolgok, amik most talán költség, vagy tehát egy költségkeretet is kaphatnak, vagy nem tudom, egy költségvetési tétel lehet, és nagyon bízom benne, hogy az Európai Uniós pénzek felszabadulnak erre is.
1: Ígéretek vagy egyeztetések vannak már ezzel kapcsolatban?
2: Hát pont most kezdődnek, tegnapi napon mentek ki a leveleink, eddig már beszéltünk róla azért, de most hivatalosan megírtuk a leveleket, és nagyon bízom benne, hogy a már kész engedélyes tervekkel rendelkező, vagy ahhoz közeli projektek, azok megvalósulhatnak viszonylag gyorsan. Értek már csalódások ilyesmiben, de remélem, hogy most egy kicsit beindulnak a dolgok.
1: Kürti Gábor, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk. Extrém meleg van ma is, úgyhogy vigyázzanak magukra, és engedjék meg, hogy megköszönjem minden itt dolgozónak az elmúlt évek munkáját, különös tartosoknak, Szabó Betti, Tóróniki, Prekopa Donát és Cserdi Zsolt, valamint Németh Szilárdnak az összes lehetőséget. Igyekeztem megfelelni. Vigyázzanak magukra, viszlát!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kevésbé vidám téma következik, de nagyon fontos téma, amelyet majd dr. László Ádámmal fogunk átbeszélni, aki egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos és a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt, elnöke. Jó reggelt kívánok, professzor úr! És ezzel körülbelül kívánok. A titulus bemutatásával el is mondtam magát a témánkat, mert hogy a menopauzáról fogunk beszélni, és arról, hogy bár gyakorlatilag ugye minden nőt érint, nagyon kevesen tudják azt, hogy azokat a tüneteket, amik nagyon zavaróak vagy fájdalmasak lehetnek, azokat bizony időben, kezeléssel lehetne enyhíteni. Induljunk talán onnan, hogy mik az első tünetek, amikor kezdjünk kétségbe esni, vagy kétségbe esünk egyáltalán, vagy fogadjuk el, hogy természetes folyamat?
2: Hát igen, ez tulajdonképpen természetes folyamat, de nagyon sok panasszal jár. Ez a nőknek olyan 75-80%-át érinti kisebb-nagyobb mértékben, ugye a tünetek súlyosak, kevésbé súlyosak, enyhék. Nagyon szerencsés az a 15-20%, akit nem. Nekik még tulajdonképpen kellemes, és ez a menopauzális átmenet, mert megszűnnek a menstruációval kapcsolatos kellemetlenségek, kiadások, megszűnik a fogamzásgátlás problémája, és élik úgy az életüket abban az életminőségben, ahogyan addig. Nem vonatkozik ez a nőknek a 75%-ára, ahol bizony hát panaszokkal jár ez a menopauzális átmenet, ami nem egy rövid időszak, ez akár 10 évig is tarthat, olyan 45 éves kortól, tulajdonképpen még 60 éves korig bezárólag. Ugye nem úgy megy ez, hogy kedd este 8-ig az ember a nemi teljesség korában van, és 4-9-től már posztmenopauzában, ez egy évekig tartó átmenet sok-sok panasszal. Ugye a kérdés az, hogy kell-e kezelni, hogyha ez egy természetes dolog, hogyan kell kezelni, vannak-e ennek olyan mellékhatásai, ami akadályozza a kezelést, és mai tudásunk szerint, aki panaszos és igényli a kezelést, azt igenis kezelni kell. Két okból. Egyrészt egy 10-es skálán 9-re lehet csökkenteni a panaszokat, ez minden panaszra vonatkozik. Másrészt pedig ilyen hosszú távú előnye is vannak. A későbbi olyan betegségek megelőzésére, mint a szívinfarktus, mint a csontritkulás, mint a demencia, úgy tűnik, hogy ezekre is hatásos és csökkenti ezeknek a kockázatát.
1: Mindjárt beszéltünk magáról a kezelésről is, de érdekelne, hogy van-e bármilyen egyébként eddig orvosilag kimutatott eltérés vagy hatás, és akkor gondolok itt arra, hogyha nem tudom, nekem az anyukámnak könnyebb volt, vagy ilyen volt, vagy amolyan volt a menopauzája, genetikailag van-e arra esély, hogy hasonlóképpen fog mondjuk az ő adott lánya működni, tehát a genetika beleszól-e az, hogy valaki mondjuk évekig szedett fogamzásgátlóta, vagy sem, van bármi, ami befolyásolja magát a menopauzát?
2: Hát hogyne, nagyon sok minden befolyásolja. Ahogyan nagyon bölcsen mondta, van egy ilyen genetikai, nem mondanám egyeneságú öröklődésnek, de egy családi halmozódásnak igen. Tehát látjuk nagymamák, mamák lányaiknál, hogy hasonló módon következik be a menopauza. Aztán befolyásol az első menstruáció időpontja, ugye, amit menarhének nevezünk ugye, kicsi lányoknál 11-13 éves korban. Ez minél előbb következik be, annál hamarabb jön a menopauza is. Aztán befolyásolja a dohányzás, befolyásolja a hormonok szedése, amit szintén említett. Befolyásolja a testsúly, befolyásolja az életmód, befolyásolja a földrajzi hovatartozás. A norvégoknál olyan 54-55 éves korban következik be, főleg a északi részén Norvégiának a menopauza. A mediterrán hölgyeknél hamarabb, olyan 47-48 éves korban. A magyar átlag azon 50 és fél körül van.
1: Mik az első tipikus jelek? Gondolok itt arra, hogy amikor hőhullámaim vannak, amikor nem tudok aludni éjszaka, mi az, ami első jele lehet annak, hogy na ez már valószínűleg az, és akkor nézessem meg, amit a hormonszintemet, vagy mit, hogy akkor eljussunk
2: igen,
1: a kezelésig.
2: Igen, akkor érdemes ezt megnézni. Hát annyiféle tünet van, hogy nem is tudom, hogy van erre időnként felsorolni, mert minden sejtünk és szövetünk tartalmaz tüszőhormon receptorokat, ugye ez az ösztrogén. Minden. Van egy olyan csoportja a tüneteknek, amit mi úgy hívunk, hogy ilyen pszichológiai, pszichiátriai tünetek, az agyi köd, a kognitív működés zavar, az ingerlékenység. Azt mondta egyszer egy paciensem, hogy el vagyok sárkányosodva. ezek nagyon gyakran és nagyon korán jelentkezhetnek. Aztán vannak a vazomotoros tünetek, ez is egy ilyen összefoglaló neve, a hőhullámokat gyakorlatilag mindenki ismeri, de ide tartoznak ezek az éjszakai izzadások és emiatt az alvás problémák. Ez egy nagyon komoly baj, mert az ember hullafáradtan kell fel reggel, semmit nem tud csinálni, nem tud dolgozni, nem tudja élni az életét, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ez az alvás probléma. A kipirosodás ide tartozik, főleg az arcra, nyakra, mellkas felső részére vonatkozik, rákvörös lesz az ember. A frontérzékenység, egy csomó minden.
1: Aztán van egy... Ha ezek megvannak, akkor menjek el egy vérvizsgálatra, vagy mi az, amit nézetnem kell, és akkor onnan hogyan tovább? Mert hát azt sem mindegy, úgy tudom, hogy mikor nézik azt a vérvizsgálatot.
2: Igen, érdemes mindenképpen csinálni egy vérvizsgálatot, és én azt gondolom, hogy egy menopauza medicínában jártas szakemberrel is talán érdemes volna beszélni, mert sajnos a orvosaink ezzel kapcsolatos képzettsége, bár Jakab professzorral írtunk erről egy tankönyvet, de mégis hát úgy tűnik, hogy kissé hiányos, és általában az emlő daganattól való félelmükben elhesegetik ezeket a problémákat, és nem kapnak a hölgyek megfelelő kezelést. Csak elrettentő példaként hadd mondjam el, hogy miközben az Egyesült Királyságban a rászoruló nők 46%-a kap hormonkezelést, ma már tudjuk, hogy ezt hogy lehet úgy adni, hogy ne legyen semmiféle komoly mellékhatás, addig Magyarországon ez a szám 1,9%. Ugye nehezen hihető.
1: Sokkoló adat. Mit jelent a hormonkezelés?
2: Gyakorlatilag a tüszőhormon visszapótlását jelenti, mert ennek a hiánya felelős ezért a sok-sok tünetért, amit hát itt elkezdtem részben felsorolni. Ez különböző formában lehetséges, van belőle spray, van belőle gél, van belőle tabletta. Elvileg tapaszt is lenne, de az a hazánkban nem elérhető, de itt a Bécsi út másik végén már igen. Gyakorlatilag az ösztradiolt, azt a természetes tüszőhormont pótoljuk vissza, amit a hölgyek petefészke egész életében termelt.
1: Ennek az adott időszak alatt, mert ugye említett, hogy van, akinél ez akár több év is lehet, amíg ez az átmenet, ez elhúzódik, ennek a beállítása változik folyamatosan, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Hát természetesen nem vagyunk egyformák, nem vagyunk gépek. Van, akinek ilyen dózis kell, van, akinek olyan dózis kell. Persze a lehető legkisebb dózissal szoktuk kezdeni, mert olcsóbb is, meg ne vigyünk be több hormont, mint amennyire szükség van. Általában ez segíteni szokott, de ha nem, akkor lehetőség van a növelésére, változtatására. Van, aki az egyik fajta hormont nem olyan jól tolerálja, egy másikat igen. Tehát persze ezt flexibilisen, rugalmasan kell kezelni.
1: Mennyire tabu téma ma a menopauza?
2: Egyre kevésbé. Azt tapasztalom, hogy most már ez szóba kerül. Szóba kerül munkahelyeken is, ami megint csak idáig nem volt, egy szoptatós kismamát. Tudomásul veszi mindenki, hogy elmegy szoptatni, és ha a beteg a baba, akkor nem ér rá. Egy menopauza szindrómával küzdő nőnél ilyen nincs, ezzel senki nem foglalkozik, ő nem kap semmiféle, általában semmiféle munkahelyi segítséget. Nincsenek hűtve a munkahelyek, a mosdók körülmények mások. Tehát itt ez a probléma egy holisztikus megközelítést igényelne. Kicsit ez még az elején van itt nálunk, az ánkban.
1: De most beszéltünk róla, és akkor tudhatjuk, hogy van segítség. Professzor Dr. László Ádám, nagyon köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos.

arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2025. december 2-áig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy hiába kértek rá örökös eltiltást, Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát. És szintén 2025. december 2-án a Spirit FM Provokatőr című műsorában Boros Tamás, Dévényi István, Gavra Gábor arról beszélgettek, hogy mennyire riasztó, hogy a magyar népesség 9,5 millió alá csökkent.
3: Hát akkor zárjuk a műsort egy szomorú hírrel, aztán még egyen. Riasztó a magyar népesség 9,5 millió alá csökkenése. Tényleg az. Tehát, hogy ez úgy provokatív. Jó, de lehetett volna ezt is, hogyha... Tudod, hogy kellett volna provokatíva? Most jutott eszembe, felejtsd meg. Ha nem a Fidesz nyerte volna a 2010-es választást, már 8 millióan se lennénk, és már is mennyivel szebb az, hogy 9,5 millió alá esett a magyar népesség lélekszáma. Egyébként ilyesmi 1952 óta nem fordult elő, mármint hogy most épp ott tartunk, ahol 1952-ben, csak ugye a tendencia az pont ellentétes ezzel. Kicsit utána néztem, hogy milyen adatok is mélyítik egy kicsit ennek az egész történetnek a dimenzióját, és hát 2024 és 2070 között 20-30%-kal csökkenhet a munkaképes korúaknak a száma. Ez nem én találom ki, hanem ez a KSH-nak volt egy ilyen becslése, jóslata. Ez szerint a prognózis szerint 2070-re népesség 7 és 8 millió közé fog esni, miközben a 65 pluszosoknak az aránya 27%-ra, vagy akár 30%-ra is nőhet. Tehát miközben 30%-kal csökken a munkaképes lakos korúaknak a aránya, aközben a nyugdíj ellátottaknak az aránya, ha még lesz egyáltalán nyugdíj, akkoriban az 30%-ra fog nőni. Hát ez egy mai tudásunkkal és a mai nyugdíjrendszerben gondolkodva és a mai Fidesz megoldásokban gondolkodva ez egy teljesen megoldhatatlan dilema, megoldhatatlan gazdasági szituáció, és az a helyzet, hogy amikor én azt szoktam mondani, hogy a Fidesznek legfőképpen, de úgy egyébként úgy általában már a rendszerváltás óta elég sok kormánynak, meg politikusnak, meg politikai mozgalomnak az az egyik legnagyobb bűne, hogy így a fiatalok jövőjét lopja el. Egyáltalán a magyar jövőt, a jövőnket. lopja el, teszi tönkre, nem foglalkozik vele, és a többi, és a többi. És hogyha ebbe a prognózisba, tehát miközben tényleg durván csökken a lélekszáma a magyarságnak, és durván előregszik a magyar társadalom, most így beletesszük még ilyen kis szépségpötyként azt, hogy a Fidesz most a választási kampányban milyen ígéreteket tesz, hogy miket ad már most, hogy a ilyen-olyan amolyan adómentesség, hogy tényleg lassan már az is elég, hogyha arra gondolsz, hogy nem, ha bármilyen a gyerek benne van, akkor már ne fizessenek adót, ami per pillanat nagyon jól hangzik, csak amikor nem lesznek már gyerekek, és nem lesz annyi fiatal, akkor ki fogja ezt kifizetni, és hogy fog ez működni?
4: Uh-huh. Ugye itt konkrétan az történt, hogy a KSH közlése szerint 2025 januárja és októbere között 60.304 gyermek született Magyarországon, miközben meghalt 102.748 ember, és ezzel csökkent a magyar népesség, ahogy az István is mondta, 1952 óta első ízben 9,5 millió fő alá. Ez egy fontos és szomorú lélektani határ. A problémánk az nem egyedi, és
3: de a legdurvább a miénk.
4: És viszont nagyon-nagyon durva. És szerintem én annyival mennék tovább az Istvánnak a következtetésére, mert azt mondtad, hogyha jól emlékszem, hogy a jelenlegi Fidesz megoldásokkal nem megoldható. Én nem látom ennek az egyenletnek sehogyan se a megoldását. Tehát nem látom azt a fajta családpolitikát, szociálpolitikát.
3: Hát ez tragédia, mivel, mert ebbe egyet fogunk érteni, de hát ez borzalmas. De azt jelenti, hogy 2070-ben bármi is történjen, ha így megy tovább a minden, akkor Magyarország legkésőbb 2070-ben a magyar társadalom egy megoldhatatlan konfliktussal, kvázi társadalmi csőddel fogja szembe találni magán. Nyilván nem ilyen takra így 2070-ben, de hogy valahol ott az környéken. Uh-huh. Szóval nincs az annyira messze. Tehát a mi gyermekeink 2070-ben lennének kvázi nyugdíjasok, nem? De.
4: Igen, igen, őket ez már nagyon is, nagyon is fog érinteni. Tamás, te is mondjál valamit.
5: Mondok valamit, bár ne tenném. Nem tudom.
4: Akkor ne!
5: Nem tudom, hol megfogni ezt a témát. Gábor küldte be a közös csetünkbe ennyit. Talán Metában elárulhatok egy cikket, a Mércén jelent meg. És az elég jól átfogja ezt a témát, és részleteiben belemegy, hogy hol megy félre ez a családpolitika, hol hazudik, hol kendőzi el a problémákat, és hol válik propagandisztikussá, és jelszavak szintjén jelentkezik, csak valódi tartalom nélkül. Elkezdtem kutatni ezután, hogy mi lenne a kiút, és hogy működik ez külföldön, és hát az a probléma, hogy akármit mondok ezzel kapcsolatban, tudom, hogy nem ilyen egyszerű. Megnéztem a skandináv modellt, ahol az állam átveszi a gondoskodást. Ugye ez Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország. Ugye ennek az a lényeg, hogy az állam nem hátrál ki a jóléti feladatokból, hanem átveszi őket, a gondoskodási terhek nem a családon belül maradnak. Van állami bölcsöde, óvoda, garantált helyekkel, idősellátás, 12-18 hónap fizetett szülési szabadság, brutális, rugalmas munkavégzés, törvényben biztosítva kisgyerekeseknek, magas mindenkire vonatkozó családi pótlék, nem osztályalapú. Ezeket azért emelem ki, mert egy sokadik következmény általában az, egy nem jól működő gazdaságban és egy elégedetlen társadalomban, hogy elfogy a szülőknek a türelme. És a munkába temetkeznek, már azért is, hogy egyről a kettőre jussanak, és építkezni tudjanak, és tőkét tudjanak felhalmozni, és elvész a gyerek elől, mellől, ből az idő. És már nem úgy figyelnek oda rá. És nem tudnak rá annyi időt nem tudnak vele annyi időt tölteni, és ott kötünk ki, ami nem összehasonlítható azokkal a csecsemőkkel, akiket magukra hagytak, de a probléma nagyon hasonló. Hogyha nincs meg az anyai kötődés, akkor az életük gajra megy. Egészen más a hatásfok természetesen, amikor ez mondjuk 10 és 16 év között jelentkezik, most mondtam két számot, és az ideálisan elvárt figyelmi 100% helyett mondjuk 70-et kap, vagy mondjuk a napi 3 óra maximális odafigyelés helyett csak 1/2 óra jut. Ezt tudom, hogy ez elhanyagolható ahhoz képest, ami a kis babákkal történik, de ennek is hatása van. ez is olyan személyiségdeficitekben jelentkezik később, ami tényleg csak azzal helyrehozható volna, hogy egyébként nagyobb figyelmet fordítanak rá. És ezáltal jelentkeznek ADHD-k. Tudom, hogy ez nem túl tudományos. Tudnám úgy is, csak idő nem engedi, mert sokszor belástam már magam ebbe a témába. De rengeteg ilyen pszichológiai probléma kiküszöbölhető lenne azáltal, hogy a gyerek érzi, tudja, hogy odafigyelnek rá. És ez vészel. Azáltal, hogy nincs itt skandináv modell, hogy nincs itt francia modell, ahol erős szociális háló van ugyancsak, és vagy éppen német-osztrák modell, ezeket néztem meg, ahol a részmunkaidő például jogilag garantált kisgyerekes szülőknek, és erős szociális intézményrendszer van. A családi pótlék minden gyerek után magasabb összegben. Tehát ez itt hiányzik. És a végén pedig ezzel fogunk találkozni, hogy a gyerekre kevesebb idő jut. Az meg olyan problémákban jelentkezik, hogy eszünkbe sem jutna, hogy egyébként ez a problémának az eredője.
4: Visszatérnék majd arra is erre a bizonyos mércecikre, amit a Tamás említett, és amit én küldtem be a szerkesztői csoportba, és amivel egyébként én messze belőkig nem értek egyet, de majd kifejtem, hogy miért. De minden esetre érdekes és gondolatébresztő cikk. A problémánk az azért tűnik megoldhatatlannak, mert egy a Európai Unión belül is kiugróan súlyos problémáról van szó, de egyben az egész kontinens küzd azzal, hogy ha migráció nélkül nézzük, akkor, és azt hiszem, hogy ezt pont össze is lehet hasonlítani, mert talán az István is ugyanezeket az időtávokat mondta, akkor, hogyha a mai népességet vesszük 100%-nak, akkor migráció nélkül 2050-re 91, 2075-re 77, 2100-ra pedig 66%-ra csökken a nem migrációs eredetű népesség az Európai Unióban. Ez egy, itt azt hiszem, hogy összeadódik egy általános európai vagy a nyugati társadalmak általános válsága, egyébként ez alól például az Egyesült Államok kivétel, aminek sokkal egészségesebb a demográfiai összetétele, és egy komoly közép-európai problémakör, amiből még csak nem is a Magyarország legsúlyosabb, igen, az elvándorlás nyugat felé. Tehát gyakorlatilag bizonyos közép- és kelet-európai országok effektíve kiürültek az elmúlt
5: európai szinten jelentkezik a probléma, Nyugat-Európában is.
4: Így van. És van egy harmadik, ami voltaképpen egy problémának az átütemezése volt Magyarországon, pont a családtámogatási rendszerek, hogy előre hoztak ezek a családtámogatások gyerekszületéseket. Tehát volt egy olyan időszak, amikor több házasság köttetett, több gyermek született, de ezek a gyermekek ugye most éppen például nem születnek meg, mert már megszülettek korábban ezekben a családokban tervezett gyermekek. Én ezért vagyok pesszimistább, talán még Istvánnál is, mert én azt gondolom, hogy ez nem is azon múlik, hogy Fidesz, nem Fidesz, Tisza, nem Tisza, hanem van egy olyan
3: általános... És azért mondtam, tudom. Hanem azért, mert az a Fidesznek ugye egy ilyen nagyon fő, akármi, igen, amit látjuk, hogy
4: abszolút,
3: nem.
4: Abszolút, abszolút. Ez egy kicsit nyilván súlyosabb kérdés, de egy kicsit ez az a probléma, ami láthatóan fontos a Fidesznek, ahogy mondjuk az Orbán Viktornak fontos a foci, és amikor ott nincs eredmény, akkor az neki egy nagy probléma, egy nagyobb probléma, mint mondjuk a Nagy Márton nem talál el bizonyos számokat. A demográfia az láthatóan fontos a Fidesznek, láthatóan foglalkoztatja őket, teljes joggal foglalkoztatja őket. Volt néhány év, amikor úgy tűnt, hogy ezzel tudnak is mit kezdeni, de mégsem. És az is látszik, hogy én egyébként értem, és ha megnézzük néhány nyugat-európai nagyvárost, még azt is tudom mondani, hogy egyet is értek azzal, hogy Magyarország szigorú bevándorlás ügyben. De látjuk azt, hogy vannak olyan munkakörök, és látjuk azt, hogy vannak olyan munkahelyek, amelyeket bevándorlók nélkül is vendégmunkásokkal kell betölteni, mert más egész egyszer nem tölti be. Hát mindannyian ismerjük ezeket ezeket a munkaköröket. Tehát egész egyszerűen bizonyos mértékű a politikai aktorok szándékától függetlenül, tehát teljesen függetlenül attól, hogy Fidesz kormány van, Tisza kormány van, DK kormány van, vagy Mi Hazánk kormány van, most ennél fantasztikusabbakat nem is mondanék, hogy bizonyos mértékű külföldi eredetű egészség munkavállalói réteg nélkül az ország már nem működik. Ennek vannak előnyei is. Előnye például az, hogy Magyarországon nem kell érdemben még ma sem tartani annak ellenére, hogy a gazdaság nem megy jól munkanélküliségtől. De van egy olyan hátránya, hogy bizony a bevándorlást, majd egyszer mondom, ezzel nem is vitatkozom, nem engedélyezik, de a vendégmunkásokat muszáj, mert egyébként bizonyos szolgáltatások leállnak.
3: Hogy az a igazán riasztó ebben a tendenciában, és valóban ugye ez nem is tudom, fejlett gazdasági tendencia, vagy európainak mindenképpen mondható, de szerintem nem csak Európában jelentkezik, hogy végülis két modellt látunk egymás mellett futni, és mind a kettő ugyanabba a zsákutcába visz, vagy ugyanabba a szakadékba visz. Tehát van a nyugat-európai modell, a most már valamelyes korlátozottabb bevándoroltatással, és azzal a dilemmával és problémával, hogy a bevándorlóknak a második generációja már nem tud furcsa módon beilleszkedni.
4: Ha nem jut be valami középdöntőbe a Paris Saint-Germain, akkor sajnos a külvárosok
3: vagy a harmadik. Vagy a harmadik. Tehát, hogy az első az igen, az integrálódni tud, és utána meg kell. De ezt nagyon sokan leírták, meg kutatták, ez van, és az okait is lehet érteni, de ettől függetlenül ez egy olyan probléma kör ennél a nyugat-európai modellnél, amire nem találtak még megoldást, és sőt, azt látjuk, hogy egyáltalán most kezdik el keresni a megoldást, nagyon sokáig tabu témának számított, nem volt PC, és fogalmunk nincs, hogy egyáltalán lehet erre megoldást találni, és hogy mikor. Mert ezek a társadalmi integrációk, ezek kicsit ez a társadalmi érnökösködés, ez annyira nem nagyon szokott egyébként működni. Valahogy ezek a integrálandó társadalom részek, ezek elkezdenek úgy önmaguktól működni, és nem nagyon foglalkoznak az, hogy mit akar velük egyébként a többségi társadalom. De mindegy ez. De szóval azt látjuk, hogy még itt van egy modell, ami nem működik, per pillanat legalábbis nem működik, és még így sem gyarapszik úgy egyébként a lélekszám, hogy. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy kétszeresen is kudarcos modell. Meg itt van a magyar modell, ami azt mondja, hogy zéró bevándorlás, ami meg aztán, ha a számokat nézzük, és ez a 2070 most nagyon-nagyon távolinak tűnik, de pont azért mondtam az előbb, hogy agyaltam, hogy nem volt egy nagy matematikai egyébként feladat, hogy basszus, a gyermekeinkről beszélünk.
4: Nem kizárt, hogy mi mind a hárman megéljük egyébként. Nem is, te is menjünk egyre messzire. István már idős lesz, de mi még a Tamással hát nagyon fiatal.
3: István, majd gyertek el sátra, jó helyre, átkapok egy utcát legalábbis, akkor ott majd emlékezzetek meg, hogy 2070. Na, hogy a gyermekeinkről van szó, és most unokáinkról meg pláne.
4: Ezt úgy érted, hogy utcát neveznek el rólad, vagy úgy érted, hogy sátor alja új helyen kiürülnek az utcák, és neked lesz egy saját utcád ott, ahol majd laksz.
3: Az a baj, hogy a kettő együtt is érvényesülhet, mert a sátor helyi lakossága olyan sebességgel csökken egyébként, hogy hát simán előfordulhat, hogy egy kihalt városban kapok utcát.
5: Ha belépsz a Tiszába, és nyer 26-ban,
3: igen,
5: akkor megkapod azt az utcát. És ott minden és mindenki a tiéd.
3: Hát én ezt már egyszer megpróbáltam a Fidesz-szel, ott se jött
5: nem be. Nem,
3: majd már nem játszom én ezt még egyszer. Na, hogy tehát a gyerekeinkről, és az unokáinkról abszolút, de még a gyermekeinkről is.
4: Na, ugye aktívan. Tiszás leszel, ülj vissza a provokatőrből.
3: Aktívan szó, de hát én úgy ültem be. Aktívan. Aktívan van szó.
4: Most kezdődik a
5: viszpus.
3: Jól van.
4: István, kérlek mond.
3: Írjanak rám, és elküldöm önöknek, hogy mit gondolok a két egymással versenyző kudarcra ítélt népesség modellel kapcsolatban 2070-re.
4: Biztos? Igen? Mondd el, kérlek István.
5: Mondd el, bocs, trollkodtunk, tudom.
4: Tamás.
5: Megbántuk.
3: Így is, úgyis világvége.
5: Igen.
3: Nem, hogy, tehát azért tényleg kritikus ilyen szempontból, vagy drámai a helyzet, hogy ha az egyik modell nem működik, a másik meg Pláne nem, mert ugye a magyar modell az azt mutatja, hogy még radikálisabb, még gyorsabban is népességcsökkenés, még hamarabb fog előállni a korfának az a nagyon-nagyon egészségtelen állapota, amikor már fenntarthatatlanná válik a... kinevetett.
4: Nem, kedvesebb mosolyok.
3: Nem baj, világvége lesz, na kész. Ez a kész. Igazából 2070-ig számoljon mindenki.
5: A világvége.
4: Amit az István mond, azzal kapcsolatban szerintem az a legfontosabb kérdés, és erre szerintem Nyugat-Európában és itthon sincs válasz, hogy honnan lesz aktívkorú beilleszkedni képes adót és járulékokat fizető népesség, akiknek köszönhetően nekünk lesz majd nyugdíjunk. Ez a kérdés. És erre a kérdéssel
5: nekünk
4: nincs
5: amúgy se lesz.
4: De lehetne, jelenleg úgy tűnik, hogy se nekünk itt Közép-Európában, se a kedves nyugat-európai kortársainknak nem lesz, mert olyan népesség, amelyik dolgozni kész, beilleszkedni kész, adót fizet, járulékokat fizet, és az ő befizetéseikből nekünk lenne nyugdíjunk, nem látunk ilyet. Okay. Tehát az a baj, hogy ilyenkor megnyílik az,
3: robotok.
4: Megnyílik az, igen, de a robot nem fizet majd TB járulékot.
3: Nem is kérel ellátást. Bocsánat, láttátok ezt az új kínai robotnak a bemutatóját? Ez a humanoid, elfejtettem a cégnek a nevét.
4: Ez nem az orosz robot, amely keresett?
5: Mészáros.
3: Majdnem, igen. Igen, csak ez működik. Nem láttátok? Ez nem. Egy humanoid robot, egyelőre csak a saját üzleteikbe fogják ilyen portásként, meg kísérőként alkalmazni. Brutál. Tehát olyan, mint hogy egy science fiction filmben látnád, úgy mozog, úgy... Kipróbálták a gyártó soron, még nem jó.
5: De várj, István, van már olyan étterem, azt hiszem Japánban, Kínában, ahol a pincér is robot, és már a szakács is robot.
3: Ez Magyarországon az összes ilyen.
5: Oké, akkor menjünk.
4: Van egy nagyon kedves barátom, magyar-amerikai kettős állampolgár, ő is, és a férje is, és kőkemény trumpisták, igazi maga mozgalmárok. És azt mesélte, hogy azzal a problémával küzd a Trump, és nem tudom, hogy azt figyeltétek-e, hogy ő váltott bevándorlás ügyben most. Tehát azt mondta, hogy igenis szükség van képzett bevándorlókra, mert nem, a high-tech üzemeket nem tudják az amerikai munkavállalók feltétlenül működtetni. Tehát például a kínai és dél-koreai képzett munkaerőre szükség van, ezért nem tartja túl szerencsésnek, hogy a Hyundai-nak a nagy gyárából kievrudalták
3: az ügyes volt, az ügyes akció volt.
4: Igen. Bocsánat,
3: én voltam előbb a robottal, tehát mert az esetleg mégiscsak megoldás lehet, ennek a cégnek a vezetője azt mondta, hogy mondom, egyelőre csak a házon belül használják ezeket a robotokat, tényleg keressenek, brutális, és viszont 2040 körülre már azt mondja, hogy akkor már lesznek olyan fejlettek, most még nem tudják kiváltani az ipari robotokat, akkor már ki tudják váltani az ipari robotokat is, és akkor lesz egy ilyen kvázi olyan robot populáció, amelyik már nem csak a gyártósor mellett, hanem az otthonokban is, az oktatásban, a ügyvéd, a minden, mert ugye a mesterséges intelligenciával együtt is már humanoid lesz, tehát már nem.
4: Na, erről jutott eszembe, amit elkezdtem mondani, hogy ezzel küzd az amerikai jobboldal is, látom az időt, okay. Ezzel küzd az amerikai jobboldal is, hogy kettős nyomás alatt van a munkaerőpiac, mert vannak a robotok, és vannak az amerikai munkavállalóknál olcsóbban dolgozó bevándorlók. És azért ragaszkodnak ahhoz, és ezért egyébként a Trump népszerűségének ez az egyik titka, hogy eleve rettegnek a munkavállalók joggal attól, hogy mi lesz velük, hogyha a robotok átveszik a helyüket, de akkor legalább megpróbálnak ellenállni annak a migrációs és vendégmunkás nyomásnak, amelyik a másik oldalról érzik ők úgy, hogy veszi el a munkahelyüket. Ez egy mai eszünkkel egyelőre megoldhatatlan feladvány. Ez a jó hírünk.
5: Annyi hozzáfűzni valóban, hogy nem tudok belekezdeni, mert hogy lejárt az időnk. ezt megúszták a kedves hallgatók és nézők. Én
4: nem,
5: ugyan nem.
4: Nem végleg úszták meg. Tényleg a Tamás... Ó.
5: Én majd megírom kommentben, jó? Egy engem dicsérő komment talál.
3: Te szoktad azokat állnéven, te szoktad azokat
4: írni. Amikor a Dévény és a Gavra rohadjon meg, az pontosan tudni fogjuk, hogy a Boros Tamás.
5: Na végre, ez is kiderült.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idén.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu. I can still

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Ezúttal 2025. december 3-áig lapozunk vissza a naptárban. December 3-a a fogyatékossággal élő emberek világnapja. Ennek a napnak a célja a figyelemfelhívás, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás támogatása. És 2025. december 3-án a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Vészabó Péter volt.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornánkon, szintén hallgatóinkat a Spotify-on, Apple Podcast-en, és itt a stúdióban Vészabó Pétert, a Tengrai alapítóját, talán az egyik legsikeresebb magyar AI startup tulajdonosát, vezetőjét, atyát. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már nem én vezetem a Tengri-t, most már a Magic Solutions-nél vezetem az AI előfeszítéseket, mint Head of AI, de valóban én alapítottam a Tengri-t.
2: És most már semmi között hozzá?
3: Ezt így nem jelenteném ki, de majdnem. Nincsen az operációban semmilyen beleszólásom, nincsen hozzáférésem az adatbázisokhoz, semmi ilyesmi nincs. Tulajdonrészem még van egy kicsi, és hát nyilván, mint minden startup, reménykedek majd egy nagy exitbe valamikor.
2: Ebben a műsorban mindenkitől meg szoktam kérdezni, mikor kezdett el foglalkozni a mesterséges intelligenciával. Jól sejtem, te is abban a körbeket tartozol, akik jóval a ChatGPT megjelenése előtt csaptak bele, úgyhogy nézzük innen egy kicsit.
3: Igen, hát még a Tengri-t is hamarabb alapítottam, mint ahogy megjelent a ChatGPT. Ugye a ChatGPT az 22. november 30-án jelent meg, ha jól tudom, és a Tengri-nak már októberben volt kiállítás a Csíkszeredában. Ilyen szabadtéri kiállítás, ilyen generált képekből, úgyhogy dokumentáltam hamarabb, és ugye a Tengri-t úgy alapítottam, hogy azelőtt volt egy sikeres exitem az észtekből, és hát ez még mindig nem válasz a kérdésre, mikor is kezdtem el foglalkozni AI-jal. Nekem úgy rémlik, hogy olyan 2015 magasságában, nyilván akkor még inkább a gépi tanulás kifejezést használtunk, meg mély neurális hálók és a többi. Ugye nekem az eredeti kutatási területem az a felhasználó élmény kutatás volt, ez a user experience, és onnan kezdtem rájönni, hogy a jobb és jobb felhasználói élményhez vagy az kéne, hogy minden felhasználó mellé ültessünk egy UX designert, ami nem túl megoldható, vagy pedig akkor próbáljuk ezt meg valahogy egy gépi tanulás segítségével egy ilyen automatikus módon jobbá és jobbá tenni, és az elején kimondottan azt kutattam és fejlesztettem is több projekten keresztül, hogy lehet javítani a felhasználói élményt úgy, hogy hát nyilván a gépi tanulásnak az akkori vívmányait használjuk, ami az elég messze van a mai generatív AI-tól, de a kor szintjén én úgy gondolom, hogy nagyon előremutató kutatások voltak.
2: Tudom, hogy azóta nem a felhasználó élménnyel foglalkozol, de mondjuk három tényező, mitől lesz nekem jó felhasználni valamilyen alkalmazást, weboldalt, bármit?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és az igazság az, hogy azóta sincs konszenzus a szakmában, és valószínűleg, hogy nagyon függ attól, hogy mi az a konkrét alkalmazás. Hogyha most megpróbálom összehasonlítani egy banknak a webalkalmazását egy számítógépes játékkal, akkor a jó felhasználó élményt egész más dolgok fogják meghatározni. Ami biztos, hogy a jó felhasználó élmény az olyan, amin nem kell nekem gondolkozni. Nem kell azon én gondolkozzak, hogy na most itt vajon mit csináljak, vajon hová kattintsak, vajon hova nyúljak, vajon mi legyen a következő lépésem, hanem magától értetődik. Pont ezért talán a legismertebb és legnagyobb hatású könyv felhasználó élménybe az Scrumnak a Don't Make Me Think, vagyis hogy ne kell gondolkodnom című könyve. Pont azért, mert ez az, ami minden alkalmazás esetében elmondható, hogy mi emberek nem szeretünk gondolkozni, ezt, hogyha körbenézünk a világba, ezt bárki megerősítheti.
2: Sajnos.
3: És főleg nem azon, hogy egy számítógépes szoftvert, vagy egy eszközt hogy használjunk. Mi azt úgy szeretnénk, hogy az annyira legyen egyértelmű, annyira legyen könnyű, hogy ne kelljen gondolkodni. És hogyha megnézzük a nagyon sikeres megoldásokat, nagyon sikeres startupokat, cégeket, akkor mind olyan megoldást hoztak, amivel az életünk könnyebbé válik, és azáltal válik könnyebbé, hogy kevesebb mentális erőfeszítés kell egy probléma megoldásához. Itt gondolhatunk akár a Facebookra, a Google keresőre, de akár az okostelefonok esetében is, mondjuk én nem vagyok nagy iPhone felhasználó, de ami biztos, hogy a sikerét azt annak köszönheti, hogy nagyon hamar nagyon jó felhasználó élményt sikerült kialakítani, és utána már annyira megszokták a felhasználói, hogy onnan már csak nyerni lehet.
2: Hát nagyjából az összes találmány valahol arról szól, hogy kényelmesebb legyen az életünk, mondjuk nézzük a TV távirányítót, hát föl kéne állni és csatornát váltani, így meg milyen egyszerű nélküle.
3: Hát igen, és ott is, hogyha belegondolunk abba, hogy a 90-es évek távirányítóin milyen rengeteg sok gomb volt, és ma pedig egyre inkább arra megy el az irány, hogyha most megnézek egy modern Samsung távirányítót, akkor azt látom, hogy nagyon kevés gomb van rajta, és egyre inkább ebbe az irányba haladunk. Ugye terjedtek is azok a képek, hogy a nagymamának a távirányító gombjainak 90%-a le volt ragasztva, mert hogy teljesen fölösleges volt, de zavaró, hogyha valami bonyolult, és pont ezt oldja meg a mesterséges intelligencia, hogy amit eddig nagyon sok gombbal, kapcsolóval, megoldással, ilyen mező, olyan mező és a többi, azt le tudjuk egyszerűsíteni gyakorlatilag egy szöveg mezőre, ahol elmondjuk egy nyelvi modellnek, ami megérti a mi problémánkat, és ebből a generatív AI kimondottan a nagy nyelvi modellek vívmányainak köszönhetően lesz egy olyan megértés, amit aztán akár AI ügynökök meg tudnak oldani nekünk, és akkor gyakorlatilag ugyanúgy, mint hogyha egy másik embernek elmondanánk, hogy mit csináljon, ugyanúgy el tudjuk mondani egy gépnek, hogy az a gép mit csináljon, és akkor megcsinálja helyettünk, és valószínűleg ameddig nem tud gondolatot olvasni valahogy egy gép, addig ez a lehető legjobb felhasználó élmény, mert ugye beszélni azt azért általában szeretünk, nyilván vannak kivételek, de a legtöbb ember, ha nem is szeret, de legalább úgy valamilyen szinten tud kommunikálni És itt nagyon fontos az, hogy a nagy modellek akkor is megértik ezt a kommunikációt, hogyha nem tartja be az illető a helyes írás szabályait, most már egyre gyakrabban akár szövegként is, tehát élő beszédként nem kell leírni se, akkor is, hogyha nem tudunk koherensen fogalmazni, akkor is, hogyha egy olyan nyelven beszélünk, amire mondjuk úgy, hogy nagyon kevés nyelvhasználó van, vagy egy nagyon ritka nyelv, vagy nem egy európai nyelv, ezek régen mind hátrányosak voltak. Ebből is egy nagy előny a nagy modellek léte, és innen én úgy gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy kicsit olyan lett a gépi tanulás, vagy ha nem is most, de olyan lesz a következő maximum 3 éven belül, mint hogyha lenne borzasztó okos, borzasztó szorgalmas, idézőjelbe házi szolgánk, aki megteszi ezeket a feladatokat nekünk, egyelőre főleg a digitális térbe, de egyre inkább azt látjuk, ez ki fog térni a valós térbe. Na, és
2: rövidesen visszatérünk ide, de amit elmondtál, az azt jelzi nekem, hogy nem csak, hogy lustábbak vagyunk, de azért megerősíti azt a félelmet a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az elbutulásunkban is igen jelentős szerepet fog játszani.
3: Ez sajnos nagyon valószínű. Nyilván, hogyha egy biológiai szervezet, mondjuk az ember, az valamit nem használ, az egész biztos, hogy már csak a biológia törvényszerűségei miatt az kezd visszafejlődni. És ez nem csak az izmokkal van így, vagy bármi egyébbel, hanem ugyanez igaz a mentális, akár kognitív képességek esetébe is. És hát nyilván nagyon sok éves távlatból nincsenek még tanulmányok, viszont amire vannak, az ilyen fél éves távlat, és már fél éves távlatból nincsenek még tanulmányok, viszont...

0: tesztelték, nem kell arra gondolni, hogy ez mondjuk az értelmiséget nem érinti, sőt, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább, de ugyanúgy ezt felszokták hozni ezzel párhuzamosan, vagy ezt valamennyire cáfolandó, hogy a mai embernek mondjuk a mezőgazdasági készségei, mondjuk az a tudása, hogy az időjárást előre megjósolja, az jelentősen visszafejlődött, mióta nem vagyunk rá utalva az időjárásra, és mióta nem a földből kell megélni, vagy túlélni.
1: Meg mióta a telefonunkra jön a alert, hogy esni fog.
0: Igen, meg ez is.
1: Vigyél magaddal esernyőt. Erről az jutott eszembe, ez teljesen a műsoron kívül igazán, hogy ugye amikor még az emberek, nem tudom, gyalogoltak, lovagoltak, földön dolgoztak, akkor nem nagyon jártak konditerembe. Ma meg egyre többen járnak, bár járnánk, konditerembe. Tehát milyen remek startup ötlet, valamilyen agykonditerem jellegű történet létrehozása, ami ebből következően idővel szükségessé fog válni.
0: Igen, ez rettentő jó ötlet, de szerencsére ez létezik is. Ugye azt is sokan, én úgy gondolom, hogy használják is, sőt egész biztos, ugye a játékok azok kimondottan egyfajta ilyen agykonditerem, és akár a számítógépes játékokra, akár a társas játékokra gondolok, ugye most nem is feltétlenül kell képernyő hozzá, a modern társas játékok is remekül alkalmasak erre, és segít az úgymond szellemi frissesség megőrzésében, és most nemrég jelent meg egy olyan kutatás, hogy akár 10 évvel fiatalabb is lehet valakinek az agya, aki rendszeresen játszik.
1: Meggondolom, aki startupot alapít, ami nyilván segíthet benne a mesterséges intelligencia, de mindent nem csinálhat meg helyette.
0: Én úgy gondolom, hogy még talán mindent nem, de már most ott tartunk, hogy egész sok mindent, és a jövő évre jósolják azokat a startupokat, amik tényleg már úgy jönnek létre, hogy egyetlen alapítónak van egy ötlete, és aztán mindent mesterséges intelligencia segítségével old meg. Nyilván ehhez egy nagy mértékben digitalizált államaparátus is kell. Ugye ez feltételezi azt, hogy abszolút mindent a cég alapítástól kezdve, minden adózással kapcsolatos bérszámfejtés, minden ilyesmit, ezt meg lehessen oldani teljesen digitálisan, anélkül, hogy be kellene menni egy irodába, és valamit kézzel aláírni. Nyilván ezt a részét még nem igazán tudja megoldani a mesterséges intelligencia.
1: Igen, valamint azt a részét, hogy az elején valamit ki kell találni, el kell dönteni, hogy mit akarok, hogy akarom. Itt neked ebben van tapasztalatod bőven?
0: Hát igen, most már több startupba vettem részt, 2 alapítottam is, és valószínűleg, hogy hamarosan megint fogok, tehát hogy ez valahogy...
1: Ha nem titok, mivel fogsz foglalkozni?
0: Hát a helyzet az, hogy ezt még nem tudom, ehhez először is az kellene, hogy a mostani projektekben jussok el egy olyan szintre, hogy közel önműködőek. Én nagyon remélem, hogy egy fél év múlva ez már egészen kikristályosodik. Amúgy van egy ötletem, viszont ez még nem jutott oda, hogy ez alkalmas legyen arra, hogy tőkét vonzom be, akár VC-től, és úgy gondolom, hogy most a piaci helyzet se olyan, hogy ideális erre, úgyhogy én mindenként úgy gondolom, hogy ezt megpróbálom elvinni. Nyilván nem egyedül, és nem is csak a mesterséges intelligenciával, emberek is kellenek hozzá egy olyan szintre, ahol ez már egy olyan termékkel jelentkezik, amit csak azért kell feltőkésíteni, hogy akár a nemzetközi viszonylatba állja meg a helyét, és

0: tudjon nemzetközileg elterjedni és sok felhasználóhoz eljutni, viszont nem a termékfejlesztéshez magához.
1: Amikor a Tengrájt alapítottad, akkor most így hitlen nem vagyok képben, hogy akkor már a nagy konkurensek megalakultak, vagy ők is akkoriban alakultak?
0: Hát az ugye még nagyon az őskora volt. Nekem...
1: Jó 3 évvel ezelőtt.
0: Igen, viszont a ChatGPT hozta be azt a... Ugye az OpenAI az egész biztosan létezett igen. Azelőtt, és az OpenAI már azelőtt kapott 1 milliárd befektetést a Microsofttól, nyilván azóta már sokkal többet, de akkoriban AI startupban az kimagaslóan nagy volt. Maga Bill Gates is azt mondta a Microsoftnak, nyilván akkor már nem ő vezette Microsoftot, de azt mondta, hogy ez valószínűleg egy elégetett 1 milliárd dollár, amit az OpenAI-ba fektettek. Nyilván ez nem így lett.
1: Nem egészen vált valóra.
0: De ami biztos, hogy ugye az OpenAI is és a Google is kísérletezett képgeneráló megoldásokkal, és valószínűleg sokan mások is, most azt nem tudnám megmondani, hogy például a Midjourney az pont mikor alakult meg, de mintha az is valamivel hamarabb, és általában ez a 22-es év volt az, amikor a technológia olyan szintre jutott, hogy a kísérletekből meg lehetett oldani azt, hogy legyen piaci termék. Ugye itt talán a legnagyobb áttörést azt az Nvidia-nak köszönhetjük, nem véletlenül lett az Nvidia a legértékesebb részvénytársaság a világon, és pont annak, hogy 21 nyarán megjelent az A100-as 80 gigabájt VRAM-os videokártya az Nvidia-nak. Na most ez lehetővé tette azt, hogy viszonylag elérhető áron, legalábbis már egy cég vagy egy startup számára is megfizethető áron be lehessen szerezni olyan számítási kapacitást, amiről pár évvel azelőtt még álmodni sem mertünk. És ugyanezt tette lehetővé amúgy a ChatGPT-t is, ugye az első publikus modelljét, a 3.5 turbót, ami ugye az első ChatGPT mögött volt, azt ugyanezeken az A100-as videokártyákon tanították, illetve akkor indult el az új videokártya alapú HPC boom, vagy szuperszámítógép boom, aminek aztán az lett a következménye, nagy szerencsére Magyarországon lett egy Commodore szuperszámítógép, igen. Annak idején még a kifű égiszállt, ami szintén ilyen A100-asokból áll. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy a hardware jutott oda, hogy nagyon nagy modelleket lehessen tanítani, és a képgenerálás adta magát a szöveggenerálás mellett, mint két olyan cél, amit már rég szeretett volna mindenki megoldani, az architektúrák léteztek, az ötletek léteztek, csak gyakorlatban nem lehetett kipróbálni, mert nem volt
1: vas. Nem volt alkalmas. Viszont a képgenerálás a másik olyan dolog, amitől meg talán a legjobb, amit nagyon szeretünk, nyilván te is szoktál otthon képeket generálni, én nem mert béna vagyok rettenetesen, de azért néha megpróbálom, viszont ugye rettenetesen problémássá vált az, hogy lassanként semmiről nem tudjuk, hogy igazi vagy valódi.
0: Hát így van, ezt én úgy gondolom, hogy nem a mesterséges intelligencia hozta el, itt a klasszikus történet az, mikor az egyszeri székelyember beül az első Csillagok háborúja filmre a moziba, és mikor kijön, azt mondja, hogy hát én ezt akkor se hiszem el. Na most...
1: Igen, de ő nem hiszi el.
0: Igen, na most a helyzet az, hogy a képi valóság megmásítása, vagy a fotó megmásítása, az egy olyan szintű igény, hogy az már nagyon rég velünk van, valószínűleg egy pár évvel később, mint a fotózás története, de ahogy kezdtek lenni fotók, hogy előjött ez az igény, hogy ne a valóságot fotózzunk, vagy valamilyen más változatát a valóságnak, akár egy képkivágással, de ugye nagyon, nagyon hírhett inkább Sztálinnak az a képe, ahol több változatban látható, és tűnnek el mellőle az emberek, hogy retusálják ki a számára már kellemetlené vált embereket. Nyilván a valóságból is kiretusálták őket. Na most a mesterséges intelligencia csak azt hozta el, hogy ez mindenki számára könnyen és olcsón és technikai készségek nélkül elérhetővé vált. Ugye a Photoshop az már nagyon rég velünk van, és egy nagyon jó Photoshophoz értő ember meg tudja azt csinálni, vagy meg tudta már 10 évvel, vagy 20-szal ezelőtt is azt, amit most a mesterséges intelligencia, csak sokkal több idő, és még sokkal több idő volt megtanulni azt a skillt, ami ezt lehetővé tette.
1: Meseképpen most olvastam, hogy az EU-ban most dolgoznak valamilyen fajta etikai kódexen, amivel meg kéne jelölni tényleg jövő nyártól, már akkor aztán már tényleg mindent, ami AI-jal készült. Ez gyanítom nem csak a fotókra vonatkozik, meg videókra, vonatkozhat zenére, szövegre, bármire.
0: Ez így van, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a TenAI ezt jóval megelőzte itt is a korát. Már nagyon rég, ha nem is első perctől, de már nagyon az elején a képnek a metadataiban benne van azt, hogy ezt TenAI-jal generálták. Na most a helyzet az, hogy bármilyen ilyen megjelölés addig működik, ameddig az illető felhasználó ezt jó szándékkal megtartja, tovább viszi. Ez könnyen belátható, hogy bármilyen megjelölést teszünk egy képre, még akkor is, ha látható megjelölés, azt két kattintással Photoshopban le lehet retusálni, sőt nem is kell Photoshop, vannak erre ilyen úgynevezett céleszközök, amik ezeket a vízjeleket, mint például amit a Google Nano Banana vagy társai megpróbálnak látni, azokat leveszi. Ugyanúgy a videók esetében is, megint csak a sok videó különböző vízjellel jön, ami látható vízjel, ezt is ugyanúgy le lehet szedni, és szövegeknél még sokkal könnyebb, de akár egy képnél is. Ezek feltételeznek egy jó hiszemű felhasználást, viszont a visszaélések azok definíció szerint nem jó hiszeműek, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom, hogy ez a megjelölés mennyiben érheti el a célját. Maximum olyan formában, hogy egyrészt egy picit megnehezítheti, másrészt pedig könnyebben bizonyítható a visszaélés. Most, hogyha valaki egy ismert politikusról készít egy olyan képet, ami mondjuk úgy, hogy nem fedi a valóságot, hogyha ő még ehhez valamilyen nagyobb előfeszítést tett, mint például eltávolítja ezeket a megjelöléseket, hogy az AI generált a kép, akkor sokkal nehezebben védhető az az álláspont, hogy ezt tényleg ő csak egy ilyen viccnek szánta, és csak kitette, hogy mit csinált az AI, és nem az volt a célja, hogy mondjuk egy választást manipuláljon ezzel.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyenlőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, köszöntöm Önöket itt a Startban, augusztus 3-án hétfőn. A Hermineknek boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Mindenkit köszöntök, aki itt az ATV képernyőjén vagy a Spirit FM-en keresztül hallgat minket. Induljon Önöknek jól a hét, mi azon leszünk, hogy minden információt, ami a múlt héten vagy a hétvégén történt, azt a lehető legjobban összefoglalva átadjuk Önöknek. Kezdünk is hamarosan Juhász Lászlóval, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjével, a Nyuszet alapító elnökével, mert hogy a tervek szerint október elején megérkezhet a szép kártyára az arra ígért támogatás első részlete, hogy kik a kedvezményezettjei, kik azok, akik most kimaradnak, és hogy mi a véleményük a szakértőknek erről a témáról, azt hamarosan alaposabban körbejárjuk. Utána pedig két hölgyel fogom folytatni a beszélgetést, Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója, valamint dr. Csernus Fanni az Amnesty International-től érkezik majd hozzánk, ugyanis múlt héten csütörtökön az Egészségügyi Minisztérium vezetősége, Hegedűs Zsolta és női civil szervezetek, akik a reproduktív egészséggel foglalkozó szervezetek, szóval ők ültek végre egy asztalhoz, és itt szó volt a szívhangrendeletről, az abortusztablettáról, eleve a szexuális felvilágosításról, tehát egy nagyon széles témát beszéltek ők át, és hogy mire jutottak, mik a következő lépések, van-e fény az alagút végén, vagy hogy mennyire bizakodóak a hölgyek, ezekről is beszélgetni fogunk. Na de térjünk is vissza az imént említett vendéghez és témához, ugyanis Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője már itt van velünk, a Nyuszet alapító elnöke. Jó reggelt, üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tehát idén októberben a szép kártyára érkezik annak a bizonyos támogatásnak az első része. Legyen kedves, foglalja össze, bár a nézőink nagy része, aki követi a híradóinkat és az adásainkat, valószínűleg tudja, de hogy mi konkrétan ez a szép kártyás támogatás, kiket érint ez most?
2: Jó reggelt kívánok én is önnek is, és mindenkinek, aki ezen a korai órán velünk van. Hát ez egy elég érdekes és komoly kérdés. Az elmúlt 16 évben nagyon sok negatív intézkedés érte a nyugdíjasokat, aminek következtében hát nagyon jelentősen lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez képest. Ez elsősorban a nyugdíjindexálás miatt következett be, de volt még más több is, mert nincs időnk ezt részletezni. És nem csak, hogy relatíve lemaradtak a nyugdíjasok az aktív dolgozókhoz képest, hanem nagyon széthúzódott a nyugdíjskála, nagyon nagy nyugdíjkülönbségek alakultak ki, több mint 100-szoros különbségek is, tehát ugye volt ez a sokáig befagyasztott, és még nem régiben, és még talán most is 28.500 forintos minimál nyugdíj, és vannak most már 2-3 millió forintos nyugdíjak is, igaz, hogy kevés. Na most ez, azt szoktam mondani, hogy főleg csak banánköztársaságban fordulhat elő, de hát nálunk ez a helyzet alakult ki. Na most ennek a helyzetnek a kezelésére számtalan javaslat született korábban is. Most két lépést jelentett be az új kormány. Az egyik az, hogy megemeli az alacsony nyugdíjakat. Most nem részletezem mennyire, de ez valószínűleg csak jövő év elején tud megvalósulni.
1: Ez az a 120 000 forintos
2: igen,
1: minimum.
2: Így ugye? Van, így van. A minimál nyugdíj 120 000-re, és 150 000-ig még ad kisebb emelést, hogy ne legyen torlódás a határon. Uh-huh. És amiről most beszélni fogunk, az a szép kártya, az nem kevenendő össze a nyugdíj emeléssel. Ez most úgy néz ki, hogy ez egy egyszeri egy évre szóló juttatás, ami jelentős összegű, és a nyugdíjasok nagyon nagy része kapja. A alacsony nyugellátásban részesülők számára ez egy komoly kiegészítés jelent. Úgy néz ki a jelenleg a terv, vagy hát a konstrukció, hogy a 250 000 forint alatti ellátásban részesülők kapnak éves szinten 200 000 forintot erre a kártyára negyedéves részletekben, és a e fölött majdnem mindenki, majd mindjárt pontosítom ezt, pedig 100 000 forintot szintén éves szinten négy részletben. Ez a majdnem mindenki, az azt jelenti, hogy 500 ezer forintig adják ezt a 250 és 500 ezer alatt kapják a nyugdíjasok ezt a 100 ezer forintot. E fölött a nyugdíjasok létszámát tekintve 3-4%-nyi személy van már csak, ők azok, akik teljesen kimaradnak ebből, hát ők ezt nehezményezik, de
1: azért... Ezt akartam kérdezni, hogy ugye, hogyha az előző vezetést nézzük az elmúlt 16 évben, azért, hogyha valamilyen extrát kaptak a nyugdíjasok, akkor az a jellemzően inkább a nagyobb nyugdíjúak jártak jól. Mekkora feszültséget szül most akár a nyugdíjasok körében ez az intézkedés?
2: Hát mindig azt kiabál, bocsánat, leghangosabban, aki nem részesül benne. Én azt gondolom, hogy 500 ezer forint alatt egy ilyen éves 100 ezer, tehát ilyen 8000 forint havi összeg azért talán már nem annyira hiányzik az 500 forint fölöttieknek, de minden esetre ők most rosszul járnak ezzel, hogy ők ezt nem kapják. Lehetett volna jobban célozni, hogy többet adni az alacsonyabb nyugellátásban részesülőknek, mert az átlag nyugdíj, majdnem az átlag nyugdíjig kapnak 200 000 forintot, 260 ezer most az átlag nyugdíj, az átlag nyugdíjig majdnem mindenki, vagy mindenki megkapja ezt a 200 000 forintot. Ez havi 16 000 forint pluszt jelent. Ez az alacsony nyugdíjban részesülőknek nagy segítség, akinek 100 000 forint a nyugdíja, az 16%-nyi plusz pénzt kap ezáltal. De ezt nem szabad összekeverni a nyugdíjemeléssel, ez nem épül be a nyugdíjba, ez bármikor megszüntethető, átalakítható. Úgyhogy azok a javaslatok, hogy jobb lenne, ha pénzbe fizetnék ki, persze én is sok mindent szeretnék, leginkább azt szeretném ezen a területen, hogy nem ilyen kiegészítések, pótlagos segítségek érkeznének a nyugdíjasokhoz, hanem ehelyett minden nyugdíjas az általa ledolgozott évek és a befizetett járulékok arányában, ezt persze megtartva ez a nyugdíjszer alapjellemzője, mindenki akkora összegű nyugdíjat kapna, amivel ő meg tud méltóan élni, hát ezzel sem teljesül még egészen, úgyhogy ezek a javaslatok, hát ki mit szeretne, ezt persze értjük, és mindig van kritizáló, de én azt gondolom, hogy ez a jó irányba tett első lépés, ami az alacsony nyugellátásban részesülők számára érkezik, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy egy pályán elindulva, vagy egy tervvel elindulva, az első lépésnél az lépés iránya a fontosabb, nem a nagysága. A nagyságánál is fontosabb az iránya, tehát ez most jó irányba tett lépés. Végre van figyelem az alacsony nyugdíjasok részére is.
1: Itt volt az ideje, ez egészen biztos. Az, hogy a szépkártyán lévő összeget csak meghatározott helyeken lehet elkölteni, ezt mennyire nehezményezik? Vagy hogy ez mennyire számít jónak? Mert ugye nagyon sok szakértő ezt mondja, hogy nyilván a nyugdíjrendszer teljes megreformálására lenne szükség, vagy inkább a pénzbeli fizetésre, de hogy mondják, hogy akár ezzel kiskorúsítják a nyugdíjasokat kvázi, mert hogy megszabják azokat a kereketeket, hogy ezt hol lehet elkölteni. Mit lát ez mennyire csak a médiában szaladt nagyot, és mennyire valódi probléma?
2: Ezt én nem tartom valódi problémának, mert valóban úgy néz ki, mintha megszabnák, hogy mire költheti, de gyógyszerre, élelmiszerre, fűtésre mindenféleképpen kell költeni a nyugdíjasnak, és ha kap segítséget, amit erre használható, akkor a többi nyugdíját tudja másra nagyobb mértékben felhasználni. Tehát én azt gondolom, hogy ez tudatos tervezéssel, odafigyeléssel és felelős háztartásban történő felelős gazdálkodással ez nem okozhat problémát.
1: Azt mondta, az első lépés, az iránya mindenképpen jó. Tartanak-e további egyeztetések, milyen a párbeszéd a jelenlegi kormánnyal, van-e fény az alagút végén?
2: Még nincsen konkrét párbeszéd, de ígéretek, illetve kapcsolatfelvétel az már történt. Három minisztériumnál is próbálkoztunk, egyiknél egy személyes találkozó is létrejött, mert a másik kettőnél is ígéret van. Azért, mert a nyugdíjügyek úgy általában a pénzügyminisztériumhoz tartoznak, ott még nem sikerült személyes kontaktust fölvenni, de a nyugdíjasok számára van több hasonló fontos kérdés, a egészségügyi ellátás, szociális ellátás, idősügy területen egyéb dolgok, tehát ott már sikerült a kapcsolatfelvétel, és eljuttattuk ezeket a vaskos anyagainkat, amit itt a adás előtt mutattam, hogy elkészültek erre megfelelő anyagaink a Magyar Szakszereti Szövetségnél is, és a NYUSZET-nél és Nyugdíjszervezetek Egyeztető Tanácsánál, és mi készen állunk ezekre a tárgyalásokra, és van rá remény. Tehát alagút végén van fény, de még nem tudjuk, hogy ez egymás szembejövő vonata, vagy bocsánat a viccér, vagy konkrét, de úgy néz ki, hogy ígéretek vannak már arra, hogy a közeljövőben lesz
1: Itt említette, hogy a nyugdíjas és nyugdíjas között is ugye hatalmas a szakadék. A nyugdíjasok és a dolgozók fizetése között is hatalmas a szakadék. Néhány napja kijött arról egy jelentés, hogy országos szinten mekkora különbségek vannak egy fővárosi nyugdíjas és egy vidéki nyugdíjas között. Erre van-e valami javaslatuk, hogy itt ezeket hogy lehetne valahogy balanszba húzni?
2: Az a helyzet, hogy ez valóban így van, hogy a különböző megyékben, a fővárosban a legmagasabb, nyugati megyékben magasabb, és a keleti országrészen alacsonyabbak a nyugdíjak, de ez nem a nyugdíjrendszer sajátsága vagy problémája. A nyugdíj megállapítás szabályai az országban mindenütt egyformán történnek, hanem itt inkább messzebbre vagy mélyebbre kellene visszamenni, konkrétan arra, hogy a munkabérek is ugyanilyen arányban alacsonyabbak a másik megyében, a többi megyékben az alacsonyabb nyugdíjat kapók, ahol többen laknak. Ezt nem a nyugdíjrendszer feladata megoldani, itt azt kellene megoldani, hogy ott a fizetések kiegyenlítődjenek, hasonlóan, mint a férfi-női keresetek és a férfi-női nyugdíjak között is különbsége. Ott egészen tragikus a helyzet, mert ma a legszegényebbek Magyarországon az egyedülálló idős nők, mert egyrésztük szerencsére tovább is élnek, mint a férfiak, alacsonyabb egész életükben a keresetük, és a nyugdíjak is olyan 15%-kal körülbelül, és ők azok, akik többnyire egyedül maradnak, úgyhogy nagyon nagy számban élnek egyedül idős nők, és ennek szintén nem a nyugdíjrendszer az oka. Ezt a két kérdést sem mind a kettővel foglalkoztunk részletesen az elmúlt egy-két évben, és vannak is javaslatok arra, hogy a keresetek oldaláról hogy kell ezt megelőzni, és megoldani ezt, hogy hosszú távon ez a dolog kiegyenlítődjön.
1: Lesz itt munka bőven a következő években. Juhász Lászlónak, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjének, a NYUSZET alapító elnökének köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a megkeresést.

0: mérföldkőhöz érkezett a női jogok képviselete, mert hogy az egészségügyi minisztériummal végre le tudtak ülni civil szervezetek, akik a női reproduktív egészséggel foglalkoznak, és számomra mindenképpen mosoly csalt az arcomra, amikor láttam a képeket, vagy láttam a bejegyzéseket, újságcikkeket azzal kapcsolatban, hogy itt talán valami lépés történhet annak érdekében, hogy az, hogy a nők helyzete milyen a kórházban gyermekvállalással vagy anélkül. Szóval millió kérdés, nagyon-nagyon átfogó és problémás helyzetekről van szó, amire talán most nyitott fülekkel figyel a kormányzat. Sefcsike Mannát, az Életérzés Egyesület alapítóját, valamint dr. Csernus Fannit, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban. Mindannyian képviseltétek csütörtökön a magatok egyesületét. Milyen volt a hangulat ezen a megbeszélésen? Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Én úgy éreztem, hogy a hangulat egyébként talán a biztató kifejezést használnám rá. Kaptunk is rá ígéretet, hogy lesz folytatás. Mi magunk is kértük több ízben is, több szervezet is, hogy lehetőség szerint ez csak az első lépés legyen, és legyenek további egyeztetések is, illetve az volt a tapasztalatunk, hogy a jelenlévő szervezetek túlnyomó többsége egyetértett a főbb témákban, ami elsősorban a gyógyszeres abortusz biztosítása volt, a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességének az eltörlése, illetve a szívhangrendet haladéktalan eltörlése.
0: Itt ugye most nyilván 16 év után nagy átalakulások vannak gyakorlatilag az ország minden területén. Mit gondoltok, itt eddig a szándék hiányzott, vagy itt pénzhiányról van szó, szakemberhiányról van szó, forrás, tehát hogy mi az, amit mi leginkább megérezhetünk ebből, hogyha itt valóban beindul a párbeszéd és elindul a munka?
2: Hát itt igazából előzőleg is voltak olyanok, hogy voltunk minisztériumban. Az, hogy ilyen számban, azért ez nem volt jellemző sajnos. És itt az is kérdés ugye ilyenkor, hogy persze bementünk, de mi lesz a következő lépcső. Tehát ahogy a Fanni is mondta, mindannyian reménytelten ülünk most itt, és nagyon várjuk azt, hogy ténylegesen folytatódjék. De én azt gondolom, hogy itt az lesz a fontos, hogy mi a következő lépés, hogy ne az legyen, ismételten, ugye tehát csak látom, hogy egy irányelvben megjelenik az Életérzés Egyesület, úgyhogy ott se voltam semmilyen szinten véleményezőként sem az irányelvnél, illetve nagyon-nagyon fontos lenne tényleg az, és azért ez az, amit mi láttunk ott ezen a találkozón, hogy nyitottan álltak hozzá, hogy érzékenyek voltak, és hogy abszolút előre szeretnének lépni, és az, hogy ennyi nő ült annál az asztalnál, az azt gondolom, hogy a legszebb része volt talán valahol ennek.
0: Talán az egyik legnagyobb hangsúlyt kapott téma a szívhangrendelet volt. Ugye itt a Hegedűs Zsolt a parlamentben is szívtelen szívhangrendeletnek nevezte. Azt mondta, hogy a politika megerőszakolta az egészségügyet. Tehát ha mindenképpen, hogyha a ti oldalatokról nézem, vagy a nők oldaláról, akkor ez egy reménykeltő megjegyzés, vagy megjegyzések voltak. Közben ott vannak az életvédő szervezetek, ugye 21 életvédő szervezet írt nyílt levelet az egészségügyi miniszternek. El tudjátok képzelni azt, hogy közelítsék ezeket az álláspontokat, vagy hogy ezek a most kimaradt szervezetek is valahogy sikerüljön kompromisszumot kötni? Vagy itt nem lehet szó kompromisszumról, hanem ennek meg kell szűnnie?
1: Ennek meg kell szűnnie, ezt a választ tudom erre adni, és egyértelműen ezt igazolják egyébként az adatok is, tehát hogy ennek a szívhangrendeletnek semmilyen más célja nem volt, kizárólag politikai célokat szolgált. A nem kívánt terhességek megelőzését egyértelműen lehetett már akkor is tudni, számtalan nemzetközi kutatásból, hogy ez nem fogja csökkenteni a számot. Ami csökkenteni, az egyébként egy átfogó szexuális életre nevelés és oktatás program lenne, a fogamzásgátló készítmények széleskörű biztosítása, és egyébként azt lehet látni, hogy az Európai Uniós listákon is sereghajtó Magyarország, mind a fogamzásgátlás hozzáférhetősége tekintetében, mind az abortusz hozzáférhetősége tekintetében.
2: És plusz ehhez kiegészíteném én is, hogy még maga a miniszter is elmondta, hogy körbe fogják járni ezt az egészet, és ott is azok voltak ott, akik jelezték, hogy szeretnének, tehát hogy itt nem az ment, hogy szúrópróbaszerűen kiválasztottak szervezeteket, és meghallgatták a szakmai oldalt is, és a

0: Mennyire tudom, ők is ezzel értettek egyet, amit mi képviselünk itt a Fannival és a többi szervezettel. Itt az a nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy több gyermek szülessen, ahhoz mi az út, és ahhoz nem az az út, hogy én felhangosítom az ultrahang készüléken a hangot, hogy meghallhassa valaki a szívhangot. Ahhoz nagyon fontos lenne, hogy hogy élik meg ezek a nők és a férfiak is azt mondjuk, hogy egy ilyen döntésben vannak. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy ebben minden testi és lelki segítséget empatikusan megkapjanak, és az ott a nagyon szép, hogy Svéd Tamás államtitkár úr szájából is az empátia szó elhangzott, és a méltóság is.
1: Hát igen, fontos szavak, aminélkül az egészségügyben mondjuk nehéz lenne lépéseket tenni, de így kellene, hogy legyen. Egyébként majdnem 4 év telt el a szívhangrendelet bevezetése óta. A ti szervezeteitekhez, egyesületeitekhez milyen visszajelzések jutnak el akár az orvosoktól, akár a nőktől? Hogy élték meg ezt az elmúlt 4 évet?
0: Én abszolút körbejártam, mielőtt beültem ott a minisztériumba ezt a témát a szakértőinkkel is, mert ugye nálunk így rengeteg szülésznőgyógyász és pszichológus szakértő van az egyesületnél, és mindannyian egyértelműen és egybehangzóan azt mondták, hogy így nincs értelme, és hogy mennyire nagyon nehézséget okozott nekik is ez az egész rendelet. Hisz ugye ott volt, hogy neki is le kellett, ugye felhangosított, és le kellett írnia egy leletbe ezt, hogy ez megtörtént, és ez egy óriás nyomás ezeken a szakembereken is.
1: Sejtem a választ, de mekkora probléma, tehát egy rendszer szinten mekkora problémák vannak a területeken?
2: Hát mi az Amnesty-nél nálunk a másik nagyon fontos téma, vagy a fő téma igazából a nők munkaerőpiaci és anyagi hátrányos megkülönböztetésének a téma. Úgyhogy én elsősorban ebből a szempontból is szólaltam meg ezen az egyeztetésen találkozón, így hangsúlyozva például a fogamzásgátló készítmények TB támogatottságának fontosságát, mert az áfa csökkentés, vagy az áfa eltörlése nagyon-nagyon fontos első lépés, de ahhoz, hogy érdemben csökkenteni lehessen a fogamzásgátló készítmények árát, ahhoz elengedhetetlen lenne az is, hogy TB támogatott legyen. Ugyanígy beszéltünk egyébként az abortusz kérdésköréről, amiért továbbra is közel 56 ezer forintot kell fizetniük az igénylőknek, miközben számtalan Európai Uniós tagállamban ez az, aki TB-t fizet, annak nem kell egyébként ezért fizetnie. Szóval alapvetően azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly rendszer szintű és strukturális problémák vannak, mint az a nők anyagi helyzetét tekintve, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tekintetében, mint pedig a reprodukciós jogaik tekintetében.
0: És hát mindez a szociális hálót nézzük meg, hogy milyen a védőnői hálózat, milyenek a családsegítők, mennyire van gyermekvédelem ma Magyarországon, ami ugye már onnan indul, hogy akár egy várandóságnál hogy segítünk. Azt gondolom, hogy az sem normális, hogy mi az élet érzéssel fizetünk ki abortuszokat olyannál, akit abuzáltak, vagy éppen úgy megy az élete, hogy ezt a döntést hozza meg, és azért azt kell azoknak is mondjuk, akik a másik oldalt képviselik tudomásul venni, hogy itt mindig magunkról beszélünk, és az, hogy én miért hozok meg egy ilyen döntést, az sohasem arról szól, hogy mert én ezt szeretném annyira, hanem itt egy erős lelki háttér is van. Úgyhogy fontos lenne, hogy inkább ezekkel foglalkozzunk.
1: Empátiával nyitottan. Sevcsike Manna alapító, az Érzése Egyesülettől, valamint dr. Csernus Fanni, az Amnesty International-től. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Ismétülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismétülésezett a védelmi munkacsoport, a résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymásdűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy darúval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Fel kell készülnünk lelkileg is, hogy akár egy hónapnál tovább is állhat a paksi atomerőmű. Ezt jelentette be tegnap este Magyar Péter. Hát nem néznek ki jól a számok, akár a dunavizálását nézzük, akár a hőmérsékletet nézzük, akár azt, hogy gyakorlatilag bármelyik percben leállhat a paksi atomerőmű. Most már teljesen millió kérdés, és Keresztes Attila energiastratéga azért van itt, hogy a sok-sok kérdésemből legalább egy párat, ami belefér az időbe, azt megválaszolja. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Hát az apropónak nem örülök, de annak igen, hogy beszélhetünk róla, és egy kicsit világosabb lesz a kép. Mi van akkor, hogyha akár egy hónapnál is tovább zárva tart a paksi atomerőmű?
2: Kicsit át kell strukturálni mindent. Először is nagyszerű felajánlások azok, hogy már 30 vállalat visszafogta a fogyasztását, de azért, ha azt nézzük, hogy 930 ezer vállalat van Magyarországon, és ebből 30 tett tevőlegesen bármit is, hát mondjuk azt, hogy ez minimum kevés, vagy ha erősebb szavakat használnánk, akkor mondhatnánk, hogy ez botrányos. Tehát valószínűleg most a legtöbb vállalkozás, és úgy nagyon sokan arra játszanak, hogy igen, szükség lenne, egyetértünk ezekkel a nemes célokkal, de én azért lapítok és csinálok mindent tovább, hogy majd ne kerüljek rá a radarra, és akkor a végén meg majd valami történik.
1: Elengedhetetlen lesz ön szerint a kormánynak beavatkoznia, és nem csak felszólítani a vállalatokat arra, hogy figyeljenek és mérsékeljék az energiafelhasználást, hanem valóban azt mondani, hogy akkor tekerünk a potméterem?
2: Vagy egy ilyen egyszerű módon, igen, tehát bizonyos idősávokhoz kötni mondjuk a szolgáltató egységeknek a nyitva tartását, amik nem létszükségletek, vagy kitalálni egy frappánsabb rendszert, hogy mondjuk egy kilométerenként azért nyitva kell lennie egy élelmiszerüzletnek, 5 óra után is, tehát valamilyen ilyen kicsit szofisztikáltabb struktúrát, vagy pedig az is egy megoldás, hogy bevezetni és azonnali hatállyal, ahol ez műszakilag megoldható, az úgynevezett dinamikus árazás. Tehát amikor ténylegesen a valós árát kell kifizetni a villamos energiának, mert most a legtöbb vállalkozásnak olyan szerződése van, hogy ők ilyen 52-54 forintot fizetnek egy kilovattóráért, és közben most lehet, hogy a költsége ennek valójában 300-400 forint, úgyhogy a maradékot azt valahogyan a végén mi finanszírozzuk, tehát ez nem egy fenntartható állapot.
1: Csak hát ilyen drasztikus lépéseknek meg máshol kell megfizetni az árát a kormánynak, úgyhogy azért ez kérdés, igen, hogy fog megvalósulni. Na de ugorjunk egy picit vissza az elejére. Kérem, röviden foglalja össze, hogyan juthattunk el idáig, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy bármikor leállíthatják az atomerőművet?
2: Az előző évtizedekben egy teljesen más korszak volt, és nem csak nálunk, globálisan. Tehát van egy olyan átalakulás, hogy ha tetszik, ha nem, a fosszilis energia az elfogyóban van, ennek a korszaknak vége van. Nyilvánvalóan ez vállalati érdekeket sért, hiszen egy olajvállalat annak abban érdekelt, hogy ez még 30 évig, még 50 évig menjen, de mi fogyasztók abban lennénk, viszont érdekeltek, hogy olcsón kapjunk energiát, és ez a két érdek most már elég hosszú ideje ütközik. Tehát először is talán az egyik legnagyobb gátja a változásnak az, hogy nem csak nálunk, globálisan hatalmas gazdasági érdekek dolgoznak az energetikai átállással szemben. És ez nem egy egyszerű helyzet, ez nem egy könnyen megugorható szituáció. De ezen túl lépünk, már pedig túl kell, akkor hozzá kell nyúlni a teljes elektronikai rendszerünkhöz, a villamos hálózathoz, a fogyasztási szokásainkhoz, és ez megint csak nem egy könnyű dolog. Nem egy olyan történetről beszélünk, ahol csak úgy elővennénk egy korábbi tapasztalatot, hiszen nem volt ilyen tapasztalatunk. Hát pont Paksnál is ez a gond, hogy megtervezték ezt az erőművet az előző több száz év tapasztalatába, de nagyapáink nem mondtak olyat, hogy jaj, hát gyermekem, ez a Duna úgy le tud apadni, hogy szinte át lehet rajta sétálni. Pont az ellenkezője volt.
1: Tehát ezért a víz nagy hatalom.
2: A víz nagy hatalom, igen, meg a szükség is. Úgyhogy ez a kettő most egyszerre találkozik, hiszen szükségünk lenne arra, hogy legyen energiánk, de ugyanakkor meg hát a források azok most nagyon szűkösek. Tehát elindult egy folyamat az átalakulásban, de nagyon lassan. És akkor Magyarországon itt politikai okokból csak a napelemes rendszereket engedték fejleszteni, a korábbi szélerőmű projekteket ugye anno a Fidesz hát lesöpörte az asztalról, ennek nagyon egyszerű oka volt, mert a szélerőmű projekteket egyébként szoci érdekeltségű csoportok fejlesztették, hát ugye ez volt a döntés, hogy akkor ne legyen ez, ne lehessen ezt megvalósítani.
1: De most ennek... viszont, bocsásson meg, csak most viszont Magyar Péter azt mondta, hogy ezeket fel kell gyorsítani.
2: Hogyne?
1: Mennyi idő, amíg ez látványos lesz?
2: Normál esetben egy szélerőmű projekt fejlesztés az olyan 7 év. Tehát ez nagyon sok idő. Hát bele lehet húzni, akkor legyen mondjuk 5. De akkor is nagyon sok idő.
1: Az na 5 most... nyár, 5 tél, 5 fűtési szezon.
2: Hát persze, ez egy nagyon nehezen megugorható sztori, és ugye van ebben némi ellentmondás, hogy Kapitány István már arról beszél, hogy 2 év múlva ezek a szélkerekek pörögjenek, ami egyetlen egy esetben meg tud valósulni, és én azt gondolom, hogy talán ez lehet a háttérben, hogy azért vannak már előkészített projektek, amik nem a nulla ponton vannak, hanem már egy egészen jó szinten, és ezek kapnak most lehetőséget a megvalósulásra, és így akkor meg lehet ugrani. Hát kérdés, hogy ez most 1000 megawatt lesz, vagy több ezer, vagy csak 800, de akkor is ez egy lehetőséget
1: biztosít. És kisegít, hogyne. Térjünk egy kicsit vissza itt a következő napokra. Az, hogy Paks leáll és nem termel, honnan tudunk rövid idő alatt energiát szerezni? Ugye Robert Fico azt mondta, hogy ő támogat bennünket, Magyar Péter elmondta, hogy minden mást, amit lehet, azt beüzemelnek és dolgoznak az ügyön. Tehát, hogy megérezheti-e ezt a lakosság azon túl, hogy olvassa a híreket, és mondjuk kicsit lejjebb veszi a légkondit, vagy feljebb veszi rajta a hőmérsékletet? Lehet-e ezt jól kezelni?
2: Hát azért a lehetőségek végesek. Tehát véges erőforrások vannak, és a környező országok is úgy fognak gondolkozni, hogy nagyon szívesen kisegítenek minket mindaddig, amíg nekik nem lesznek saját problémáik. Tehát az, hogy most lesznek-e ellátási zavarok, ezt megmondani nem lehet, mert nagyon sok mindenkitől függ, nem csak tőlünk magyaroktól. De az kétségtelen tény, hogy a legkézenfekvőbb, hogy csökkentjük a fogyasztásunkat, illetve átütemezzük napközbenre, hiszen azért olyan 12-től 3-ig tömérdek energiánk van, akkor a naperőművek nagyon hasítanak.
1: A hosszú távról most beszéltünk, nyilván minél több új lábat kiépíteni a paksi atomerőmű mellé. A rövid távról, így a lakossággal, hogy mit kéne csinálni, beszéltünk. Mi a véleménye arról, hogy mondjuk a fővárosban, vagy rengeteg városban már lekapcsolják a díszkivilágításokat, hogy egy-egy helyen azt mondták, hogy akkor az étterem nem déltől nyit, csak este nyit, pont a legrosszabb időszakban persze, de hogy kinyit. Tehát ezek érdemben segítik a helyzetet? Tényleg a sok kicsi sokra megy, és hogyha én otthon kikapcsolom a légkondit, azzal valóban segítek? Mert ugye itt is az, mint az egy palack eldobásánál, sokan azt mondják, hogy az én légkondimon semmi nem múlik.
2: Hát akik ezt mondják, azok tévednek. Tehát valóban itt ez nagyon sokat számít, én is lecsavarom otthon, tehát nem megy, délutánig megy, nagyjából olyan 3-4-ig a légkondi, és utána már nem. Úgyhogy ezt igenis, ezt követni kell, ezt a szabályt. Akik azt hiszik, hogy az ő cselekvésük nem számít, ők potyautasok, és másoknak az áldozathozatalát egy kicsit kihasználják. Tehát ezt újra kell gondolni. Igen, mindannyiunknak a cselekvése számít. Egyébként visszatérve a vállalkozásokra, én magam is most csinálok ilyen energiaellenőrző körutakat, és le is videózom, és hát bizony tegnap voltam egy budapesti wellness szállodában, 10 gőz és szauna volt, 5 óra előtt valamivel, egyetlen vendég sem volt, és mind dübörgött. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy bizony sokan szóban azt mondják, hogy követik, de nem.
1: De ezt tettekre kell váltani. Keresztes Attila energiastratéga, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm.

0: A választások után ellenzékbe szorult Fidesznél komoly személyi cserék következnek, és következtek be már mostanáig is. Azt lehet olvasni, hogy évvégéig a parlamenti képviselőcsoport 10-15%-át lecserélhetik. Közben a Tisza kormány a sose látott energiakrízissel küzd, hogy milyen hatással lesz ez a számokra, arról Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Kezdjünk a Fidesszel és a személyi cserékkel. Hát ugye Lázár Jánost viszonylag keveset látni a parlamentben, Szijjártó Péter a BYD-nál folytatja, Gulyás Gergely hátrébült a frakcióvezetői pozícióból, tegnapi hírek Budai Gyula távozásáról szóltak, és ez a 10-15%-os lecserélődés, ez azért meglepő, nem lepő. Mi a véleményed a kialakult helyzetről?
1: Nem gondolom feltétlenül, hogy ez meglepő. A Fidesz a választási vereségre, mint hogyha erre a mértékre semmiképpen nem készült volna. Tehát az lehet, hogy volt forgatókönyv, hogy esetleg többséget szerez a Tisza, de a kétharmados vereségre és arra, ami utána következett, egyértelműen nincsen stratégiájuk. Valahol egyébként az egy ilyen tankönyvi reakció volt, hogy akkor tartsuk meg azokat az embereket, akik eddig a kormánynak a részei voltak, akiket már jól ismernek azok a választók, akik még mindig kötődnek a Fideszhez, de ők is a legtöbbje egy évig vállalta ezt a szerepet. Nem véletlenül, hiszen a megújulás az egyértelműen elkerülhetetlen. Itt azért szerintem tényleg a felkészületlenség, hogy nem tudtak egyből olyan embereket a parlamentbe ültetni, akik talán még valamennyire ismertek, vagy már valamennyire ismertek, de még nem égett rájuk annyira a Fidesz és a NER rendszere. Ugye nyilván hosszú távon ennek el kell érkezni. Én azt gondolom, hogy látva a számokat, a Tiszának a népszerűségét, és azt is, hogy itt az elszámoltatás ígérete az most úgy látszik, hogy nem olyan, mint mindig hallottunk, és aztán nem lett belőle semmi, hanem tényleg kerülnek elő ügyek, és bár ugye még bíróság előtt nem látjuk ezeket zajlani, ami megjegyzem egyébként egy jogállamban, nem is probléma, hogyha ezek abszolút jogszerűen és inkább lassabban intéződnek, de politikailag egyértelműen látunk elszámolást, az új kormány ugye áttekinti mind a költségvetést, mind azt, amit az elmúlt kormány csinált, és ezeket nagyon jól kommunikálja is, így nagyon nehézé válik a Fidesznek egyrészt megújulnia, tehát ez is egy kérdés, hogy ez tud-e sikerülni?
0: Hogy képes-e rá? Igen, mert közben meg a kommunikációban még mindig ugyanazokat a paneleket látjuk, tehát hogy miközben lehet, hogy arcok most elkezdenek cserélődni, de hogyha az üzenet az marad, akkor nem biztos, hogy sokkal előrébb lesznek.
1: Nem, valójában itt én azt gondolom, hogy ennek egyszerre kell bekövetkeznie, mind az üzenet cserének, mind az arc cserének, és amennyire megfigyelhető, azért leginkább még mindig ugyanazok az emberek mondják ugyanazt, mint eddig. Nyilván Orbán Viktor, mondjuk ha a tusványosi beszédre gondolunk, akkor nagyon ügyesen egy ilyen szófordulattal, hogy nem fogunk bocsánatot kérni azért, mert hazudtak rólunk, és akkor felsorolta a kormány eddigi üzeneteit, őt már valószínűleg úgy átszabni, ugye volt ez a kép mindig róla, hogy ő a legkönnyebben megújuló politikus, azért nagyon nehéz lenne ennyi idő után egy teljes sem másik üzenetkörre ráállítani. Itt nyilván az lehet a Fidesznek az esélye, hogyha egyrészt Orbán Viktornak igaza lenne, hogy 133 nap után a Tisza teljes összeomlás fogja fenyegetni, ami azért nem látszik valószínűnek, vagy nem úgy tűnnek jelenleg az események, nézzük meg, hogyha ez nem következik be, akkor viszont itt egy teljes sereinek kell lefolynia, illetve hát azért annyit engedjünk meg nekik, hogy a 12 éves korlátozás miatt teljes mértékben logikus azokat az embereket lecserélni, akik már kitöltötték ezt az időszakot, és nem választhatóak újra, főleg egy olyan pártnál, akik válsághelyzetben vannak. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lenne úgy kampányolniuk 2030-ban, hogy ezek az emberek már nem lehetnek, valakinek akkor egy évvel előtte átadják a stafétát, akkor ugye akkor kell felépíteni az embereket, akkor kell megismertetni a választókkal, tehát hogy logikus is az a lépés, amit most tesznek.
0: A jelenlegi energiakrízis mennyire segítheti a Fideszt abban, hogy Magyar Péternek most máshol van a fókusz? Tehát nyilván most nem a szokásos show megy a parlamentben, hanem itt most Magyar Péteréknek valóban válsághelyzetet és krízist kell kezelni. Ugye Bóka Jánosék meg rengetegen most már elkezdték a Tisza kormány és Magyar Péter alkalmatlanságát előhúzni. Magyar Péter ezzel szemben az elmúlt 16 évre mutat vissza. Tehát mit gondolsz, a Fidesz tud profitálni ebből a nehéz helyzetből?
1: Alapvetően itt én azt gondolom, pont, hogy az a show műsor, ami a parlamentben megy, az nagyon sokaknak az érdeklődését fel tudja kelteni. Ott majd finoman kell, mert nyilvánvalóan a nagyon durva kritika egy ideig az nagyon kedves az embereknek, mások viszont meg számon kérik azt, hogy ehelyett már kormányozni kellene. Egyébként a veszélyhelyzet és a valódi veszélyhelyzet az érzékelhető, mert ilyen szempontból azért összehasonlíthatjuk azokkal, amiket a Fidesz teremtett, amiben azért tehát háborús vészhelyzetet gyakorlatilag csak arra használták, hogy rendeleti kormányzás lehessen. Az emberek nem találkoztak azzal a veszéllyel, meg volt a lehetősége, de azért tényleges veszélyben konkrétan az ország nem volt. Ehhez képest most egy olyan helyzetben vagyunk, amit mindenki a saját bőrén érzékel, amihez mindenki hozzá tudja tenni egyébként a saját részét. Tehát nem egy majd valamikor talán lesz probléma helyzetben vagyunk, hanem ez itt van velünk, ebben élünk, és ezt meg kell oldanunk. A Magyar Péternek a kommunikációja, én azt gondolom, hogy e tekintetben majdhogy nem tökéletes. Itt is azért nagyon sokszor látszik az, hogy bejelentések közben még azért oda-oda szól a Fidesznek, ami egy rövid bejelentésben talán nem tud annyira kibontakozni. Mert nyilván a Fidesz most ráült arra a kommunikációra, hogy erre azért fel lehetett volna készülni. És erre egyértelműen az a válasz, hogy fel lehetett volna készülni 3 hónap alatt, miközben 16 évig az összes olyan beruházást eltolták, nem foglalkoztak vele, ami természetvédelmi lett volna, környezettudatos lett volna. Ugye a Fidesz kormányzás gyakorlatilag úgy működött, hogy én megoldok mindent. Orbán Viktor, hogyha probléma van, akkor ott van, megold mindent. Egyrészt nem kellett a választóknak sem felelősséget vállalni, ez egy nagyon kényelmes helyzet amúgy. Másrészt viszont pedig azt sem tanultuk meg, hogy hogyan kell együttműködni, hogy a szolidaritást is szétverték, ez nagyon sok szempontból látható volt már akkor is, amikor egyes tüntetésekre ugye mindenki csak a sajátjára vagy az őt érintőre tudott kimenni, hogy ha Magyar Péter is, már pedig egyelőre úgy tűnik, hogy azért mégiscsak a többség az igenis megfogadja azokat a kéréseket, amelyeket a kormány kér most. Ha a többség igenis helyt tud állni, vagy azt tudja mondani, hogy akkor most közösségként tudunk működni Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon sokat ért el egy ilyen 16 év után. Nehéz lesz belekötni a Fidesznek. Nyilvánvalóan a politikai kommunikáció nem feltétlenül azon múlik, hogy kinek van igaza, vagy ki mond tényeket. Tehát van olyan, aki azzal fog tudni menni, amit a Fidesz mond, de hogyha mindenki, minden politikus higgadtan és nyugodtan magyarázza el, hogy milyen lépések maradtak itt ki, egyébként nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert senki nem hitt a környezetvédőknek, akkor én azt gondolom, hogy ez nem tud nagyobb károkat okozni Magyar Péternek.
0: Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.

što mi sagat otanir, e da čendek mi je teko potradir. E za pilina tog heve iša bin, e za kireš je du sige ga dje hoď otribin. E za nem, e za de, e za mikšem, e za leke dve šebre pedišem. E za kazoka šebe ko mikre biske, e hete čan leni e za kinem huzo tyške. Arvo azi langu ko ti bele pio füšte, az izo arajnak így lesz hamu ez üstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak, elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, ami szaggatottan ír, ez egy csendek miatt elkapottra dír. Ez a pillanatok heve és a bűn, ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Emlik a felmosó vödörleve az utcára, mint a tinta minden vállóperen útszára. Alatt ázott beton, felette szederfoltok, bár nem a neved, most egyszerre húz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök, Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezz tova, csak távol innen vezes főnök. Te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi, hogy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögesz meg csere közben egyedül felesezni, örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongorra dallamára fátyolik egy nyitott ablak, nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak, elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Fordulat jöhet a lakáspiacon. Vitézi Dávid bérlakásépítési programot jelentett be. Egy olyan dolgot szeretne meghonosítani itthon, ami Csehországban vagy Lengyelországban őrületesen pörög. Nagyon nagy rá az érdeklődés. Magyarországon viszont még mindig a saját tulajdonban gondolkodunk. Nyilván eddig a támogatásokat is úgy intézték, hogy inkább a saját tulajdon megszerzéséhez kedvezzenek. Bala Ákos ingatlan szakértővel fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Örülök, hogy itt van. Legyen kedves összefoglalni nekünk a Vitézi féle programnak a lényegét, ugye itt a Vekerle lakásépítési tervről van szó. Hogy néz ki egy ilyen bérlakásépítési program, mire lehet számítani?
2: Ugye amit ebből a programban megismerhettünk, ugye az, hogy lesz egy állami támogatás rész, és ugye lesz egy elvárás egy befektetőtől való várakozás igazából, hogy a befektető is tegyen bele egy komolyabb összeget. Ugye amilyen százalékok itt ugye meghatározásra kerültek, az egy 20% állami forrás, 80% magánbefektetői intézményi befektetői forrás. Tehát itt ugye a befektetők alatt ugye nem azt értjük, aki szeretne egy darab lakást vásárolni, és erről mondjuk a nyugdíjáról gondoskodni, hanem ugye aki nagyobb összegben, tehát akár egy társaság építésére képes, tehát nagyobb összegben tud ehhez hozzájárulni. Ugye az, hogyha behozza ugye az ő tőkéjét, az állam mellé tenne 20%-ot vissza nem térítő támogatásban, és az összes feladatot ezzel kapcsolatban ugye a befektetőre hárítaná. Ugye a befektetőit ebből a szempontból rögtön már ingatlanfejlesztő, kivitelező, tehát sok-sok szerepkört magára kell, hogy aggasson, miközben ugye az állam ennek egyfajta katalizátora és részben finanszírozója, de ugye az összes többi feladat, gondolok itt ugye a bérlőknek a kezelésére, az üzemeltetésére, az mind ugye a másik oldalra kerül. Ez azért így ebben a formában úgy gondolom, hogy Magyarországon egy picit távoli a mostani modellhez képest, ahol a befektetők, az ingatlanfejlesztők, tehát az ingatlanpiacnak ezek a szereplői megépítenek egy épülettömböt és eladják lakásonként. Attól is messze van ugye, hogyan az emberek ma a bérlakásokat kezelik, illetve egy óriási várakozás van is ezzel kapcsolatban. Tehát ettől függetlenül, hogy elmondtam, ugye, hogy itt azért vannak ugye feladatok, amiket még akár a befektetői egyeztetések során ugye meg kell ugrani, az igény erre óriási. Tehát nem félretenném ezt a problémát, nem lesöpörném az asztalról, sőt azt mondom, hogy ezt igenis az asztalra kell tenni, mint hogy már nagyon hosszú ideje ezt a bérlakás programot az asztalra kellett volna tenni. Tehát az igény erre óriási, ráadásul annyira óriási, hogy itt ugye nem 10, 20, 30 vagy 100 lakás megépítéséről beszélünk, hanem több tízezer lakásról lenne szó, amennyiben ugye valós bérlakás programot és valóban piacformálásról beszélünk.
1: Mennyire éri ez meg a befektetőknek? Tehát itt ugye azt látjuk mi is, hogy fiataloknak, pályakezdőknek, olyanoknak, akik kisebb fizetésből működnek, egy ilyen lehetőség fantasztikus lenne. De mennyire kell szemléletet váltani azoknak, akik ebbe pénzt tennének, vagy munkát?
2: Sokféle módon kell szemléletet váltani. Egyáltalán ugye a fiataloknál is ugye magát a szemléletváltást el kell végezni, hiszen ugye a fiatalnál is a saját lakásra törekvést, vagy valamilyen módon ugye ennek az egésznek az átgondolását meg kell tenni. Ami ugye egy nagyobb probléma, hogy ugye a befektetőnél sokkal nehezebb a szemléletet megváltoztatni, hiszen a befektetőnek nem érzelmei, nem egyéb szemléletei vannak, hanem kíméletlenül a pénzt nézi. És ez így is helyes, hiszen ugye a befektető vagy a saját pénzével, vagy mondjuk egy nyugdíjpénztár például, vagy egy egyéb tőke alap ugye másnak a pénzével gazdálkodik, nem nézhet más, mint a pénzt, ugye azt a pénzt tudja nézni, amit betesz és amit kivesz. Ha így nézzük, én akármilyen elemzést folytattam, illetve a szakmán belül akármilyen elemzéseket folytattak sokan, arra jutottak, hogy ez nem kifejezetten éri meg ezekkel a kondíciókkal, tehát mondjuk egy 20% állami támogatással, ez akár egy 30 éves megtérülést is hozhat a befektetőnek, ez nem kedvező, akkor sem kedvező, hogyha mi magunk veszünk egy lakást, pedig nem feltétlenül ért hozzá mindenki, de azt látjuk, hogy még azok, akik nem hozzá hozzáértőek ők is azért ugye realizálták, hogy 15-20 év alatt kellene egy ingatlanfejlesztésnek, vagy egy ingatlan vásárlásnak megtérülnie, egy ingatlanfejlesztő sem fog 30 évre ugye ebbe beleszállni. Mi segítheti ezt? Ugye nagyon egyszerű, a nagyobb állami szerepvállalás. Egyébként ugye ezt a sokat emlegetett lengyel modellt ezt így csinálják, de tudomásom szerint ugye sokkal intenzívebb ugye az állami szerepvállalás, az állami támogatásnak a mértéke, és ugye nem csak arról szól, hogy most az állam betesz 20%-ot, hanem sok esetben nagyobb összeget tesz be az állam, sok esetben vissza nem térítendő támogatást ad, sok esetben tesz mellé még egy ingyen telket, úgymond tehát a telekkel is beszáll, és ugye így mondjuk azért a támogatás intenzitása, hogyha eléri az 50-60, akár 70%-ot, akkor nagyon kecsegtető tud lenni a befektetőnek. Persze nem kell, hogy ez nagyon kecsegtető legyen, csak legalább térüljön meg. Úgy gondolom, hogy a 20% az nem a legjobb szám erre, de elindultunk valahonnan, tehát a bérlakás program tekintetében el lehet mondani, hogy van egy modell, ami majd meglátjuk, hogy az én véleményem, vagy majd a realitás mit hoz. Szerintem azt fogja hozni, hogy ez nem lesz különösebben kedvelt a befektetők, ingatlanfejlesztők számára, de hogyha innen elindulunk és eljutunk egy magasabb támogatási intenzitásig, és az állam emelé egy jó segítője tud ennek az ügynek lenni, tehát például az építési folyamatot, az engedélyezési folyamatot nem elakasztja, hanem segíti, akkor ugye ez nagyon jól fog tudni működni, vagy jól tudna működni, hiszen egyébként ugye egy nagy épületet megépíteni, most itt ugye azért mondom, hogy nagy épületet, hogy nem pár lakásról beszélünk, hanem több száz vagy több ezer lakásról beszélünk, 3-4 évbe telik egy ingatlan.
1: Na épp ezt akartam kérdezni, hogy ennek ez mondjuk egy cikluson azért átívelő.
2: Ha politikai ciklusokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy ezt nem lehet a 4 évbe, vagy a maradék 3 év pár hónapba ugye bele zsúfolni, de elkezdeni el kell és el lehet, és úgy gondolom, hogy jó lenne oda eljutni, hogy nem 4 éves ciklusokba gondolkoznak a politikusok, az én szakmámban sem, meg ugye csomó más szakmában, hiszen most ugye a környezetvédelem, ugye egészségügy, stb. Tehát vannak olyan területek még, ahol nem lehet 4 évbe gondolkodni. Itt viszont elegendő az, hogy elindul valami. Ugye hát azért a tervezésnél több kellene, hogy elindul, tehát még ahol nem lehet 4 évbe gondolkodni. Itt viszont elegendő az,

0: ezt mondjuk viszonylag gyorsan meg lehet tenni, hiszen ez csak egy jogalkotási kérdés, és kis túlzással ez ingyen van. Tehát egyébként ez általánosságban javítaná a bérlakáspiacnak a helyzetét, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha valaki ugye csak a rémhíreket hallja a sajtóból, hogy nem költözött ki, nem fizette a bérleti díjat, egyebek, ezeket meg kell szüntetni, hogyha ezek meg vannak szüntetve, akkor ugye el lehet kezdeni építeni ugyanolyan épületeket, ahol már nem várunk ilyen jellegű problémákat, és hogyha idáig el lehetne jutni, és közben az áfa kérdéseket, adókérdéseket is érdemes összehangolni, akkor egyébként már ez alatt az egy ciklus alatt is nagyon sok mindent lehetne tenni, de mondjuk egy másfél-két ciklus alatt akár több tízezer bérlakás valóban létre tudna jönni, de ehhez kell egy jó üzleti tervony mondjuk, és amit említettem, ugye a törvényalkotások és egyéb jogszabályalkotások.
1: Van tudomás arról, hogy itt most elindulnak konzultációk az érintett minisztérium és a szakmai érdekképviseletek vagy érdekeltek között?
0: Konkrét konzultációról nincsen tudomásom, de bízok benne, hogy ez el fog kezdődni, hiszen hogyha ez nem így történne, akkor ugye nem említettem, a szakma például már látja, hogy itt azért vannak hibák. Persze ezt meg lehet úgy is tapasztalni, hogy nem történik meg az a konzultáció, és a végén nem valósul meg az a program, de vagy társadalmi érdekről, és nem csak egy politikai döntésről van szó, bízok abban, hogy ezt mindenképp itt túlmegy ezen, és nem maga akar dönteni, hanem egy legalább szakmát bevonva akar dönteni.
1: Balla Ákos ingatlan szakértő, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Jelentős változások állnak be a taxisok életében. Szombattól átlagosan 18%-kal emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Ennek örülhetnének a taxisok. Na de közben a Budapest Nemzetközi Repülőtérre már nem hajthatnak be díjmentesen, mert hogy 800 forintot kéne minden kihajtásnál fizetniük. Hogy élik ezt meg a taxisok, és hogy ki fogja ezt a végén kifizetni, arról Metál Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt,
0: örülök, hogy itt van nálunk. Beszéljünk erről a legfriss, bár mind a kettő igen friss aktualitásról. Megszűnt az ingyenes behajtás a reptéri terminál parkolójába. Mit jelent ez most, meddig hajthatnak be, milyen feltételekkel, mennyit kell sétálni az utasoknak?
2: Korábbi a történet, 2013-ban született meg a fővárosi taxirendelet, és a BKK, a BKIK és a Budapest Airport akkor megegyezett abban, hogy amúgy mindenkinek kell fizetni, és azóta is mindenki fizet a behajtásért, kivéve a fővárosi taxi rossz használati engedélyen rendelkező taxiknak ez a mentesség eddig megvolt. Azt tudjuk, hogy 3 évvel ezelőtt volt utoljára díjemelés. Ezt szorgalmazta minden évben több szakmai szervezet, és most került erre pont erre a történet végére, hogy augusztus 1-től sikerült 18%-kal a fővárosi hatósági előzetet emelni. Ezzel párhuzamosan kérték a szakmai szervezetek, hiszen egy ilyen kényelmi díjat szerettünk volna felszámolni az utasoknak, hiszen a reptér azért igencsak messzebb van a belvárostól, és nem mindenki maradt kint a reptéren, hanem visszajönnek üresen a kollégák, hogy a városban legyen temérdek autó, és ennek a pluszköltségét szerettük volna az utasokra ráhárítani. Na most ebben a tekintetben fogékony volt az önkormányzat, de nem utaltak arra a tarifatárgyalások alatt, hogy tulajdonképp van egy B-tervük, az pedig az, hogy ezt a 800 forintot, ami minden reptérre és reptérről történő utazás során, ezt ők el szeretnék majd venni a behajtásnál. Hát tulajdonképpen erről van szó, hogy az utolsó pillanatban tudtuk meg mi is azt, miután a rendelet bevezetésre került szombaton, múlt hét szombaton, és előtte 2 héttel kaptunk a Budapest Airportról egy tájékoztatást arról, hogy meg fog valósulni augusztus elejétől, kvázi a mai naptól ez a behajtás díjfizetés.
0: Hogyan tovább, mert hogy a reptér azt is mondta, hogy ők még hajlandóak egyeztetésre, vagy valamiféle kompromisszumos megoldásra, ő mit gondol? Van itt előre, tehát lehet miről beszélni, vagy nagyon távol vannak a
2: szállásban? Én azt gondolom, hogy miután megtörtént ez az egyeztetést, amit a szervezetünk kezdeményezett, és oda meghívtuk az összes olyan szervezetet, akik tulajdonképpen a fővárosban szakmai szervezeteket képviselnek, és egy

0: Együtt próbáltuk ezt a reptér menedzsmentjével boncolgatni. Egyben kértük is, hogy ajánljanak fel olyan területet, ahol nem 800 ér, hanem egy kicsit olcsóbban, vagy akár díjmentesen használhatjuk ezeket a területeket. Erre tulajdonképpen fogékony volt a Budapest Airport és a terminál parkolóban, ami közelebb van a lejárathoz, a reptér lejárathoz, ott pont középen. Abban egy viszonylag olcsóbb, egy 600 forintos, és egy kicsivel távolabb területen, a Breaking parkolóban pedig egy 450 forintos díjat számolnak fel az ottani behajtásért. Ennek persze ennek a kényelmetlenségnek ár van, mert az utasoknak oda kell menni egy kicsit távolabbi területre. Azt is viszont látni kell, hogy ha Európában megnézzük a trendeket, a tendenciákat, annak nagyon sokféle verzió van. Tehát most sem zárja ki a reptér az egyéb társaságokat, az nem szerződött partnereket a szolgáltatásból, viszont egy kicsit távolabbi helyen veszik fel az utasokat. Erre különben rengeteg ilyen pont van, tehát magam is láttam Prágába, Londonban ilyenet, hogy a Boltot egy kicsit távolabbi helyen, vagy az Uber utasait egy kicsit messzebben kell. Ez hozzá kell szokni, tulajdonképpen derült végül a villámcsapás, mert hogyha 13 évig nem kell fizetni, és akkor egyszer csak igen, és pont azt a kényelmi díjat, amit beépítettünk a tarifába, persze, hogy keserű a szájéze a munkatársaimnak, teljesen jogos.
1: De akkor nem kell attól tartani, hogy nem lesz elég autó a repülőtérem.
0: Abban biztos vagyok, hogy a szolgáltatás működni fog.
1: Beszéljünk egy kicsit az emelésről. 3 év után sikerült ezt elérni. Mennyire elégedettek ezzel? Milyen hatással lehet ez akár a taxisok számára a városban?
0: 3 éve próbáljuk ezt a gumit rágni. Nagyon sokféle szervezet van, és voltak ennél jóval magasabb javaslatok is. Biztos emlékeznek a nézők arra, hogy pont 2 hónappal ezelőtt arról beszéltünk, hogy 15%-ot javasoltunk mi is, illetve a kamara is, és a nagyobb multifúval szervezőknek számítók, illetve 27%-ot javasoltak a taxis közösségek, akik többen voltak természetesen a szavazásnál, de hát a politika és a főváros eldöntötte, hogy a 27 az egy kicsit szívbemarkoló, és akkor nem született meg döntés. Erre volt az a javaslatunk, hogy mindenféleképpen egyezzünk meg a 15 és a 27% között, meg is egyeztünk egy fél óra alatt, erre még nem volt példa különben a szakmai szervezetek közösségébe, pláne a taxisok szakmai szervezetek közösségébe, meg is egyeztünk ebben a 18%-ba, illetve ebben a plusz 8%-ba, és a fővárost magunk mellé állítottuk, beszéltünk a frakcióvezetőkkel, illetve a főpolgármester is bevitte saját maga ezt a javaslatot, és így született meg ez a 18%-os döntés. Hogy mire elég? Pontosan arra, hogy az elmúlt évek költségeit egy kicsit azért csökkentsük, hiszen mindenki érzi a saját bőrén, hogy iszonyatos mértékben nőttek a biztosítási díjak, az energiadíjakról nem beszélve, mert azok folyamatosulnak most is, illetve az egész járulékos költségek. Ennek a kompenzálására most elég a 18%. Én bízom abban, hogy azért nem lesz olyan számú fuvar számcsökkenés, ami azért általában szokott következni. Tudom, hogy erre szeretett
1: volna
0: rákérdezni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan reagáltak az utasok, hát, hogy itt a hétvége alatt már
0: az első tapasztalatok még jók, azért érezhetően látni lehetett, épp a munkatársaim arról meséltek az első nap tapasztalatában, hogy folyamatosan rajta volt a szemük az órán, és nem értették, hogy egy reptéri fuvar esetében, hogy hirtelen 2100 forintról indul az óra, és akkor ugye egy rövid kommunikáció, mert nem mindenki hallgat híreket, és nem mindenki figyeli a napi eseményeket, tehát egy kommunikáció mindenféleképpen javaslom, hogy azért az utasokat azért tájékoztassuk, hogy nem egy átverő sóról szól a történet.
1: Hogyne. Magáról, hogyha csak a budapesti taxizásról beszélünk, ott most mi a helyzet? Tehát a különböző ilyen applikációs szolgáltatások, vagy a tömegközlekedésnek mondjuk az éjszakai bővítése, járatsűrítése, hogyan hat most a taxisokra? Mennyire elégedettek a taxisok?
0: Mivel nyár van, ezért még azért igazán nem tapasztaljuk, hiszen a nagy hőség miatt azért nagyon kevesen vannak az utcán. Azt látjuk és érezzük, hogy azért az igény még mindig megvan. Inkább megy taxival, mint egy légkörnyezetű mentes busszal, hiszen rálátásunk van a budapesti közlekedési járművekre is, és nem csak az utasok panaszkodnak, hanem a gépjárművezetők is, a sofőrök is arra, hogy kénytelenek 40-50 fokban dolgozni, mert egyszerűen nincs légkondi. Tehát ebben a tekintetben egy kényelmi szolgáltatás volt mindig is a taxi, és azt választják. Én nem félek attól, hogy nem lesz igény az éjszakai taxizásra az agglomerációban, hiszen aki összeülnek és taxival szeretnének hazautazni, vagy éppen a buliba oda, azok ezután is meg fogják ezt tenni.
1: Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is. Erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakció vezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utca után a külső sávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszűkületre lehet számítani. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik.
2: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
3: Augusztus első hete a szoptatás világhete. Ilyenkor nem csak a csecsemőtáplálás fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem arra, hogy mennyire fontos kapcsolódás ez anya és gyermeke között. A szoptatásról persze még mindig mindenki azt gondolja, hogy ez a világ legtermészetesebb, legcsodálatosabb dolga, de nem mindenki olyan szerencsés, hogy egyből könnyen menjen a csatlakozás a gyermekével. Ebből persze jön a bűntudat, és mind a családnak, mind a barátoknak jó, hogyha segítik és támogatják az anyát akár kezdeti nehézségeknél. Lepp Klára, pszichológus, a Panoráma Poliklinika klinikától van itt nálunk. Jó reggelt! Nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, és hogy erről a fontos témáról tudunk beszélgetni, mert hogy azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok tévhit kering arról, hogy persze, hát tedd a melledre és kész. Holott ez nem ilyen egyszerű, sem lelkileg, sem testileg.
4: Így van. A szoptatás nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogyha működik, hiszen számos egészségügyi előnye közismert, azonban nem mindenki számára könnyű és egyértelmű. Ilyenkor fontos az, hogy ne azt érezze az édesanyja, hogy vele van a gond, hanem nagyon fontos, hogy ilyenkor megfelelő támogatást megkapja. És igaz ugyan, hogy a kötődés kialakulásához ez egy fontos eszköz és módszer lehet, de hogy nem kizárólagosan ezen múlik. El lehet azt is mondani, hogy nem a táplálásnak a módja az, ami kialakítja a biztonságos kötődést, hanem az, hogy az édesanyja mennyire van jelen érzelmileg, mennyire válaszkész, mennyire figyel a babájára, mennyire tud ráhangolódni. Ez azt jelenti, hogy olyan mindennapi apró pillanatokat élhet meg a baba, hogy amikor azt tapasztalja meg, hogyha sírok, akkor valaki felvesz és megnyugtat, hogyha félek, akkor valaki jön és segít, hogyha örülök, akkor valaki együtt örül velem, és ezek azok, amik azt jelentik, hogy egy biztonságos kapcsolatot tud megélni a baba, és hogy egy válaszkész és érzelmileg elérhető édesanyát tapasztal meg.
3: Már a várandóság idején, és aztán amikor egy baba megérkezik a családban, nagyon-nagyon sok minden változik. Amellett, hogy egy új család alakul ki, mellette nyilván az anya életében hormonálisan is hatalmas változások vannak, plusz az állandó felelősségérzet, hogy itt most tényleg van egy kis ember, aki csak rám vagy ránk számíthat, ez nagyon nagy nyomás az anyáknak. Mit tanácsol a pár, a férj, a szülők vagy segítők, hogyan tudják segíteni az anyát a hétköznapi nehézségekben, az, hogy gyakorlatilag mindenért bűntudata van az embernek?
4: Való igaz, hogy a szoptatás fizikailag az édesanyja és a baba között valósul meg, de hogy a partnernek, illetve a családnak is kiemelkedő szerepe van. Nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy az anya a szoptatás ideje alatt egy biztonságos, nyugodt környezetet éljen meg, amikor ő jobban el tud lazulni, könnyebben rá tud hangolódni a babájára. Nagyon sokat jelenthet, ha például terheket vesznek le a válláról, segítséget kap a házi munkában, vagy a baba körüli teendőkben. Nagyon felszabadító tud lenni, hogyha egy picit ki tud szabadulni az édesanya otthonról a baba körüli feladatokból, hogy egy picit tudjon lazulni, pihenni. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ne tanácsokkal lássuk el ilyenkor az édesanyját. Lehet bízni abban, hogy ösztönösen ő a lehető legjobban tudja, hogy mire van szüksége neki és a babájának, hanem hallgassuk meg, hogy számára mit jelent a segítség, és hogy kérdezzük meg, hogy neki mire van szüksége.
3: Nem is bocsássam, hogy megszakítom, én nem vagyok semmiféle szakértő, csak egy anyuka, de hogy én is abszolút azt tapasztaltam, akár hogyha segítőkkel beszélgettem, mert szerencsére volt rám módom, hogy tényleg ez lenne a legfontosabb, hogy meghallgatni az anyát és az ő igényeinek megfelelően, és hogy az anyának meg ne legyen lelkiismeret furdalása attól, hogy segítséget kér, mert az teljesen normális, hogy ez nem egy ember feladata, hanem egy közösség, jó esetben egy család vagy barátok segítségével működjön.
4: Így van, és hozzátartozóként, barátként, családtagként is nagyon sokat tehetünk az anyalelki egyensúlyáért. Ha csak meghallgatjuk, ha csak odafigyelünk rá, ha csak érdeklődünk, nem csak a baba állapota iránt, hanem hogy ő hogy van, hogy viseli a nehézségeket, van egyáltalán nehézsége. Ha meghallgatjuk, figyelünk rá és megerősítjük őt, már ezzel nagyon sokat tudunk tenni az ő hát lelki egyensúlya érdekében, és nagyon szerencsés, hogyha valaki szakemberhez tud fordulni, de azért nem mindenkinek van erre lehetősége, de hogy családként, családtagként ez az, amit megtehetünk.
3: Viszont mi az a pont, amikor feltétlenül szakemberhez kell fordulni? Tehát rengeteg szülés utáni depresszióról lehet hallani, vagy olyan esetről, amikor tényleg az anyának már nem elég csak a férje támogatása, vagy az édesanyja segítőkeze, hanem tényleg szakemberre van szükség. Mik azok a jelek?
4: Én azt gondolom, hogy nem akkor kell szakemberhez fordulni, amikor már teljesen összeomlott valaki, hanem olyan okok is elegendőek lehetnek, hogy valaki szakembert keressen fel, hogyha valaki például nagyon sokat szorong, nagyon kimerült, sokat sír, reménytelenséget él át, akár alvászavar jelentkezik, és nem csak a baba miatt. Tehát, hogyha akadályozza őt az örömteli pillanatok megélésében a sok nehéz érzés, már az elegendő ok lehet arra, hogy valaki szakemberhez forduljon.
3: Hogyha egy várandós kismamának, vagy egy éppen fiatal, akár karonülő babával, néz most minket valaki, vagy valakinek a rokona, mi lenne az az egy jó tanács, vagy útravaló, amit adna neki így a szoptatás világhetén?
4: Nagyon jó dolog, hogyha a szoptatás működik, és nehézség nélkül tud működni, és megéri ebben az örömteli pillanatokat, el tud lazulni, tud jól kapcsolódni a babájához. Viszont sok mindenki ezt nem tudja megélni, és ez nem az anya hibája. Ezt nagyon fontos lenne tudatosítani. A szoptatás körül számos nehézség adódhat. Ez nem mindenkinél természetes és egyértelmű. És ilyenkor azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy a szoptatás sikeressége nagyon sok tényezőn múlik. És ez nem az anya hibája, hogyha mégsem sikerül, és nem kudarcként kell megélni, de hogyha ez nagyon sok lelki terhet okoz az édesanyjának, akkor érdemes újra gondolni az egészet és támogatást kérni. Nem a szoptatásnak, illetve a táplálás, nem a táplálás módja határozza meg a biztonságos kapcsolatnak az alapjait, hanem az a fontos, hogy mennyire válaszkész az anya, mennyire érzelmileg elérhető, és nem azon múlik, hogy mellből vagy üvegből kapja az ételt, a táplálékot a baba. Egy üveges táplálás során is meg lehet élni egy nagyon bensőséges kapcsolatot, ha például az anya megérinti, fölveszi, szemkontaktust tart a babával, beszél hozzá, figyel a jelzéseire, reagál rá, szóval nem a táplálásnak a módja az, ami meghatározó.
3: Ez egész biztos, és a babák mindent tudnak, nagyon bölcsek, úgyhogy figyeljünk a saját megérzéseinkre, és a kisbabánkra is minden rendben lesz. Lepp Klára, a Panoráma Poliklinika pszichológusa. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm a lehetőséget.
0: 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
3: A tombolók kánikulában nem csak mi keressük a hűsölési lehetőséget, hanem bizony az állatok is. A fővárosi állat- és növénykert dolgozói pedig azon vannak, hogy az állataik és a látogatóik is nyugodtan, kellemesen tölthessék a forróságban is a mindennapokat. Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője a stúdióban. Jó reggelt! Örülök, hogy itt vagy! Hogy vannak? Hogy vagytok?
5: Köszönjük! Hát ugye készülünk a születésnapra, nyilván erről is beszélünk majd, de hát, amikor beköszönt a kánikula, akkor minden évben engem kétségbe esetten hívnak telefonon, hogy Úristen, most mi lesz az állatokkal? Az igaz, hogy ahogy haladunk előre az években, egyre több a hőségnapok száma, egyre növekszik. De azért az, hogy kánikula, magyarul kutya meleg van, azért az nem egy új jelenség, tehát azért eddig is minden nyáron volt, és hát pont ugye, hogy 160 évesek leszünk most a hétvégén,
3: szóval
5: volt már néhány nyarunk, úgyhogy nem úgy van, hogy most kezdünk el, akkor azon gondolom, hogy tényleg majd mit fogunk csinálni kánikulában. Ezt már eleve kitaláljuk, tehát amikor egy állatot elkezdünk tartani, eleve végig gondoljuk, hogy milyen hőmérséklet igényei vannak, Magyarországon ehhez képest mi van, és akkor majd hogy tudjuk ezt biztosítani, akár télen, akár nyáron a megfelelő hőmérsékletet. És egyébként az állatoknak van saját ilyen hőszabályozó mechanizmus, a hűtési, megfűtési rendszere is, hát a hűtési az általában valami párolgása működik, lihegés, verítékezés, madaraknál is van egy ilyen lihegésszerű torok rezegtetés, és hossza lehetne ezt sorolni. A legfőbb dolog az az, hogy ebben kell támogatni az állatokat. Tehát eleve olyan helyük van, ahol vannak napos, van árnyékos részek, vannak széljárta, meg szélárnyékos helyek, esetleg sok állatnak ugye medencére is, már csak az életmódja miatt szükségük van, és akkor hát egyrészt az állat saját maga választhat, hogy akkor most mit csinál, hova megy, mennyit mozog, mert ugye a mozgás is hőt termel, mit és mennyit eszik, és akkor ezt még támogatjuk azzal, hogy ugye nyilván megfelelő mennyiségű víz kell, vagy olyan lédus, nedvus takarmány, ami hát tudja működtetni ezeket a párolgási rendszereket, és hát néha még ilyen extra segítség is kell, mert ugyan az elefánt az is egy szubtrópusi, trópusi állat, de azért jó néven veszi egyrészt, hogy van medencéje, meg másrészt ugye a gondozók locsoló tömlővel hűtik, vannak pingvinjeink is, igaz, hogy pápaszemes pingvinek, ami Dél-Afrika partjai mentén él, de hát ott is azért medence van, árnyékoló vitorla van, sőt még párakapujuk is van, és akkor beállnak alá, és az alatt hűsölnek, úgyhogy az állatkertben eleve jobb egy kicsit a mikroklíma, mint bárhol a város legtöbb részén, mégse egy beton dzsungel, hanem egy dzsungel, vagy hát ilyen dús növényzet van, sok szabad vízfelület és egyebek, tehát a mikroklíma nagyon kedvező, és hát ehhez még hozzátetjük azt is, hogy a látogatókra is odafigyelünk. A közönségnek is van párakapu, te mint gyakorlott állatkertbe járó ezt tudhatod, úgyhogy tulajdonképpen hát nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy hűs tengerrel is versenyre tudunk állni, de azért igazából, hogyha itt a városon belül keresünk megoldást arra, hogy egy kicsit hűsebb legyen, de ilyen természetközeli, akkor az állatkert egy jó választás még most a kánikulában is.
3: Ahogy említetted, 160 év nagy születésnap. Hogyan készültek egy ilyen nagymúltú intézménynél? Azért ez egy már önmagában ez is egy nagy kihívás lehet, hogy hogyan lehet ezt méltóképpen megünnepelni.
5: Igen, hát nem is ma kezdtük, mert egy jubileumi emlékév van, tulajdonképpen már voltak korábban is programok, de az összes jubileumi programunk az majd most hétvégén, tehát augusztus 8-án és 9-én fog kicsúcsosodni, maga a 9-e a tulajdonképpeni születésnap, de rengeteg olyan programunk lesz, ami mindkét nap lesz, illetve olyan programok is, amelyek csak a születésnaphoz kötődnek, tehát itt a hát igazából a műsoridő kereteit szétveszíteni, hogyha most én ezt elsorolnám, de rengeteg játékos, ismerettel ösztönző program lesz, színpadi program, tematikus vezetések az állatkert történetéről, vagy akár a biodomról, hiszen ugye most már egy hónapja a biodomban a városi oázis látogatható. A vasárnap a születésnapon még Dolágsali Róbert is föl fog lépni, én vagyok a Kedvenc Állatom című műsorával, de múlt idéző program lesz a Vígszínház művészeivel, egy kicsit fölelevenítjük az állatkert alapítása körüli jeleneteket, lesz mozgókönyvtár, mert hogy annak idején még Szabó Ervin és az állatkert akkori főigazgatója Lendl Adolf jó barátok voltak, és akkor volt ilyen mozgókönyvtár is az állatkertben, ezt is fölelevenítjük. Szóval rengeteg izgalmas programunk lesz, ilyen nyomozó játékok, tematikusan az állatkerti épületekről, és mindenféle dolog lesz. Az állatkert weboldalán most már olvasható is ez a részletes programkínálat. Hát igazából plusz élményeket szeretnénk adni, és nyilván azt is, hogy egy kicsit a közönség belelásson akár az állatkert nagyon fontos közhasznú munkájában, meg a kulisszák mögötti dolgokba.
3: Az hát mindig érdekes.
5: Igen, például a takarmánykonyhából is kitelepülünk az állatkert egyik helyszínére, és ezt is megmutatjuk, vagy például különböző állatszállító ládák, amiket különböző korokban használtunk, az is ki lesz rakva, és meg lehet nézni őket. Szóval nagyon izgalmas, nagyon változatos program lesz. És ráadásul, amiért még érdemes most állatkertbe jönni, ugye a hétvégén a programok mellett, hogy rengeteg kis állatunk van. Zebracsikó, sörényes hangyászkölyök, most már egy kis szerencsével egyre többször lehet látni a vörös panda kölyköt is, és itt is még hosszan sorolhatnám, erre se lenne elegendő a műsoridő. Tehát programok, kis állatok, látnivalók, és hogy még a kánikulára is tulajdonképpen egyfajta választ ad az állatkert azáltal, hogy azért ez egy kellemes környezet még a kutyamelegben is látogatásra.
3: 160 év alatt nagyon sokat változott az állatkert szerepe. Ha már csak a te szóvivői időszakodat nézzük, az alatt is rengeteg dolog változott. Hogyan készül az állatkert, vagy hogyan lehet készülni, mik a tervek a jövőre nézve, akárhogyha csak a melegről beszélünk, vagy itt a megváltozott helyzetekről. Szóval mit látsz így az alatt a 160 plusz van, mire lehet számítani?
5: Igen, ráadásul az én szóvivői tevékenységem már egy mérhető része ennek a 160 évnek, hiszen ez is több évtizedet jelent. Hát a helyzet az, hogy a legjelentősebb változás talán a megnyitás óta, mert 1866-ban is kulturális közhasznú célok, közművelődési célok már megjelentek az Átkelet alapításában, tudományos célok is. De akkor még nem jelent meg, és ez azóta fejlődött ki, és ez most nagyon markáns, az az állatkert természetvédelmi tevékenysége. És azt hiszem, hogy ebben még nagyon sok előrelépés várható az elkövetkező időszakban. Ugye ennek nagyon sok területe van, és ha csak az egyik területet nézem, mondjuk a vadállatmentést, hiszen ezzel is foglalkozunk, tehát Magyarországon honos védett vagy fokozottan védett állatfajok, olyan egyedei, akik segítségre szorulnak, törőszárnyú gólyák, mérgezett sasok, elárult kismókosok. Van is egy vadállatmentő központunk, ahol ezekről az állatokról gondoskodunk, és hát most már azt lehet mondani, hogy az éves bekerült segítségre szoruló állatok száma, akik második esélyt kapnak nálunk, az meghaladja a 3000-et. Tehát például az egyik irány az ennek a tevékenységnek a bővítése, ami hát persze ott az állatkert területén belül plusz részeket is jelent, amit ebbe a dologba, ez ott a cirkusszal határos területén van az állatkertnek, amit ebbe a dologba még szeretnénk bevonni, úgyhogy hát nagyon sok tervünk van, de ezt menet közben jól látja, amikor valaki eljön az állatkertbe és látja, hogy mivel foglalkozunk, mivel dolgozunk. Nagyon odafigyelünk arra, hogy az állatkert eleve sok mindent ad, állatokat, növényeket, élményeket a közönségnek, generációkon átívelő élményeket, mert mi olyan régóta létezünk, hogy amikor eljön hozzánk egy nagyság, akkor a frissen megélt élmények mellett mindig ott van az, amit a szülők meg a nagyszülők mesélnek a saját gyerekkorból. De hát emellé még azt is szeretnénk hozzátenni, hogy igazából mivel foglalkozunk, mi van a kulisszák mögött, ezt is szeretnénk megmutatni mindig.
3: Hanga Zoltán, köszönöm szépen és jó ünneplést!
5: Köszönjük szépen!
1: Támogatott tartalmat hallottak! Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca. 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
1: A nyári kánikula idején a víz az egyik legbecsesebb kincsünk, az elmúlt napokban mégis több ezeren maradtak víz nélkül Szentendrén. Hogy milyen állapotban van a hazai vízvezetékhálózat, hogy hogyan fordulhatnak elő ilyen helyzetek, és hogy mi lehet a megoldás, ezekről a témákról beszélgetünk Hernádi Krisztina Nórával, tanár, környezetkutató, geográfussal, valamint Egresics Emmával, a Vízkoalíció önkéntesével. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Beszéljünk egy kicsit az aktualitásról, a hétvégéről ráadásul van szentendrei érintett is itt a stúdióban. Mi vezethet odáig, hogy komplett városrészek maradjanak víz nélkül a kánikulában?
2: Hát egyrészt nyilván volt egy nyomáscsökkenés a rendszerben, és ez a régió a legmagasabb térszínen fekszik Szentendrén, és nyilván ennek a fizikai része az, ami okozza ezt a problémát elsősorban. Másodszorban nyilván az, hogy csökkent a vízszint a Dunában, ez egy jelentős hatása.
1: Nem segíti a helyzetet.
2: Nem segíti a helyzetet. És a másik az, hogy ugye folyamatosan ugye telítették a tározókat, mert több tározó van, 5 azon a hegyvidéki szakaszon. De van egy rész, amit csak gravitációsan lehetett tölteni, és gyakorlatilag, hogyha a felső részekről elhasználták a vizet, akkor alatta lévő részeken sajnos üresen maradt a tározó, és az a rész gyakorlatilag tegnap délutánra sikerült rendezni a rendszert, és 3,5 nap volt talán az a maximális időszak, amíg több háztartásban, tehát körülbelül ez tényleg ilyen 1000 fölötti létszámot jelent.
1: Ezt az eseti kezelést, a tűzoltást mennyire kezelték jól a hatóságok, nyilván a lehetőségekhez képest, amit kellett, mit csináltak jól, és mit lehetne jobban?
2: Nyilván olyan mérségében én nem látok bele a DMRV munkájába. Én azt gondolom, hogy amiért mondjuk a Vízkoalíció is megalakult 5 évvel ezelőtt, és Szentendre az egyik első önkormányzat volt, aki belépett, mert pontosan láttuk azt már 5 évvel ezelőtt is, hogy komoly problémák vannak az ellátással. Ugye 18-ban volt az első olyan nagyon komoly vízszintcsökkenés, ami szintén hasonló korlátozásokat hozott magával. Igazából a vízhálózat azóta sem javult, erről szólt ugye több tanulmányunk is már, és az idei még, ami a 24-es állapotokat fedi, még nem készült el, reményeink szerint októberre készen lesz. Ugye a választások miatt nem kaptuk meg az adatokat időben, és a rendszeres márciusi nyitó konferenciánkra nem tudott elkészülni ez a tanulmány, amit minden évben lerakunk az asztalra, és kormányzati szinten is használják, mert többen hivatkozták be akár névvel, név nélkül a tanulmányainkat. Most egy kicsit bővülni fog, mert a szennyvizes rész is bekerül.
1: A szakemberek évek óta kongatják a harangokat, hogy nagyon nagy a baj ezen a területen. A Vízkoalíció mit lát most, milyen javaslataitok vannak arra, nyilván majd itt, hogyha a tanulmány megszületik a 24-es adatokból, többet lehet, és akkor is biztos, hogy fogunk erről beszélni. Na de mégis látjuk, hogy itt tényleg, tehát most már bárki, aki kinyitja a szemét, vagy az internetet, az látja, hogy mekkora a probléma. Mik lennek az első és legfontosabb lépések?
3: Hát alapvetően a Vízkoalíciónak van egy követelés listája, ez egy 12 pontból álló vízminimum, ami 4 témán belül fejtegeti ki, hogy milyen pontokat lenne érdemes, kezdeni, mik lennének az első lépések. Ez a 4 témakör egyébként az a 4 témakör, amivel a Vízkoalíció is aktívan foglalkozik. Ez ugye az ivóvízhálózat állapota, a vízszegénység, a táji vízgazdálkodás és a szennyvízkezelésnek a témakörei.

0: Itt a szennyvíz és az ivóvíz hálózatok rendszere kapcsán nagyon fontos lenne egy állapotfelmérés. Ugye ez nagyon hiányzik a rendszerből, és egy rekonstrukciós program. Ugye az ivóvíz hálózat kapcsán tudjuk, hogy a jelenlegi felújítási ütemben ez kb. 300 év lenne, ami ugye nyilvánvalóan nem áll rendelkezésünkre a jelenlegi helyzetben. Nagyon fontos lenne itt például az aktuális ivóvízkorlátozások kapcsán fontos adat az, hogy a nagy nehezen kitermelt ivóvízünk, ugye a jelenlegi helyzetben, ennek is a 25%-a ez negyede így elfolyik a rendszerben, ugye a rossz ivóvíz hálózat állapota miatt, tehát ezzel mindenképpen kezdeni kellene.
1: Itt, hogyha megvan a szándék, mondjuk az új kormányzat részéről, megvan akár valamennyi forrás is, akkor ezt a 300 évet, ezt hogy lehet csökkenteni? Vagy megvannak azok a pontok, hogy mik azok, ahol tényleg SOS oda kéne menni valakinek, és azonnal csövet cserélni? Tudom, hogy ez most ilyen nagyon leegyszerűsített.
2: Abszolút. De... erről szólna mondjuk az állapotfelmérés, a kockázatelemzés rész, tehát ezt kéne leggyorsabban megcsinálni ahhoz, és erről szól pontosan az ivóvíz és a szennyvíz minimumban is az elvárás, hogy kockázatelemzés azonnal. Gyakorlatilag ilyen csak az ivóvíz hálózat megreparálása az olyan 4-6 ezer milliárd forint. Ennyi hiányzik nagyjából a rendszerből. A többiről még nem beszélünk, ugye a szennyvíznél is nagyon fontos lenne ugyanez, hogy élhetőek legyenek azok a vizek, azok a befogadók, amik megkapják ezt.
1: Mit tehetünk mi civilek? Tehetünk-e azzal, hogy fogyasztunk, mennyire vagyunk tudatosak, gyűjtjük az esővizet? Tehát mi az, amit tényleg mi megtehetünk azért, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzetünk?
0: Hát ebben a helyzetben szerintem jelenleg az első és legfontosabb, hogy betartsuk a korlátozásokat, tehát anélkül nem lehet ezen a helyzeten túljutni. Ezek jelenleg ugye ezen a 14 településen, ahol most ez a harmadfokú korlátozás van, jelenleg ezek viszonylag szigorúak, de az életminőségünket egyébként nem feltétlenül veszélyeztetik, mert hogy a higiéné, a főzés, ivásra használt vízmennyiséget, azt nyilvánvalóan kiváltjuk a rendszerből, viszont az ezen felüli luxusfogyasztások, ugye ez a pázsitöntözés, autómosás, medence feltöltés, ezek sajnos ebbe a helyzetben most nem férnek bele.
1: Tehát minden... Várnának itt egyébként nagyobb kormányzati beavatkozást? Tehát, hogy igenis azt mondják, hogy akár bírságolható az, aki hát ugye van erre példa, vagy hogy a világban?
2: Én azt gondolom, hogy eleve sokkal tudatosabban kéne élnünk. Most már 30 éve beszélünk erről, akik ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy ideje lenne belátni. Szerintem ezek pont azok az időszakok, amikor könnyebb a belátás, aztán, hogy ezt mikorra sikerült tényleg tudatossá válni az embereknek olyan szinten, hogy valóban mondjuk szürke vizet használjunk, de ez mondjuk akár igazgatásilag is nagyon fontos lenne, hogy megszeressenek azok a törvények, jogszabályok, amik alkalmassá teszik ezt a rendszert erre. Mert egyelőre még nincsen meg ez a szabályozási rendszer sem.
1: Hernádi Krisztina, Nóra és Egressy Csemma, a Vízkoalíció önkéntese. Köszönöm, hogy itt voltak, és biztos vagyok benne, hogy beszélgetünk még a témáról. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt ma reggelre a Start és a Start Plus. Holnap reggel is várom önöket, addig is maradjanak az ATV-n. Hamarosan híradóval jelentkezik kollégám Tóth Géza. Köszönöm önöknek a figyelmet, további szép napot. Viszlát.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, lejártak a régi típusú személyi igazolványok, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, a résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A vártnál 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassú a haladás. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Kultúra. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Cserdi Zsolt, az első vendég pedig egy régi kedves ismerősöm, tehát ne lepődjenek meg, egyrészt lehet, hogy oldott lesz a hangulat, másrészt pedig hát tegeződni fogunk Csepei Adriennel, aki hát most már íróként sem először debütál Önök előtt, és hát ráadásul azt gondolom, hogy igencsak lehet ismerni őt a zene és a futball rajongásán túl arról is, hogy kiváló tollal számol be a gyermekkori élményeiről, meg a gyökerekről, ahonnan ő származik. Úgyhogy erről írt valójában most is. Szervusz, Adrián!
3: Szia, Egon! És nagyon köszönöm, hogy hívsz, és mindig jó veled beszélgetni.
2: Ezt de drága vagy!
3: Most se fogunk unatkozni, szerintem.
2: Szerintem most hagyjuk abba, ez a csúcspont. Tehát innentől már csak lefelé vezet a hegyről az út. Jó, na! Több komolysággal szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy írtál egy könyvet, az a címe, hogy Nagymamám magyaráz. És hát nem úgy ültél neki, hogy most valami egészen újszerűt alkotsz, mert hogy ez több éven keresztül rendszeresen a Facebookon megosztottad ezt a történetsort a te követőiddel, barátaiddal, olvasóiddal. Aztán hogy lett ebből könyv?
3: Több szála is van a történetnek. Egyrészt ugye elindult a hashtag Nagymamám magyaráz, ami egy tulajdonképpen humoros, hát a nagymamám magyarázásait tártam a Facebook közönség elé. Ugye, aki már beszélgetett nagymamával arról, hogy ki hol lakik a faluban, kinek a kicsodája, balra fordulsz, tudod, van az a nagy fekete kutyájuk, de a régen a zöld trabantjuk volt. Na, ezekből a magyarázatokból egy ilyen vicces sorozat született, és ebben már megvoltak a csírái annak, hogy a szabolcs-szatmári tájszólás is megjelenjen ezekben a szövegekben, és ezt imádták a kommentelők. Ez úgy érzem nem nagy képviség mondani, mert tényleg az van, hogy amióta ez a sorozat elindult, folyamatosan követelték, hogy legyen ebből könyv. Ezzel párhuzamosan, pontosabban még jóval ezelőtt, mert ez körülbelül 5 éve indult ez a sztori, 20 évvel ezelőtt, amikor az egyetemi dialektológia órán nyelvjárás gyűjtésre mentem haza, Szatmárba, ugye én ott nőttem fel, Fehérgyarmaton születtem, és Fehérgyarmat környékén nőttem fel, akkor én oda mentem haza, és ott készítettem az idős nőrokonaimmal, illetve olyan nőkkel, akik fontos szerepet játszottak, meg játszanak az életemben, hangfelvételeket. És ezek a hangfelvételek aztán az évek során gyűltek, sokasodtak, nem tudtam, hogy mi a célom velük. Csatlakozott hozzá a nagyapám testvérének néhány kazettája, amit egy haláleset után megtaláltam egy polc mögé beesve. És egy ilyen egészen meseszerű történet lett belőle, mert idén megszületett bennem az a elhatározás, hogy akkor legyen könyv a nagymamám magyarázból, de akkor, ha könyv lesz, akkor ez legyen egy olyan könyv, ahol nem csak nevetni lehet, hanem legyen mélysége is ezeknek a történeteknek, úgyhogy a hangfelvételek leíratai adják a könyv gerincét. Tematikus fejezetekre bontottuk a szerkesztőmmel, Laik Eszterrel, mert ez egy iszonyatosan tömény és lelkileg is, meg olvasási szempontból is megterhelő anyag lenne, és minden fejezetet egy általam írt bevezetővel olvashatnak az olvasók.
2: Az a fantasztikus, hát hogy ugye nekem nincsen meg ez a nyelv. Nincsenek meg ezek a hangok, ezek a hangzók, mert hogy én nem ott nőttem fel. De ahogy olvasom a könyvedet, hallom ezeket a hangokat.
3: Tehát azt ugye megtanultad rögtön.
2: Hát ez ugye? Mondjuk mondani nem tudnám, de hallani már hallom.
3: Belemegy ez a fejedbe azonnal.
2: Te tudsz még úgy igazán ízesen fehérgyarmatiul?
3: Én nagyon sokat. Ugye nekem a szülőfalum hivatalosan Penyige, vagy hát technikailag Gyarmaton születtem, de Penyigén nőttem fel, illetve Mánd az én kis falum, ami a belemenés elején és az első regényem elején is szerepel. És én abban a pillanatban, ahogy telefonon beszélek valakivel onnan, azonnal elkezd visszaállni az eredeti tájszólásom, és amikor hazamegyek, akkor 1-2 óra alatt erősebben beszélem a tájszólást, mint azok, akik ott éltek az elmúlt 20 évben, és ezt
2: milyen
3: most a
2: érdekes.
3: Kötet. Képzeld el, hogy a kötet lektorától, dr. Gacsai bába Barbarától tanultam meg, hogy ez azért van, mert amikor én 20 éve elköltöztem onnan, akkor bennem rögzült az a nyelvállapot, és az én memóriámból az hívódik elő, miközben azok, akik ott éltek 20 évig, folyamatosan a köznyelv felé közeledett az ő nyelvhasználat.
2: Na bezzeg a Nagyi, mert ő tudja.
3: Hát a Nagyi,
2: Nagyi mindent is.
3: Figyelj, saját bevallása szerint ő nem beszél ennyire így, de utána fölveszi a telefont, úgyhogy hello. Szóval nagyon, nagyon kedvesen részt vett egyébként a könyv előkészületeiben. Először nem hitte el, hogy az emberek ezt imádják, és hogy érdekli őket, hogy ő miket magyaráz. Aztán utána már eljutottunk oda, hogy nem csak érdeklődött, de képzeld el, hogy a kéziratot el is olvasta, és lektorálta, úgyhogy elégedett volt vele, és nagyon
2: elolvasta. Lektorálta?
3: Igen, őrület. Van egy nagyon kedves fotó, ahogy ül a laptopommal az ölében, és olvassa, és mondta, hogy na, igaz volt, így volt, ahogy leírtad.
2: De drága. Egyébként még akkor a másik még mindehhez, hogy ugye az én nagymamám nagyon régen nem él már, és csak az egyiket ismertem mindőjük közül, de az, ahogy magyaráz a Nagyit, az nekem visszahozta a saját nagymamámat. Aki városi volt, nem beszélt tájszólás, de ez a... Na gyere ide, unokám, elmondom.
3: Ó, de jó, annyira boldog vagyok, hogy ezt a visszajelzést kapom a leggyakrabban, hogy előhív valamit az emberekből, a saját emlékeikből, mert az volt a célom, hogy egyrészt ugye nem véletlenül van nyelvtörténész lektora a kötetnek, tehát jelöltük a szabolcs-szatmári tájszólás jellegzetességeit, ami akár nehezítő tényező is lehetne, ahogy mondod. De pont emiatt azt gondolom, hogy ez egy olyan autentikus törzse ennek a kötetnek, ami valami nagyon-nagyon mély kapcsolódással tud mindenkihez kapcsolódni, akkor is, ha nem ezt a tájszólást beszélte a nagymamája, mert ez a fajta gondoskodás, ahogy az egyik kedvenc példám, ez a vedd már fel a pulóveredet, mert már fázok. Tehát én fázom, és ezért te vedd fel a... Hát mennyi szeretet van ebben a mondatban? Mennyi gondoskodás? Igen. És szerintem ez az, ami az embereket azonnal berántja ebbe a szövegbe.
2: Lubickolsz abban, ahogy fogadják? Én látom a Facebook oldaladon is, meg úgy egyáltalán, hogyha az ember kicsikét körbenéz az interneten, akkor találkozik a könyveddel, és hát ovációval fogadják. Ebben lubickol egy szerző, azt gondolom.
3: Hát figyelj, ha lehetek teljesen kendőzetlenül őszinte, én életemben még ilyen boldog szakmailag nem voltam, mint most, mert azt érzem, hogy valami olyat csináltam, ami fontos nekem, fontos a szűkebb környezetemnek, tehát azoknak, akik ebben a kötetben szerepelnek, tehát valamit megmentettem, ami amúgy már nem lenne, vagy nem maradna meg, és fontos az olvasóknak, és azt hiszem, hogy ennél többet nem lehet remélni, meg nem lehetett volna ennek szebb formája, mint ahogyan ez a kötet elkészült.
2: Meg van még egy dolog, amit kifejezetten irigylek tőled, mert ez nekem kimaradt, és szerintem ez legtöbbünknek kimaradt. Rögzítettél családi történeteket, amik mostantól kezdve pontosan így maradnak. Ezek nem változnak mostantól, mert le van írva, ez így volt, kérem szépen, és kész.
3: Képzeld el, hogy nagyon sokan megköszönik, nem csak a családból, hanem akár ismeretlenek is írnak, hogy köszönik, mert ezzel az ő örökségüket is megőriztem, mert nyilván nagymamám, meg 10 nagymama van ebben a kötetben, de ez Szatmárból egy időkapszula tulajdonképpen, tehát a szűkebb és tágabb környezetünket is megmutatja, az ottani szokásokat, az életmódot,
2: hagyományok, recettek
3: is. És hát pont ezért szerettem volna, hogy a Szalai Mimi illusztrálja, mert ezek nagyon tömény, sokszor tényleg kibontásra váró szövegek, és a Szalai Mimi, aki egyrészt textil tervező grafikusként is nagyon tudott ehhez a témához kapcsolódni, mint a Szatmár-Beregi keresztemeshez, ami a kötetben is egy alapmotívum. Másrészt a nagymama az neki is egy ilyen nagyon fontos karakter az életében, és hogy az ő rajzai egy kicsit még további mélységeket, vagy még további szobákat nyitnak meg ezekben a történetekben, és azt hiszem, hogy egy kicsit el is emelik Szatmártól, és közben nagyon-nagyon illik a szatmári letisztultságba, a Miminek a világa. Tehát valószínűleg így számítanak a tényleg a legapróbb kis keresztemes öltések is ebben a kötetben.
2: Nagyi kontrollálta, lektorálta a recepteket is?
3: Hát ők diktálták, tehát hogy olyannyira ugye, hogy a recept leírások, azok nem hagyományos receptleírások, hanem azt jegyeztem le, ahogyan lediktálják ezeket, tehát ez tényleg úgy, ahogy a nagymama, meg a, ugye nem csak nagymamák, hanem olyanok is vannak, akik akár soha nem is lehettek nagymamák itt a 10 nő között, olyanok is vannak, akik még nem nagymamák, ahogyan ők elmondanák, hogy hova rakd a fakanalat, hogy mozdítsd a kezed, és ez is egy gondoskodó jellegű
2: hát az egy őrület,
3: dolog,
2: igen. Ugye? Ahogy kell tartani a fakanalat közben, na jó.
3: Igen, de ugye akinek nem volt nagymamája, vagy hát nem igen. tanult főzni, az ezt nem kapta meg, és én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit megkaphatja ezzel a kötettel.
2: Drága édesanyám, állandóan próbált, ez egy nagyon vicces dolog számomra, persze csak, olyan majonézt csinálni, mint amilyet a nagyim csinált. És mindig megkérdezte reménykedve, hogy mert nagyim már nem élt akkor. Hogy ugye ez most sikerült, és mondom, anya majdnem. De azért nem. Mert hogy igen, lehet, hogy azt a kanalat kellett volna másképp tartani, ahogy te írod. Ezeket hát, meg igen, tudod nem, főzni, nehéz. Sütni?
3: Igen, ezeket igen. Ugye én már nem eszem nagyon régóta húst, emiatt a húsos ételek egy részét nem is próbáltam soha megcsinálni, de az a jó hír, hogy a mindenmentes, legmodernebb konyhának is megfelel egy csomó ebből a receptsorból, mert hogy a szatmári paraszti étkezés az alapvetően például gluténmentes fogásokra épült, nagyon sokszor nem volt pénz arra, hogy húsos fogásokat tegyenek, úgyhogy én a lehető legmodernebb diétámban is be tudom ezeket építeni, és hát vannak a tényleg ilyen nagyon hagyományos receptek, amik meg egyszerűen nem maradhatnak el. Nekem például, hogy ezzel a modern kifejezéssel éljek, ez a comfort foodom, amikor nagyon gyorsan ennék valamit, ami így egy kicsit megnyugtat, meg nem olyan nehéz elkészíteni, az az úgynevezett duszi, ami, ahogy egy barátom fogalmaztam, ez a tészta nélküli krumplis tészta. És nagyon finom.
2: Hát akkor de valójában az krumpli.
3: Figyelj, ez egy ilyen paprikás zsíron, vagy hát nem zsíron, olajon felpirított krumpli, ami isteni. És nem tudod elmondani, hogy mitől más étel ez, mint mondjuk tényleg a krumplis tészta, de más. És nagyon-nagyon szeretem. De hát ugyanígy a puliszkát imádom, meg főzöm is ezeket. A töltött káposzta felelős én vagyok a családban. Hát vegán töltött káposztát, és most már egy ideje gluténmenteset készítek karácsonyra, de készítem is. Képzeld el, a életem egyik legnagyobb eredménye, hogy tavaly karácsonykor hazavittem a gluténmentes, vegán töltött káposztát, és nagymamának az volt a reakciója, aki egyébként az egyik legfinomabb töltött káposztát szokta főzni, hogy jó, megpakoltad, hússal jányom.
2: Opa.
3: És úgy röhögött a család, hogy akkor sikerült, mert ugye nem volt benne.
2: Hát nem volt benne, igen. De volt tartalom. Hús nem volt, de tartalom az volt.
3: Így van. Meg hát szeretet az a legfőbb hozzávaló mindig.
2: Mondd, ha már ekkora az eufória, akkor lesznek ennek a könyvnek bemutatói is országszerte? Vagy hogy tervezitek?
3: Igen, képzeld el, hogy most megyünk egyrészt Debrecenbe, mert én félig Debrecenben élek már néhány éve, és hát természetesen megyünk vele haza Fehérgyarmatra is, úgyhogy 20-án, illetve 22-én megyünk haza. A nagymamám ott is fog magyarázni. És én azt szeretném, hogyha minél több helyre el tudna jutni. Egyébként tartozik a kötethez egy nem csak a hanganyagok, amiket említettem, hanem videós és képi anyag is, úgyhogy én szeretném ezt, tehát projektként gondolok erre, tehát nem csak egy könyv, hanem vannak olyan dolgok, amiket még tervezek, így a nagymamám magyaráz égisze alatt, és a Margó Fesztiválon volt a könyvbemutató, és ott bejátszottam egy hangjáték részletet, amit én készítek ezekből a felvételekből, és hát amit mondtál, hogy ilyen eufórikus volt, és hát zokogtunk, és nevettünk, és minden, szóval nagyon, nagyon mély, és nagyon-nagyon szép ez az egész. Azt hiszem, hogy ez az a furcsa, mert te olvastad az első regényem, az egy nagyon-nagyon személyes, egy önéletrajzi regény, és ahhoz képest mégis azt gondolom, hogy ez máshogy személyes, és még személyesebb annál.
2: Hát ez már a családod is, meg Meg a gyökereid is. De egyébként az első regényed is szólt erről eléggé mélyen, úgyhogy most azt vissza lehet hozni, hogyha valaki most Csepei Adrient olvas, akkor keresse a többit is, mert hogy érdemes. Ráadásul meg azon gondolkoztam, hogy hogy lehet egy turnéba belevágni egy könyvbemutató, aminek az a címe már a könyvnek, hogy nagymamám magyaráz úgy, hogy a nagyit nem viszed.
3: Hát Fehérgyarmatra jön majd a nagymamám.
2: Debrecen meg ússza?
3: Igen, mert egészségügyi okokból nagyon vigyázunk rá, hogy ne, tehát nem ér annyit.
2: Tehát nagymama turné nem lesz, csak nagymamám magyaráz turné.
3: Nagymama turné nem lesz, de azt mondta nagymamám, amikor elmen nyomdába a könyv, és mondtam neki, hogy nagyon várják az olvasóim, és folyton kommentelik, hogy alig várják, hogy megérkezzen, és nagyon sok volt közülük, aki előrendelte a könyvet, hogy mondd meg nekiek, hogy nagyon szép dolog tűlük, hogy így is foglalkoznak velem, hogy már ilyen öreg vagyok.
2: De szép.
3: Úgyhogy ez úgy érzem, hogy ez tényleg ez valami több, mint aminek indult, és több, mint amit remélhettem.
2: Olvassák el a könyvet, hallgassák meg, hogy beszélnek arrafelé, és élvezzék a receptek finomságát, meg ennek a szövegnek a finomságát. Csepei Adrien, gratulálok, és köszönöm szépen.
3: Én köszönöm. Látod, milyen jó veled beszélgetni?
2: Jó volt? Öröm volt veled, Adrien. Szia!
3: Szia, szia!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lehet, hogy meglepő lesz a következő beszélgetés, mert hogy a tárgya talán nem, de az alanya annál inkább. Könyvet írt, és nem is akármilyet, Bárándi Gergely, akit korábban önök ismerhettek országgyűlési képviselőként, az utóbbi időben elsősorban jogászként, és talán kevesebben tudják róla, hogy Velencének és Dalmáciának a szerelmeseként ezt a témát, ennek a tehetségnek, ennek a vidéknek a több ezer éves történetét, történelmét kutatja. És hát ennek a kutatásnak lett egy lenyomata most egy kötet formájában. Erről fogunk beszélgetni. Ráadásul ez a könyv csak 1420-ig tart, úgyhogy azt a fenyegetést is megfogalmazhatjuk, gondolom, a hallgatók felé, hogy lesz folytatása. Jó napot kívánok, szervusz Gergő!
2: Jó napot kívánok, szervusz Egon! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi köt, vagy mitől akad be neked ennyire Velence és Dalmácia, hogy ezzel szenvedélyszinten kezdtél el foglalkozni? Mert hát ez így van.
2: Ez abszolút így van, és ez egy, mondhatnám, hogy az életemben a legrégebbi szerelem, mert az első könyvem Etágyban 26 évvel ezelőtt jelent meg ugyanennél a kiadónál, úgyhogy régi szerelemnek...
1: Hűségesek vagytok egymáshoz.
2: Abszolút, tehát ez nem is kérdés, hogy, és ugye szokták kérdezni, hogy mitől alakult ez ki, hát ugyanúgy, mint egy másik szerelem, az ember nagyon nehezen tudja megmondani, hogy mitől alakul ki. Objektív szempontokat persze tudna mondani, de az igazság az, hogy a válasz az, hogy nem tudom. Ez így van, de most már lassan 3 évtizede.
1: Nekünk, magyaroknak írtad a könyvet, vagy alapvetően nincs ilyen megközelítése, majd egyszer különböző nyelvekre lefordítva elkezdhet talán nemzetközi életet is élni, vagy a mi szemszögünk az, ami onnan nézed Velencét és Dalmáciát?
2: Ez egy kifejezetten magyaroknak szánt könyv a részemről, méghozzá, ha stílusát tekintjük, akkor tudományos, ismeretterjesztő stílusba határoznám meg. Tehát magyarán, hogy mindenki, aki a történelem iránt érdeklődik, olvasni tudja, nem szakembereknek szól, de igyekeztem a leginkább tudományos igényességgel megfogalmazni a sorokat. Velence szemszögéből írok ugyan, tehát velencei nézőpontból közelítem meg Velence és Dalmácia történetét, de ebben az időszakban, amiről a könyv szól, borzasztó sok közös pont van Magyarországgal. Tehát én úgy is fogalmaztam a bevezetésben, hogy ez a magyarok, a horvátok, a dalmátok és a velenceiek közös története, amiről ebben a könyvben szó van, hiszen a Magyar Királyság és a Velencei Köztársaság egyaránt igényt tartott és Dalmáciára is harcolt ezekért a területekért váltakozó sikerrel, és ez jelenik meg a könyvben. Ez egyébként onnan is nyomon követhető, hogy nagyon-nagyon sok magyar történésznek a művét dolgoztam fel, tehát nem csak velencei olasz szerzőkét, hanem hangsúlyosan magyarokét is. Szóval a kérdésre válaszolva is egyszerűen igen, ez alapvetően a magyar olvasóközönség számára íródott, de természetesen egy nemzetközi történet, amiről szó van a könyvben.
1: Velencét egyrészt a városállamok háborújának egyik központjaként, másrészt egy szellemi, kulturális központként szoktuk emlegetni. Van egy harmadik olvasata? Látsz-e e mögött még többet, mást?
2: Velence ebben az időszakban nyugodtan mondhatjuk, és ezt talán történészek egyike sem vitatja, hogy világhatalom volt. Nem csak a gazdagsága okán, hanem abban az időszakban, amiről ez a könyv szól. A keresztes háborúk során, főleg a negyedik keresztes hadjáratban olyan gyarmatbirodalomra tett szert, amelyik sokkal fölé emelte hatalmát tekintve a területénél akár 10-100-szor nagyobb országokért. Tehát például a Magyar Királyság ekkor egy meghatározó tényező volt az európai politikában, vagy akár a bizánci birodalom, és Velence egyáltalán nem bizonyult ezeknél gyengébbnek, sőt, sok esetben lényegesen erősebbnek. Tehát Velencének a történelmi szerepét sajnos, ahogy én látom, az oktatásban kicsit alulértékelik, hiszen ebben az időszakban nyugodtan egy lapon említhető azokkal a nagy hatalmakkal, akik a térségben ekkor voltak, akiket például említettem többek között Magyarországgal is.
1: Hogyha ezt a könyvet már befejezted, és már pedig befejezted, hisz a kezünkben tudjuk már tartani, akkor van egy olyan pillanat számodra, amikor azt mondod, hogy jó, akkor most ez a dolog, ez lezárult. Vagy ahogy különböző dokumentumokkal dolgozol, ahogy könyvtárakat túrsz fel, és majd ezt mindjárt kérdezem is egyébként, hogy dolgozol, mi a technikád. Szóval mindig újabbak és újabbak jönnek, tehát ez egy befejezhetetlen folyamat. Mondjuk a korai velencei időszakról.
2: A kutatás, az érdeklődés természetesen nem szűnik meg, de valóban az ember életében vannak ciklusok, életciklusok, és ezek az életciklusok, ezek kihatással vannak az írói mi voltára is. Volt egy időszak, amikor gyakorlatilag csak szakmai könyveket írtam, ez az elmúlt időszak volt, és annak előtte foglalkoztam Velencével. Most ez a téma ismét előjött az életemben. Hát a kutatás maga az nyilván egy szisztematikus munka, egy szisztematikus folyamat, ahol az ember valahonnan, valahova el akar jutni, de ettől függetlenül, ahogy mondtam, érdeklődésből az ember nagyon sok mindent olvas. És valóban így van, teljesen látod, teljesen mondtad, hogy voltak olyan források, amiket én eltettem, mert azt mondtam, hogy ez a téma még engem érdekel a Velence történetén belül, és rátapintottál valóban inkább a korai korszakából, mint a későbbiből, és lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni, és ezeket a tanulmányokat én eltettem, sőt, amiket feldolgoztam azoknak a könyveknek, írásoknak, tanulmányoknak, forrásoknak is, jelentős része máshol is hasznosítható lesz. Úgyhogy igen, ez egy ilyen permanens kutatási folyamat, de amikor az ember elhatározza, hogy szeretne egy könyvet megírni, akkor ezt fogalmazzuk úgy, hogy fölturbózza vagy katalizálja ezt a folyamatot. És ez történt most is. Hát tényleg a legkülönbözőbb forrásokból, amit a nációkat említem, akkor nagyon sok külföldi amerikai vagy angol nyelvű szerző, akkor nagyon sokan írnak ma már ugye angol nyelvű tanulmányokat vagy könyveket, akik esetleg horvát szerzők vagy olasz szerzők, akár csak a magyarok, és nagyon sok volt a magyar könyvtárból is, meg az internetről is. Hála Istennek egyébként is, ezt tudom mindenkinek ajánlani, egyre több mindent lehet a neten megtalálni, tényleg színvonalas és odavágó forrásokat.
1: Hát most már komplett kötetek kerülnek fel, úgyhogy ilyen módon valóban lehet ott is kutatni. Nem feltétlenül kell egy könyvtárban ülni, bár ugye annak is megvan a maga hangulata. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert valóban, hogy a történelem oktatást te egy fél mondattal szóba hoztad, az tényleg úgy van, hogy Dalmáciával kapcsolatban arra gondolunk mindig, hogy igen, itt a 19. század végén a kiegyezés után ez a terület ismét Magyarországhoz, a Magyar Királysághoz került, és ilyen módon volt ott nekünk dolgunk, de hát gyakorlatilag a Magyar Királyság kezdeteitől fogva évszázadokon keresztül Dalmácia jobban vagy kevésbé, de Magyarországhoz tartozott.
2: Így igaz. Én szenteltem egyébként egy pár oldalt az úgymond legitimációs kérdéseknek, tehát hogy kit illet Dalmácia. Jog szerint ki az, aki uralja, hiszen ugye egy időben nagyon-nagyon hosszú ideig, tehát évszázadokig a dózse, tehát a velencei uralkodó herceg, és a magyar király is viselte a Dalmácia és Horvátország hercege, kötője királya címet. Tehát mind a kettő uralkodói titulusában ez meglátszott, és hát nagyon érdekes volt végignézni, számomra is érdekes volt, amikor végignéztem azt, hogy vajon jog szerint, hogyha a jogtörténeti hivatkozásokat nézzük, a történelmi eseményeket nézzük, ki nevezhető Dalmácia jogos urának. És hát azt kellett belátni, hogy tulajdonképpen vagy mind a kettő, vagy egyik sem. Tehát sem a Magyar Királyságnak, sem a Velencei Köztársaságnak, ha úgy tetszik, nem volt szilárdabb erkölcsi vagy jogi alapja arra, hogy Dalmáciát birtokolja. Mai szemmel, hogyha a nemzetállamokba gondolkodunk és a szuverenitásba, akkor mondhatnánk, hogy nyilván Dalmácia jog szerint a dalmátoké vagy a horvátoké lett volna, bár ez a két fogalom is más. Vegyük azt, hogy a dalmátoké. Na de a középkori viszonyok között azért ez nem így nézett ki. Tehát, hogy ki volt jogos hűbérül a Dalmáciának, ez szerintem egy olyan kérdés, amit nem csak most nem lehet megválaszolni, hanem erre nincsen jó válasz. Hol ez, hol az, és mind a kettő mondhatta magát annak.
1: Volt hozzá közünk, de most úgy van, ahogy van, és hát valószínűleg ez most már így van jól, és igen, ahogy mondtad, az úgy igaz a Dalmátoké, Dalmácia. És hogy aztán kinevezi magát Dalmátnak, hát ez egy másik kérdés.
2: Ez igaz. Gergő. Most ma már a horvát és a dalmát náció, én azt gondolom, kimondható, hogy összefort, és nevezhetjük őket egynek.
1: Hát meg ráadásul ugye Horvátország, a horvát államiság kezdete is alapvetően az Adriához, a tenger mellékhez kötődik, úgyhogy ilyen módon aztán meg végképp jogot formálhatnak rá. Köszönöm szépen, és hát ez egy ajándék tulajdonképpen azoknak, akik Velencének és a történelemnek a szerelmesei, és hát remélem, hogy te is úgy éled meg, hogy neked is, mert hát ennyi munka után kezedben tartatod a könyved, gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, hogy tudtunk erről egy kicsit beszélni.
1: Velence és Dalmácia Bárándi Gergely tollából a kezdetektől 1420-ig a címből következik, hogy folytatása lesz, de most örüljünk ennek, ami már itt van.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, hát ez izgalmas lesz, mert én azt gondolom, hogy minden generációnak mást jelent a lázadás, és mást jelent az a zene, ami által lázadni tud, sőt, a zene is egészen más, ami által lázad. Balatoni Mónika, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskolájának kutató tanára már pedig erről fog most velem beszélgetni, azt hiszem, hogy a zene, mint a lázadás alapvető eszköze, hogy jelenik meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Itt igazából a különféle generációk különböző lázadásait, vagy...
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Itt igazából...

0: és hozzá kapcsolható vizualitás is. Tehát generációkon vannak átívelő formák, és vannak olyanok, amik bizonyos trendek mentén, vagy bizonyos felkapott, éppen aktuálisan, főleg napjainkban a közösségi média által felkínált lehetőségek, és a fiatalok elsősorban innen közelítik meg már a zenei világot, még mi klubokba jártunk.
1: Hát igen, ez egy másik világ lett bizonyos mértékig. Közben meg annyira mégsem, tehát nekem most, ahogy a Hert mondta, eszembe jutott, hogy ahogy megjelent az úgynevezett beat zene, tehát a Rolling Stones-szal, Beatles-szel, az önmagában lázadás volt. Jött a sok-sok hosszú hajú a rock zenével. Ugye így az van. A Hair korszak valójában. És aztán, hogyha nagyot ugrunk, Amerikában a rap zene megjelenése, az nem csak generációs kérdés volt, hanem az Amerikában élő feketék lázadása volt a fehérek társadalmával szemben. Tehát számtalan módon megtudott ez jelenni, és megtalálta a kifejezési módját annak, hogy hogyan lehetne ellenállni általa.
0: Igen, és nagyon jó, hogy mondta Egon a rappet. Ha most igazán megnézzük nem a platformot, hanem a zenei kifejeződést, akkor nagyon jól látható, hogy egy kicsit visszatértünk a szövegközpontú zenei világhoz, amiben most itt elsősorban nyilván a popzenére gondolok, ahol sokkal fontosabbá válik a dal szövege és azon keresztüli üzenetek a hallgató számára, és ezen keresztüli értékválasztások, mint az egész dalszöveg, vagy az egész album, amit ön is utalt akár a Rolling Stones Beatles világára, amikor a piacon megjelent. Ezt a dinamizmust, ez nagyon szépen lekövethető. Ha most a mai előadókra gondolunk, akár a Carson Comára, Beethoven-ra, ők tulajdonképpen, vagy akár Klubira, ők tulajdonképpen elsősorban ezekre a szövegekre fókuszálnak.
1: Ez egy nehéz kérdés, hogy például Azaria esetében hogy van ez, mert van, aki a szövegeit szokta megnevezni, mint hívószót Azariával kapcsolatos rajongásához. Van, aki meg a zenéjét, ugye valamit ő megtalált, de az nagyon izgalmas, és az önök kutatása pont erről szól, mert azért mi nem csak a levegőbe beszélünk, hanem van egy kutatás is, amiről szintén beszéljünk néhány mondatot. Szóval, hogy az derült ki, hogy Azariát ők az egyik legfontosabb nemzeti szimbólumuknak tartják 14-29 éves kor között.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye most 2023-ban készült, 23-24-ben ez a kutatás, amiben egészen pontosan azt kérdeztük meg a magyar fiatalokat, hogy ki véleménye szerint a három legjelentősebb zeneszerző. És itt ami érdekes a kutatási adatokból, hogy automatikusan jön a tanult válasz először, azaz, hogy Bartók, Kodály, Erkel és Liszt, tehát ennek különböző mutációi a válaszadók között, és utána megjelent, és ez azért fontos, hogy mikor volt az adatfelvétel, mert hogy akkor Azaria nagyon erősen jelen volt a közvélemény és a fiatalok életében. Nem azt mondom, hogy tehát hogy ő lett ugye az ötödik, nem azt mondom, hogy ma nem biztos, hogy ő lenne az ötödik, de egészen biztos, hogy ma mondjuk például Pamkutya előkerülne úgymond a trendek mentén.
1: A maga hét koncertjével, igen.
0: Így van, tehát nagyon fontos itt, hogy nem csak a lázadás, hanem gyakorlatilag vannak bizonyos trendek, amik ennek a lázadásnak egyfajta kifejezői formái, ami elsősorban már nem is az offline térben, hanem a digitális tér rendszerein keresztül érvényesül.
1: Hát annyira így van, hogy Pamkutyának, ami ugye egy nem létező formáció volt a való világban, most hirtelen testet ölt az előadás által, amiből 7 teltházas koncertet adtak el, a teljes valója. Korábban ők csak a YouTube-on léteztek javarészt. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert régen pont az ellenkező folyamat zajlott, tehát lehetett rajongani az emberért, aki ott áll előttem, aki ott énekel, vagy gitározik, vagy éppen üvölt az arcomba. Most már ez nem hiányzik.
0: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ez a szimbólumoknak, vagy a tárgyakban is megjelent, hogyha egy kicsit más műfajban, megint magyar példát néz,

0: Kezdjük, amit ön is említett. Ugye volt egy időszak, amikor az, hogy ricsekendőt hordott valaki, vagy emós volt, és feketébe öltözött, és a sminkje is ez hasonló volt. Az,
1: szimat, az egyetem. Szatyore, hát
0: így az... van.
1: Pontosan. Meg a tisza cipő.
0: Szerintem a hallgatók is emlékeznek hasonló időkre, hogy ki mihez szeretett volna tartozni, vagy egyfajta értékek melletti elköteleződését úgy fejezte ki, hogy ez a ruházatában, a sminkjében, ebben a nonverbális kommunikációban erős volt. És az az érdekes, hogy ma nagyon sok hasonló kinézetű fiatalt látunk, és fogalmunk nincs, hogy ők a popkultúra mely rendszerében, vagy a zenei stílus mely világában vannak otthon, vagy köteleződnek el, és aztán kiderül, hogy a különböző playlistek mentén ők a digitális platformon való aktivitásban nem értékeket választanak feltétlenül, hanem egy előadónak a dalszövegében találják meg, vagy éppen a megnyilatkozásaiban találják meg, vagy viselkedésében mind azt a szerethető és számukra nagyon fontos támaszt, vagy lázadást, ahogy ön is fogalmazta az elején, attól függ, hogy mi, de akár ez lehet egy lelki töltet is, ebben élő példa Taylor Swift óriási sikere, hogy akkor elkezdik követni. És ugye itt felvetődik az a felelősség, hogy régen is ezekben a klubokban történtek különböző közéleti aktivitások, különböző ügyek mellett, tehát ugye említettük a HERT, ami összekapcsolódott egyben a vietnámi háború elleni lázadásban is, tehát hogy nem csak egy társadalmi szerepet töltött be. Ez nagyon érdekesen alakul az elmúlt időben a különböző zenei stílusokban, illetve azok képviselői mentén.
1: És én még egy különbséget érzékelek, aztán lehet, hogy tévedek ebben valamennyit. Hajdanában ez úgy volt, hogy a megjelenés és a hangzás együtt jelentett valamit, az maga volt a lázadás. Tehát a rockzenekarok esetében az ütemverem a dobot, és csörömpölnek a hangszerek, és hát miért kell ez a torz gitárhang, és miért kell ez a szakadt ruha, és mi ez a hosszú haj, ez így együtt jelentett valamit. Ez maga volt az ellenállás, ha úgy tetszik. És ehhez csatlakoztak azok, akik úgy gondolták, hogy ez őket megtalálta, egyet tudnak érteni. Én ma őszintén szólva, de lehet, hogy ez egy generációs különbség, és ezért vagyok bizonytalan, és kérdezem is egyúttal, azt, hogy ez ilyen erősen jelenne meg egy zenei hullámban, vagy egy a külsőségekben látszó attitűdben, ezt én nem érzékelem. Azt látom, hogy sztárok vannak, és a sztárok jönnek-mennek, és a sztárokkal együtt jönnek-mennek a különböző megfogalmazások.
0: Ez egészen pontosan így van, és erre, és szegényeket nem akarom így külön kiemelni, de erre élő példa az előbb említett Pem Kutya, akik saját bevallásuk szerint is most járnak énektanárhoz.
1: Hát persze, de már hét
0: koncert. Igen, de hogy mégis volt egy platform, amin keresztül nagyon sok követőre tettek szert, és innentől kezdve már az őfeléjük irányuló szimpátia az elég ahhoz, hogy adott esetben most várjunk valamit, és elköteleződjünk mellettük, és elmenjünk mondjuk a koncertjükre. Függetlenül attól, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen hangzásvilágot fognak ott megjeleníteni, hiszen egy másik műfajban motoroztak korábban.
1: Igen, de talán nem is várják tőlük, mert hogy ez nem egy generációs, vagy nem egy lázadás kérdése ebben az esetben, hanem egy hangulat, egy hype.
0: Igen, egy hype, de adott esetben itt ez is egy óriási kérdés, hogy a lázadást ma például, adott esetben itt elsősorban a fiatalokra gondolok, hogyan tudják kifejezni? Mert nagyon-nagyon erősen jelen van az a félelem bennük, hogy valami mellett való elköteleződés, valami melletti megnyilatkozás, itt elsősorban a posztokra gondolok, az később nem fog-e, vagy akár abban a pillanatban egy negatív cunamit generálni, hogy nagyon sok ismerőse hirtelen leminősíti őt, tehát hogy az is nagyon fontos, hogy vajon ma, és ez nem csak a zenére vonatkozik, de a lázadásainkat és ezeket az érték választásainkat nyíltan fel tudjuk-e vállalni, vagy az úgynevezett chilling effekt az sokkal erősebb, hogy egy öncenzúrát fogunk kialakítani, és azt mondjuk, hogy igen, igen, egyetértek vele, de inkább nem írom oda.
1: Hát az a másik nagy kérdés, ugye akkoriban, amiről mi beszéltünk alapként, meghatározható volt a generáció, néhány mondattal leírható volt, amely generáció különböző eszközöket, formákat talált. Ugye nem említettük, de hát ott volt a diszkók világa, és annak a hangulata, és annak a külsőségei, amik az utcán is megjelentek, és egy életformát is jelentettek. Tehát leírható volt, hogy vannak az ilyenek ebben a generációban, meg az olyanok, de ez ma szerintem egyáltalán nem így van.
0: Egyáltalán nincs így, illetve van egy borzasztó nagy, ha lehet azt mondani, nosztalgikus érzet egyébként a mai fiatalok, tehát itt elsősorban a Z és Alfa generáció, hogyha generációkról beszélünk. Noha a Z és az Alfa generáció, még akkor is, hogyha pár év van közöttük, akkor is másfajta eszközöket fog erre a fajta lázadásra kiválasztani, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a technológia körülöttük, hogy ezeknek a kifejezési formáknak elsősorban az ad teret, és kevésbé a saját személyiségüknek a megjelenítése, vagy artikulálása kifelé. Tehát azt hiszem, hogy ön is erre utalt, hogy szinte már nem lehet látni, hogy igazán ki milyen zenei stílusban, milyen értékek mellett teszi le a voksot, tehát éppen lázad, mint a rockzene rendszerében, vagy éppen egy lágy dallamok mentén inkább filozofál, vagy kiírja akár saját magára, hogy szeretkezne, háborúz, ami ugye megint csak valakin keresztül és egy zenén, egy előadón keresztüli nagyon, nagyon erős üzenet. Tehát ez nagyon rejtve van, és én azt látom egy kicsit, hogy egyre ambivalensebbé válik, és egyre polarizáltabbá is, meg annyi más folyamat. Együtt.
1: És hát milyen érdekes, említett a szeretkezz, ne háborúzz szlogent, ami akkor a pólókon meg életérzésként egy nagyon erős üzenet volt, és hát ez ma egy lózung, és semmi több, hogyha egy pólón látjuk, annyi, mint az összes többi. Hogy változnak ezek is a korokkal? Miközben persze lehető ma is van, akinek ez ugyanazt jelenti, mint akkoriban. Hát köszönöm. Szerintem ezt hosszan taglalhatnánk még, és lehet, hogy még fogjuk is. Balatoni Mónikát hallották, a
0: nagyon szépen köszönöm.
1: MCC Média Iskola kutatótanárát. Köszönöm én is.
0: Minden jót, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: alakítja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogyha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület az intézkedés bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a döntés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett gyakorlatot már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Elérkeztünk a hét utolsó napjához, péntekhez, és hát hogy máshoz zárnánk ezt a hetet, mint a gazdasági műsorral a megszokott időpontban. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és az a jó hírem van, hogy jövő héttől már ismét Rónai Egon érkezik az adásba, de ma még én fogadom önöket. És hát nézzük is, hogy mi lesz az első témánk. Egészen pontosan most a nyaralásra fogunk fókuszálni, méghozzá pont annak okán, hogy a regionális és külföldi repterek átformálják a nyári utazási piacot, de hogy miről is beszélek pontosan, arról majd hamarosan majd többet tudhatunk meg, hiszen Szokodi Bélával, az Invia kereskedelmi és termékmenedzserével beszélgetek és kérdezem ennek apropóján. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Ahogy a felvezetőmben mondtam, ugye a regionális és külföldi repterek átformálják a nyári utazási piacot, ez ugye egy tény megállapítás, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, ha csak a saját tapasztalatainkra emlékszünk vissza, akkor szerintem mindannyian érzékeljük azt, hogy már közel nem egyértelmű, hogy honnan indulnak a nyaralni vágyú magyarok. Még korábban mindenki a főváros felé vette az utazás kezdetén a célállomást, most már azért egyre több város neve hangozhat el. Ön hogyan látja, minek köszönhető, hogy elkezdtünk akár Pozsony, Bécs, vagy most már Hévíz fele is fordulni?
3: Több összetevős a dolog, szerintem. Egyrészt a nyugat-magyarországi régióban Győr és környéke, onnan származom én is, azért van ilyen saját tapasztalatom is ebben az ügyben. Bécs már régóta egy nagyon jó alternatíva. Nem csak azért, mert ha elindulunk az M1-esen, illetve az osztrák folytatáson, akkor a Svehát közelebb van, mint hogy átkerülni Ferihegyen, hanem ez ott egy bevett szokás. Az, hogy Hévíz újra van, ez köszönhető annak, hogy elkezdték fejleszteni a charter kapacitást, és teljesen meglepő módon, ugye ez már korábban volt, 2017-ben repült annak utoljára charter Törökországba, de az nem volt igazán sikeres, viszont úgy látszik, hogy megérett arra a helyi közösség, hogy jobban kihasználják ezt a lehetőséget, és számunkra is meglepő módon egyből elkezdtek érdeklődni és foglalni török csomagajánlatokat Sármellék környékéről. Debrecen ugye már korábban is fontos reptér és alternatíva volt az utazóknak. Emellé zárkóztak fel most a szlovák, illetve részben a román repterek, amit idén újdonságként vettünk mi is észre. Pozsony eddig is volt a portfóliónkban, de nem volt ennyire hangsúlyos az utasoknál, illetve Kassa is egyre nagyobb hangsúlyos szerepet kap. Pozsony esetében én azt látom, hogy elsősorban az egzotikus kínálat miatt kezdtek rászokni magyar utazók, ugyanis Pozsonyból a téli időszakban akár Dominika, akár Vietnám, akár Thaiföld közvetlen járattal elérhető, és ez alapozta meg szerintem az idei nyári szezonban kitartó jó foglalási számokat Pozsony részére. Kassa pedig egyszerűen csak azért, mert egy Miskolc és Borsodabó üzentén megyenek egy jó alternatíva lehet, de a kiemelkedően jó számokat igazából Pozsony hozza az idei évben.
2: Hogyha nem azt vesszük alapul, hogy kinek melyik reptér esett akár közel, akkor milyen más ok van, ami miatt viszont valaki úgy dönt, hogy mégsem a budapesti reptéren kezdi meg a nyaralását? Gondolok itt arra, hogy gondolom azért nagy az árverseny, vagy hát legalábbis az emberek figyelnek arra, hogy mennyit adnak ki a nyaralásuk során, és könnyen előfordulhat akkor ezek szerint, hogy akár kedvezőbb repjegyeket találnak, vagy pedig gyakoribb járatokat, mondjuk Bécsből, Pozsonyból, Debrecenből, vagy milyen más ok van, ami mondjuk arra ösztönözheti az embereket, hogy ne a főváros fele menjenek?
3: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem az ára a legnagyobb motiváció. Azt látjuk, és itt kicsit egy háttérmagyarázat is kell hozzá, hogy a magyar és a szlovák utazási piac egy kicsit más. A szlovák az hagyományosan egy last minute piac, míg a magyarok azért jobban szoktak előfoglalásban is foglalni. Ez azt jelenti, hogy nyáron náluk több a szabad kapacitás, ezért a helyi versenyzők, a helyi túroperátorok jobb akciókat szoktak hirdetni. Ebből jön ki az, hogy átlagosan olyan 14%-kal olcsóbban tudjuk kínálni azokat a csomagajánlatokat Pozsonyból, ennyivel olcsóbban, mint amit Budapestről is ugyanúgy el tudnának érni, szóval ez szerintem egy nagyon fontos motiváció az utasok részére. A másik pedig az elérhetőség. Azért last minute időszak van, ennek vannak előnyei, sokszor az ár, viszont Magyarországon sokszor azt látjuk, hogy már betelnek a helyek, és már nem elérhető, teszem azt, olyan széles kínálatban egy török riviéra, mint mondjuk Pozsonyból, vagy pedig Bécsből. Bécs nem annyival olcsóbb a mi számaink alapján, viszont nagyobb a családok hajlandósága Bécsbe menni, viszont szélesebb a kínálat, több túroperátor, több járat elérhető, ezért azt gondolom, hogy ez egy fő motiváció. Esetleg egy családi szoba elérhetősége, vagy csak egy jobb menetrend.
2: Egyébként, hogyha mondjuk Bécs vagy Pozsony vonatkozásában nézzük, akkor az, hogy ők nagyobb szabad kapacitással rendelkeznek, akár már így a last minute időszakra ráfordulva, vagy hát a nyár végi szezonra ráfordulva, az annak is lehet az oka, hogy ők sokkal, hogy is mondjam, optimistábbak, és úgy állnak hozzá, hogy el fognak fogyni ezek a jegyek, mert akkor így felvetődhet az imént hallottak alapján, hogy Budapest például akkor miért nem megy nagyobb kapacitással, mert ezek szerint akkor csak megtöltenénk.
3: Itt van egy nagyon fontos különbség a szlovák és a magyar piac között, míg Magyarországon a fapados légitársaságok dominálják a piacot. Addig Szlovákiában ugye a Wizz Air az most nyitott egy bázist, Ryanairnek is csak limitált számú repülőgépe van, mint bázis Pozsonyban. Emiatt ott jobban még mindig a charter operáció a vezető, tehát hogy nagyjából, hogy az arányokat lássuk, ott kétharmadban charter és egyharmadban papados, míg Magyarországon pont fordítva van. Emiatt van az, hogy a charter kapacitások jobban elérhetőek, tehát hogy ott a charteresek optimistábbak és kevesebb a papados arány, emiatt alakulhat ki egy ilyen árverseny a magyar piaccal összehasonlítva.
2: És ha már a turizmusról beszélünk, azért még egy fontos kérdést fel szeretnék tenni, hogy azért nagyon sok érdekes helyzet elé néztünk itt az elmúlt években. Most nem feltétlenül utazási irodacsődökről beszélek, de akár arról, vagy pedig arról, amikor egy légitársasággal találjuk szembe magunkat, hogy becsődöl, törli a járatát, vagy például itt van a Perzsa-bőlben kirobbant konfliktus. Ezek azért mindazok a dolgok, amikor megtörténik, akkor lehet, hogy mi, akik éppen otthon vagyunk, bele se gondolunk, hogy az éppen nyaralóknak ez egy komoly fejtörés, hogy ők az éppen adott problémájukat hogyan oldják meg, hogyan találnak átfoglalható repülőjegyet, hogyan jutnak haza, stb. És bár az elmúlt években nagy trendje lett annak, hogy online az ember mindent lefoglal magának és elmegy, de talán most megint felértékelődik az, hogyha valaki utazás szervezőn keresztül közlekedik, mert gondolom, a segítségnyújtásban is sokkal szakmaibb, segítséghez tudnak folyamodni, jól gondolom?
3: Abszolút, egyrészt a szabályozás is sokkal szigorúbb, mint akár egy német, akár egy szlovák, akár egy magyar utazásszervezőről beszélünk, ugyanis minden Európában bevett gyakorlat szerint minden utazásszervezőnek kell rendelkezni egy vagyoni biztosítékkal, ami arra az esetre van, ha ne adj Isten az utazási iroda csődbe megy, lekopogom Magyarországon, idén nem volt, és tavaly csak egy kisebb iroda zártad a kapuit sajnálatos módon, de ilyen esetben mind a német, mind a szlovák, mind a magyar jobb szabályozza azt, hogy 100%-ban téríteni kell az utasoknak a tárukat, és haza kell őket hozni az adott desztinációról. Ez egy nagy biztonság az utasoknak, mert nem maradhatnak egy olyan helyzetben, hogy nem téríti vissza nekik egy biztosító a befizetett összeget, vagy nem tudnának hazajönni. A perzsalbőbeli konfliktus egy kicsit más, de itt is van egy olyan szervezet, aki ezt tudnak fordulni, és aki segítséget nyújt nekik abban, hogy átfoglalják a repülőjét, alternatívákat találjanak nekik, hogyha a külügyminisztérium nem javasolt, beutazásra nem javasolt országát teszi az adott desztinációt, vagy pedig egyszerűen, ahogy az az idejében is volt, visszatérítik az utasokat a befizetett összeget, és egy későbbi alternatív nyaralást javasolnak neki.
2: Tehát akkor érdemes megnézni a lehetőségeket, és érdemes akár szakemberhez fordulni. Szokodi Bélának, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzserének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk, azt gondolom, hogy mindannyiunkat érintő téma lesz, hiszen a javításhoz való jog szabályozása változik, és napokon belül mondhatjuk, hogy óriási fordulat jön a hazai boltokba, de hogy pontosan miről is beszélek, azt meg fogom kérdezni vendégemtől, hogy segítsen bennünket abban, hogy milyen jogunk fog változni. Dr. Grafné dr. Baranyi Dóra, a FEOSZ jogi igazgatóját üdvözlöm a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye a FEOSZ rövidítést feloldom a hallgatók kedvére, aki nem ismerni, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, és én azt gondolom, hogy sokan, amikor vásárolunk valamilyen eszközt, akkor utána X idővel találkozhatunk azzal, hogy hát a javítás, mint opció nem sokszor szokott számításba jönni, de most ebben változás jön. Mit tapasztalhatunk, és milyen jogunk változik?
2: Az Európai Unióban ugye azt vettek észre a fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve a bizottság tagjai is, hogy ugye nagyon sokszor a javítás helyett garanciás időben is inkább a cserét ajánlják fel a vállalkozások, illetve hogy hát jótállási idő előtt nem sokkal, nagyon sok termék azért tönkre megy, ezek a tartós fogyasztási cikkek, holott ezeknek tartósaknak kellene lenniük. Ez az úgynevezett tervezett elavulás, amit azért óvatosan kell használni, hiszen ez úgymond nem feltétlenül minden gyártónál alkalmazott dolog, de hát azért jótállási idő mellül, mondom, ezek a tartós termékek gyakran tönkre mentek, és mivel nem volt már pótarkatrész, nem volt hozzá javítószolgálat, már nem tudta, vagy nem túl gazdaságosan tudta hiány, hiszen olyan drága lett a javítás, az alkatrész, amivel nem volt érdemes már javítatni, hanem cserét, vagy hát új terméket vásárolta a fogyasztó. Ennek szeretett volna az Európai Unió egyfajta gátat szabni, mind fogyasztó szempontból hasznos lehet ez, illetve nyilván a környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, illetve a fenntarthatóság miatt is. Ezért egy könnyebb javíthatóságot, egy hosszabb alkatrészellátási kötelezettséget szeretett volna, és egy átlátható feltételrendszert, hogy a fogyasztók összetudják hasonlítani a termékeket javítható szempontjából. Ezért ugye különböző dolgokat vezettek be. Az egyik dolog az, hogyha szabatossági időn belül romlik el a tartós fogyasztási cikk, és csere helyett javítást választ a fogyasztó, vagy azt alkalmazzák, akkor 12 hónappal meghosszabbodik ez az elévülési idő, tehát egy hosszabb ideig kell helytállni a forgalmazónak. Ez az egyik változás. A másik változás az, hogy a gyártókat egy bizonyos javíthatósági időre kötelezik, követelményt fognak megállapítani bizonyos termékekre, ameddig biztosítani kell észszerű díjazás ellenében az alkatrészeket, a javítószolgálatot. Ami azt jelenti, hogy a fogyasztó nem csak független javítószolgálathoz fordulhat a garancián túl, hanem majd a gyártóhoz is, hiszen neki biztosítania kell egy bizonyos ideig az alkatrészt és a javítószolgálatot. Ez a másik változás. Nagyon fontos változás lesz az, hogy különböző szerződéses kikötésekkel, hardveri, szoftveres korlátozásokkal nem lehet majd akadályozni a javítást. Tehát a javítási időn belül ezekre hivatkozva nem lehet megtagadni a javítást. És a fogyasztói tájékoztatás szempontjából pedig két fontos dolog történik. Az egyik az, hogy a javítószolgálatok részére föl fognak állítani, ez igazániból 2028 eleje, amikor igazán fog már működni, az egy online platformot, ahol ezek a javítószolgáltatók felvihetik az adataikat, az áraikat, az információt, és a fogyasztó onnan tudja kiválasztani magának a legmegfelelőbb szolgáltatás, ez lesz az egyik újítás. A másik pedig, hogy bevezetnek egy úgynevezett egységes európai javítási adatlapot, amit a javító szolgálatok fognak a javításhoz adni a fogyasztóknak, ami a legfontosabb információkat kell tartalmaznia, például azt, hogy mi a hiba, mennyi ideig tart a javítás, mennyibe kerül, illetve azt, hogy hol lehet átvenni a terméket. Tehát ezek, és ez mindenhol egységes lesz, tehát össze tudja hasonlítani a fogyasztó, és ami fontos, hogy 30 napig köti a javító szolgálatot. Tehát nem változtathat rajta.
1: És csak hogy akkor így a gyakorlatba is ültessük át, ez akkor egészen pontosan a hó végétől most már hazánkban is így fog működni?
2: Elvileg igen, természetesen még szükségesek hozzá azok a egyébként még kormányrendeletek vagy miniszteri rendeletek, amik majd kitöltik ezt még tényleges tartalommal, de a kijövő jogszabályban meghatározott hatályba lépésre természetesen ezek így lesznek, így van.
1: És említette ugye, hogy ezek ugye a hogy mondjam, a tartós fogyasztó cikkekről szól, tehát most nem az, amit az ember egy nap alatt el is használ, hanem nyilván mondjuk egy hűtő, egy tévé és társai. De pontosan honnan tudjuk meg, hogy melyik műszaki eszköz kapcsán milyen lehetőségeink vannak? Tájékoztatniuk kell majd bennünket már a vásárláskor, pontosan fogom tudni, hogy akkor itt milyen lehetőségem van javíthatóságra, hol kell jelentkeznem, ahol vásároltam, vagy pedig szervizbe, tehát hogy ezeket honnan fogjuk tudni?
2: Elvileg a gyártók honlapján ez közérthetően és könnyen hozzáférhetően fenn kell lenni, tehát tájékoztatni kell a fogyasztókat róla, illetve itt szeretném megemlíteni, hogy jön egy nem sokára egy újabb irányelv átültetése, ami azt fog jelenteni, hogy a vásárláskor a termékeken már lesz egy ilyen javíthatósági tájékoztatás, ami tartalmazni fogja ezeket az adatokat, de ez még egy következő rendelet lesz, ami még nem lépett hatályba, illetve még nem is tudom, hogy annak milyen lesz a hatálya, de lesz egy ilyen is. Jelenleg ugye ez a jogszabály azt írja alul, hogy a gyártóknak a honlapjukon ezt rendelkezésre kell bocsájtani.
1: És akkor ez nem csak a boltban, hanem az online platformokon vásárolt eszközökre is igaz, nyilván, az EU területén,
2: igen.
1: Értem.
2: Igen.
1: Hú,
2: hát... igen, EU területen, de itt kell megérznem, hogy sokszor ugye EU-n kívülről hoznak be termékeket. Mi van akkor? Ha EU-n kívülről jön a termék, akkor az importőr és a forgalmazó fog felelni. Ugyanezért. Tehát nem a gyártóhoz kell majd fordulni, hanem hozzájuk. Nekik kell majd ezt a javíthatósági követelményt biztosítani a fogyasztók részére. Tehát nem hagytuk cserben, vagy nem hagyta az Unió cserben azokat se, akik Európai Unión kívülről hozzák majd be a termékeket, úgyhogy mindenféleképpen érdemes ezeket majd figyelni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért a jogalkalmazás, illetve a számunkérés szempontjából mindig jobb hazai terméket vásárolni, illetve Európai Uniós terméket. A határon, tehát az Európai Unión kívüli termékeknek a jogérvényesítés azért sokkal nehezebb. Nincs annyi mankónk, de most már rájuk is lesz egy ilyen, legalábbis akik forgalmaznak ilyen termékeket, lesz egy ilyen követelmény.
1: És hát reméljük, hogy a közbeszédben elhíresült mindenféle legendák, hogy például a mosógépekben is minél több alkatrészt összeheggesztenek, hogy külön ne lehessen cserélni csak egybe, és akkor meg már inkább új mosógépet vesz az ember, hogy akkor az ilyen anomáliák is megszűnnek, hiszen igen, a gyártók érdeke is lesz mindez.
2: Hát az lesz, hogy mindenféleképpen észszerű áron kell biztosítani az alkatrészt, illetve a javítószolgáltatót, ami ugye azt jelenti, hogy nyilván a cserének drágábbnak kell idézőjelbe lennie, mint egy javításnak logikusan. Tehát igen, ezt most már nem lehet majd alkalmazni, hogy mondjuk tényleg egy mosógépben mondjuk egy, nem tudom, akármilyen műszaki dolognak ott a cseréje, az drágább legyen, mint egy új mosógép. Hát őszintén nem nagyon észszerű alapvetően, de hát ez volt a gyakorlat, és ennek akart ugye az Európai Unió egységesen gátat szabni, és azt mondani, hogy sok szempontból, fogyasztóvédelmi szempontból, környezetvédelmi szempontból is ez a jó a fogyasztóknak, illetve a földnek is.
1: Hát akkor reméljük, hogy nem sokára majd akkor mindannyian belerázódunk, hogy mint hol keressük a szervize, lehetséges szerviz lehetőségeket, és abban is bízok, hogy a gyártók is komolyan veszik majd mindezt. És igen?
2: Igen, még arra két dolgot akarok még, ami azért aggályaink vannak. Uh-huh. Tehát abból a szempontból vannak aggályaink, hogy ezt mennyire fog majd áremelkedést okozni. Oh. Hiszen nem tudom, igen, tehát ugye nyilván egy plusz kötelezettsége lesz a gyártóknak egy javító szolgálatot, alkatrészt biztosítani. Azt mondjuk mi fogyasztóvédelmi szervezetek nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy ezt mind a, majd a gyártók ma a saját mondjuk gazdasági érdekkörükből fogják majd fedezni. Úgyhogy ezért vannak ilyen fenntartásaink, illetve ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát a kikényszerítés, illetve a nem megfelelő alkalmazás, nem észszerű állítás, a hamis állítás, hogy ezeket hogy fogják majd ellenőrizni, és milyen hatékonyan. Ez még számunkra is kérdés, de folyamatosan mi fogjuk monitorozni a következő években ezeket, és javasoltuk is a minisztériumnak, hogy egy év múlva azért egy hatásvizsgálatot kell csinálni, hogy tényleg hát milyen áremelkedést okozott, illetve tényleg jobb, több javítás történik, mint az előző években.
1: Hát akkor szerintem még mi is fogunk erről beszélni, hiszen akkor ez abszolút aktuális kérdés lesz a jövőt illetően, és valóban abban reménykedünk, hogy áremelkedés sem fog okozni. Dr. Grafni, dr. Baranyi Dórának, a FEOSZ jogi igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. A 14-es villamos helyett Angyalföld Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A 11. kerületben a Fatörzs utcában a Rózsa-Barack utca és a Kányakapu utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad a burkolatjavítás miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással két belső sáv járható. Torlódás alakult ki a Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai úttól. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: következő percekben lehet, hogy akár tippet is kaphatunk ahhoz, hogy hogyan spórolhatunk 2 millió forintot úgy, hogy közben lakásvásárlók vagyunk, és nem feltétlenül az ingatlan eladótól kell ezt a 2 millió forintos megspórolást kieszközölni, hanem egy jó bankválasztással is el lehet ezt érni. De hogy pontosan hogyan és mik a buktatók és mire érdemes figyelni, erről fogok beszélgetni Garam Dániellel, a Money.com belső platform és digitális fejlesztési vezetőjével. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tehát ugye egy érdekességgel ütöttem fel a beszélgetésünket, de valójában ugye a témánk apropóját az adja, hogy az otthonstart hitel ugye jelenleg a piacon elérhető egy legkedvezőbb finanszírozási forma, és az első lakásukat vásárlók számára egy kedvező lehetőség, ugye a kamat jogszabályilag legfeljebb 3% lehet, viszont a közleményükben felhívják a figyelmet, hogy nagyon érdemes megfontolni, hogy hogyan választunk bankot, mert nagyon nem mindegy, és komoly összeget tudunk megspórolni. Mire figyeljünk?
4: Hát igen, tehát a közleményben is írtuk, pont most olvastam még át, mielőtt beszéltünk, és nagyon-nagyon szép mondatot sikerült ott leírnunk. Nincs egyetlen tökéletes bank, amely mindenki számára a legjobb választást nyújtaná. És ez alapigazság így a hitelezési szakmában, mert minden bank a azonos jogszabályokra építve az egyéni bírálati szempontjai alapján nézi az ügyfelet is, meg az ingatlant is. Van olyan bank, ahol a jövedelmet szigorúbban nézik, a jövedelmnek az összetételét szigorúbban ellenőrzik, nem mindegy, hogy az munkabér, túlóra pótlék, vagy éjszakai műszakból származó jövedelem, nem mindegy az, hogy minden hónapban jön, vagy van-e benne kihagyás, de van, amelyik bank meg az egészet kompletten kezeli, és az ingatlan értékelésben is vannak nagy eltérések, mert minél kijebb megyünk egy megyeszékhelytől vagy Budapestről, annál nagyobb önerő elvárás is tud társulni egy ingatlanhoz, arról nem is beszélve, hogy maga az ingatlannak a minőség, az energetikai felszereltsége milyen. Sőt, most volt egy ügyfelem neki, az adásvétel szerződés után derült ki, hogy a villamos biztonsági megfelelés az ingatlannak mégsem olyan, mint ahogy szerették volna, ez mondjuk így a banki bírálatban nem befolyásoló tényező nála, viszont bele kell nyúlni a zsebébe, mert újra kell vezetékelni az ingatlannak egy részét. De nagyon-nagyon sok eltérés lehet bankonként, és ezért nem az okos döntés, hogy jóba vagyok a Gizikével az adott bankba, és akkor biztos nála veszem fel a hitelt, hanem igen célszerű körbejárni, mert jelentős különbségek lehetnek akár törlesztő részletben, akár a hitelhez kapcsolódó kedvezményekben, vagy akár a bírálati szempontok alapján.
1: Akkor a legfontosabb feladat tulajdonképpen az, hogy több bankintézetet keressünk meg, és nyilván ne arra alapozzunk, hogy a szomszéd az egyikbe fölvett és milyen kedvező volt, hanem tényleg mi is egyeztessünk a mi paramétereink alapján, hogy akkor nekünk mi a kedvező, milyen gyorsan adják ki ezeket az ajánlatokat a bankok.
4: Hát ha otthonstartról beszélünk, ott nem szükséges azért nagyon megvárni az ajánlatot, viszont mindenképpen előzetes értékbecsléssel érdemes nekifutni egy ingatlannak, ha már kiválasztottuk a finanszírozó bankot. Ott jellemzően ezek az eredmények azért egy-másfél héten belül ott vannak. Ugye egy jó független hitelszakértő, tehát picit így magam felé hajlik a kezemmel, ugye nem egy bankot képviselünk így hitelszakértőként a piacon, hanem az összes magyarországi banknál nézzük az ügyfél élethelyzetéhez legoptimálisabb megoldást. Mit akartam ebből kihozni? Egy kicsit hosszú kérmondat lett.
1: Ugye azt kérdeztem, hogy tulajdonképpen a bankintézetek milyen gyorsan adnak ajánlatot, mennyi időt kell várni, mi a bevett szokás.
4: Igen. Tehát egy jó hitelszakértő törlesztő részletet, meg az ügyfélen történt beszélgetés során a jövedelmi helyzetet feltérképezve azért nagy biztonsággal meg tudja mondani azt a 2-3 bankot, ahol jó pozícióból tud indulni az ügyfél. A banknak hozzáteszi az ingatlan értékét az értékbecsléssel, és ebből a kettőből azért nagyon-nagyon lehet minimalizálni a kockázatokat. Én azt mondom, hogy ha valaki abban gondolkodik, hogy ingatlant szeretne venni, akkor ne akkor kezdjen el körbenézni, amikor már megvan az ingatlan és szerelmes, hanem amikor megszületik benne a gondolat, hogy lakást szeretne, akkor térképezze fel azt, hogy ő jövedelem oldalról megfelelő kondíciókkal rendelkezik, van-e bármi olyan, amit javítani tud az ő banki megítélésén, ebben mint hitelszakértők tudunk segíteni, és ha megvan az ingatlan, akkor már csak egy értékbecslés kell, az megvan egy másfél hónap alatt, utána mennek ügyvédhez, és a bírálat azért jellemzően egy másfél hónapon belül el tud jutni egy szerződés kötésig. Tehát ha tudatosan állunk hozzá egy ingatlan kereséshez, vagy egy vásárláshoz, akkor ebben a logikai sorban, ahogy most így vázoltam, azért rengeteg időt lehet spórolni, és rengeteg kockázatot el lehet kerülni.
1: Hát akkor mi mindenkinek azt tudjuk javasolni, hogy figyeljünk és tájékozódjunk, aztán reméljük, hogy minél többet meg is tudunk spórolni. Garam Dánielnek pedig a Money.com belső platform és digitális fejlesztési vezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján. Csak itt nálunk a 92.9-en.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai műsorunk utolsó témájához érkeztünk, és azt hiszem, hogy sokunknak húsba vágó kérdéséhez, hiszen azért a benzinkutakon állva sok mindent látunk, és sok minden mögé nem is látunk be. De hogy az árakat és az olajhelyzetét most jelenleg mi befolyásolja, arról fogom kérdezni Hortai Olivért, a Századvég Energia és Klímapolitikai Üzletágának vezetőjét. Üdvözöllek, köszöntelek itt nálunk a műsorban.
2: Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ugye az elmúlt, most már mondhatjuk sajnos egy hetekben, hónapokban, folyamatosan halljuk, hogy most éppen a békéhez közeledünk, nyugalom van, Amerika Irán éppen hogyan áll és hogyan nem, aztán mi történik, itt egy drón, ott egy drón, de most akkor mi is a valódi helyzet?
2: Hát az elmúlt hetekben egyértelműen a legdominánsabb hajtóerő az olajárak mögött az iráni háború és annak alakulása volt, és sajnos nem a béke irányába haladtak a folyamatok. Egy olyan 2-2,5 héttel ezelőttig valóban voltak sokan, akik azt mondták, hogy hamar véget érhet az iráni háború, és viszonylag hamar elérhet a világ

0: meg egy olyan új egyensúlyi pontra, ahol a hormuzi szorost meg lehet nyitni újra, az a korábbi 140-130 hajó, ami áthaladta szorosan, az újra áthaladhat. De 2,5 héttel ezelőtt lényegében összeomlott a szándéknyilatkozat az Egyesült Államok és Irán között. A Hormuz forgalma megint nagyon visszaesett. A szándéknyilatkozat előtt több mint 30 hajó haladt át a szoroson, most megint 10 alatt vagyunk naponta. És azóta megint a katonai cselekmények egymást érik. Igaz, az elmúlt napokban volt egy 3 éjszaka szünet, ameddig a két fél közvetlenül nem támadta egymást. Ennek nyomán sokan tűzszünetről beszéltek, noha azt hivatalosan nem hívták így, de most megint elkezdték lőni egymást a szereplők, úgyhogy megint emelkedésnek indultak az olajárak. Úgyhogy jelenleg a kérdés az elsősorban nem az, hogy gyorsan megoldódhat-e a dolog, hanem az, hogy miért nem emelkedtek még sokkal jobban meg az olajárak, különösen annak fényében, hogy most már a Bábel-Mandeb szoros is korlátozottan de zárva van. Itt még talán a zárva az túlzás, de a huszi lázadók az elsősorban Szaúd-Arábiából érkező hajókat megtámadják, visszafordítják, a szaúdi olajlétesítményeket is megtámadják. Úgyhogy a kérdése sokkal inkább az, hogy miért nem emelkednek jobban az árak, és erre pedig alig, ha nem az az elsődleges válasz, hogy azért, mert az Egyesült Államok és Kína korábban soha nem látott mértékű tartalékot szabadította az olajpiacra.
1: Hát most, hogyha rossz indulatú akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy ők akkor most is jól járnak?
0: Hát ezt szerintem nem lehet egyértelműen kijelenteni. Kína esetében különösen nem, ugyanis Kína egy nagy energiaimportőr, tehát amikor a világpiaci árak megemelkednek, az közvetlenül, kedvezőtlenül érinti Kínát, és ráadásul a közel-keleti nyersolaj kitermelésnek az első számú célországa, különösen az iráni kitermelésnek az Kína. Ezzel együtt az elmúlt hónapokban Kína nagyon profin használta a saját kereskedőit és a saját tartalékait, és azt is használta, hogy egyébként a világ többi részének nincsenek hivatalos információja arról, hogy pontosan mekkora tartalékokkal rendelkeznek, és hogy ezeket a tartalékokat hogyan, milyen sebességgel képesek piacra bocsátani. Azt is, hogy nagy ütemű készletfelszabadítás történt, csak közvetetten mondhatjuk, ugyanis a tengeri import visszaesését látjuk, és azt, hogy ezzel párhuzamosan a gazdasági aktivitást azt nem vetette vissza a jelenlegi helyzetet. Ebből következtethetünk arra, hogy Kína készleteiből pótolta a kieső importot. Ami az Egyesült Államokat illeti, az USA nettó értelemben energiaexportőr, tehát az olajárak emelkedése az ebből a szempontból kedvezően érinti, hiszen drágábban képes értékesíteni a világpiacon az olaját, olajtermékeit, de ezzel párhuzamosan közelednek a félidei választások, és hogyha az olajárak növekednek, akkor a benzin költségei is növekednek az amerikai választó polgároknak, ami Donald Trumpnak egy kellemetlenséget okozhat, tehát itt az érve másik oldalát az inkább ez adja. Azok az országok, amelyek egyértelműen nyertesei a mostani helyzetnek, azok a nagy energiaexportőrök, amelyek exportját a közel-keleti katonai események fizikailag közvetlenül nem érintik, úgy mint Kanada, Norvégia vagy Oroszország.
1: És hogyan képzeljük el, milyen irányt tudnak majd venni az üzemanyagárak idehaza? Tehát ezek mind hogy csapódnak le itt a közel vagy távolabbi jövőben?
0: Egyelőre inkább felfelé mutató kockázatok vannak a régiós üzemanyagpiacon. Az előbbi közel-keleti problémákat még mindenképpen érdemes kiegészíteni azzal, hogy két héttel ezelőtt Oroszország exportkorlátozást vezetett be az üzemanyagokra, ugyanis az orosz-ukrán háború során a két fél olyan mértékben támadta egymás energetikai infrastruktúráját, hogy az oroszok kénytelenek voltak leállítani az üzemanyagok kivitelét és a saját piacukra koncentrálni. A legutolsó információk alapján ez az exportkorlátozás ez akár több hónapig is eltarthat, mert pedig Oroszország biztosította korábban a világ gázolaj ellátásának 11%-át, és bár az Európai Unióban már nem érkezett közvetlen gázolaj, de a közvetett hatások itt az európai piacot is befolyásolják. Ráadásul Kazasztán leállította a Fekete-tengeri exportját, tehát a közel-keleti hatások kiegészülnek még további hatásokkal, amelyek egymásra rakódnak, és ezek mind-mind felfelé hajtják az üzemanyagárakat. Az egész Európai Unióra igaz, de hazánkra is, hogy a kritikus üzemanyagot azt a gázolaj jelenti, az olajtermékek közül, mondjuk az Európai Unió szintjén még ide sorolható a kerozin is, de a gázolajból mind az EU, mind Magyarország behozatalra szorul, és ezért hazánk számára is, hogyha a gázolaj ellátási rendszere értékláncai feszesebbé és feszesebbé válnak, akkor az árak azok felfelé indulnak el. Most amikor legutóbb néztem, akkor már 650 forintba került egy liter gázolaj, és ezzel is az egyik legolcsóbb ország Magyarország itt a régióban, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy inkább növekedni fognak a következő időszakban az árak.
1: Hát akkor nem sok jó hírrel szolgáltunk, de reméljük, hogy aztán ez akár egy varázsütésre gyorsan tud változni, ha megoldódnak a konfliktusok. Hortai Olivernek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Elbúcsúzok a hallgatóktól, ez volt a több-kevesebb így pénteken, zárjuk a hetet, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter, ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén. A karambol miatt három másik jármű nem tudott kitérni, és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb 6-an meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba, a baleset okát még vizsgálják. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, üdvözlöm Önöket, ez itt a Fórum adása az ATV-n. És hát van három témánk, amelyek közül nyilván kiemelkedik az, hogy aktuálisan mi a paksi helyzet, és ez ügyben, tehát a rekordalacsony dunai vízállás jelent elég nagy problémát, meg a hatalmas meleg, ugye a hőségriadó is ennek köszönhető. A teljes leállásra készülnek, tehát Pakson, miközben a műszaki hiba miatt a dunamenti erőmű is kiesett. Magyar Péter miniszterelnök szerint hétfőre mintegy 2000 megawattnyi termelés hiányozhat, ezért az akkumulátor, autó, cement és vegyipari üzemeket fogyasztásuk csökkentésére szólították fel. Végső esetben ideiglenes üzemi leállások, sőt, rotációs áram kikapcsolások is szóba kerülhetnek. A lakosságtól azt kérik, hogy lehetőség legyen 17 és 22 óra között arra, hogy a csúcsidőben ebben ne használják a nagyfogyasztású berendezéseket. Egyébként ez egy tegnap esti helyzet. Nyilván a startban ehhez képest több is más is elhangozhatott. Itt van a második téma, nevezetesen az, hogy augusztustól megszűnik a budapesti taxik 5 perces ingyenes behajtási lehetősége a Liszt-Ferenc repülőtér termináljához. Egy behajtás 800 forintba kerülhet ezek után. A taxisok szerint ezt a hatósági tarifa miatt nem terhelhetik külön az utasra, ezért egyes sofőrök akár a termináltól 1100 méterre tehetik ki, vagy vehetik fel az utasokat. A Budapest Airport azt mondja, hogy csak egy indokolatlan kivételt szüntetnek meg, és a korábbi taxitarifa emelés fedezi a többletköltségeket. A hír tegnap tehát esti, ilyen szempontból elég friss is. És akkor itt van a Political Capital kutatása, amely szerint Magyar Péter és a Tisza párt ugyan jelentős előnnyel vezet bármilyen versenytárs előtt, és hát a kormányzás is az erőfölényéről szól. A miniszterelnököt azonban hosszabb távon saját mindent uraló jelenléte, túlpörgő kommunikációja, és az ebből következő hibák koptathatják. A Tisza számára az is nehézséget jelent, hogy nagyon széles a politikai szavazóbázis, sokszínű választói tábornak kell tehát egyszerre megfelelni a kormányzásnak. És akkor erre Magyar Péter reagált is, egy bejegyzést tett közzé, azt mindjárt megnézem a Facebookon. Az elemzők ma megszakértették a helyzetet, és megállapították, hogy a miniszterelnököt csak Magyar Péter győzheti le. Szeretném jelezni, hogy a kormányzás mellett erre most nincs időm. A zöld az új kék. Jó, tehát egyrészt ez, másrészt ugye ez... Ez a megjegyzés és az iskola kezdési támogatás kommunikációja, tehát kommunikációjára utal, hogy ebben vita alakult ki. Az elmúlt napokban több Tisza szavazó is kifogásolta, hogy 100 000 forintos támogatást kék hátterű plakátokon, valamint MÁV kijelzőkön és kormányablakon képernyőin hirdetik. A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy az ilyen típusú tájékoztató kampányok minden uniós országban megszokottak, és szerinte nem hasonlíthatók össze a korábbi közpénzből finanszírozott politikai kampányokkal. Azt is hangsúlyozta, hogy ez a tájékoztatás nem kerül 100 milliárdokba. Jó, itt vagyunk, és Sándor a vonalban, háló.
3: Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
3: Én egy külön kérdést szeretnék önnek feltenni, de ezt tudom, hogy jogász ember. Azt szeretném kérdezni, hogy itt ez a jogász iskolákban egyforma könyvek vannak? Egyformát tanulnak ezek a jogászok?
2: Hát a jogász iskola alatt kétféle dolgot érthet, mert a jogászképzés egyetemi képzés, de van úgynevezett jogi asszisztens képzés is, ami ugye 3 éves vagy 2 éves, ezt most nem tudom. És ott nem tudom, hogy milyen könyvekből tanulnak, de az egyetemeken ugyanazokból a könyvekből tanulnak. legfeljebb bizonyos órákon más jegyzeteket használnak a leendő jogászok. Tehát más tanárok más jegyzetekből oktatnak, és az órákon készülnek külön jegyzetek, emellett vannak a tankönyvek.
3: De
2: ezek egységesek.
3: Miért érdekelne ez a kérdés?
2: Igen.
3: Például itt volt itt ebben a Jókai utcában, amikor azt a fiatal lányra ráesett ez a vakolat. És most nem tudom, most ha van egy jogi dolog, most ha ismeretlen tettes, ismeretlen, hát hogy ne, hát ismerni ki a tettes, ki a főépítés volt. Na, és erre a jogi társadalom hozza azt, hogy ismeretlen tettes, azóta se ítéltek el ott egy embert se, szegény kislány meg tolószékben van.
2: Hát igen, de ugye az ismeretlen tettes az az eljárást megindító megnevezése annak, hogy ki lehet a felelőse a balesetnek. Az, hogy ki lehet a felelőse a balesetnek, ezt hosszas vizsgálatok döntik el. A főépítész nem feltétlenül felel a balesetért, mert az, hogy mire ad engedélyt és mire nem, már hogy nem a felújítás kapcsán, hanem az épület megépítése kapcsán, az egy kérdés. A másik kérdés, hogy hogy kivitelezték az épületet, de ez egy nagyon régi épület volt, ami ledőlt, és ugye ott felújítás zajlott a helyszínen. Tehát...
3: Hát de, drága uram, hát ő a felelős. Hát én, mint amatőr ember, hát annyi eszem van nekem, hogy ha mehet a gyalogos, akkor lezárom, még az építés folyik, nem mehet ott senki. Leesett egy tégla, leesett egy kalapács. Ha meg nem, akkor csináljon.
2: Ez a helyszín, ez le volt zárva, csak ugye a homlokzat dőlt kifelé. Tehát, hogy arra aztán előre biztos, hogy nem kellett számítani, hogy ez a homlokzat, ez leszakad teljesen. De mondom, tehát a felújítást végző, kivitelező cégnél legalább akkora vizsgálati alaposság kell, mint az ön által említett főépítésznél, de szerintem a főépítésznek ebben nem sok szerepe van.
3: Hát akkor építészvezető vagy valaki.
2: Na de az más, mint a főépítész, mert a főépítész az, aki a kerületben meghatározza, hogy az épületeknek hogy kell kinézni, milyen méretük van.
3: Hát lehet, hogy én mondtam rosszul, de aki ott vezett
2: az mondjuk a kivitelező cégnek beruházó, a vezetője. Igen.
3: Van ezeknek annyi neve.
2: Hát ugye a beruházó is, meg a kivitelező is más. Valaki épített, valaki meg ugye vele szerződésben áll, és azért felel, hogy az épület annak megfelelően készüljön el, ahogy a beruházó a terveit elővezette.
3: Nem nyugtatott meg, drága uram.
2: Én nem akartam megnyugtatni, ez egy leírás, ez egy építésügyi leírás, amit adtam, ez nem a felelősségről szól, hanem az, hogy kinek mi a feladata egy építkezésen, az, hogy ki hibázott, és mit nem tett meg annak érdekében, hogy itt biztonságban közlekedhessenek a felújítással egy időben a gyalogosok, az egy másik kérdés. Én ezt nem elemeztem, ezt még nem is érintettem, mert nyilván ezeket a részleteket én nem tudom. Nagyon régen volt ez az ügy, viszont annak a hölgynek, akinek az élete teljesen megváltozott, nyilván az a fontos, hogy ki az, aki az ő felépülését finanszírozza, ki az, aki a gyógytornákat pénzeli, aki az orvosi kezeléseket anyagilag támogatja. Tehát neki ez a legfontosabb.
3: És ha még van időm, egy másik témára áttérhetek.
2: Igen.
3: Most ezek a uniós pénzek, amik most szépen meg fognak jönni, ha megjönnek, most érdekelne az, mert tudjuk azt, hogy már szint el is osztották a vasút, stb. Egészségügy. Jó, rendben van, ezekre kellene. De engem például érdekelne az, hogy mondok egy beszkenézről, egy kis község ott a Bodrog közben, mit fog ő kapni belőle? Uh-huh. Mert ott sem munkahelyre nem fognak tudni, se bérlakás építése nem lesz, az úthálózat az olyan, hogy a 50. rangú, mert valami 31-11-es, meg 31-18-as útvonal, ezek a legutolsó útvonalak, ahol nem érdemes elmenni lassan, csak gyalogosan, mert az autót szétveri, olyan rossz az útszakasz. Mit fog ő ebből kapni? És hogyha most még lehosszuk, mert Magyarországon van 3000 település, több mint 3000. Akkor a 10%-a ilyen kis térségű község. Hát, ha lehoztom, jut egy községre 10 000 forint, vagy 10 millió. Hát mit tud abból építeni? Egy kilométer utat nem tudnak építeni. Hogy lesz ebből munkahely?
2: Nagyon jó kérdés, de azt tudjuk, hogy egyébként milyen uniós forrásokra pályázott a település? Vagy egyáltalán pályázott-e?
3: Nem csak az, hogy a település, mert mindenre most már itt pályázni kell, de hát már olyanokat csinálnak sajnos, pedig ott a Tiszabodrog, és a holtágak ki vannak száradva, hát arra nincs pénz, hogy egy szivattyút megcsináljanak, és feltöltsék a holtágakat, csináljanak halastavot, csináljanak turizmus, hogy menjenek horgászni, akkor egyszerűen a munka lehetőséget is még lehetne csinálni, hát vannak földek, akkor lehetne öntözni, kertészet, munkaigényes dolgok. Hát ezeket nem csinálják, csak a lakosság fogy. Az általános iskola 1-től 4-ig van, 5-től 8-ig Sárospatakra hordják a gyerekeket, mint elérik a 18 évet, hagyják, ott mennek Londonba, hát ez épül lefelé. Még egy 20 év, ha így megy tovább, lesz ott 20 ház. Van 300 ház, abból 100 ház üres, 100 már összeomlani akar. Hát egyszerűen nem értem. Egyszerűen az összes ilyen kis térséget hagyják szétbomulni, nemhogy oda nyomnák a pénzt, mert tessék, ott van a sok uniós agrártámogatás. Hát mindent lehetne csinálni, akarnák.
2: Persze, persze.
3: Úgyhogy a faluban van ott egy polgármester, az jó él, mert hát az övé a fél falu. Hát mit érdekli az, hogy ott a többi? Na,
2: ne, hát nem jó, de van. Nyilván a polgármesternek is az az érdeke, hogy az ő tulajdonával együtt a falu is gazdagodjék, vagy megkapaszkodjék, nem?
3: Hát de éppen az, hogy az volna az érdeke, például munkahelyet teremteni, meg igen, stb. Uh-huh. És akkor nem beszélve arról, hogy a mai világban ott vannak ezek a napelemek, már ezek a szél előművek kénének, hogy a falut minél jobban fejleszteni. Akkor ott van mellett a többi kisközség Zalkod. Hát 100 fő alatt van. Víz 500 fő alatt van. Vagy sőt 300. Mert Győrtalló van még ott, az meg olyan 500 körüli.
2: Világos.
3: Hát eleve ezeket össze lehetne fogni. Elég volna egy polgármester is például. Hát egy a problémájuk.
2: Igen.
3: Összefogni. Nem, itt, de minden polgármester, még a 97 fős Zalkodnak is, annak is jó a polgár. Hát meg vannak elég. Egyszerűen nem patrióták. Hát nem érdekli őket az emberek.
2: Nem patrióták, azt mondja? Nem patrióták?
3: A saját dolgok érdeklik, persze.
2: Aha. És amikor az önkormányzati választáson 24-ben ők nyertek, akkor mivel nyertek, milyen programmal?
3: Hát olyan programmal nyertek, hogy vagy 30 éve polgármester, már polgármester.
2: Igen.
3: Utána megjön a rokonsága, mert már kiöregedett, nyugdíjba ment már a másik polgármester.
2: Igen.
3: Most már átadta a rokonnak. Most az a kis király, hát kis király.
2: Kis kirem.
3: És akkor orvosi ellátás. Egy héten kétszer van 4 órás orvosi ellátás.
2: Hát értem.
3: Arra nem képesek, hogy beállítani egy autót, például kenézlő, mert az ilyen központi
2: bizés.
3: Rengeteg öreg ember van ott, idős ember, aki egészségügyileg Most, hogyha a beteg éjfélkor ki kell hívni a mentőt, ki kell jöjjön a mentő a városból, 30 kilométer, hát ott kéne egy ilyen 24 órás kis autó, hogy valami van, negyed óra alatt odaér, ezt a 3-6 kilométer pillanat alatt megtesz, és akkor ott a szakember, ha olyan, ott kezeli, ha nem, viszi a kórházba.
2: Ez egy jó ötlet, ez egy teljesen jó ötlet.
3: De még ez se jó, mert ott van Sátoralja, ott van a központi kórház.
2: Igen.
3: Hát már az is. A fél kórház le van épülve. Uh-huh. Tehát, na, le van épülve. Az más kérdés ott is, hogy a 20 ezer lakosból már csak 10 ezer van.
2: Igen.
3: Hát, szóval egyszerűen ezek kis térségekre miért nem mennek rá? Hát valamikor ez a, nem akarom ott a Kárád idejét felhozni, vagy valami. Hát ez olyan kis TSZ-ek voltak, meg Dániából ide jártak csodálkozni. Na,
2: az érdekes dolog, mert a dán mezőgazdaság például az eléggé élen jár.
3: Hát most már igen, sőt, hát Európa egyik legjobb mezőgazdasága van ott.
2: Igen, abszolút.
3: Úgyhogy. És itt meg mi lett a miénkből? Európa, most vegyük a 27 Európai Uniós országot, most uh-huh. már Bulgáriával versenyzünk, hogy most Magyarország van előrébb, vagy Bulgária. Na.
2: Hát igen, igen a fogyasztás terén is.
3: Amikor elkezdtük, úgy tudom, hogy 15-dik voltunk.
2: Igen.
3: 15-ből szépen lekúsztunk. Lekúsztunk.
2: Hát igen. Jó. Sándor, szerintem tegnap is ma nem panaszkodhat arra, hogy nem tudta kifejteni, hogy...
3: Hát, sőt, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
2: Nem, mi köszönjük, hogy telefonált. Ez nagyon fontos nekünk, hogy az országból ról teljes képet kapjunk. Remélem lesz szerencsénk, legközelebb is vigyázom magára. Endrét szólítom.
4: Jó napot kívánok!
2: Endre,
4: a mai műsor, igen?
2: Elnézést, hogy belevágok, én nem vettem észre, hogy itt most az ATV-n abba kell hagynunk ezt a műsort,
4: ja,
2: és
4: értem.
2: Akkor átmegyünk majd az extrára, jó? Csak egy picit később.
4: Értem.
2: Egy picit türelmet kérek, és akkor folytatjuk
4: majd.
2: Hát nem, 9 óra 10-15 körül jelentkezünk, jó?
4: Jó, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Mindjárt jövünk.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
1: És a reklám alatt meg is történt a helycsere. Köszöntöm Önöket, én Nagy Angéla vagyok, és Somos Andris elfoglaltsága miatt a következő nagyjából fél órában, valamivel több mint fél órában velem beszélgethetnek bármiről, amiről a kedvük van. Ha jól tudom, Éva már itt van a vonalban, jó napot!
2: Napot kívánok, Angéla, először beszélgetünk, Éva vagyok.
1: Régi jó napot!
2: Beszélgető partner vagyok Somos Andrásnak. De gondolom, hogy a külpolitikát most nem folytatjuk, hanem rátérnék a belpolitikára.
1: Ahogy önnek kedve tartja, igen. Bármiről.
2: Még az, amit nem tud rólam, hogy én DK szavazó voltam, vagyok és leszek. Illetve hát ugye nagyon nem az oldalakról van szó, hanem arról van szó, hogy melyik az a párt, vagy az a gyülekezet, vagy nem tudom minek nevezem, emberek összessége, aki a közel 10 millió határon belül állampolgárok érdekeit képviseli, attól függetlenül, hogy ki milyen magas fokán áll a társadalmi létrának. Tehát erre van itt szó. Na most nem akarnám részletezni Magyar Péter úgynevezett kormányzásának eddig 3 hónapját, mert én a kormányzásnak nem igazán nevezném, de az látszik, hogy hát, ami a jogászok hibája, illetve a túl fiatal és nem eléggé tájékozottak jogásza. Mivel kellett volna kezdeni? Figyelembe kellene venni azt, amitől ordít a világsajtó, ordít attól, hogy a globális felmelegedés Európára milyen hatással van, hogy az Európa az a kontinens, ami nem csak, hogy gyorsabban melegszik, mint az összes többi, hanem nagyságrendekkel gyorsabban. Ezen belül a Kárpát-medencében Magyarország az, ami még ennél is gyorsabban melegszik, és ezen belül a Duna-Tisza köze, illetve Dunától körülbelül Fejér megyén szélességben balra, és Tiszától kb. Felennyi szélességben jobbra. Tehát Magyarország közepe. Úgyhogy amivel kezdeni kellett volna, és minden energiát erre fordítani, az, hogy azonnal hozzákezdeni a víztározók építéséhez, illetve egészen pontosan annak kidolgozásához, hogy hogyan lehet minél több vizet megtartani, és hogyan lehet még a maradék földfelszín alatt, tehát a talajban található vizet megtartani. Ehhez képest most mit látok, hogy az eddigi akkumulátorgyárak mellé, amelyek virulnak, csak mi nem virulunk mellettük, most akkor a Suzuki is építhet egy akkumulátorgyárat, és ott feszít Magyar Péter a Suzuki és vezérkar kellős közepén, marha nagy büszkén. Hát ez komolyan mondom.
1: Látva a mostani helyzetet, hogyha most egy kicsit még visszatérünk a jelenlegi helyzetre, hogy mondta, hogy voltak olyan dolgok, amik kellett volna, hogy megtörténjenek, de nem történtek meg. Ön szerint tekintve a Dunát, vagy akár a Velencei tavat, bármit, hogyha picit körültekintünk, ezek helyrehozható károk még? Ön szerint?
2: Valamennyire igen, de nem közvetlenül, hanem közvetve. Ugyanis valamennyi, tehát a Velencei tónak is, a Fertő tónak is, a Dunának, Tiszának, mindegyiknek van vízgyűjtő területe. Ezen belül a lakossági vízellátást tekintve besegítenek a földfelszín alatt található víztartalékok, bár mondjuk az ártérzi vízkészletünknek, azzal, amikor a Dunacsúnyi Bős Nagymaros, illetve amiből ugye Bős Nagymaros nem lehet, csak ott van Dunacsúnyi, vagy hogy hívják ezt a továbbaknál, az az erőmű, az hazavárta a Szigetköz élővilágát, és hazavárta a Szigetközben található nagy mennyiségi arcézi vízkészletet. Na most, amit lehetne tenni? Az mindenek előtt minden a világon, ahol nincsen út vagy járda, zöld növényekkel teleültetni, fűvel, fával, bokorral, ehhez kellenek a biológusok, hogy határozzák meg, hogy melyek azok a fák, például ugye tanultuk iskolában, hogy a bogaszpusztán meg, hogy a homokot akátfákkal lehet megkötni. Tehát biztosan nem tudom, hogy a globális felmelegedés után tényleg az akátfákat neveznék-e meg, vagy valamilyen más. Az a lényeg, hogy muszáj fákat ültetni, amelyek megkötik a talajt, amelyek lehet, hogy a kezdetén több vizet vesznek igénybe.
1: Akartam mondani, igen, hogy értem a logikáját, csak ez viszont időigényes, mire azok a fák megerősödnek annyira, hogy...
2: Hát ettől függ, hogy milyen fákat válaszunk, de ha soha nem kezdjük el, akkor soha nem nézünk a végére. És nem azt mondtam, hogy egyszerre, hanem fokozatosan. Ki kell próbálni, hogy mely területek de milyen fákat lehetne ültetni. Ez lenne az egyik. A másik pedig az, hogy meg kellene gondolni egyáltalán a paksi erőmű építésének folytatását. Nem azért, mintha nem értenék egyet azzal, hogy szükséges van az atomenergiára, pillanatilag azért, mert az előző kormány 16 éven keresztül gyakorlatilag blokkolta a napenergia hasznosítását, elnézést. Túl sokat beszélek, akkor köhögök. Igen. Tehát azért, mert ugye kinek van 2-3 millió forint pénze ahhoz, hogy további 2-3 millió forintot szerezzen ahhoz, hogy napenergiát hasznosítsunk. A napenergia mellett a geotermikus energiát is fel lehetne használni. Tehát ez a két dolog, tehát hogy a víz, a meglévő víznek a megtartása, az átmenő vizet gondosan megtartani akkor, amikor lesznek áradások, amíg lesznek egyáltalán, és másodszor meggondolni az atomerőmű építését, hogy egyáltalán van-e értelme, hogy lesz-e valaha még stabilan a vízállása olyan magas, hogy atomerművet lehessen működtetni.
1: Hát ugye most megyünk, hamarosan elindulunk egyébként a... Még Somos Andris, hogyha visszajön, tartani fog a fórum, mikor mi már elindulunk Paksra, mert hogy lesz egy rendkívüli sajtótájékoztató Kapitány Istvánnal együtt, ahol ott lesz Magyar Péter is, és szerintem ezekre is kérdést fogunk kapni, vagy válaszokat fogunk kapni. Paks 2-vel kapcsolatban, egyáltalán a leállítással, a víz megtartással és mindennel, ami most ehhez kapcsolódóan felmerül, mint lehetséges intézkedés vagy bejelentés, úgyhogy én szerintem sok minden már ma estére más megvilágításba fog kerülni, vagy rengeteg olyan információ fog elhangozni remélhetőleg, ami eddig esetleg még nem ismer, de a jövőre mutatóan messze menő lehet.
2: Ezt mondjuk, ha előbb kezdi el... Paks jelenlegéhez eltétő függetlenül Magyar Péter, akkor nem csökkenne népszerűsége. És még egy mondat kiegészítést, hogy a jóléti intézkedések közül, amelyek szerepelt a családi pótlék, ugye, és egyébek, meg valamit a nyugdíjakkal kapcsolatban is mondott, a világon semmi nem történt eddig, pedig a egyre záguló, és most aztán tényleg attól, hogy elszabadultak a benzinárak, a dízelolajárak, ezek be fognak épülni egyéb kereskedelemben lévő cikkek áraiba is. Tényleg jó lenne ezekkel is foglalkozni. Tudom én, hogy nincs pénzünk, persze, hogy tudom. És éppen ezért kellene, remélem, hogy ennek az új intézménynek a felállításában felgyorsul az a folyamat, hogy az a pénz, amit innen, az a több ezer milliárd, nem is tudom már a nagyságrendet, fizika tanár létem, de hogy körülbelül mennyi az, amit mindenki szivattyúztak magánzsebekbe, abból minél gyorsabban, minél többet visszaszerezni, mert azoknak az embereknek, akiknek most tulajdonképpen nincs pénzük vagy gyógyszerre, vagy villanyszámlázni, mert azoknak az embereknek, akiknek most

0: Tehát történt, tehát a kommunikáció az ugye nem említi, hogy ez körülbelül mennyit jelent egy kis nyugdíjasnak, egy közepes nyugdíjasnak, és hát most egy kicsikét még elmondom, hogy jó nyugdíjnak számít, azt hiszem pillanatnyilag 300-400 ezer forint körül, úgy tudom, ugye, azt már jó nyugdíjnak tartják.
1: Hát az már sok. Mármint alapvetően igen, a medián az valahol a 200 körül van, azt hiszem, vagy 140, valahogy így.
0: Hát szeretném, hogy ha a medián ezt mondja, akkor gondolkozzanak. Mindig azt veszik, hogy az alapvető élelmiszerek mennyibe kerülnek, hogy a legolcsóban működhetett háztartásban az elektromos energia mennyibe kerül. Most tessék elképzelni, hogy egy egészen kicsike kis lakásban szükség van takarításra, szükség van tisztítószerekre, szükség van arra, hogy saját magát karban tartsa, szükség van samponra, szükség van cappalra, és így
1: hát
0: tovább.
1: Hát összeadódik, persze.
0: És ezeket nem veszik figyelembe. Nekem például viszonylag egészséges vagyok 86.
1: 200 éve. 231.600 forint volt a medián nyugdíj májusban.
0: Jó. Hát az én havi gyógyszerkasszám, kapaszkodjon meg, 80 és 100 ezer forint között van. Na most lehet ugyanilyen egészségi állapotban az is, akinek 231 ezer forint a nyugdíja, ugye? Most akkor képzeljük el, hogy a maradékból hogyan él meg. Én még kitartok. De azért elmondom, hogy hetente több alkalommal a vacsorám egyszer a zsíros kenyér körülbelül egy deci meleg tejjel. Még szerencsére szeretem a zsíros kenyeret.
1: Igen, itt az van, hogy ősztől lesz álfamentesek a vényköteles gyógyszerek.
0: Az jó lesz, tehát azt már érezni fogja mindenki, csak hát ugye azt is tudni kell, hogy bizonyos vitaminok pótlása bizonyos életkor felett szintén lehetnének legalábbis a legolcsóbbak, amelyek mégis tartalmaznak vitaminkészítményeket, az szintén lehetne rajtuk némi térítés.
1: Hát persze, de szerintem ez hogy áfamentes a vényköteles gyógyszerek, áfamentesek lesznek ősztől, ez szerintem, én gondolom, ez csak az első lépés, tehát utána igen. Idővel lehet, hogy bővítik mindezt már majd idővel több mindenre is.
0: Igen, igen, remélem, hogy így lesz. Na, hát örülök, hogy az első beszélgetésünk sikerült, és akkor adnék másnak is lehetőséget.
1: Rendben, én is örülök, viszont hallásra is szép napot kívánok. Szerintem új embert most már nem kapcsolunk be, mert 50 másodpercünk maradt ebből a blogból, viszont ismertetem, vagy hát itt úgy is látják magam mellett a témákat. Paksal fogunk foglalkozni a Híradóban is, illetve az Extrán is láthatják majd a közvetítéseket, mert hogy Százhalombattai Dunai Erőműnél is lesz, hamarosan kezdődik egy sajtótájékoztató, illetve 3 órától lesz Pakson is, ott lesz egy bejárás is, a Paksiról többet tudok, mert ott személyesen én leszek, ott lesz Magyar Péter, illetve Kapitány István is, és ígértek arról, hogy részletes tájékoztatást mindenféle aktualitásról. Elmegyünk egy rövid reklámra, és még egy blokk erejéig jövök vissza én.

0: Aztán az utolsó akta, osztályon felüli.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, robbanószerek kerültek elő a Dunából, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Ortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter, ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugolyót találtak tegnap a Duna partján, az Erzsébet híd fő közelében. A lövedéket elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
7: Köszöntöm Önöket, itt van velünk Péter, ő lesz az első betelefonáló. Halló!
8: Szép jó napot kívánok, András!
7: Jó napot kívánok!
8: Péter vagyok. Hát annyi minden van, olyan kínálat van, hogy ihaj. De kezdhetném talán a taxisok problémájával, megengedi?
7: Nyugodtan, persze.
8: Én nem is nagyon értem, megmondom őszintén, nem tudom mennyire gyakran utazik, vagy utaznak taxival, azért ezek a tarifák, amik most vannak, ezek sem piskolták. Ilyen 1000 forintos alap tarifa, vagy ezer, nem tudom, most azt hiszem 1400-1500 lesz. Tehát mire beülök egy autóba, közel a 2000 forintnál fogok tartani. Nagyon meg fogom gondolni, hogy taxizzak-e. Mert arra hivatkozni, hogy az üzemanyag árak így, az üzemanyag árak úgy, hát hogy sújtja őket. Hát az üzemanyag árak normalizáltak per pillanat. Nem tudom, hogy ezt most kellett volna ebbe vezetni.
7: Igen.
8: Én megértem, hogy birkóznak a taxisok, már nem tudom, a magasabb tarifákért, a rezsiköltségekért, egyebekért, de hát ez mindenkit érint, a magasabb rezsiköltségek, az átlag embert is, nem csak a taxisokat. Aztán a másik, hogy eddig ingyen használták ugye a behajtást a reptérre, most pénzt kér a repülőtér érte. Én ezt teljesen normálisan tartom, hogy ha parkolást kell fizetni X-nek, akkor Y-nak is kerjen a várakozásért. De megint csak ki fogja ezt megszívni. A taxisok be fogják építeni érzésem szerint a tarifájukba.
7: Na ne.
8: Vagy így, vagy úgy, de be fogják építeni.
7: Na ne.
8: Főleg a reptérre és a reptérről való szállítást.
7: Igen.
8: Pont. Ami a miniszterelnök úr megnyilvánulásait illeti, engedje meg nekem, hogy kifejezzem a szimpátiámat, mert most volt egy rendkívüli sajtótájékoztató.
7: Igen.
8: Paksal kapcsolatban. Hát én szerettem volna az elődjét látni, hogy ilyen felkészülten áll oda, és up to date, és folyamatosan, szavatosan, közérthetően a magamfajta átlagpolgár is megértette, hogy egyáltalán hova akar kiukadni. Sajnos ez mindannyiunkat sújt, ez a vízhiány, és minden, ami energiaválság, és próbálta nyugtatni a közvéleményt. Mellette állt a MOL elnök vezér.
7: Igen.
8: Szerintem ez egy ragyogó kettős volt, érthetően, okosan indokolva, hát csak így tovább. Nyugalom volt, hát persze senkit nem nyugtattak meg, mert azért itt komoly zűrök lesznek, ha tényleg beszökik az energiaválság, és nem lesz megfelelő utánpótlás, hát akkor ki van téve minden átlagpolgár annak, hogy esetleg fognak áramot csökkenteni egy bizonyos időbe. Erre föl kell készülni, a lakásban is, a házi hűtőkapacitástól kezdve úgy spejzolni, hogy ha leenged a hűtőszekrény példának okáért, akkor ebből nagy kára ne származzon, mert nem vagyok benne biztos, hogy a biztosító, ha van háztartási biztosítása is a polgárnak, ebben az esetben ezt nem úgy fogja tekinteni, hogy visz major, és nem fog fizetni egy fillért se a beállt károkért. De ne legyen igazam. Engedje meg nekem 2-3 mondatot a parlamenti viselkedésről.
7: Igen.
8: Én megmondom őszintén, engem időnként felháborít. Pro és kontra is. Mert erélytelen a vezetés, erélytelen esetleg rászól a renitenskedőre. Bezzeg a házmester idejébe, nem tudom, emlékszik-e egy ficsúrért mennyit kellett fizetni. 5 milliót.
7: Milliókat.
8: Egy ficsúrért. Na most akkor arra volnék kíváncsi, hogy egy drogerért mennyit kell fizetni. Mert nekem valahol bántja a fülemet ez a stílus. Mert arra ne hivatkozzon senki, hogy bezzeg az angol parlamentben is miket vágnak egymás fejéhez a gentlemanek. Itt gentlemanek ülnek apró hibával az úgynevezett ellenzéki oldalon, mert ennyi agent-provokatőrt költségen az én, az ön és a mi költségünkön fizetni, ez véleményem szerint ez vérlázító. Uh-huh. Ezek azért ülnek ott bent, ezért választottak ki őket a gazdájuk, hogy provokáljanak, hogy feszültséget keltsenek minden tekintetbe. Az a fajta visel, az az intrikus, az a cinikus mosoly, röhely, amivel beleröhögnek a másik arcába, és tényleg szemreben is nélkül mind a vízfolyás hazudoznak. Hát én nem tudom, hogy ez a parlament ebben a formában hát a házasszonynak annak hát nem úri módon nagyon szépen kérni kellene, hanem kiszabni az első 10 milliós büntetést, amikor előveszi a szemüvegét a hócsúr, jól mondom?
7: Igen.
8: És videózik, és közben röhög, és úgy csinál, hogy dugdossa a zsebébe, hogy a szemüvegnek csak az a kis korca lássék ki, ahol a kamera van, vagy a másik véglet, amikor így széles gesztussal veszik elő a telefont. Nem tudom, hogy a házszabály tiltja-e, tehát félreértés ne essék. Nem törnék pálcát, ha ez megengedett volna. De ha ez tilos, ha ez provokatív, ha ez dehonestáló, ez a fajta viselkedés, akkor álljon a sarkára, kérem tisztelettel, a házasszony, és, vagy a helyettesei, és szabják ki az első komoly büntetéseket, hogy az élettől is elmenjen a kedvük, és belegevedjenek, annyit fizessenek. Ugyanakkor én nem tudok pálcát törni a miniszterelnök úr határozott megnyilvánulásaival szemben, mert bevallom férfiasan, nekem tetszik. Annak dacára, hogy időnként hát durva kifejezéseket használ, nem szalonképes kifejezéseket, vagy legalábbis nem házban szalonképes kifejezéseket. Ennek dacára az a felkészültség, amelyben amivel a miniszterei is rendelkeznek. Ez nekem Én tátott szájjal nézem a...
7: Péter?
8: Igen.
7: És az is tetszik, hogy mondjuk Magyar Péter az ő hipermobilitásával és vitalitásával az egyik pozitív, a másik kicsit kritikus, megfogalmazás, a hipermobilis az szerintem egy kicsit kritikus, a vitalitás pedig pozitív szó, ugye, hogy az is tetszik, hogy odaül a kérdezett elé, kommentálja a hallottakat, és mondjuk azt, hogy az ő minisztereit csak korlátokkal, nem a parlamenti munkára gondolok, hanem a média megjelenésre, csak korlátokkal engedi nyilatkozni olyan kérdésekben, amelyek alapvetően szakkérdések.
8: Bevallom férfiasan, önnek én 100%-osan igazat adok, mert túlpörgeti magát.
7: Én csak kérdezek, tehát nem állítok, mert nekem... Igen.
8: Hitoktatni a felkészültségét időnként, és szakkérdésekben megnyilvánulni, ez nem biztos, hogy mindig hasznos. Tehát táptalajt ad az ellenzék kifogásainak. Én ezekben a csinekben, ha bár hál' Istennek nem én vagyok a miniszterelnök, de én nem mennék bele ilyen csinekbe. Szóval ha szakminisztereim vannak már, pedig azok vannak, akkor tágabb teret adnék nekik természetesen. Uh-huh. És nem én akarnék mindenre, még ha szakszerűen, akkor se én akarnék mindenben válaszolni. A prioritást azt meghagynám szakkérdésekbe a szakminisztereimnek. Lásd az egészségügyi miniszter, ha megszólal, akkor nem létezik, hogy ne tárgyszerű volna. Vagy a gazdasági miniszter, kapitány úr, ugye jól mondom?
7: Persze.
8: Minden megnyilvánulása precíz, pontos, tárgyszerű, de ez minden miniszterére vonatkozik. A frakcióvezető asszonyra is. És nagyon örülök, hogy ennyi hölgy van a kormányban, és ennyi hölgy ül a parlamentben. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Az ellenzékre már közel se. A legkisebb ellenzéki pártot hagynem minősítsem. Ez szóra sem érdemes. Biztos, hogy pláne amiket most szajkóznak megint, hogy itt önkényuralom, meg itt, tessék mondani, 16 évig itt mi volt?
7: Hát igen, ez egy jó kérdés, Péter. Igazából itt tényleg az a kérdés, hogy lehet-e szabad kezet adni a kommunikációban a minisztereknek, illetve hogy az ellenzék kritikája mitől válik hitelessé úgy, hogy minthogyha teljesen törölték volna az arról való ismeretet és felelősségvállalást, hogy mi történt az elmúlt időszakban itt Magyarországon.
8: Na de hát arról tudomás, az ellenzék minden megnyilvánulása, minden megszólalása, mind akik tudomást sem vesznek arról, hogy 16 évig ki volt kormányon.
7: Igen.
8: És ez alatt a 16 év alatt hogy telepedtek rá az országra? Hát amikor meghallom a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetőjét, ne arra, ugyan még arra sem méltatom, hogy kiejtsem a nevét a számon.
7: Rétvári Bencéről van szó?
8: Igen, egyértelműen. Igen. Hát ez egy agyrém, amiket ő végig darál, és két kézzel gesztikulál, és magyarázná az igazát. De és én azt is kétlem egyáltalán, hogy minden kiejtett szót elhisz, amit mond.
7: Világos. Péter, örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm a jelentkezését.
8: Én kicsit kiadtam most magamból az indulatot, elnézést kérek. És annyit engedjen még meg nekem, hogy néhány kedves urat üdvözöljek, nevezetesen Attilát Pécsről, az Andrást Bécsből, a Gyurit Komáromból, mert ugyan tegnap a Gyurit, ha igaz, őt hallottam.
7: Igen.
8: De a többi fentnevezett urat, meg a Norbertet már nagyon régen nem hallottam, és nekem hiányoznak.
7: Bármikor szeretettel várok mindenkit a műsorba, így a nevezetteket is, én is fogok neki örülni. Köszönöm, Péter, vigyázzon magára. Otto. Ottóval majd a reklám után fogunk beszélgetni.

0: du.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalujza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni a Belgrád rakparton szerdáig napközben, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, szombaton én Nagyon Géla vagyok, és a következő nagyjából szűkös másfél órában velem beszélgethetnek, hogyha van kedvük. Mondom a témáinkat, de nagyon-nagyon nem akarom kifejteni, hiszen úgyis biztosan önök is tudják egy részről, másrésztről pedig nem szeretném elvenni a szót Kristóftól, aki itt van velünk a vonalban, csak annyi türelmet kérek, hogy gyorsan hadd mondjam el. A legfőbb témáinkat Magyar Péter egyértelművé tette, a korlátozási lánc legvégén áll a lakosság, visszatérhetnek a magyar védségbe a méltatlanul eltávolított katonák, illetve az ATV.hu értesülése szerint Budai Gyula távozhat a parlamentből. Kristóf, nem tudom, van-e ezekhez esetleg bármi gondolata, vagy beszélgessünk teljesen másról?
3: Kezdjük csókolom, kedves Angéla, üdvözlöm az ATV minden kedves nézőit, hallgatóit.
2: Jó
3: napot! Ebben a forró délutánban, és igen, ezekhez is lenne, és más dologhoz is lenne hozzáfűzni valóm. Azt hiszem, egyszer már beszéltünk, és a mezőgazdasággal kapcsolatban, és az asszálykáról kapcsolatban
2: beszéltünk. Emlékszem.
3: Az a kertész fiatalember, aki mondta, hogy abban az időszakban már mondták, hogy a homokhátságtól elkezdve ki kellene fúrni, csomó próbafúrást kellene végezni.
2: Igen, emlékszem.
3: És kellene csinálni. Na, ebből akarok most egy egy olyan történetet elmondani, hogy most úgy látom, hogy jövő héttől 10 millió vízügyi szakértő országa leszünk. Mert ugye eddig mindenben szakértők voltunk, tehát vírus szakértők, háború szakértők,
4: foci is volt már,
3: energia szakértők, és mindenféle szakértők országa lettünk, de most úgy látom jövő héttől kezdődően, tehát itt, ahogy most leállítják a Paks atomerőművet, itt a jövő héttől vízügyi szakértők leszünk, 10 millió vízügyi szakértő országa leszünk. Mert már itt az ismerősen körében, tehát óriási viták, veszekedések, és egyébként ami jogos is, mert ugye ilyen helyzettel még nem találkozott az ország, tehát mikor leállítják a Paksi atomerőművet, tehát itt most már Bős-Nagymarostól a pocsékláson, a pazarláson keresztül, hogy kinek milyen medencéje van, hogy kinek jut kevés víz, hogy pocsékolják a vizet, hogy nagyon sok ember csak azért tesz a patakba szivattyúkat, hogy zöldebb legyen a füve, nagyon sok helyi polgármester, hogy lopja a vizet azért, hogy a kertjét tudja locsolni. Tehát itt már most minden, mint a bocsibúcsúba, hogy szokták mondani, itt aztán most már minden lesz. Én annyit tudok mondani, hogy a másik oldalt is meg szoktam hallgatni, bele szoktam nézni a Hír TV-be is, meg a Palaverbe is, de egy valamit, tudok mondani. Én még most se értem ezt az iszonyatos gyűlöletet, ami ebben az országban van. Hogy amikor össze kellene fogni, tényleg olyan problémák jönnek szembe, hogy az ember nem tud vele még megbirkózni, mert olyan problémák, amit az én gyerekkoromban nem nagyon láttak még előre, meg nem is tudott vele találkozni senki, mert volt egy-két év, amiről beszéltem, de igazából azért olyan dolgok nem voltak. De azért a nagyszüleink átmentek mindenen, 56-on, háborún, minden dolgon, ők azért a pazarlást, ők nem tekintették azért ilyen előnyösnek, tehát az idősek, a nagyszüleim mindig takarékoskodtak, mindenben megpróbáltak takarékoskodni, mindenben megpróbáltak spórolni, tehát mindent beosztottak, megpróbáltak, de hát ez a kapitalista társadalomnak a lépfenyője, tehát ez a vadkapitalizmus itt a globális termelésben, ezt a nyeretség van, veszteség, termelés és hulladék, tehát itt már nem számít semmi. És amit ebből ki akarok hozni, az Európai Unió már 2006-tól kezdődően, ami nagyon fontos, ami húsba vágó, 2006-tól kezdődően már felszólította a tagországokat, hogy kezdjenek kidolgozni olyan havária helyzetekre való felkészüléseket, amit az elmúlt 16 évben a Fidesz kormány abszolút még két évvel ezelőtt is az osztály miatt felszólították, hogy próbáljanak olyan dolgot kidolgozni, hogyha esetleg nem lesz vízünk, nem lesz áramunk, vagy nem lesz mivel fűteni, hogy akkor az országok fölkészültek-e, és milyen szinten fölkészültek erre a helyzetre. Na ezt a Fidesz kormány úgy, ahogy volt, lesöpörte. És most, mind abban az időben, amióta a politikát középiskolás koromtól figyelem, az egyik ilyen hírtévés műsorokban mondta az egyik műsorvezető, hogy jó, akkor ugyanazt fogjuk csinálni, mint 2006 után. Tehát mindenért Gyurcsány Ferencet tették felelőssé. És most, mióta a Magyar Péter kormánya van, tehát itt Németh Balázstól elkezdve Pócs Jánosig, itt mindenki, hogy mert az aszbesztszennyezés nem csinálnak semmit. Mert az energiaválság a benzinárak miatt nem csinál semmit a Tisza kormány. Mert Bős-Nagymaros véget nem csinál semmit. Meg a lakosságot nem. Tehát most két hónapja, hogy Magyar Péter átvette, és már ez emiatt, csak emiatt telefonáltam be, mert egyszerűen nem bírom. Tehát jó az embernek, amikor így ventilál, van néha úgy érzem, olyan ez a műsor, mint az ember pszichiáterhez fordulna.
4: Nem én mondtam.
3: Áthallással mondom, tehát nehogy férjes vagy magadra vedd, bár bocsánat, hogy letegesztelek, csak egyszerűen, amikor azt mondják, hogy minden Magyar Péter miatt van most, mert még az esőse hővégette esik, meg a Dunai is hővégette szárad ki, meg már tényleg minden Magyar Péter miatt van, hát ez egyszerűen, ez már a kriminalisztika ne tovább.
4: Tehát és azért is szomorú mindez, mondom ezt én, igen. Mert közben meg ezt az energiát lehetne fordítani a megoldásra is. Így sok van, kicsi pontosan. Sokra megy a lapon, hogyha egy kicsit mindenki tesz azért, hogy ez a helyzet megoldódjon, megoldódjon, és majd, amikor megoldódik, nekem van egy ismerős, amit pont bent a tévénél van, aki mindig szokta mondani, hogy őt nem érdeklik a körülmények, előbb még nem ér, előbb a megoldás legyen meg, majd utána kifejtjük, hogy most ki miatt, hogy miatt, a viszonyok, a nem tudom micsoda, csak előbb legyen megoldás, ami most ugye minden eddiginél fontosabb és sürgetőbb, de egyébként el is szégyeltem magam egy kicsit, mikor visszaemlékezett, vagy visszaemlékeztél a régi időkre, meg a pocséklásra, én sem, főleg a kukába kerülő ételek tekintetében van az, hogy velem is elszalad a ló, és a pocséklás, az mondjuk ebben én nagykövet lehetnék, ezt mondjuk én bevallom töredelmesen, de hogy alapvetően abszolút értem, amit mondtál, vagy ami a véleményed, de hogy az a baj, hogy ez olyan, mint amit mondtál, hogy a vírusok idején is megvolt, a foci VB-n idején is mindig van olyan, akire azt gondolja magáról, hogy esetleg jobban ért hozzá, és az a baj, hogy elvész az energia, mint amit a megoldásra lehetne fordítani. Egyébként hadd csatoljak vissza az első mondatodra, mert hogy mondtad, hogy ismerősök között is vannak viták, veszekedések, nézőponti különbségek, ők mit fogalmaznak meg leginkább, hol ütköznek a vélemények?
3: Hát ugye ezek generációs szakadékok, mert ugye én 49 éves vagyok, én 77-es születésű vagyok.
4: Én meg nagyon lazán letegeztelek, ne haragudj!
3: Nem baj. Köszönöm szépen. És az, hogy én általában a gyerekkoromban, ugye abban az időszakban le voltunk adva mindig a nagyszülőkhöz, tehát nem kulcsos gyerek voltam. Tehát nem az a lakótelepi gyerek voltam, nem kulcsos gyerek voltam, nagyszülőkkel. És mindig az idősekhez le voltak adva, és azért ugye az idősek tanácsára az ember jobban adott, meg jobban figyelt. És akkor a nagyszülőkhez beleverték valahol az emberekbe, meg abba a generációba, amiben még én beleszülettem, tehát az úttörő avatáskor is volt olyan meleg, tehát volt 36 fok, hogy majd elájultunk, de nem volt, tehát ez a nagy, iszonyatosan elkényelmesedett generáció, hogyha már úristen nincs krém, hogy mennyire meleg van. Tehát 18 évesen, amikor elmentem nyári munkára strandra dolgozni a lángossütőbe, 60 fokba, tehát akkor még nem, hogy klíma nem volt, azt se tudták, mi az, hogy klíma. Mm. Akkor, amikor például 89-ben kaptunk egy NDK ventilátort az iskolában, mert már annyira meleg volt nyáron a napközibe, akkor tehát nem volt ez az elkényelmesedés. Tehát azt akarom ezzel kifejezni, hogy azért most nem a globalizáció, hanem az emberiségnek a modernizációjával elkezdődött ez a hatalmas nagy elkényelmesedés, és az idősek is rákapcsolódtak erre, és most ugye ez visszanyal ez a fagyi, és most mindenki elkezd kapaszkodni, és úgy, ahogy mondtad, igen, és most a környezetember például itt a lépcsőházban mindenki a saját álláspontját megpróbálja előre helyezni, hogy a Bős-Nagymarosi lépcsőtől elkezdve, most ugye a Mederkotrásig, hogy miért nem lehetett ezt már hamarabb elkezdeni, meg most a Paksi atomerőmű teljes fizetését el fog elküldeni, vagy már nem tudom, el is küldték, de egy valamit mondok, és nem rabolom senkitől az időt, mert az véletben az idő, meg az együtt töltött idő, a szabadidő a leges legnagyobb kincs, és örülök, hogy erre a 15 percre rámáldoztad a szabadidődet, és annyit szeretnék elmondani a végére, hogy a legnagyobb felelősségét én Áder Jánosnak látom, az óriási, nagy, hatalmas klímavédőnek, ennek a kékbolygó alapítványának, ami több 10 milliárdot felszedett azért, és nem tudta Orbán Viktornak elmagyarázni, hogy ezeket a gyárakat, ezeket az akkumulátorgyárakat, ezeket az iszonyatos nagy vízigényű akkumulátorgyárakat, amik akkora vízmennyiséget fogyasztanak, annyi vizet elfogyasztanak, hogy ebbe több száz szakértő elmagyarázta, könyörögtek, hogy ne hozzák ide ezeket a gyárakat a Kárpát-medencébe, meg Magyarországba.
4: Hát igen, és most itt vannak a következmények, amikkel meg kell.
3: A következmények, mert ha leállítják, lehúzzák a rolót, akkor köszönjük szépen, elmennek máshova, mert pont a Fidesz valamelyik nap erről beszélt, hogy mi lesz az akkumulátorgyárakkal. Csak éppen ott felejtették elmondani, hogy ezek óriási vízigénnyel járnak ezek a gyárak.
4: Hát Kristóf, meglátjuk. Meglátjuk, nem, lehet, nem. Hogy a következő időszakban lesz olyan, amikor, mert ugye itt már lehet beszélni arról, hogy a nagy fogyasztók már korlátozzák a fogyasztásukat, most én meg nem keresem, mert nagyon sok mindent kinyomtattam itt, hogy hol vannak azok a cégek, de szerintem van olyan is, amit te említettél, vissza fogunk még rá térni, úgyhogy nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok. János, hall engem?
3: Igen.
4: Jó, egy másodpercet szeretnék csak kérni, mert technikai segítséget szeretnék kérni, ugyanis a kontrollmonitoromban elszállt a visszaszámláló, és nagyjából tudom követni, hogy hol tartunk, csak a másodpercek miatt lenne nekem fontos, hogy én ezt visszakaphassam, ezt az időmonitoromat. Köszönöm szépen, és akkor János, hallgatom.
3: És nem néztem a tévét, úgyhogy nem
4: semmi
3: tudom
4: baj, felolvassam. Segítek. Az egyik az, hogy Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a korlátozási lánc legvégén áll a lakosság, tehát a lakosságot majd csak a végére hagyják, hogyha már annyira nagyon baj lenne. Visszatérhetnek a Magyar Honvédségbe a méltatlanul eltávolított katonák, ez ugye azokat érinti, akik a fiatalítás címszóval eltávolították a honvédségből, illetve az ATV.hu értesülése szerint Budai Gyula távozhat a parlamentből.
3: Hát nagyon helyes.
4: Miért?
3: Mert az a ügyvédről van szó, igaz?
4: Jaj, Budai Gyula, igen.
3: Azért egy alacsony kis ügyvéd volt, nem?
4: Hát azt, hogy alacsony vagy magas, ezt én most meg nem mondom, de kikeressem önnek, és jól megmondom. Szerintem egyről beszélünk.
3: Egyetlen egy dolgot szeretnék, több is lenne, de egyet nagyon.
4: Igen?
3: Hogy van az, hogy itt Zalaszentlőd környékén nemrég tévébe szerepelt többször, 28 településnek nem volt ivóvíze, Egerszegnek se. Tényleg mondva, tévébe szerepelt többször. 28 településnek nem volt

0: Éve, három, nem tudom pontos.
1: Uh-huh.
0: Ez hogyan csak úgy el lehet engedni? Ivóvíz, hát mondom, 40-valahány évig, akkor megcsinálták itt az első, hogy hívják azt, vízművet, hát abból ittunk, senkinek soha nem volt semmi problémája. Ugye hozzácsatlakoztattak jó pár falut, most beljebb, Misefán csináltak egy furtak kutakat, nézzék meg, milyen víz van.
1: És kaptak bármiféle magyarázatot?
0: Ez magyarázatot, én nem megyek a többet falugyűlésre sem, mert én vagyok az első, aki elmondom a dolgokat, nem csak ez. Nem is tartanak falugyűlés, mert tartanak tőlem.
1: De itt meghallgatom. Én itt meghallgatom, nyugodtan, még van időnk bőséggel.
0: Jó, akkor elmondok még egyet, jó? Ehhez. De ott mondom, elfolyik, ki lehet jönni, meg kell állni, nem messze van, most nyílt egy hetspartoson, itt jön keresztül rajtunk. Ott most nyílt egy pizzasütő.
1: Uh-huh.
0: Attól 35-40 méterre van, meg lehet nézni, folyik bele az igazi ivóvíz. Benn a tetőről? Én ja, nagyon
1: értem.
0: Ritka.
1: Értem, aha.
0: Hát akkor megkérdeznék még egyet.
1: Igen.
0: Én pár éve nálam volt tisztifjóros, minden a falunak a közepén lakom, közvetlen a templomnál. Mert ugye ez egy olyan település, hogy domb, völgyberem, magasom, mi egyéb dokumentáción vannak egy halommal. Kim volt a tisztifjóros, minden, megszüntettem a falu fölött a szemétállót. Úgy volt az újságban is, hogy lenne a falu fönn a szenny. Jó, ez egyszer vége lett. Most följebb nyitottak még egyet. Ki ad erre engedélyt?
1: Hát valami hatósági engedély gondolom van rá, de nem tudom.
0: Hogyan lenne?
1: Nem tudom, hogyan, nem tudom.
0: Én senkit éjjába kérdeztem. Hát csak a izét vitték ilyen szárazák, de hogy is. Nagy kocsikkal horják ma újra a...
1: Hogy ilyen illegális? Szemét lerakó, vagy ehhez hasonló?
0: Miért, ami nem hivatalos, az illegális, nem?
1: Hát az világos. Az világos. És mit tudnak tenni ellene?
0: Befogjuk a szánkat, megmondom őszintén. Mit szóljak, mikor 79 óta itt lakom, itt építkeztem? És bejelentettem, hogy én úgy tudom, egy falunál bármelyik, hogy hívják, település, egy új utcának az elején is kell közvilágítást tenni, meg a végére, nem?
1: Igen.
0: Ez törvény írja elő. Nekem is megvettek ide végére. Most már fél éve bellapul, vagy még több a polgármesternek a botjával.
1: Ja, hogy jelezte, de nincs intézkedni.
0: Az ember. Én már nem szólok semmit, uh-huh. Sem, nem tud érdekelni.
1: Ja, értem. Hát, de azért, hát hogyha...
0: Az út könyörögtem, mert ugye középen egy sávban jön be, hát el lehet kézzelni, ugye magyar, mint egy zsákutca, de már mi raktunk a kutra, hogy hívják ott? Világítással jelzőt, hogy valaki behajtson, aztán bele, szint, uh-huh. Mit tudom, probléma legyen.
1: Ja, ja.
0: Hát kellene a közvilágítás.
1: Értem, hát igen, csak ezek a városi vagy kis települési dolgok olyan lassan szoktak megoldódni sajnos.
0: Hát de én ezt tudom, hát azért mit kérdeztem, hogy az út, ugye megszakadt az út, hogy egy sáv. Tél előtt könyörögtem, hogy ott jön el a gázvezeték. Nézzelje, vízvezeték. Hogy valamit kéne vele kezdeni, mert ott leszakad vagy elszakad a gázvezeték, aztán mit azt a 8-10 házat innen el fogja inni.
1: De és amikor jelezte, akkor mi volt a válasz?
0: Jó, hát jöttek, na abban tettek oda 3 méteren ilyen fekete valami ragadt, nem tudom milyen követ, kész. De mi 79 óta egy kocsi követ nem kaptunk az utcánkba, az mit szó.
1: Uh-huh. Ja, értem.
0: De elmondom, ott ahol a víz van, az a vízműnek fenn a telepe. Úgy képzelje el, elmondom ország világ előtt, első osztályú műút van föl a izége, jó magasra megy, a legmagasabb pont itt a környékben. Ott van, hát elgondolja, hogy milyen víz van ott fenn akkor, hogy forrás.
1: Igen. Hát János, ezekkel a probléma, hogy nyilván az, amit ön tudott, vagy megpróbálhatott, azt megtette, csak ezek szerint akkor nem

0: jött rá érdemben segítség, vagy válasz, vagy amit kapott is, az, azt lehet, hogy a másik oldalú...
1: Egy dolgot tessék nekem megmondani.
0: Igyekszem,
1: van
0: igen.
1: Van egy falugyűlés.
0: Igen.
1: Nagyon szépen megkérem. Ott van a jegyzőasszony.
0: Igen.
1: Írja a jegyzőkönyvet. Azt nem kéne ott aláíratni, hogy mi van, mi szerepelben?
0: Hát azt nem tudom, hogy ilyenkor, hogy maga a jegyzőkönyvírásnak mi a protokollja, hogy azt kell-e jogszabály szerint aláíratni, vagy csak az írja alá, aki aláír...
1: Hát utána azt írok bele, amit akarok, nem?
0: Hát, de azért csak nem történik tán ilyen. Legyünk jó hiszeműek.
1: Voltak itt már furább esetek is, úgyhogy...
0: János, kívánom a legjobbakat, köszönjük szépen, meg nagyon sajnálom, nem tudtam.
1: Hogy visszahívtak.
0: Semmi gond. Azoknak, akik esetleg most kapcsolódtak, vagy gyorsan elmondom a témáinkat, Magyar Péter egyértelművé tette, a korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Visszatérhetnek a Magyar Honvédségbe a méltatlanul eltávolított katonák, ők azok, akiket ugye fiatalítás címszóval kieltávolítottak a honvédségtől még 2023-ban, illetve az ATV.hu értesülése szerint Budai Gyula távozhat a parlamentből. Ezekkel megyünk tovább egy nagyon rövid reklám után itt az Extrán, aztán pedig átköltözünk az ATV főcsatornájára, még ott leszünk egy néhány percben a 17:25-ös híradó előtt, viszontlátásra addig is. Maga.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Hozzátette, a növények locsolásával kapcsolatban a főkert részletes tájékoztatót ad ki. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető több helyen. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre. Bővített területen sűrűbb eléréssel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a Mávinform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatása a MÁV csoport honlapján olvasható. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: látják a címen, hogy külön kiadás, tisztelettel köszöntöm Önöket. Igen, mert hogy ez a húzós sorozat 2026 díjazottjait, a Halhatatlanok Társulatának Önök által megválasztott örökös tagjait veszi sorba. Őket mutatjuk meg közelebbről, de hát ismerik őket, hiszen rájuk szavaztak. Ám talán annyira mélyen nem, mint egy-egy ilyen beszélgetésből kiderül, például mai vendégemmel is.
3: Kovács Tibor, táncművész, balettpedagógus. Pályája kezdetén sorra nyerte a nemzetközi versenyeket, majd a moszkvai Bolsoi Balettban is eltöltött egy évet. 1987 óta az Operaház magántáncosa. Az 1980-as évek végétől az Állami Balettintézet tanára, majd a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmestere, közben a Budapest Balett balettigazgatója volt. 2012 óta a Budapest Kortárs Tánc Főiskola balettmestere. Emellett revűműsorok és az Engitót jégtáncpáros kürjeinek koreográfusa is volt. Volt az év táncművésze, Liszt-díjas, kiváló művész, kitüntették a Lovak Kereszttel is. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: És ha azt hiszik, hogy már nem táncol, akkor nagyon tévednek. Mert hogy ha Duda Éva hívja, akkor megy és táncol. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, Tibi.
4: Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Ez nem volt azért ilyen egyértelmű, hogy a Duda Éva hívott, és akkor igen, mondtam, ez egy hosszabb procedúra volt, mire én elvállaltam ezt a szerepet a Frida Kahlo történetéről szóló művében, ahol a férjet alakítom, a Diego Rivérát.
2: Nehéz volt eldöntened, hogy visszaállsz ennyi év után? Ugye ott egy bő évtized, talán még több is
4: több.
2: Kimaradt.
4: 13 év. 13 év. Nem gondoltam erre, hogy én visszatérjek a színpadra. Én kitáncoltam a lelkemet. Az Éva keresett meg ezzel a csodálatos projekttel kapcsolatban, és sokáig gondolkodtam rajta, mert fájdalmaim is voltak, azért az én csípőm el volt használva, meg vagyok hízva most is, tehát én nem gondoltam, hogy nekem vissza kell térni a korom miatt sem, de végül is abban maradtunk az Évával, hogy ő nagyon, hogy befejezzem a mondatot, abban maradtunk az Évával, hogy próbáljuk ki. És elmegyek egy próbára, és hogyha úgy érzi a munkafolyamat közben, hogy ez teljesen téves ötlet volt, akkor nyugodtan rúgjon ki, mert ugye egy alkotó a legjobb szereposztást tegye a színpadra, ne a barátságot,
2: nagyon
4: ne a múltat.
2: Más. Így színpadra állni, vagy mondjuk növendékeknek bemutatni mozdulatokat?
4: Persze, nagyon más, ráadásul ez egy kortárs előadás. Ilyen szempontból mondjuk könnyebb volt, mert nem a klasszikus balett anyagát kellett volna, így van. Tehát teljesen másból fogalmaz az Éva. A balettteremben én fiatalon sem mutogattam nagyon sokat, amikor még aktív táncos voltam. Ugye én már 25 éves korom óta tanítok balettintézetben, akkori balettintézetben, most már ugye Táncművészeti Egyetemen. Akkor sem igazán azzal foglalkoztam, hogy én mutassam, hanem inkább, hogy a gyerekeket rávezessem, hogy hogyan kell csinálni. Tehát én ellentétben sok balettmestertársammal én nagyon keveset mutatok. Tehát ilyen értelemben nem megterhelő. Nem voltam karbantartva, még nem is, igen. Tehát én elengedtem a színpadot.
2: Na de akkor mégis ízlett, hogyha ott maradtál.
4: Mint hogy az Éván?
2: A fia, persze.
4: Hát azért ízlett, mert megmondom őszintén, hogy azért nagyon szorongtam, meg bizonytalan voltam. Én az Évát nagyon régóta ismerem, nagyon szeretem is, mint embert is, de sosem dolgoztam vele ilyen formában együtt, és azért ő egy tehát ő úgy dolgozik, hogy improvizáltatja a táncosokat. Van egy nagyon erős képe, nagyon jó, sok instrukciót ad, hogy mégis mit gondol, vagy hogyan képzeli el, de improvizáltat. És én ezt annyira a klasszikus balettben nem csináltam. Túl az, hogy a kortárs tánc főiskolán, ahol tanítok, ott ugye improvizálás rengeteg van, tehát nem az én óráimon, mert én klasszikus balettet tanítok ott is. De szóval ilyen értelemben nekem ez egy nagy kihívás volt, hogy mi fog történni.
2: Izgultál?
4: Izgultam egy kicsit, annyiból volt könnyű dolgom, ugye aki a Fridát táncolja, az olasz lány, aki tehát imádok azóta is, és egyszerűen az életem nagy élménye vele táncolni, ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, szinte minden interjúban valamikor kérdezik, akkor elmondom, mert tényleg ez nekem egy jutalomjáték lett végül is. Tehát az Eleonora Alcalai, aki a Fridát táncolja, ő vele már volt egy kapcsolatom, mert járt hozzám órára, így ahol tartott a balettórát, ő néha megjelent, és így ismertem őt jól. És ez egy csodálatos személyiség, egy csodálatos ember, és fantasztikusan viszonyult ez az egész szituációhoz, borzalmasan nyitott volt, és aztán elindult egy nagyon izgalmas munkafolyamat, ami engem is meglepett, hogy ennyire izgalmas lesz. És aztán, mivel abban maradtunk az Évával, hogyha úgy érzi, hogy ez tényleg nem jó ötlet, ezáltal én önfeledten vettem ebbe részt, tehát nem volt bennem semmi görcs ilyen szempontból.
2: Mondhatta volna azt, hogy
4: Tibi, ez nem működik, nem az lett, amire én gondoltam. És aztán végül is akkora sikere lett, és a bemutató azóta is sokat játszok külföldön is, tehát nagyon sokat vagyok színpadon vele, úgyhogy ez úgy érzem, hogy tényleg megszületett már a premierre is, de aztán azóta folyamatosan épül, és amilyen nagyon szeretek az Elivel táncolni, ami elég kevésszer adódott az én értemben, az, hogy szinte minden előadást újraéljük, és teljesen sok esetben más hogyan csináljuk, mint az előző előadást. Nem mást, csak érzelmileg, vagy egy-egy helyzeted, egy-egy szituációt, a duetten belül
2: mert
4: mondjuk.
2: Mert ez úgy van, hogy amíg próbáltok, addig az improvizációkra épül, de amikor már előadás van, ott már feszes.
4: Így van, akkor az le van kötve, abszolút, tehát le van kötve, van benne szabadság, de az nagyon pontosan le van kötve, a számon is van kérve előadása az Évától, de hogy van egy ilyen belső, hogy mondjam, áramlás kettőnk között, ami tényleg nagyon ritka, és ez nem miattam sikerül ilyen jól, hanem az Eli miatt, mert az Eli annyira érzékeny, annyira követ és leveszi a mozdulatot, vagy egy újabb gesztus, vagy egy tekintetet, vagy egy pici más, hogy mondjam, megfogalmazást, és arra rögtön reflektál, hogy ilyen nagyon, én legalábbis nagyon ritkán tapasztaltam, ha egyáltalán tapasztaltam ezt.
2: Én azért hallgatlak ilyen mély csendben, mert szerintem ritkán látunk bele abba, hogy működik a tánc a színpadon. Ritkán érezzük meg azt, és a te szavaid erre nagyon jók, hogy ezt ti hogyan csináljátok. Mert az ember azt gondolja, hogy betanultok, begyakoroltok mozdulatsorokat, és akkor az onnantól kezdve, ahányszor kell, az minden este ugyanaz, de te tekintetről, gesztusokról, érzésekről, érzékekről beszélsz közben. Tehát, hogy azért ez mégsem annyira mechanikus, annak ellenére sem, hogy megtanultátok.
4: Hát nézd, a klasszikus balettben, tehát egy operázi szinten egy picit más, bár ott is benne van ez a játék lehetőség, nagyon sok. Ott egy kicsit feszesebb a klasszikus balett lépések a kivitelezés miatt is, ugye technikai elemek miatt is. Az Évánál ez kicsit szabadabb, ugye, mert más mozgásanyagból dolgozik, máshogyan épül föl, más a cél, és ebből kifőleg itt kicsit több a lehetőség, de én azt gondolom, hogy a pályámon, hál' Istennek, nekem ezzel nem volt problémám, és tudtam ezt képviselni a klasszikus balett szerepeimen keresztül is, pláne hát nagyszerű partnereim voltak, tehát én sosem felejtem, mert most, hogy mondjak egy példát, a Szakály Gyurival táncoltuk, hogy én a Szent Iván ilyen pukkot táncoltam, és a Gyuri akkor, igen, most nem is tudom pontos, hogy hírta, hogy melyik szerepet, mert ő csinált mást is, de a lényeg, hogy például Gyurival voltak olyan jeleneteink, amiben szintén megszülettek ezek a pillanatok, vagy a Fülöp Viktorral mondok neki egy ilyen ős erőt, akivel hát szerencsém volt, hogy összehozott a sors, mert a Viktor ugye sokáig nem volt színpadon, elment az operától, ugye vannak ezek a ikonikus sztoriai, hogy kőművesekkel dolgozott Kossuth-díjasként, de aztán az Iván, a Marko Iván hozta őt vissza a színpadra, és akkor valahogy visszakeveredett az operába, és én is ott voltam, és hát ugye az egyik nagy szerepe a Girálykán volt a Bakcsiszerályi Szökőkútban, én a Nurálit táncoltam fiatalon, ez egy nagyon nehéz technikás, van egy nagyon technikás variáció, egy ilyen jelenet a Bakcsiszerályi Szökőkútban, és hát ennek kapcsán ugye a Viktor is sokat dolgoztam, és hát az is egy eszmének nem érzés volt. Egy
2: mondták, de segíts ebben, hogy ő technikailag nem volt annyira fantasztikus, mint amennyire zseniális volt a jelenléte, az energiája a színpadon. Nem lehetett másra nézni, csak rá. Ez így volt?
4: Ez teljesen alá tudom húzni. Én ilyen embert még nem is nagyon láttam, aki tényleg, ha 1000 ember lenne a színpadon, és balról bejönne, akkor minden szem.
2: Mondjuk ez nektek többieknek nem egy jó helyzet.
4: Nem egy jó helyzet, de közben meg hát ez az, amikor valakinek van kisugárzása, nagy akkor aurája volt, hogy tényleg elment a világ végéig. Fantasztikus, tényleg nem lehet tudni, hogy ez miből fakad, vagy hogy egy embernél hogyan működik ez a jelenlét, ez a hatás, amikor a színpadra lép. De az tény, hogy én nagyon sok nagyszerű táncos láttam a világon, akinek ez nem volt meg, tényleg gyönyörűen táncolt, fantasztikus, és volt sok olyan, akik szintén nagyszerűek voltak, de egyszerűen tényleg bejöttek a színpadra, és egyszerűen beterítették a
2: területet.
4: Mondhatnám Lakatos Gabriellát is, vagy ezeket a nagy neveket, és a fiatalok között is, hát egy Wolfgang is beterítette a színpadot egy Giselle-be. Tehát szóval ez szerintem adottság is, ez szerintem nem lehet megtanulni, ez vagy van valakiben benne, hordozza ezt a képességet.
2: Amikor tanítod, nincs. Látod benne, hogy belőle ez lehet? Vagy ez nem derült ki 11
4: néhány. Szerintem egy fiataloknál is lehet érezni, hogy kinek van kisugárzása, kinek van egy olyan személyisége, egyénisége, amelyik kiemeli őt az átlagból, vagy az átlagosból. Persze, hogy a technikai tudás, a művészi viszonyrendszer, ami évek alatt kialakul, hogy megtanul szerepet feldolgozni, előadni, mondjuk így, hogy előadó művészet, a balett, akkor ugye ez még rásegít. De én szerintem igen, én úgy emlékszem, hogy volt egy-két ilyen növendékem, amikére így rá lehetett mondani, hogy hopp, ez olyan lesz. De hát a Victoria egy egészen különleges jelenlét volt, és tehát azt szerintem ahhoz fogható kevés van. Tehát Solymosi Zoli volt még ilyen.
2: Halhatatlan lettél, halhatatlan művész. A kitüntetések azok mennyit érnek? Mennyit számítanak?
4: Hát ugye most illene azt mondanom, hogy sokat, és szerintem igen, sokat számít, de valahogy én nekem elég sok díjam van, így versenygyőztes, vagy díjak is, meg mindenféle külföldön is, amiket összeszedtem valahogy. Tehát nagyon jó lesz, amikor ezt az ember eléri és megkapja, ez egy fantasztikus élmény. Nagyon nem izgatott, tehát nem fókuszáltam soha arra, hogy valamilyen díjat megkapjak.
2: De más úgy, aktívan díjat kapni, meg más egy adott pillanatért díjat kapni, mondjuk egy így. Versenyen, az lök egyet a pályán adott esetben, a tudsz élni azzal a pillanattal.
4: Ez
2: így most például az, hogy a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lettél, ettől visszamenőleg nem leszel nagyobb művész.
4: Ez így van.
2: Mert nem változtat semmin, ez pont azt rögzíti, hogy ki vagy te.
4: Ez így van. Ezért ez egy csodálatos dolog, hogy ezt én megkaptam. És nagyon olyan szempontom, egy szempontból vágytam rá, megmondom őszintén, hogy a feleségem Kovács Adél tavaly kapta ezt meg, és csak már mint poénból is izgatott az, hogyha mi lenne, hogyha egy családon belül két ember is a lábnyomosot lenne.
2: Én úgy gondolom, inkább. Ti vagytok az egyetlen házaspár. Ti vagytok az egyetlen házaspár, akiknek
4: igen, gondolom, megvan. Igen, ez is kicsit, ez tényleg hozzátesz ez az egészet túl az, hogy persze ez egy óriási elismerés, hogy az embernek az életútját, pályáját így értékeli a közönség, illetve hogy eleve, hogy egy szakmai kör, egy grémium fölterjeszti, és úgy gondolja, hogy ő ez az ember, aki ezt megkaphatja, ez tényleg megható is, meg csodálatos is.
2: Zirikáltátok egymást otthon a Béllal?
4: Mármint mikor? Hát most. Úgy általánosan?
2: De most emiatt, tehát ki halhatatlanabb.
4: Nem, ő is nagyon örült, tehát ő nagyon úgy érezte, mert azért én többször voltam már fölterjesztve, és nem kaptam meg csak most, és akkor úgy, én úgy éreztem, hogy ő jobban vágyott arra, hogy én megkapjam, tehát sokkal jobban úgy érezte, hogy nekem itt a helyem.
2: Hát mert értékel is, meg szeret is. Hogy lettél te balettáncos? Volt a családban valaki, akinek ehhez köze volt?
4: Édesanyám az járt balettre, és de én véletlenszerűen kerültem a balett órára, tehát ez úgy történt, ezt röviden fogalmazok, 8 éves voltam talán. József Attila lakótelepen laktunk, és a Dési Huber művelődési házban Juhász Mária mesternő tartott balettórát, de volt művészi torna is. ezen a művelődési házon belül, és édesanyám, hogy ilyen tényleg örök mozgó voltam, áldom, pörögtem, egy másfél szobás kis harzonban laktunk, úgy megunta ezt a sztorit, és úgy gondolt, hogy bevisz oda, hogy ott levezessem hetente kétszer mondjuk ezt az energiát, és ezt a művészi tornára beiratott, de valahogy elírták, és engem a balett tosók balett órára írtak be, és akkor, amikor először mentem így órára, akkor hát bementem a terembe, ott volt tizenvalahány gyönyörű kislány, 8 éves lányok, ott is primadonnának öltözve, meg bementem, mint fiú, így tornagatyába.
5: Egy fiú,
4: én benyitottam, és akkor így tornagatyába, és akkor így néztem, hogy ez micsoda. De hát ezt nem beálltam, hát a balett, akkor balett, és akkor így oda keveredtem Juhász Mária kezei közé.
2: A lányok így hatottak rád?
4: Csodálatosan, és az egy fantasztikus korszakom volt, mert ugye fél évente, meg évente is voltak ilyen bemutatók, meg ugye fotózkodások is, és a bemutatók kapcsán ugye csomó számot csináltunk, ugye a szülői bemutatók voltak, és ebből kifőleg nekem olyan gyors öltözéseim voltak ebben az időszakban, mert mindenben benne voltam szinte, mert hát végre volt egy fiú, és akkor kis padötrőre, kis duett, kis, ez kis, az, ilyen sztori, olyan sztori, és akkor így én ezt nagyon élveztem. Hát a fotók meg a legjobbak voltak, mert mindenki velem fotózkodott, a lányok is egyesével.
2: Meg is voltak az első szerelmek, gondolom.
4: Hát nem tudom, mennyire volt szerelem, de volt egy nagyon szép egy ilyen görög lány, félig görög volt, tehát az apja volt, azt hiszem görög is, az anyja nem, de tényleg egy gyönyörű, csodálatos kislány volt. Na az, igen, az úgy izgatta a fantáziámat.
2: Hogy kerültél te a kamera elé? Tehát azért benned mocorgott valami exhibicionizmus, az egészen biztos, mert aztán egyszer csak játékfilm, egyszer csak családi kör, tehát hogy a kis Tibi elkezdett élni.
4: Hát a Tóth Ágassal kezdődött, a Tóth Ágass című Palásti által rendezett, ez egy ilyen musical volt, de az tulajdonképpen azért kerültem én is oda, mert ez egy ilyen musical-szerű volt, ahol rengeteg táncjelenet volt. És a táncvészeti akkori balettintézetben is nagyon sok gyereket be kellett vonni, meg talentumos néptáncos gyereket, mindenki, aki tánccal foglalkozott, mert nagy táncos jelenetek voltak. Tehát eleve az iskola meg volt keresve. De kerestek szöveges szereplőket is, és akkor ott így lekásztingolt tulajdonképpen abban az időben, még nem volt ilyen nagy casting, de akkor lekásztingolt.
2: Próbafelvétel
4: volt, hívták, és akkor ott kiválasztottak. És tulajdonképpen Tóth Ágass után, mert a Palástiren került arra a sor, hogy aztán a családi körben is forgattam egy jó pár részt, mert azt is a Palásti rendezte, és akkor a Simon Kati valaki ebbe a Tóth Ágassba is szerepelt, ketten voltunk a Szente Ferencnek és a Mór Mariannak a gyerekei, így a Ransburg Jenő volt, aki elemezte ezeket a jeleneket ilyen pszichológiai szempontból, és akkor ebbe így belekerültem. Aztán, hogy később is voltak ilyen megkeresések idősebb korokban is, de ez ilyen, egyrészt ez is ilyen kis véletlenszerű volt, mert
2: de nem, egy adottság nem vonzott volt. Annyira a színház maga, a színi pálya. Mert a színház az végül is igen, mert hogy színpad, tehát ebben nincs különbség.
4: Hát így tudatosan, én általában semmit nem tudatosan csinálok. Tehát semmi tervem soha sincs, most sincs. Semmilyen tervem, azt sem tudom, ki vagyok. Tehát, hogy én így sodródtam egész életemben, és így sodródtam, és ezekben részt vettem, és igyekeztem jó részt venni, és lehet, hogy elég jól csináltam, hogyha kiválasztottak egy másikra. Tehát lett volna még egy ugyanilyen sztorim, csak röviden hagyd meséljem el, mert a nagyapám, az anyajágon a nagyapám az artista volt egy ideig, és ő a nagyon híres Hortobágy ugrócsoportnak volt a fogó embere. És például volt egy ilyen korszakom is, mert ő azt is látta, hogy én fölismerte, hogy én ilyen előadó figura vagyok, és akkor azt mondta, hogy jöjjek hozzá egy hétre csak látogatóba, és akkor ő megnézi, hogy mozgok, meg mit csinálok, és ő nagyon szerette volna, ha az artista képzőbe is megyek, és ugye a Baros Imre volt az ő kollégája a Hortobágy ugrócsoportban, akiről most el is van nevezve a artista képző, és hát ugye nagyon jóba is voltak, tehát be is tudott volna nyomni, hogyha kellett volna protekció, vagy valami segítség ahhoz, hogy fölvegyenek, de aztán én nem aztán afelé nem mentem. Tehát így három irányba is mozoghattam volna így a pályámon.
2: A tiéd így egy egyéni sportág lett, az meg egy csapatsport lett volna igazából.
4: Hát attól függ, hát az artisták azért nagyon sokat, hogy mondjam, a zsonglőr lettem volna, akkor ezt lehetett egyedül, de hogy ott is sokféle formáció van, meg általában nem is.
2: Hát én most az ugrócsoportból
4: mondjuk
2: indultam.
4: Ja igen, Hortubá, persze, hát az egy csapatmunka, az abszolút az.
2: A balett az mennyire egyéni sportág?
4: Szerintem semennyire. Igazság szerint az a legkevésbé érdekes benne, amikor az ember egy variációt eltáncol, mondjuk egy padodön belül. Tehát mindig van társa. Tehát, hogyha a főszerepet táncol, vagy csak egy részletet táncol, csak egy padodőt táncol, akkor is már partnerrel van. Tehát ez egy közös csapatmunka. És hát igazság szerint a nagy élmények tényleg a teljes előadások. Tehát én nagyon sokat gáláztam, ugye, mert nagyon jó volt a technikám is, a versenydíjak miatt is sokat hívtak, de az is nagy élmény, mert ott azt meg lehet mutatni a virtuózitás, meg technikailag lehet ott sok mindent megmutatni, de azért a nagy élmények azok a teljes előadások, a full előadások, ahol egy szerepet kell végigvinni, tehát annál nagyobb élmény nincs.
2: De hát nekünk is, nézőnek is.
4: Igen.
2: Tehát azért az igazán nagy pillanatok, amiket hazaviszünk, azok ezekből fakadnak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi térnél. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. Fokozódik a kánikula, délután 40 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján, az Erzsébet híd közelében. A lövedéket elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjesztik. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület az intézkedés bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a döntés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett gyakorlatot már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Neked a startod a művészi pályádon az álomszerűen indult. Ahhoz képest, hogy nincsenek terveid, mondod meg, te mindig csak sodródtál, egyik versenyből estél a másikba, hoztad haza a díjakat, első, második, harmadik hely, vittek volna szerte a világba, igen. És ehhez képest egyszer csak Moszkvában találtad magad. Ez óriási különbség lehetett a két világ, a két iskola, a két gondolkodásmód között.
3: Hát ez amikor történt, akkor azért mégis 18, tehát a Moszkva az úgy jött, hogy abban az időszakban az Állami Balettintézetnek volt egy kapcsolódása. Előttünk még akkor még Leningrádi Vagalova iskolával, ma már ugye Szentpétervár, és a moszkvai suli az később jött. Tehát azért a felvezetőben nem is volt pontos, hogy én nem a moszkvai, nem a Bolsóban voltam, hanem a Bolsónak az iskolájában, vagy úgy gondolt, hogy ez az iskola, ahova én jártam, az inkább ilyen Bolsói előképző kicsit, de ez sem teljesen igaz, mert az iskolából, ugye Moszkvában több társulat is van a Bolsójon kívül, de tényleg nagyon komoly kapcsolat van a Bolsók és ez között, az iskola között, tehát én igazság szerint én Lozán, és akkor megvolt ez a kapcsolódás, tehát a jobb növendékeket, általában kettőt, a mi évfolyamban több volt, tehát mi négyen mentünk ki, azoknak volt egy ilyen lehetőség, hogy kimenjenek egy évre ösztöndíjra ebbe az iskolába. Tehát ez nekünk már eldőlt a végzés évünkben, mert minket választottak ki. Csak mi a Wolf Katival ugyanebben az időszakban vettünk részt a lozáni balettversenyen, ahol először vettek részt magyarok, még akkor még a vasfüggöny mögül. Nagyon sok támogatónk ugye nem volt, azt se tudták, hogy kik vagyunk, és viszont rögtön ugye a Kati harmadik helyezett lett, én második helyezett lettem ezen a versenyen, és ott volt még az a lehetőség, hogy vagy pénzjutalmat kap az illető, vagy pedig egy ösztöndíjat egy nyugati iskolába, nagyon komoly iskolába. És a verseny előtt meg is kérdezték, hogy mi melyiket szeretnénk választani, melyik iskolát jelöljük meg, hogyha véletlenül nyernénk, hát senki nem gondolta, hogy nekünk vannak esélyeink, akkor hova mennénk. És akkor mi akkor tudták, hogy megyünk a súlya Bolsó, és akkor kérjük a pénzt. És így is lehet, tehát amikor megnyertük a díjat, akkor svájci fram díjazottak lettünk, amivel csak bonyodalmunk volt, mert abban az időben a deviza számla nyitás az csak a pártközpontnak volt igazán lehetséges, és akkor ezzel úgy volt egy kis tennivaló, hogy nyissunk most deviza számla.
2: Nagyon nagy volt a különbség a tánc világában nyugat és kelet között?
3: Hát abban az időben, amikor mi ott voltunk, megmondom őszintén, nem tudtam fölmérni. A táncos versenyző kollégákon, vagy akkori társakon láttam azt, hogy kicsit máshogy táncolnak, mint mi. Hogy mondjam, kicsit vonalasabban, vagy inkább részletgazdagabban, vagy kifinomultabban. Mi bennünk sokkal több volt a kakaó, a dinamika, a virtuózitás, a tempó. A vonalaink nekünk is megvoltak, csak valahogy az egész, a jelenlét, a színpadi, ez a robbanékonyabb, ez a kicsit, hát azt mondom, hogy dinamikusabb előadásmód. Legalábbis rám ez volt jellemző. A Katimának is nagyon szépen és művesen táncolt, nem úgy, mint én, de De hogy egy kicsit én ezt éreztem, hogy ebben van egy pici különbség. És ez meg is lepte az ottani zsűrit, mert annyira extrém, legalábbis az én esetemben technikailag olyan dolgokat csináltam a koromhoz képest, és annyira erős volt a jelenlétem, hogy így mondjam, a színpadon, hogy az úgy meglepte őket, és hát egyértelmű volt, hogy nem lehetett nem a második díjat odaadni, bár van egy ilyen legendás sztori, hogy meg is nyerhettem volna, ha csak a kalóz variáción végén letettem a tenyeremet, tehát hogy nem tudtam megtartani az utolsó poszt, de én szerintem nem ezért nyert a Bonnie Moore, hanem azért, mert egy amerikai lány, mert tényleg nagyon, nagyon szépen táncolt. Na.
2: Hogy vagy te, ezt egyszer olvastam, hogy vagy te egy listámban is Nikovval?
3: Nem egy listán vagyok.
2: Az nem hangzik rosszul.
3: Nem egy listán, ez csak egy jól hangzó felvezető szöveg volt. Annyi történt, hogy, és ez tényleg így volt, hogy a Barisnyikov részt vett a Várnai Balett versenyen, szinte az első, tulajdonképpen a világon egyik első, hanem az első balettverseny, ez Várnában volt, 1964-ben vagy valahogy így. És utána volt Moszkva, és aztán így lettek balettversenyek. És a Barisnyikov azon volt, és ő ott nyert. És ebből kifolyólag ebben a könyvben, amiben jegyzik, hogy kik nyertek, és összegyűjtik a díjazottak nevét, ez egy tulajdonképpen egy album, ebbe volt ő benne, és akkor én nagyon szerettem volna, azt tényleg szerettem volna a Várnai Balettverseny díjat nyerni, és ebben tényleg az volt benne, hogy azért az milyen jó lenne, hogyha Barisnyikov van az elején, és akkor én ott nem tudom, 80 valahányban, nem tudom hányban voltam, én nem tudom ezeket a díjaimat, meg mikor hol voltam, akkor ott, és akkor én is belekerültem ebbe a könyvbe, tehát tulajdonképpen ez ennyi, túl azon, hogy találkoztam egyszer a Barisnyikovval, de csak egy aláírás erejéig.
2: Autogramot kértél?
3: Igen. Tehát személyesen is tudom vele találkozni.
2: Tudta, hogy kolléga vagy?
3: Nem tudta, bár tudhatta volna, mert ez egy nagyon izgalmas sztori volt. Akkor már ő nem volt olyan nagyon fiatal, és alapított egy társulatot, akivel úgy utazgatott még így levezetésképpen. Inkább ilyen neoklasszikus, modernbe hajló darabokat csinál, bár, és eljöttek Bécsbe. És nem a operába léptek föl, de egy külső helyszínen, és akkor mi átmentünk már, akkor az Adéllal voltam, és átmentünk, hogy ezt nekem meg kell nézni, hát a Barisnyikovot élőbe, egy legendát, és akkor elmentünk megnézni, és a végén ugye vártam, hogy biztos ki fog jönni, hát csak kijön azon az ajtón, és akkor tudok tőle aláírást kérni, többen különben vártunk, hogy autogramot szerezzünk tőle, és előtte egy pár perccel, mielőtt ő kijött egy hölgy, aki az ő ilyen technikai főmuftija volt ezen az előadáson, tehát gondolom a teljes színpad menedzselését vitte, aki engem ismert, mert én már előtte akkor a Montreali Star Gálán fölléptem, ahol szintén ő volt ez az ember, aki ezt az egész technikai részt vitte, és hát nagyon szeretett engem, mert akkor többször voltam Montrealba is ezen a gálán, és mondta, hogy Tibi, hát hello Tibi, hát gyere, hát beviszlek és bemutatnak a Misának, és mondtam, és annyira hülye voltam tényleg, hogy azt mondta, nem, most hogy vők én ahhoz, hogy is bemenjen, pedig akkor itt egy sokkal személyesebb kapcsolat lehetett volna, és akkor ott kiderült, hogy én kollega vagyok.
2: Hiányzik egyébként? Tehát ez úgy benned maradt, hogy
3: hát most már igen, akkor így lefolytottam magamba, persze megvártam, meg aláírta, mai napig fönn van a falamon. Ennek az is volt a célja, hogy összehasonlítsa az Adél, hogy mennyivel magasabb vagy nem magasabb nálam, mert ugye én mindig ugye azt kaptam, hogy én azért maradok egy dömi karakter, meg egy karakter táncos egész életemben, mert nem vagyok elég magas, és aztán kiderült, hogy 2 centi a különbség, ő 170, én 168 centi voltam, kicsit más karriert futott be, mint én. És ez volt a fő cél, ott az aláírás gyűjtésen kívül, de most így utólag nagyon bánom. Bár volt más, ami viszont kompenzált, mert volt egy másik nagyon nagy sztár, a Fernando Buhones, aki mellesleg a Barisnyikovval egy időben volt az ABT-nek a szólistája, egy kubai brilliáns táncos, és ővel sokat táncoltam a Montreali gálán, meg más gálákon, nagyon jó barátságban lettünk, na az egy csodálatos pillanat.
2: Ebben a műfajban nincs kamu? Tehát aki sztár, akit úgy tekintünk, ő tényleg annyira jó?
3: Szerintem igen. Szerintem igen, aki eljut oda, hogy ebbe a kategóriába bekerül, bár tudod, ebbe is nagyon sokféle sztár van. Van, aki nem tudom, ilyen gyönyörű partnering és padödőkben csodálatosak inkább, vagy ilyen neoklasszikus vonalban, de azért aki oda került mondjuk egy montreali sztárgálába, azért azok azt már nagyon megválogatták. Hát ezek mind ugye arról szólt, hogy a világ nagy társulataiból hívtak vendégszólistákat, és azok voltak összeterelve egy gála keretében, tehát New Yorktól Tokióig.
2: Ott elszalasztottál egy lehetőséget az életedben?
3: Montrealban?
2: Montreal is ez a sztárgála, ez egy olyan megméretés, amiből aztán bármi lehet, de te mindig hazajöttél.
3: Mindig hazajöttem, mert engem oda csak úgy meghívogattak. Egy ponton történhetett volna nagyon más, hogy az én karrierem. Pont aki szervezte ezt a montreali gálát, ő tényleg nagyon szeretett engem. És ő, ugye ennek a montreali gálának lehet egy magyar verziója, egy kopi, amit ő is tudott, és segítette is, hogy Magyarországon legyen. Magyarország is volt egy ilyen világsztárok az operaházban címmel ment, vagy az operában. És ez az ember mondta azt nekem, hogy annyira szereti, annyira többet lát bennem, mint csak egy táncos. Szerintem látta már ezt a showbiznisz vonalat, meg ezt a minden mást, amiről beszéltünk itt a beszélgetés elején, hogy ő azt mondta, azt az ajánlatot tette, hogy én jöjjek ki, ő mindent áll, mindent fizet, mindent csinál, nekem csak ott kell lenni. Tehát lakás, kaja, és akkor ő elkezd felépíteni engem. Ő kanadai volt, vagy nem, ő maga nem, tehát mindegy nemzetiségében nem csak, tehát nem, tehát egy vegyes fickó volt, mert voltak ilyen orosz gyökerei, de alapvetően ő ott mozgott, és ő iszonyatos erős volt, tehát óriási kapcsolati hálóval rendelkezett. Tehát ő valószínűleg tényleg meg tudott volna engem csinálni.
2: És miért nem?
3: Hát akkor már volt egy fiam, meg a feleségem, pici volt a Dani, és nem gondoltam, vagy nem hittem abba, hogy ezt megcsinálhatom.
2: Ez például fáj most?
3: Hát fájni nem fáj, biztos, hogy nagyon. Tehát vagy az lett volna, egy óriási bukta lett volna, és nem jutottam volna sehova, mert egy óriási piacra kellett volna kerülni, vagy nagyon bejön. Mind a kettő benne van ám ezekben.
2: Benned azt látta, hogy nem csak egy balettáncos vagy, bocsánat a csak jelzőért, hanem egy showman is vagy? Tehát, hogy sokkal, sokkal többet tudsz a színpad világáról, vagy sokkal több van benned a színpad világából, mint egy táncelőadás.
3: Igen, szerintem ő érzett valami ilyesmit. Hát ugye később én az eredeti macskák előadásban is szerepet kaptam, ugye Mephistorészt táncoltam az originál verzióba Párizsba és aztán Zürichbe. Engem a koreográfus, az eredeti előadásnak a koreográfusa válogatott le.
2: Az egy showműsor.
3: Az showműsor, és ott is nagyon koreográfus, az eredeti előadásnak a koreográfusa válogatott le.

0: Te a jégtáncba is belekóstoltál, de nem csúsztál a jégen, hanem nem. Koreográfiát soha készítettél.
1: Nem tudsz kocsolni? Nem, egy picit sem.
0: Ez például mennyire gátja annak, hogy koreográfusa legyél egy jégtáncpárosnak?
1: Szerintem pont ez segítette azt, hogy milyen jól tudtunk együtt.
0: Ugye az Engi Tóth páros, hát nagyon messzire jutottak.
1: Igen, hát ők nagyon picit csúsztak le a bronzéremről, Európa bajnoki bronzéremről. Hát ez szerintem bizonyos értelemben jót tett ennek, mert nem a korcsolyából indultam ki, hanem a mozdulatukból, és ezáltal ők meg képesek voltak ezeket lefordítani a jégre. Tehát én szabadabban koreografáltam, sok persze kivitelezhetetlen hülyeséget csináltam, mert nem lehet nekem, mert így csúszik, meg úgy, így van az él, meg úgy van az él, de alapvetően ez adott egy szabadságot, és ettől meg az én szempontrendszem, a gondolkodásom, mert az egész, mert outsider voltam, tök más volt. Tehát nem a beidegződésekből, nem a sztereotípiákból indultam ki, vagy amit mondjuk a kortya, a technika mond és segít, hanem így teljesen elkezdtem mindenfelé mozogni, ők meg pillanatokat lefordították és áttették kivitelezhetővé, és ettől szerintem érdekesek lettek a koreográfiák.
0: Jégtánc szakértő lettél?
1: Nem lettem jégtánc szakértő, de nagyon sokat dolgoztam a kráriákkal. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy a kezdetektől, mondjuk 16 éves kor környékén kerültem én velük kapcsolatba, szinte amik abba hagyták, én kapcsolatban voltam, és ez nem csak a koreográfiákra vonatkozott, hanem hát én ezért balettórákat is tartottam, én velük volt, nem voltam a jégen mindig, tehát ott a jégen is korrigáltam a mozdulatoknak a mívességét, szépségét, tehát az egyik leghasznosabb különben, a koreográfián kívül.
0: Van egy korszak a te művész életednek, amelyik összefor a magyar balett egy nagyon fontos korszakával, és ezt egy személy köti össze, Seregi László. Róla beszélgetnék én veled, de mielőtt ezt elkezdeném, előtte hadd hívjam be azt a művészt, akivel sokat dolgoztál együtt, akit sokat emlegettél, akinél ott van a te díjad, és aki maga is halhatatlan. Wolf Kati!
1: Ja, Istenem!
0: Jó napot kívánok!
2: Bocsánat, de először muszáj ide.
1: Nagyon-nagyon
2: megtiszteltük.
1: Jaj, ne hülyéskedj.
2: És nagyon-nagyon gratulálok.
1: Én nagyon köszönöm, hogy...
2: És sok-sok ember vélemény. Jaj,
1: ne hülyéskedj.
0: Tessék helyet foglalni. Örülök a találkozásnak, köszönöm, hogy elhozta Tibi díját.
1: Jaj.
2: Nekem megtisztelő.
1: Ne hülyéskedj.
2: Nem.
1: Milyen sírósak vagyunk.
0: De most
1: előre.
0: Most nem kell.
2: Nagyon jól esett, hogy lefiataloztál. Hallgattam a műsort titokban.
0: És hát emlegette, anélkül tudtam volna, hogy jön. Hát igen. Úgyhogy valószínűleg én azt jól éreztük a kollégáimmal, hogy ez egy olyan páros a kettejüké, ami így tökéletes lesz. Arra. Például beszéljünk Tibiről is, meg beszéljünk Seregiről. Okay. Mert hogy mondtam, hogy a Seregi maga valószínűleg mindkettőjük pályafutásának meghatározó figurája, és a magyar balettnek is. Nem véletlenül mind a mai napig színpadon tudnak lenni darabjai, tudom, hogy vannak olyan vélemények, hogy sokkal többet kéne, de mondjuk a Spartacus az most is ott van az operaház színpadán. Mit tudott ő? És mit tudott a táncosokkal csinálni, amitől ennyire maradandó?
1: Hát, hogy is mondjam, egyrészt csodálatos darabokat tudott csinálni. Értette azt, hogy mi az, hogy előadás és darab készítés. Tehát nem koreográfiákat csinált, hanem darabokat. Egy, kettő, nagyon itt a Kati, aki élő példa, hogy milyen jó szemmel tudta felismerni a tehetséget, vagy a következő szereplőt, akár ugye Katit a Júliába választotta ki nagyon hamar. Tehát felismerte a tehetséget, tudta, hogy mit kell vele kezdeni, bele tudta rakni a koncepciójába, és ami a legfontosabb szerintem tényleg az, hogy olyan történetmesélő, mint a Seregi Laci, nagyon kevés van. A Harangozó Gyula is nagyon jó, az idősebb. Harangozó Gyula is nagyon jó történetmesélő volt, de a Laciban ez a reneszánsz világ, meg egyáltalán az ő történetmesélése, az szerintem szinte egyedülálló, megmondom őszintén a világon.
0: Említed Katalin Júliáját, hát majdnem annyi idős volt, mint a darab szerint Júlia, tehát egészen igen, fiatalként nagyon, emelte fel Seregi.
2: Hát épp, hogy betettük a lábunkat a színházba, ez az, amikor jókor jó helyen van az ember, hogy a Laci pont akkor pont azt csinálta, és pont Júliája éppen úgy nem volt. Egyébként nagyon nehezen választott ki, de végül beadta a derekát, de hogy a többiek is, tehát hogy volt az együttesben

0: Tivad, volt Apa, volt Kapulett, volt Montagu, volt Anyasza, hogy annyira, most csúnyán fogom fogalmazni, felénkbe rúgta az együttest a darab, hogy olyan kiváló szereplő csapat volt, hogy tényleg csak a Júlia volt a bizonytalan. Egy picit annyiban, hogy a Laci Színházat csinált, tehát tényleg nem koreográfiát és padödöt és szólót, hanem egész színházat. Tehát ott a statisztáktól kezdve a zenekar, a jelmez, mindenki benne volt az előadásba. Amit talán a különbség kettőjünk között, hogy a Tibi nagyon inspirálta a koreográfusokat, jelen esetben a Lacit, én nem tudtam annyira, hogy nagyon gyáva voltam. Tehát engem a Laci bontott ki. Tehát ő engem, mert én valahogy lezártam, a Tibi meg nagyon nyitottam, nagyon színesen, nem véletlenül gyerekkora óta, ugye tévében, színpadon, mindenhol. Én pedig egy ilyen nagyon zárt arcú valaki voltam, és engem a Laci kibont.
1: De az például nagyon fontos, hogy mind a kettőjükkel tudott mit kezdeni. Igen. Tehát aki ennyire nyitott, és gyere és magyaráz, mondd, hogy mi legyen, meg aki bezárkózik.
0: Igen, mindenkivel. Hát,
1: pedig őt volt. Nehéz embernek írják ám le. Hogy hullámzott körülötte minden mindig. Tehát hol üvöltött, hol szeretett, hol csapkodott, hol simogatott.
2: Persze, tehát ő nagyon, nagyon, nagyon meg tud sérteni embereket. Én nekem voltak ilyen meccseim vele.
0: Te mindenkinek.
2: Persze, abszolút. Tehát én úgy megsértöttem rá egyszer-kétszer, hogy nagyon. Csak hát annyira egy sármos pali volt, hogy mindig megoldotta.
1: Tibi pályájának segített, hogy volt mondjuk egy seregi? Vagy hogy Győrben tudott táncolni? Hogy a világon tudott táncolni? Hogy járta, az fontos egy táncosnak, hogy mást is lásson?
0: Hát persze, de szerintem a Tibi is segített a Lacinak. Tehát a Laciban ez is csodálatos volt, hogy ő ugye megalkotta, volt egy víziója, és hogy utána, ha a táncos azt továbbfejlesztette, vagy továbbvitte, vagy hozzáadott, akkor azért iszonyú hálás volt. Tehát, hogy ő igazán akkor működött jól, ha ez a kettő így haladt. És a Tibi meg mindig hozzáadott egy-egy gesztus, egy-egy pillanat, egy-egy, hát az a dupláda a második felvonásba, a vívás előtt.
2: A tripla, bocsánat.
0: Vagy tripla, bocsánat, igen, tripla, persze, igen. Az a Laci, tudom, hogy visított, hogy a legjobb pillanatban, a legjobbkor egy... Tehát, hogy így tovább vitte a Laci elképzelését, még tudta fokozni.
1: Mi nem koreografálsz?
2: Én? Hát, mert nem vagyok koreográfus. Fiatalkoromban
1: hát senki nem szület.
2: Fiatalkoromban koreografáltam különben, csináltam kis egyszerű dolgokat mindenféle területen. Én az éjszakában nagyon sokat dolgoztam, ott például rengeteget koreografáltam, még a hőskorban, de mondjuk a Békében, sok műsorban, Mulemba, ott is, ugye a visszatérő nyitó műsorban a Kalmár Pettivel ott is koreografáltam, tehát voltak ilyen munkáim. De valahogy aztán nem tapadtam meg ezen a területen.
1: Kati csóválta a fejét, hogy de születnek koreográfusnak emberek. Hát én azt gondolom, hogy az egy út, amire azzá válik valaki, de nem?
0: Én tudom, szerintem abban valahogy ugyanúgy bele kell születni, tehát az valami nagyon más gondolkodás, látásmód. Nem tudom, én tőlem nagyon távol áll a koreografálás. Úgyhogy én nem is tudom elképzelni, tehát a zeneszerzőnek hogy szólal meg egy szimfonikus műszal, számomra ugyanolyan távol áll a koreográfia, hogy lesz lépésekből egy előadás. Úgyhogy én nem.
1: Ez varázslatos.
0: Varázslatos, abszolút, csodálatos.
1: És tanítani könnyebb? Kérdezem.
0: Nekem igen, mint koreografálni biztos, de...
1: Mert hogy az is valaminek a felismerése, annak a kibontása, megtalálni a lelkét is, nem csak a technikájával foglalkozni.
0: Főleg azt.
2: Hát tulajdonképpen én azt tartom tanításnak, hogy a gyereket ki tudod-e bontani, vagy nem. Fölismered a tehetségét, kíváncsi vagy-e arra a gyerekre, és hozzásegíted-e ahhoz, hogy ő a saját útját járja, hozzáteszed azt, amit te hozzá tudsz tenni szakmailag. De emberileg rengeteg feladat van egy ilyen pálna klasszikus balettben, ahol van egy nagyon, nagyon letisztult, nagyon kemény, nagyon szabálykövető, mondjam, technikai megoldás sor, vagy problémák, vagy amiket meg kell oldani, meg fizikailag is minden szempontból, és van egy, ugye előadó művészé kéne válni közben, és akkor ugye meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy ez a gyerek azon az úton is el tudjon indulni, hogy ezt a kettőt össze tudja úgy pattintani, mert hiába van egy erős technika, nincs előadó művészet, vagy hiába van előadó művészet, hogyha klasszikusban nincs mögötte az a támogató technikai tudás, amivel ezt igazán ki tudja fejezni, igazán tudja segíteni, és ez innentől fogva egy nagyon nehéz ügy.
1: Mondanám, hogy nehéz helyzetben vagy a lábnyomoddal, de majd mi eldöntjük helyetted, mert hogy ugye ott van Adél lábnyoma, a feleségének a lábnyoma, de ott van Kati lábnyoma is már a nagymezőnyszámban. Kinek a lábnyomához megy közelebb, ugye? De ezt majd mi eldöntjük.
2: Én boldog vagyok.
0: Hogy ott van.
2: Nem. A Kati lábához szeretnék közelebb kerülni.
1: Adok nagy kötetet. Tibor, adok neked egy nagy kötetet.
2: Úristen.
1: Ez a Halhatatlanok borát tartalmazza.
2: Jaj, de jó. Hát nagyon
1: szép. Névre szólóan a tiéd.
2: De jó.
1: Ezzel is gratulálunk a díjhoz.
2: Brutális. Ezt akkor így be kell forgatni?
1: Hát ha van kedved beforgatni, akkor tedd azt, kérlek.
2: Majdnem nagyobb, mint én.
1: Katalinnak pedig ezzel a virágcsokorral szeretném megköszönni, hogy eljött
0: nagyon
1: hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon.
1: És hogy elhozta Tibor díját.
0: Jaj. Boldogan hoztam. Nagyon
1: boldogság
0: szépen
1: volt,
0: köszönöm.
1: Hogy itt volt.
0: Köszönöm.
1: Még egy pillanatra foglaljatok helyet. Tibor, gratulálok.
2: Én nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
1: Találkozunk szeptember elején a lábnyomrakáson, szeptember 12-én délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában. Katalin, remélem ott lesz.
0: Remélem.
1: Ez volt már a Halhatatlanoknak szóló különkiadása a Húzósnak. Remélem, hogy egy hét múlva is velünk tartanak. Most Kovács Tibort ünnepeltük, aki az önök jó voltából 2026-ban a Halhatatlanok társulatának örökös tagját. Gratulálok még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Használaton kívüli erőműveket is bekapcsolnak a rendszerbe. Közvetlen vonat jár majd Szombathely és Zalaegerszeg között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, hogy a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről is beszélt a miniszterelnök a Sándor palotában az egyeztetés után. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. Tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Széta Károly közölte, az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás az alaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád-Csanád megye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm az Adj esélyt hallgatóit ismételten a Spirit FM-en. Rendkívül izgalmas témákkal készültem ma is, na de első körben most kezdjük is a témánkat a gyermekkori és hát felnőttkori fóbiákkal, amikkel hát nyilván állatok érintenek elsősorban. De hogy vajon miért fordul elő, hogy valaki már egy apró pók vagy egy békés kutya látványától is pánikba esik, miközben mások gond nélkül közelednek ugyanahhoz az állathoz. Vajon ezek a félelmek velünk születnek, tanuljuk őket, vagy éppen őseinktől örökölt túlélési ösztöneink maradványai? A következő percekben az állatokkal kapcsolatos fóbiák pszichológiáját járjuk körül, hogyan erednek, hogyan alakítják a mindennapjainkat, és ami a talán legfontosabb, hogy le lehet-e őket győzni, és hogyan. Ebben pedig vendégem lesz, és beszélgető partnerem dr. Zsidó András Norbert pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kognitív és evolúciós pszichológiai tanszékének vezetője, tudományos főmunkatárs, a pszichológiai tudományok doktora. Sok szeretettel köszöntelek nálunk a műsorban.
3: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Kezdjük is az eredendő dolgokkal, hogy hogyan alakul ki bennünk egy fóbia. Egy negatív élménynek kell ez minden esetben bekövetkeznie?
3: Hát az a legegyszerűbb, mondhatjuk így, hogyha van valamilyen személyes érintettség, tehát egy alapvető negatív tapasztalat, főleg gyerekkorban, de ez nem feltétlen csak velünk történhet, hanem előfordulhat az is, hogy halljuk mondjuk ismerősöktől, szülőktől, egy szülői reakció is kiválthat ilyeneket, tehát hogy azért ez ennél sok különbözőféleképpen kialakulhat.
2: Van egy természetes, hogyan is mondjam, tartás vagy óvatosság, az miben különíthető el a fóbiától? Tehát mik azok a keretek, amin belül még egészségesnek mondható, vagy pedig már, hogyan is mondjam, fóbiának minősül ez a fajta óvatosság?
3: Hát igazából, tehát hogyha ezt egy ilyen dimenzió mentén képzeljük el, van óvatosság, félelem, és akkor utána fóbia, ezek viszonylag nehezen, tehát hogy nincs egy ilyen nagyon éles vonal, ami ezeket elválasztaná. Általában azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk fóbiának tekinteni, ami már azt a félelmet, ami már nehezíti a személynek és a környezetének az életét, ami már beleszól mondjuk az életének a tervezésébe. Például, ha egy baráti társaság hívja mondjuk egy parkba piknikezni, lehet, hogy tart a pókoktól, de azért elmegy jól érzi magát, akkor az nem probléma. Viszont, hogyha elkezd e köré szervezni az életét, mondjuk nem megy parkok közelébe, vagy direkt kitérőket tesz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, ahol találkozhat potenciális azokkal a dolgokkal, amit ő tart, akkor az már egy komolyabb dolog, amit akár fóbiának is nevezhetünk.
2: Mit mond a tudomány, melyek azok a fajok, amik elsősorban félelmet keltenek bennünk? Ha jól sejtem, azért ennek van egy evolúciós vonzata is, de melyek azok az állatok, amelyektől leginkább rettegnek az emberek?
3: Hát mi csinálunk különböző felméréseket arra vonatkozóan, hogy mitől fél mondjuk a magyar populáció leginkább, Magyarországon mitől félnek leginkább, ezek többnyire kígyók, pókok, bogarak. Az állatok azért mindenképpen egy zászlós hajója ennek az egésznek, tehát a félelmek elején foglalnak helyet, még akkor is, hogyha mondjuk például kígyófajokból nem igazán találhatunk Magyarországon olyat, ami veszélyt jelenthetne az életünkre. És mondjuk ez egy érdekes összehasonlítás, hogy mi végeztünk vizsgálatokat Indiában és más területeken, ahol viszont sokkal nagyobb kígyópopuláció van, olyan kígyók is, akiknek potenciálisan halálos lehet a marása, és nagyjából hasonló szintű félelmeket találtunk. És akkor itt jön be tulajdonképpen ez az evolúciós vonal, mert azt gondoljuk, hogy nem is kifejezetten egy-egy állat az, ami kiválthatja, vagy amire ezek a félelmek fókuszálhatnak, hanem sokkal inkább ilyen általános vonások. Mondjuk egy-egy ahogy kinéz, akár a fogazata ezeknek az állatoknak, vagy a mozgása, tehát ugye különböző olyan fizikai jellegek, amik mondjuk így a potenciálisan azok között, az állatok között gyakori, amik ragadozók, vagy veszélyt jelenthettek tulajdonképpen az emberre és az ember elődeire a fejlődés során. És akkor ezek azok, amik így megragadnak, és ezért a mai nap is sokkal valószínűbben félünk például egy kígyótól, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Magyarországon például biztosan nem találkozunk olyannal, ami szíves lehetne.
2: Nagyon érdekes pont szerintem az, hogy valaki félelemmel reagál egy adott állatra, valaki pedig csak undorral. Nyilván teljesen különböző érzelem, de hogy van esetleg a működésmechanikában hasonlóság?
3: Abszolút, igen. Tehát mind az undor, mind a félelem azok nagyon központi érzelmek a fóbia kialakulásában. Többnyire azt szoktuk mondani, vagy úgy tekintjük, hogy amikor már egy fóbia fönnáll, akkor leginkább a félelem dominál. De hogy ezt kiválthatta igazából egy kezdeti undor is, tehát lehetett az undor az, amiből később egy félelem lett. Például a cseh kollégáink csináltak vizsgálatot ezzel kapcsolatban, hogy akik a kígyókat néztek a kísérleti részvők, és akkor meg kellett mondani, hogy mennyire tartják undorítanak, mennyire félnek tőle. És azok a részvők, akik nem féltek a kígyótól kifejezetten, azok meg tudták különböztetni, voltak olyan kígyófajok, mondjuk a vipera, aminek ilyen hatalmas fogai vannak, azok inkább félelmetesek voltak, és voltak azok, amik meg ilyen kis, tudom, itt a lábat lángít, de ilyen kicsit ilyen szintomászerű, azok meg undorítóak voltak, és ez jól elvált. Viszont azok, akiknek féltek a kígyóktól, azok az összes kígyót ugyanolyan félelmetesnek, és ugyanolyan undorítónak találták. Tehát ezek így összemosódnak egy idő után. És ez azért érdekes, mert hogy mind a félelem, mind az undor vezethet, tulajdonképpen kialakulhat ezzel kapcsán egy-egy fóbiás magatartás. Igazából az különbözteti ezeket meg, hogy melyik fog dominálni, hogy mi is az, mondjuk az a központi élmény, vagy hogy mivel asszociálja a néző, vagy aki a később azt a félelmet kialakítja, azt az adott kígyót, például egy testi veszélytől, mondjuk a félelem az inkább ekkor lép életbe alapvetően, attól tartunk, hogy valami testi sérülés fog nekünk okozni. Az undor az pedig sokkal inkább egy ilyen betegségeknek az elkerülése, potenciálisan a fertőzésnek való kitettség.
2: Van-e esetleg olyan életszakasz az emberek életében, amikor mondjuk a fóbiás magatartás könnyebben alakulhat ki? Gyermekkorban fogékonyabbak vagyunk esetleg ilyen félelmek kialakulására?
3: Hát általában a legtöbb esetben a fóbiák azért visszavezethetőek gyerekkorra, nagyjából az ilyen 4-10 éves kor közötti időszak az, ami ilyen rendkívül szenzitív, de nyilván ettől ezelőtt is, vagy ezután is kialakulhat. Legtöbb esetben azért itt meg lehet találni ennek a gyökerét.
2: Mi a helyzet akkor, hogyha már felismertük, hogy hát sajnos egy fóbiával küzdünk, és hát, ahogy említetted is, a hétköznapjainkra rányomja a bélyeget, félünk bizonyos élethelyzetektől. Mi az elsődleges lépcső? Milyen kezelési formák vannak?
3: Hát rengeteg lehetőség van igazából, hogyha valaki felismeri magán ezeket a tüneteket, vagy legalábbis nehézséget okoz neki. Tehát úgy érzi, hogy ez elkezd ilyen, nem tudom, konkrétan tervezési folyamatként belépni az életébe. Érdemes egy pszichológussal beszélni, elmenni hozzá, és akkor meg ott kiderül, hogy konkrétan milyen jellegű terápiára van szüksége, ami a leghatékonyabban működik, az egy kognitív viselkedéses terápia. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy segítenek az illetőnek abban, hogy levetkőzze ezeket a negatív érzelmeket, a szorongást, amikor mondjuk potenciálisan egy-egy ilyen, tehát a félelmének a tárgyára gondolva találkozik ezzel. Nem vannak különböző technikák, ezeket mi is használjuk kutatásokba például, amikor direkt az a lényeg, vagy hogy mondjam, az a kimeneti, ideális kimenet, hogyha az illető mondjuk közel tud menni a félelme tárgyához, anélkül, hogy nagyobb distresszt vagy nagyobb szorongást érezne. Nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor hirtelen bedobják a mély vízbe, hanem megvan ennek a módszertan, hogy szépen fokozatosan végig kísérik tulajdonképpen egy úton, ahol fokozatosan csökken a félelme vagy a szorongása.
2: Mennyire csökkenthető le a rettegés foka, ha lehet így fogalmazni? Teljesen meg tudunk szabadulni egy fóbiától, vagy csak halványítani tudjuk a félelmünket?
3: Hát én azt mondanám, hogy leginkább csökkenteni tudjuk, tehát egy elviselhető szintre lehet hozni, vagy le lehet ezt csökkenteni. Nem fog problémát okozni az illetőnek az, hogy mit tudom én, elmenjen egy állatkertbe. Ez nem jelenti azt, hogy amikor oda kerül mondjuk a hűlőház közelébe, akkor mondjuk a kígyóktól fél, akkor nem lesz benne egy ilyen kisebb szorongás, de hogy ez nem fog neki problémát okozni. Illetve azért nagyon fontos mondjuk egy ilyen kezdeti terápia, mert azt viszont egyértelműen látunk a kutatásokból, hogy minél több tapasztalata van valakinek, minél többet találkozik valaki bizonyos dolgokkal, annál inkább csökken a fóbia mértéke. Tehát azt is el tudom képzelni, hogyha egy terápia után valaki olyan környezetbe kerül, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy gyakran találkozik azzal a dologgal, amitől régebben félt, akkor ez a félelem egészen el tud tűnni.
2: Szerintem nagyon sokszor találkozhatott már azzal a kérdéskörrel, hogy valaki a kutyáktól fél, és szerintem az abszolút gyerekkorra vezethető vissza, hogy a szülők belénk nevelik, belénk verik, hogy mindig kérdezzük meg, hogy mi a helyzet a kutyával, meg lehet-e simogatni, és én, mint kutyatartó, gyakran tapasztalom ezt, amikor például sétálunk az utcán, és látom, hogy érdeklődik egy gyerek, meg szoktunk állni, és hát megvárom, hogy a szülő esetleg engedélyt ad-e arra a gyermeknek, hogy akár megérintse a kutyát, természetesen én is hozzájárulok, de hogy én is tapasztalom azt magamon, sőt, felnőttként is, hogy amikor a szüleim mondták, hogy vigyázz a kutyákkal, mindig kérdezz meg, tartsd meg a 3 lépés távolságot, én is, amikor idegen kutyával találkozom, ez a természetes tartás, ez még mindig bennem él. Szülőként hogyan tudunk úgy átadni ilyen jellegű információt a gyerekeknek, hogy ez később ne egyfajta túlzott rettegés legyen, akár egy fóbia kezdődő stádiuma?
3: Hát általában ez szerintem akkor a leghatékonyabb, hogyha ezt konkrétan meg tudják beszélni. Tehát mit tudom, hogyha először találkoznak, nem tudunk mindenre felkészülni, tehát nem azt mondom, hogy üljünk le, és akkor beszéljük át az összes lehetséges veszélyforrást a gyerekkel, de hogyha találkozunk, van egy ilyen helyzet, akkor utána ezt érdemes átbeszélni. Már csak azért is, mert nagyon sokszor ezek nem konkrétan azért alakulnak ki ez a későbbi tartás, vagy hogy alapvető félelem, mert amit hallunk, vagy amit mondanak, hanem sokkal inkább ahogy a szülő viselkedik. Az, hogyha mit tudom én, kicsit szorosabban fogja a gyereknek a kezét, kicsit arrébb húzza, látszik rajta, hogy ő is megijed a helyzettől, mert mondjuk attól tart, hogy a kutya bántani fogja a gyerekét. Ezek azok a nem verbális jelek, amik igazából kommunikálják azt a gyerek felé, hogy hát címkézik ezt az egész helyzetet, hogy itt valami veszélyes van, itt valami veszély történik. És ezek lesznek azok az apró jelzések, amik a későbbiek során tovább mennek. Tehát nem is feltétlen mondjuk az, hogy mit mond, hanem azt, hogy hogyan mondja, vagy hogy ő hogyan viselkedik, és hát egyrészt oda tudunk rá figyelni, hogy mi hogyan viselkedünk egy-egy ilyen helyzetben, kellően nyugodtak-e tudunk-e maradni, illetve, hogy utána nagyon fontos, hogyha ez előfordult, vegyük készre, és akkor beszéljünk róla, hogy mi történt, majd elmondhatjuk, én is megijedtem, nem tudom, így meg úgy kell viselkedni egy-egy idegen kutyával, érdemes megvárni, amíg a gazdája engedélyt ad arra, hogy megsimogathatjuk, tehát hogy érdemes ezt családilag vagy közösen átbeszélni az esemény után minél hamarabb.
2: Hát kedves hallgatóság, remélem, hogy hasznos volt a téma, hiszen a fóbiák kérdéskörét jártuk körbe. Méghozzá dr. Zsidó András Norbert pszichológussal köszönöm, hogy vendégem volt, és bízom benne, hogy tényleg sokaknak segítség volt a mostani beszélgetésünk.
3: Köszönöm én is a meghívást, és bízom benne, hogy sokak érdeklődését felkeltette a téma.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sokan azt gondolják, hogy ha a kutyusuk elsajátította az alapengedelmességeket és a legegyszerűbb parancsokat, akkor már vége van a szocializációnak és a tanulásnak. Ugyanakkor a munkának szerintem csak ezt követően lesz igazán nagy szerepe. És hogy hogyan érdemes egy kezdő kutyust, egy kezdő szocializációt következő szintre emelni, hogyan lehet biztonságosan építkezni, és a hétköznapok kihívásaival hogyan tudjuk megismertetni kutyusainkat, erről fogunk beszélgetni a szocializációs sorozatunk második részében, ahova ismételten Bánhegyi Dani, személyes trénerünk látogatott el hozzám. Köszöntelek nálunk.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Egyáltalán mikortól lehet azt mondani, hogy jó munkát végeztünk, a szocializáció alap lépcsőfoka le van téve, és megvan?
4: Igen, kezdjünk ott, hogy elméletben ott tartunk, hogy a kiskutyánkkal tudunk nagy vonalakban sétálni, alapvetően tudunk menni A-ból B-be, nem fél, nem tör rá alapvetően semmire, tehát hogy így egy nyugodt, alapvetően egy nyugodt sétát csinálunk a kiskutyával, feltételezzük, hogy ez a helyzet. És akkor itt szoktak minket a váratlan meglepetések érni, amikor hirtelen egyszer csak mondjuk egy nagyobb teherautótól egy babakocsi, egy bármilyen rolleres, biciklis járműre egyszer csak reagál a kiskutya. És elsőre mi ebből csak annyit látunk, hogy oda néz. És így van egy kicsi ugatás, egy pici morgás, egy ilyen kis nagyon apró dolog, aminek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Na most ezt érdemes a kutyázásban eltenni, ha egyszer megtörténik, valószínűleg többször is megfog, és ez az a pont, amikor már meg kell fognunk a dolgot, és nem szabad elengednünk, mert hogy valószínűleg lesz következő, csak az már egy sokkal nagyobb reakció lesz. Tehát, hogy egyrészt lehet egy olyan kis kutyánk, aki alapvetően úgy tűnik, hogy ő tök jól áll van, és nincsen különösebben nagyobb reakciója semmire, de ez bármikor megtörténhet, illetve nem szabad azt gondolnunk, hogy nem fog megtörténni, mert hogy azért különösen egy nagyobb városban bármikor érkezhet egy olyan inger, amire mi sem számítunk, és egyszerűen az a nem csak minket, hanem a kiskutyánkat is megijeszthet.
2: Hogyan tudjuk tesztelni ezt? Tehát, hogy milyen trigger állomásokat lehet így létrehozni szerinted trénerként? Milyen helyzetben érdemes ezt kitesztelni egy kiskutyán?
4: Semmiképp ne élesben, tehát hogy ennek így az alap tréningnek a része kéne lennie, hogy azt mondom, hogy előveszek egy biciklit, előveszek egy rollert, előveszek egy babakocsit, kimegyek mondjuk egy M3 bevezetőnek a hídjára, és megnézem, hogy melyik az a pont, ahol esetleg befeszül a kiskutyám. Ugye az, amikor ő már kitör, ne kitör a különböző ingereknek, és megpróbálja mondjuk azt a babakocsit felborítani ilyettében a kutya, na az már az, amikor 80 másik pontot nem vettünk észre, hogy hogyan tudnánk segíteni neki. És először azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk, hol vannak neki az első befeszülési pontok, hol látjuk azt, hogy nem annyira komfortos neki. Nagyon gyakori jel, amire mi azt gondoljuk, hogy ez, ó, de jó, akkor csak gyorsan tovább tudunk menni, hogy nagyon gyorsan kezd el mondjuk menni a kutya. Az ugye azért van az esetek többségében, mert hogy szeretne átmenni azon az ingeren nagyon gyorsan, mert hogy
2: stresszesz. Szabadulni tőle.
4: Így van. És akkor ott mi álljunk meg, és mondjuk meg neki, hogy mi a baj, nézzük meg, hogy mit tudunk segíteni neki ott abban a szituációban. Tehát, hogy ne örüljünk annak, hogy valamilyen helyzettől megszabadulunk, hanem ott kell megállnunk, és azt megnézni, hogy pontosan mi a probléma. Az, hogy roller van, az, hogy gyerek van rajta, vagy éppen az, hogy egy felnőtt rollerezik, az, hogy ez a kis hagyományos, nagyon zörgő az úton, vagy mondjuk egy elektromos roller, ami ugye nagyon váratlanul érhet rá a kutyára. Tehát, hogy ezeket mind-mind meg kell értenünk először, és nem szégyen ehhez oda menni, és kibérelni egy akármilyen biciklit, egy akármilyen rollert, és természetesen segítséget kérni benne, hogy értsük ezeket a jeleket, mert ahogy mondtam, sokszor ilyen nagyon apró, csak hátrahúzom a fülem, nagyon gyorsan próbálok elmenni ebből a szituációból, tehát hogy olyan dolgok, amiknek még akár mi örülünk is, hogy így, ó, de jó, hát legalább nem ragadt le, és nem támadta meg az adott dolgot, hát tök szuper, csak az lesz a következő lépés.
2: Ha már a szocializációban tartunk, említetted is, hogy vannak különböző félelmek, de egy mentális állapot szerintem szükséges ahhoz, hogy a kutyus tanulható legyen, vagy fogékony legyen a külvilág dolgaira. Vannak-e olyan jelek, amiből rá tudunk arra jönni, hogy mondjuk mentálisan kicsit túlterhelt a kutyus, vagy van valami olyan stresszfaktor az életében, ami mondjuk nehezíti az ő szocializációját?
4: A mentális állapot valóban abszolút nagyon fontos. Nem tudunk úgy tanítani új ingerekre kutyát, hogy ők közben a legkisebb dologtól is, amikor például kimegyünk sétálni, és mondjuk a 40 perces sétánkból 30 percet 200 fokon pörög. Tehát, hogy ebben a helyzetben nem tudjuk azt mondani neki, hogy mutatok valami újat, mert hogy így fog hozzáállni, és ennek egyenes útja az, hogy butaságot fog csinálni a kiskutya. Tehát, hogy szükségünk van arra, hogy egy alapvetően olyan módon stabil kutya legyen, aki pöröghet, tehát hogy most mondd meg egy Jack Russellnek, hogy ne pörögjön, tehát hogy nem az a célunk, hogy nem az a célunk, hogy egy teljesen nyugodt kutya legyen, az, aki temperamentumban nem az, tehát nem ezt keressük, hanem azt, hogy meglegyen a kontrollom a kutya felett egy-egy helyzetben, mert akkor tudom, hogy mentálisan nem esett teljesen szét. Tehát, hogyha én nem tudom behívni egy teljesen átlagos szituációban a kutyát, nem tudom leültetni, mert hogy folyamatosan nézi a környezetet, és nagyon pörög a szituáción, akkor nem fogom tudni bevinni egy nagyobb, nehezebb környezetbe se. Mindig szoktam javasolni, hogy úgy érdemes tesztelni, hogy van-e kontrollod a kutya felett, hogy csinál csak egy behívást, megmondod neki, hogy gyere ide. Ha nem jön oda, akkor ott nincsen kontrollod a kutya felett, és hogyha belemész abba a szituációba, amit akár csak tanítanál neki, vagy tudod, hogy triggerpont már neki, akkor biztos, hogy katasztrófa lesz a vége, és nem szabad tovább menni, hanem ott meg kell állni, és amikor ott például be tudod hívni, akkor már utána mehetsz egy lépéssel közelebb ahhoz az ingerhez.
2: Minden kutya külön önálló személyiség, viszont vannak azért olyan fajtabeli jellegek, amik hát öröklődnek különböző fajtákra kivetítve. Mi a helyzet a terelő kutyáknak az terelő ösztönével? A roller, babakocsi és különböző guruló dolgok, hát kifejezetten, ugyanis mondjam, ingerelik ezeket a kutyusokat. Náluk mi a helyzet?
4: Hát,
2: mit lehet tenni?
4: Nem is akármennyire.
2: Mert nyilván ez egy ösztön, tehát ez velük jár, hogy mennyire lehet ezt elnyomni, vagy mennyire lehet hát nullásba hozni effektíve.
4: Nem is tudom elmondani, hogy hány módin mentünk már keresztül ezen a folyamattal, és jelenleg is megy. Elképesztő nehéz, elképesztő erős bennük ez az ösztön. És szerintem egy tök nagy probléma az, hogy erre mi negatívan tekintünk. Tehát, hogy nem, ez nem egy negatív tulajdonság, ez egy nagyon hasznos ösztöne a kutyának. Őt
2: eltanították, vagy mondva ez volt a funkciója
4: korábban. Így van, csak ne a Városligetben adja ezt ki. Tehát, hogy legyen már kedves. Tehát, hogy nem fog menni akkor, hogyha tudjuk, hogy van egy ilyen nagyon erős terelő ösztönnel lévő kutyám, hogy én ezt 100%-ban el akarom nyomni. Át tudom neki csatornázni, hogy most elmegyünk egy terelésre, vagy valahogy megpróbálom azt a környezetet hozzám megadni, hogy kiadja ezt a kis ösztönét a kutya, és akkor nem a Városligetben fogja ezt megtenni. Tehát, hogy ne az legyen a célunk, hogy elnyomjuk, mert azzal a kis személyiségét nyomjuk el a kutyának. Viszont, hogyha én megadom neki bizonyos helyzetekben azt a lehetőséget, hogy ezt kiadja, akkor el is várhatom, hogy az összes többi helyzetben, ahol viszont ne ugorjon már rá arra a babakocsira, a biciklisre, rolleresre, bármire, akkor azt ott meg tudom tanítani neki, hogy ez már nem az a hely, ahol ezt megcsinálhatod, és ezzel mindenki boldog tud lenni, tehát hogy ez nem rossz sem a kutyának, és a gazdinak sem.
2: Hát ütemesen is gyorsan haladunk augusztus 20-a felé, ami hát szintén a kutyatartók egyik nagy mumusa szokott lenni, a tűzijátékos hangzavar miatt. Ezzel mi a helyzet? Hogyan lehet felkészülni, aki esetleg most kap észbe, az még fel tud készülni egyáltalán erre a helyzetre?
4: Nagyon javaslom, hogy aki esetleg most hirtelen csak ebbe a második részbe csöppen be, hogy nézze meg az első részt, mert hogy ott beszéltünk ilyen különböző akadálypályás dolgokról, ami nagyon szuper hangos, ingeres dolgokat tud adni, ami egy nagyon jó nulladik lépcső ahhoz, hogy mondjuk egy augusztus 20-át tudjon bírni a kutya. Ugye ez az, amire nem tudjuk közvetlenül felkészíteni a kutyánkat, mert kevesen tehetik meg, hogy random tűzijátékokat rendeznek a kiskutyájának szocializáció révén, viszont ezt nem is ott kell megoldani. Tehát, hogyha minden más hanghoz, ingerhez hozzá van szoktatva, akkor sokkal jobban fogja bírni ezt is. Viszont ettől függetlenül, hogyha szüksége van a kutyának egy nagyon jó kis menedékre, ahol visszavonulhat, és igenis én becsukom az ablakokat, lehúzom a redőnyt, én ezekkel segíthetem. Csak nem mindegy, hogy teljes pánikban retteg a kiskutyám, vagy pedig egyszerűen csak így felnéz, látom, hogy annyira nem jó neki, de hogy nincs is akkora gáz. Tehát, hogy egy augusztus 20-át, ne augusztus 20-án akarjunk megoldani, viszont ma még abszolút dolgozhatunk azon, hogy jobb legyen neki, és ez például azzal, hogy mondok egy példát, megszoktatom a kutyát ahhoz, hogy én egy kartondobozt vágok a földhöz, és ő neki közben kaját kap, etetem, boldog közben, és csinálhatja a kis dolgát. Ugye az egy nagyon hasonló hang, amivel végül a tűzijáték alatt fog találkozni, tehát ilyenekkel ezt én nyugodtan vihetem, viszont hogyha tudom, hogy a kutyám már egy picit elmélyült ebben, és nehéz neki, ne féljünk akár állatorvosnak a segítségét kérni. Vannak természetes és kevésbé természetes, rendes gyógyszeralapú nyugtatók.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire érdemes ezekhez nyúlni. Tulajdonképpen csak a fő problémát gyengítjük, vagy fedjük el, ugye? Tehát nem teljes megoldást kínálnak számunkra.
4: Abszolút, alapvetően nem ez a megoldás, viszont hogyha tudom, hogy ez most már nem tudom meg megoldani, mert nem fog menni, akkor azért szenvedni sem kell hagyni azt a kis kutyát. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ne vegyük elő ezt a feladatot, de hogyha már ott vagyunk, és tudjuk, hogy ez mindenképp rossz lesz, legalább legyen ott a fiókban, hogy elő tudjuk venni, és segíteni tudjunk neki.
2: Fontos kérdés abban a világban, ahol folyamatosan rohannak az emberek, hogy a szocializáció az mettől meddig tart? Mennyi ideig? Én meglátásom szerint ez egy élethosszig tartó dolog a kutyus szempontjából, mert minden nap találkozhat újan, új illatokkal, új ingerekkel, de szakemberként van-e esetleg egy olyan idő, életsáv, amin belül kifejezetten fontos erre fektetni, és idől el nagyon sok minden?
4: Az első 2 év mindenképp rettenetesen fontos, ebből is a babakor. Hogyha szerencsénk van, és babakorban már nálunk van a kiskutya, akkor ott erre különösen nagy hangsúlyt fektessünk, de az első 2 évben mindig érdemes új-új helyzetekbe vinni a kutyát, illetve van egy ilyen időskori állapot, amikor belépünk ebbe a 7-8-9, attól függően ugye, hogy kisebb vagy nagyobb testű kiskutyánkról van szó, ott érdemes még egy ismétlést adni ennek az egésznek, mert ott picit vissza tudnak kapcsolni ezek a régebbi dolgok, hogy jaj, ez mégis ijesztő, ez mégsem annyira jó. Tehát, hogy ott az életkorának a közepén úgy, hogyha egy nagyon erős szocializációval vissza fent tudjuk tartani azt, amit elértünk babakorban, viszont egy idősebb korban érdemes ezt visszahozni, de ez csak akkor, hogyha mondjuk nem úgy néz ki a szocializációnk, hogy tegyük fel, Budapesten szocializáltam a kutyámat, majd leköltöztem vidékre, és utána újra visszaköltözök Budapestre 2 évvel később. Uh-huh. Akkor ott nekem újra nagy hangsúlyt kell fektetnem, mert hogyha 2 évig nem találkozik az a kutya forgalommal, emberekkel, rengeteg közlekedési eszközzel, akkor a visszajövetel nagyon stresszes lesz, tehát hogy itt azért vegyük figyelembe a saját életvitelünket is.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy a kiskutyáknál az első 2 év az, ami rendkívül fontos, fokozatosan lehet őket terhelni. Én viszont idős kutyatartóként képzeld el, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalom. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e erősíteni ezt, hogy jól látom-e, hogy vannak már olyan ingerek, amik már stresszt okoznak a kutyusomban. Tehát öreg, nehezenben visel dolgokat, imádja egyébként a gyerekeket, de például egy hangosabb gyermeksikolyra már például jobban összehúzza magát. Amikor csapágyas volt a mosógépem, akkor is rettegett a mosógéptől, és azonnal meg kellett szerelni. De hogy én azt veszem rajta észre, hogy ő vadászkutya volt, és amikor el voltunk egy esemény, és elsütöttek több száz méterre tőlünk egy ágyút, összerezzen, pedig teljesen, hogyan is mondjam, hétköznapi dolognak élhette volna meg, de valahogy mégsem ezt váltotta ki belőle az adott helyzet.
4: És ez az, amit nem szabad hagyni elmélyülni. Ugye az idősebb kutyáknak adunk általában egy nyugdíjas kártyát egy bizonyos kor után, ahol azt mondjuk, hogy...
2: Zsörtölődősek, olyanok, mint mi.
4: Így van, igen, és azt mondjuk, hogy jó, rendben, nincsen ezzel semmi gond, viszont nem szabad ezt hagyni odáig menni, hogy mondjuk már a gyereknek a látványa is stresszt okozzon a kutyában. Az, hogy mondjuk nem bírja az őrült sikoltozást, akkor lehet azt mondani neki, hogy rendben, semmi gond, menj át egy másik szobába, ott te nyugodtan le tudsz pihenni, és oda mondjuk nem engedem be a gyereket. Viszont az, hogyha már már csak a házba való belépés után a kutya full stresszbe van, pedig a gyerek még csak épp, hogy megérkezett, ne ezeket érdemes egy picit újra elővenni, mert hogy valóban ebben el tudnak mélyülni, de mutassuk meg neki, hogy amúgy ebben ott van a jó faktor is, és ezzel egy egészséges kis balanszt azért ki tudunk még alakítani időskorban is.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy ismét ellátogattál hozzám. Találkozunk a 3. részben, és újra átjárjuk a szocializáció következő lépcsőjét.
4: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Az állatok nem csak társaink voltak az emberiség története során, hanem tulajdonságukat, történeteket és különleges jelentéseket is társítottunk hozzájuk. Biztosan hallották már, hogy valaki farkaséhes, ravasz, mint a róka, vagy éppen gyávanyúl. Ezek a több száz vagy akár több ezer éves hiedelmek ma is velünk élnek még. De vajon honnan erednek ezek a történetek, és miért ruháztuk fel az állatokat emberi vagy akár természetfeletti tulajdonságokkal? A következő percekben a világ mítoszaitól indulunk, majd megérkezünk a magyar hiedelem világba, ahol kiderül, milyen különleges szerepet kaptak állataink őseink képzeletében. Ebben pedig segítségemre lesz dr. Lovaskis Antal, habilitált egyetemi docens, a Debrecen Egyetem gyermeknevelés és gyógypedagógiai karának oktatója, az antrozoológiai kutatócsoport vezetője és az állatasszisztált szakképzés szakirány felelőse. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szerintem sokan nem találkoztak még azzal a szóval, hogy antrozoológia. Mesélj egy kicsit pontosan, mit vizsgál a tudományterületed?
3: Ez egy viszonylag új tudományterület, ugye a 80-as években kezdett elterjedni a világon, és azt lehet mondani, hogy mára az egész világon ismert. Magyarországon még mi hoztuk be, azt lehet mondani pár évvel ezelőtt. A lényege az, hogy felismerték több tudományterület képviselői, hogy nagyon sokszor jelenik meg az állatember viszony vizsgálata a különböző tudományterületekben. De ezek nagyon sokszor egymástól teljesen különálló módon vizsgálták az állatember viszonyt. Ezek lehettek természettudományos és társadalomtudományos vizsgálati irányok is. Tehát a bölcsészet tudományban épp úgy ott van az állatok történetei, ott vannak a mitoszok történeteiben az állatok, mint ahogyan mondjuk egy etológus vizsgálja az állat viselkedését. Tehát szükség volt egy olyan tudományterületre, amely képes összekötni egyfajta interdisziplináris módon megmutatni azt, hogy az állathoz fűződő viszonyunk, az hogyan alakul a világban, mik azok, amiket fontosnak tartunk, az ember és az állat viselkedésében, mik a közös, vagy éppen nagyon eltérő pontok a különböző kultúrákban.
2: Na de kezdjük is a legelején, eléggé hosszú a téma, és hát nagyon részletes is. Na de kezdjük a legelején, hogy miért volt szüksége az embereknek arra, hogy az állatokat természet feletti erővel, vagy akár emberi tulajdonságokkal ruházzák fel?
3: Tehát ez rögtön azzal kell kezdenünk, hogy ugye a mi világunkban, ahol ugye felkapcsoljuk a világot, és viszonylag elkülönülve élünk a természetes környezettől, szokatlan, vagy talán nem annyira egyértelmű, hogy a legtöbb korábbi kultúrában, a törzsi társadalmakban az ember és a természet viszonya az nagyon szoros volt. És ebben nyilván benne vannak az állatok is. A legtöbb törzsi társadalomban rokoni kapcsolatot gondoltak az állat és az ember között. Azt látjuk, hogy a totemisztikus vagy animisztikus kultúrákban ugye a törzsi transzcendens ősatját töltötte be, a ősatya szerepét töltötte be az állat, vagy tölthette be egyes állatfaj. És ez gyakorlatilag nagyon elterjedt a különböző törzsi kultúrákban. Ebben ugye benne van az, hogy együtt élnek az állatokkal, együtt élnek a természettel. Benne vannak a hiedelmek, az, hogy egy kultúrában milyen szerepet tulajdonítanak az állatnak, az nagyban függ attól, hogy az adott kultúra hogyan gondolkodik a világról. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. A keresztény kultúrában az a fajta kettőség, hogy a nappal a világosság az egy isteni, a sötétség és az éjszaka az egyfajta ördögi időszak. Ez összefügg azzal, hogy az éjszakai állatok már eleve, úgy tetszik, hátrányból indulnak, vagy a nappal lévő állatok azok ilyen tekintetben barátságosabbak ebben a kultúrában. Tehát, vagy ugyanígy látjuk azt, hogy az állatnak bizonyos fajta viselkedése hatással van a kultúrára. Például a kígyó nagyon sok kultúrában azért tud például az újjászületés szimbóluma lenni, mert vedlik. És a vedlése az egyfajta újjászületési szimbolikát hordozott magában sok kultúrában.
2: Mi a helyzet a mítoszokkal? Inkább a világ megmagyarázására jöttek létre, vagy inkább erkölcsi útmutatást adtak? És hát Ebben nyilván beleültették az állatokat, de hogy milyen szerepet tulajdonítottak ennek, hogyha már egy állatot akár felruháztak különböző jelzőkkel és tulajdonságokkal, ha ezt belefoglalták egy történetmesélésbe, annak mi lehetett a hátterében?
3: Itt nagyon fontos azt látni, hogy a mitosz az nagyon gyakran az adott törzs vagy az adott kultúra eredetével foglalkozik, a világ teremtésével, azokkal a nagyon alapvető dolgokkal, amely egy kultúrának a működését meghatározza. Ilyen tekintetben, amikor ebben feltűnik egy állat, akkor ennek az állatnak kulcsfontosságú szerepe lesz az egész kultúrában. Maga a mitológikus történet, az valamilyen módon belefonja annak az állatnak a tulajdonságait az adott kultúrába. Megint, hogy csak itt példával éljek, mondjuk a holló, nagyon sok kultúrában negatív szereplő is lehet, de vannak olyan kultúrák, ahol kifejezetten pozitív, például mondjuk a skandináv mitológiában Odin főistennek van két hollója, és ez a két holló kirepül reggelente, és elhozza a híreket, de közben ezek a hollók nagyon figyelmesek is, hordozzák magukban azokat a tulajdonságokat, amiket a hollóról ismernek az adott kultúrában. Tehát a holló tulajdonságai és az adott kultúra mitikus háttere kapcsolódik össze egy ilyen mitoszban.
2: Sőt, hát ha jól tudom, akkor egész kultuszok épülnek, akár ha jól tetszik így az állatok mítoszára, például a Mithrasz kultusz. Erről mit érdemes tudnunk? Azt tudom, hogy a bikával kapcsolatos, de részletekbe menően. Ez például hogyan jöhetett létre?
3: Ez ugye azért is nagyon érdekes, mert hosszasan tudnék mesélni arról, hogy a földművelés és az állattenyésztés megjelenésével hogyan válik a szarvasmarha kiemelt jelentőségűvé nagyon sok kultúrában. És ez ilyen tekintetben azért is érdekes, mert a szarvasmarha mint életadó lény is jelen van egész afrikai kultúrákban is, de a bika, mint az ős erő kifejeződése, amely ugye az emberek vágya is, hogy valami hihetetlen erővel rendelkezzenek, de ebben az esetben ugye látjuk azt, hogy a bika és a bika népében megjelenő istenségek, azok összefüggenek azzal, hogy az ember letelepszik, és mondjuk már nem egy vadászótársadalomban él, hanem földművelést, állattenyésztést folytat. Tehát az a faj választás, ami megjelenik a mitoszokban, az nagyban összefügg azzal, hogy az adott kultúra földművelő-e, vagy vadásztársadalom.
2: Amikor elkezdtem foglalkozni a témával, bevallom, hogy három egységre sikerült valahogy nekem ugye szemlélődésemet lebontani. Mégpedig természeti és emberi egységre lebontva, hogy mindegyik perspektívából jól lássuk. És azt hiszem, hogy a középkorban rendkívül népszerű úgynevezett bestiáriumok tökéletesen tükrözik ezt, hiszen olyan állatokat vagy kitalált élőlényeket jelenítettek meg benne, amik mondjuk teljesen kitaláltak voltak. Ugyanakkor voltak olyan állatok is, például a kacsa, aminek hát fáról leeső, fára ugró szerepet tituláltak. Tehát, hogy itt, hogyan is mondjam, kétféleképpen ötvöződik a mítikus jelleg a képzeletbeli természet feletti határon a dolog.
3: Itt azt érdemes látni, hogy itt, amit az előbb is mondtam, az állatoknak mindig valami fajta szimbolikus szerepe van az adott kultúrában, ami nem ritkán elszakad az eredeti állat viselkedés módjától, elszakad attól, ami valóban a természeti környezetben létezik, és betölt bizonyos fajta olyan szerepeket, amelyek a kultúra szempontjából fontosak lehetnek, de valójában nem igazak. A keresztény kultúrában nagyon sok ilyennel találkozunk egyébként az idő folyamán. Ha már a kacsát említettük, egyébként ott van, például a néphagyományban nagyon szépen látható a búvárkacsa motivum, amely azért érdekes, mert a kacsa, mint élőlény, egy nagyon furcsa dologra képes. Képes a különböző világok között közlekedni, közvetíteni. Tehát le tud bukni a víz alá, tud úszni a vízen, tud járni a szárazföldön, és még repülni is tud. Tehát azt láthatjuk, hogy ott van a kacsa, mint élőlény, és ki tudja fejezni az átjárhatóság kérdését. Na most az előbbiekben felmérő bestáriumoknál azt érdemes látni, hogy ugyanakkor a képzeletbeli állatok sokszor különböző állatoknak a tulajdonságait ötvözik. Ha megnézzük, a sárkány is ilyen. Nem létezik a sárkány, mint olyan, de létrejön, mint képzeletbeli lény, és nagyon sok olyan tulajdonsággal ruházódik föl, amit valósá létrejön, mint, mint képzeletbeli lény, és

0: holdat vagy a napot a mesékben, amit el kell tőle vennie a hősnek. Tehát ilyen értelemben ezek a lények, ezek az élőlények nem valósak, de a bennük lévő tulajdonságok egyes lényeknek a tulajdonságaitól. Hüllőszerű elemeket hordoznak, vagy éppen repülni tudnak ezzel, mondjuk a madárszerű jellemzőket vesznek föl, vagy tüzet okádnak, ami egyetlen állatra sem jellemző. Tehát ezek a keresztény kultúrában kialakult, ha úgy tetszik, mesterséges állatok sokkal inkább példázatokat és az adott gondolkodásmódot alátámasztó hiedelmeket hordoztak. Ugyanez igaz egyébként teljesen egyszerű állatokra is. Tehát ha megnézzük, akkor a keresztény kultúrában akár a kutya, akár a macska kifejezetten ambivalens szerepkört töltött be. Látjuk azt, hogy a keresztény kultúrában például antiszociális viselkedésnek minősül bizonyos korokban a kutya vagy macska tartás, mert ez milyen gonosz emberek vannak, hogy ilyen állatokat tartanak. Hm. Miért? Mert a keresztény kultúrában gyakran föltűnt az, például a kutyák kapcsán, hogy negatív szerepkört kaptak a gonosz szolgáiként, vagy akár a boszorkány megjelenése formáiként jelentek meg, akár a kutya, akár a macska esetében igaz, ez különösen macskára igaz, különösen a fekete macskára igaz. De azt is látjuk, hogy ugyanúgy a keresztény kultúrában találunk ellenpéldát is. Tehát, hogy csak egy példát említsek, azt látjuk, hogy Szent Kristófot a bizánci ikonográfia a 8. századiktől a kutyafejjel ábrázolta. Nagyon sokféle legenda van arról, hogy vajon miért így ábrázolta. Vagy még közelibb példa a domonkos rend. A domonkos rend például kifejezetten a fekete-fehér foltos kutyát tette meg a saját szimbólumává, és azt mondták, hogy voltak éppen ugyanúgy győzi le a domonkos rend, ami egyébként egy eretnek üldöző szerzetes rend volt ebben az időben, ugyanúgy győzi le a domonkos rend a gonoszságot és az eretnekeket, mint ahogyan a kutya legyőzi a farkast, hogy megvédje a nyájat. Tehát ott van mind a két szerepkör, akár csak a keresztény kultúránkban nem megyünk messzebb, amelyet betölt a kutya is, vagy a macska is, és közben látjuk azt, hogy nagyon sok boszorkány perben feltűnik a történetben az, hogy hát az illető boszorkány macska képében jelent meg, vagy macskának a segítségével tudott valamit elérni, fekete macska segítségével tartotta a kapcsolatot mondjuk a sátánnal. Tehát ugye az nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy nem lehet feltétlenül egyetlen szerepkört lehorgonyozni a bizonyos állatoknál, tehát vannak, ha úgy tetszik, olyan állatok, amiknek ilyen ambivalens szerepköre van a kultúrákon belül, és ez, ha már a kutyát említettem, azért is érdekes, mert a keresztény kultúrában is egy ilyen ambivalens szerepet tölt be, de ha megnézzünk más kultúrákat, akkor is azt látjuk, hogy nagyon sokszor jellemzően ott van egyfajta kapuőr szerepe, de közben a halál vagy a túlvilág üzenetét is hordozza. Skandináv kultúrákban sokszor feltűnik az, hogy ha a főhős mellett feltűnik egy kutya, akkor az a közeli halálát fogja jelezni. Vagy ne menjünk messzebb, ha megnézzük a görög-római kultúrában Cerberoszt, ugye a kapuőrt, a háromfejű kutyát, ezek mind azt jelzik, hogy ezek az állatok egyfajta őrző, de rendkívül veszélyes szerepkör történnek be. Mennyire messze van ez, mondjuk a mi kultúránkban a családtagként tekintett kutyustól. Tehát, de ugye ez az is érdekes, mert 19. századig voltak éppen a kutya egészen más szerepkörben volt, mint napjainkban. És ez csak egyetlen állat.
1: Hogyha már a mi kultúránknál tartunk, a mi hitvilágunk mit árult el rólunk? Elég csak arra gondolnunk, hogy tényleg a lovaknak milyen nagy szerepet nyilvánítottunk, hiszen voltak honfoglaláskori lovas temetkezések is, és ha jól tudom, amint gyermek született a háznál, az első dolog volt az édesapának, hogy a lóhátra tegye az újszülöttet. Ezzel is azt felmérve, hogy mennyire lesz életerős a gyermek. Mit árulnak el rólunk a hiedelmek?
0: Hát ha már ennél a példánál tartunk, ez konkrétan úgy van, hogy hát nyilván azoknál a paraszt családoknál, ahol tellett lóra meg tehénre, de ez úgy van, hogy amikor fiú született, akkor a fiú kivitte az apja és föltette a ló hátára, nyilván szimbolikusan, mert egy újszülöttet azért nem nagyon lehet lovagoltatni. Ha kislány volt, akkor pedig kivitte és a tehén tűgyéhez érintette a kezét. Tehát ezzel mint egy kijelölte a szerepköröket, hiszen a lányok dolga volt a fej, és ők látták el

0: a kisebb állatokat, a ló az pedig sok esetben egy férfi szimbólumként jelent meg a kultúrában. Erre mondták az az idős paraszbácsik, hogy próbálj belenézni egy ló szemébe, vagy próbálj belenézni egy tehén szemébe. A ló szemébe belenézni az mindig sokkal nehezebb, mert sokkal határozottabb a tekintet. Tehát ilyen tekintetben ott van az a program, amit kijelölünk, ha úgy tetszik a gyerekeinknek, és ez valóban onnan indul, hogy egy lovas kultúrából származunk, ami pedig azért is érdekes, mert nem csak egyszerűen a ló tiszteletét hozzuk magunkkal, nagyon sok ponton hozzuk. Például az egyik legjellemzőbb ilyet hozhatom példának a sámánizmus kérdése. Ugye a sámán nagyon sok kultúrában egy olyan szellemi specialista, aki segítő állatok révén tud kapcsolatot teremteni a másik világgal, a túlvilággal. Ez a honfoglaló magyarságnál is jelen volt. Nálunk a tártos képzetben nyilvánul ez meg, amikor például a jégesőtől védelemhez a tártos bika alakba változott, és leírások vannak arról, hogy bika képében hogyan küzdenek meg egymással a tártosok azért, hogy ne az ő falujukat verje el a jégeső. Tehát, és ezek 18-19. Századi gyűjtések. Tehát egész sokáig él ez a fajta állatalakban megküzdés motivuma a magyar paraszti kultúrában.
1: A korábban említett motivumok egyébként hogyan tudnak a 21. században is adaptálódni? Valamilyen szinten részét képezik a kultúránknak, a hétköznapjainknak? Esetleg veszélyezteti őket a kiveszésnek a lehetősége?
0: Hát nyilván változik a világunk, és nagyon sok minden eltűnik belőle, hiszen eltűnik az a hordozó közeg is, amiben ez létrejöhet, de van, ami egész sokáig fennmarad. Vegyünk csak egy nagyon egyszerű példát. Mai napig nagyon sokan félnek a fekete macskától, ami átszalad az úton. Ez ugye lényegében az előbbiekben említett macskákhoz való viszony, keresztény kultúrában megjelenő macskákhoz való viszonyról szól, de mégis napjainkban fennmaradó szokáskör. Ugyanakkor az is érdemes látni, hogy hatással van ránk az, hogy a kultúránkban milyen szerepe van az egyes állatoknak. Korábban a természetvédelmi szempontok kapcsán merült fel az, voltak erről leírások, hogy a kulturálisan pozitív narratívákkal bíró állatokat sokkal hamarabb kezdtük el védetté nyilvánítani, sasokat, delfineket, őzeket, mint azokat az állatokat, amiket korábban mondjuk demonizáltunk, vagy csúnyának tartottunk, denevéreket, kígyókat, pókokat, hiénákat, amik szintén védelemre szorulnak, és kritikus ökológiai szerepben vannak, csak valahogyan a kultúránkban háttérbe szorultak. Ilyen lehet, amin lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy pont a róka kérdése, ami a ravaszdiként van jelent, egy negatív szerepkörben van jelen a kultúrákban, és hát látjuk, hogy napjainkig is, ugye most folyik arról a vita, hogy most akkor, tehát most már nem folyik róla a vita, hogy lehet-e kotorékban vadászni rá, vagy nem. Tehát ott vannak ezek a hagyományos elemek, és hát ugye azt is érdemes megemlíteni itt, hogy ez nem szűnik meg egyik napról a másikra. Nagyon sok kultúra küzd azzal a problémával, hogy nagyon sokáig fennmaradnak teljesen bődli tévhitek. Tehát ha belegondolunk, akkor az országok kipusztulásának, vagy a tigris eltűnésének bizonyos területekről, az egy nagyon fontos eleme, hogy ugye az országok szarva, vagy a tigris bajsza egyfajta afrodiziákumként jelenik meg egyes kultúrákban, és ezért mérzéktelen módon próbálják vadászni, hogy hozzájuthassanak. Tehát ott van napjainkban, vagy ott lehet napjainkban ez a fajta kettőség, ami arról szól, hogy ott van egy modern világ, de közben jelen van egyfajta tradíció, amit hozunk magunkkal az állatokkal kapcsolatban. És persze most én nagyon szélsőséges példákat hoztam, de ha csak nagyon egyszerű példában gondolkodunk, egy városi kutyatartó szembesül szerintem naponta azzal, hogy nem mindenki gondolja úgy, hogy lakásba való a kutya, egy másik ember meg úgy gondolja, hogy igen. Ebben nyilván ott rejlik az, hogy a magyar kultúrában mondjuk létezik egy paraszti állattartási szisztéma, és létezik egy polgári típusú. Tehát látjuk, hogy akár ilyen finom árnyalatokban is megjelenhet az, hogy az állatokhoz való viszonyunk nem egységes, akár kultúrán belül sem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Lovas Kis Antalnak, hogy ma vendégem volt, és hogy ebben a rendkívül összetett és érdekes témáról beszélgethettünk. Azt hiszem levonható a következtetés, hogy hiába ruháztuk fel az állatokat különböző negatívumokkal vagy pozitívumokkal, valamilyen szinten ezek rólunk árulkodnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem volt ismét.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot!
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Még nem kellett leállítani a paksi erőművet. Célvizsgálat indul a kórházban maradt csecsemők ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Még termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, ma és várhatóan még holnap is elkerülhető a leállítása. Ezzel az egyik legnagyobb fogyasztással járó napon nem esik ki a még meglévő paksi áramtermelés, tájékoztatott a kormányfő. Magyar Péter azt is elmondta, hogy szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. A litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Célvizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a csecsemőket addig is biztonságosan gondozzák, ellátják, ameddig megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a probléma összetett, amire csak komplex válasz adható. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL-Bubi közbiringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben viszont futó zápor, zivatar előfordulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: Ez itt a Vendégváró, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és a célunk Pécs megismerése. Baranya megye fővárosába indulunk, és a pécsieknek vannak büszkeségeik, amikre joggal büszkék, és van történelmük, amik meg a tananyag része is, úgyhogy például egy idegenvezető számára nyilván ez egy érdekes mix, hogy megmutassa azt, hogy milyen ez a mai Pécs, miközben mindenki tanul arról, hogy milyen lehetett Hajdanában. Lengl Marianna a vonalban, idegenvezető, és éppen Pécsen. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, én azt gondolom, hogyha valaki ellátogat hozzánk ide Pécs városába, akkor ez egy kicsit ilyen rejtélyek feltárása lesz, mert ahogy haladunk szépen egyik utcára a másikra, mindig-mindig feltárul valami újabb és újabb dolog. Én, hogyha haladhatunk így időrendbe, akkor mondanék egy-két dolgot, hogy legtöbben... Legtöbben azt ismerik, hogy Szópiáné Pécs, ugye a rómaiak, de a rómaiaktól elválaszthatatlanok az ókeresztények. Ez az egész időszak, ami nálunk a világörökségi helyszíneken tekinthető meg, az ókeresztény sírkamráknál. De tulajdonképpen mi azt szoktuk mondani, hogy igazából itt Pécs városában, ha ásnak bármit építenek, tudja, hogy találnak valamit ebből a római időszakból. De ahogy sétálunk, lemehetünk a város alá, a föld alatti labirintusba, és akkor egy temetőbe leszünk. De nem akarok minden poént lelőni, szóval ez például egy különlegesség. Szerintem.
4: Hát szerintem ezeket a poénokat így most lelőheti, mert hogyha valaki kedvet kap ahhoz, hogy ellátogasson Pécsre, akkor lehet, hogy ezek után pont ezeket fogja keresni.
5: Aha. Jó, hát szóval szerintem nagyon-nagyon izgalmas mindenképpen az, hogy fönt a város, de lemegyünk a város központba, és egy pár ezer évvel ezelőtti temetőben találjuk magunkat, és egyik irányba, másik irányba, mint egy kis labirintus tényleg olyan az egész.
4: Ez azonos azzal, amit ókeresztény mauzóleumként ismerünk, vagy ismerhetünk?
5: Hát igen, igen. Igazából két része van az ókeresztény temetőnek, egymás mellett vannak, csak a mauzóleumnak külön van a bejárata, de az tehát a cella szeptikóra bemutató központ, így hívják azt, ahol igazából bejutunk ebbe a labirintusba. És nagyon izgalmas tényleg, mert nagyon sokféle sír, és hát persze az a legjobb, hogy egy idegenvezetővel mennek be, mert akkor nagyon sok mindent tud hozzá mesélni, tehát ott a leletektől a csontokig, a sírokig mindenféle dolgok vannak.
4: Egy lépést hadd menjünk vissza, mert az első kérdést nem tettem fel, ami egyébként logikus, az jó, ja, hogyha a Széchenyi térről indulunk. Tehát hát ugye azt ismeri mindenki Pécsből, hogyha ha Pécsre látogat, hogy az a főtér.
5: Akkor viszont nem a sírkamrákkal kezdeném, hogyha a főtér.
4: Rendben, akkor menjünk a Dómtól.
5: Az a bizonyos ókeresztény emlékekből, hogyha kiindulunk, ugye utána megjönnek a magyarok, 1900-ben ide érnek, és létrehoz a Szent István a püspökséget. Úgyhogy ott a Dóm, a temető fölött, vagy a temető fölött igazából maga ez a dóm, ami székesegyházunk a nagy négy tornyával, ez igazából neki István királyunknak köszönhető. És ilyen érdekességeket mondanék még, hogy igazából ez egy királyi temetkezőhely és koronázó templom is, amit szintén sokan nem tudnak, mert hogy Orzaoló Pétert István királyunk után következőt a trónon itt temették el, és Salamon királyunkat meg itt koronázták meg a kicsit zűrzavaros időszakokban. Szóval ez is egy különlegesség, és oda be kell menni a székesegyházba is, mert azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon hasonlít a Mátyás templomra Budapesten, tehát nyilván pécsiként azt mondom, hogy még annál is szebb és izgalmasabb. Aztán, hogyha így az egyházi dolgokkal, a szerzetesekkel foglalkozunk, akkor nem tudom, hogy mennyire hallottak arról, hogy pálosok, az egy kicsikét Pécshez is köthető, mert ahogy Özséb összegyűjtötte a Dunakanyarban a remetéket, állunk a becsekben a Bertalan püspök őket össze. De a püspökök mindig fontos szerepet játszottak az életünkben. Tehát, hogyha például arra gondolok, hogy 1367 első magyarországi egyetem, az is egy püspöknek köszönhető, Koppenbacher Vilmosnak, vagy Koppenbacher Vilmosnak, igaz, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy ugye örös király, de hát ez nem lett volna, nem jött volna létre, hogyha nincsen Vilmos.
4: Érdekes az. Mert például, igen, mondja, hogy minden a püspökökhöz köthető. Egyáltalán nem biztos, hogy az emberek többségének a fejében ott van Pécs, mint egy keresztény központ, meg egy katolikus központ. Ugye vannak ennek más Esztergomtól Veszprémig, Pannonhalmáig megnevezhető pontjai. Pécs talán nem is biztos, hogy az emberek fejében így megvan.
5: Pedig fontos. Tehát azért is az egyik központunk, ezért is van ott a Dómtéren, mert hogy mindig ez volt a városnak a központja, sőt, például a középkorban, hogy magát a püspök várat is körbevették egy külön kis fallal, amikor nekünk itt védekezni kellett bárkivel szemben, törökök akármi, akkor mindig az volt egy ilyen kis központi mag, mint ahogy általában jellemző egyébként a városokban, csak hát nálunk is ugyanígy volt ez. Úgyhogy szerintem ez is egy fontos dolog itt nálunk, hogy az egyetem, és meg lehet nézni, ami abból megmaradt. Hát őszintén igazából túl sok köze nincsen az eredeti egyetemhez, mint kiderült utólag, de egy nagyon klassz kiállítás van azért az egyetem történetről, úgyhogy az is egy érdekes, és ha már püspökök meg a székesegyház, Janus Pannonius. Hát szerintem őt se felejtsük el, mint humanista költő, ismerjük a magyar óráról, de pécsi püspök volt. És hát elég érdekes és rejtélyes az is, ahogy őt eltemették itt nálunk a Székesegyházban, mert hogy Mátyás ellenő egy összeesküvés hitút, és hát Mátyás nem engedte, mert útközben menekülnie kellett aztán a Mátyás haragja elől, és útközben, amikor meghalt, utána Mátyás nem engedte, hogy őt eltemessék egy darabig. De aztán csak ide került a városába vissza, és csak az 1990-es években, amikor a pápa látogatásra készült a Székesegyház, akkor találták meg a sírját. Ez is egy érdekesség szerintem.
4: Abszolút.
5: Aztán, ha még így folytathatjuk, hogy sokan ismerik a Barbakánt. Az az időszak is, én azt mondom, hogy Mátyás király idejéhez köthető, egy picivel talán utána, Kimizsiről biztos mindenki hallott, ugye a nagy erős legényről. Hát a pécsi legenda azt tartja, hogy a Kinizsi jött ide Pécs városába, mert hogy a koronát keresték, mert nem tudták, hogy hol van. Vannak ilyen érdekes időszakok a történelmünkben, és állítólag ő mondta, hogy át kell építeni, és találta ki ezt, hogy egy ilyen körbástyát kell építeni, tehát ez a híres Barbakának egy körbástya. És még nincs közel a törökökhöz, a törökök csak utána jönnek.
4: De ha már itt voltak, még egy dzsámit is hagytak.
5: Hát hagytak itt többet is, az az igazság, mert ugye a Mohács után 1543-ban foglalják el a mi városunkat, és akkor, amikor ők ide bejönnek, 150 évre beköltöznek hozzánk, az egész város ilyen keleties hangulatot kap, és 7 dzsámi és 10 mecset volt. A dzsámi az ilyen, hogy mondjam, rangban magasabb, mint a mecset igazából. És ami még különlegesség a mi városunknak, nem csak a mecsetek, hogy van belőlük 2, ami ma is megnézhető. A Gázi Kászim a Széchenyi téren, a Jákavári Hasztán dzsámi meg a Kórház téren. Ez utóbbi a kisdzsámi egyébként érdekesebb, mert az teljesen úgy néz ki, mint a 16. századi mecsetek, amilyenek voltak. Szóval ezen kívül, ami nekünk még különlegességünk a városnak a török időkkel kapcsolatban, hogy Magyarországon 3 török rend volt, szerzetes rend volt, és csak Pécs város, ahol mind a 3 élt is, tehát volt külön kolostoruk és a többi. Ha még itt is megszakíthatom egy picikét a gondolatot, van egy gyönyörű városrész a Pécsnek a Tettyen, Mecsek oldalban. maga a szó, az a tekke kolostor szóból jön, a törökből. Mert hogy az egyik rendnek a beszélésnek ott volt fönt egy kolostorú. Tehát itt minden minden előtte függ, azt mondom. És meg mindig csak ott vagyunk a dombtér közelébe.
4: Mondta a dzsámikat, meg hogy abból most kettőt meg is lehet nézni. Ott van a dombtéren, az talán azért is különleges, mert hogy persze nem az eredeti állapotában van ott, mert hogy ugye ez egy keresztény templom.
5: A Széchenyi téren, igen, a Széchenyi
4: téren. Ja, a Széchenyi téren, talán lehet, hogy rosszul mondtam, igen.
5: Igen, de majd úgyis most már ott a Széchenyi tér környékére mindjárt át is sétálhatunk gondolatban. Szóval ott a Széchenyi téren, igen, az a különlegessége valóban, hogy úgy néz ki, mintha egy mecset lenne, de belépünk, és akkor igazából egy keresztény templomba vagyunk. Tehát egy muszlim templomba, egy mecsetben nem lehetnének emberábrázolások, itt vannak szobrok, vannak festmények, békésen megférnek egymás mellett, ugyanúgy, ahogy fönt a kupolán is, normál esetben egy mecsetnek a kupoláján, ugye csak a félhold van. Na, nálunk ott van a kereszt is. Ez is különleges.
4: Mondjuk ez az együtt így, ahogy így hallgatom önt, tökéletesen leírja az elmúlt 1000 év pécsi történelmét.
5: Így van.
4: Ez a kettőség.
5: És annyira itt annak idején gyerekként, bocsánat, hogy ilyenekbe is belemegyek, mindig azt tanultuk, hogy fú, a törökök mennyi mindent pusztítottak, és a többi. Nyilván így van, meg voltak véres időszakok, harcok, történelem, politika, és a többit sorolhatnánk, de azért ezt tegyük hozzá, hogy azért építettek is. Tehát van itt nekünk például török fürtőnk is a városban, van az Idris Baba törvéje, voltak ugye a mecsetek, egy csomó fűszert, egy csomó növényt, mindenfélét is között, kávé, ugye egy évre maradjunk, sok-sok mindent köszönhetünk azért a törököknek, hát nyilván meg volt ennek a hátulütője is, mert azért hát mindennek nem örültünk, legyünk őszintén, de azért ez sem volt olyan rossz.
4: Ha a belvárosban mászkálunk, akkor jön a következő korszak, ugye? Tehát ott azért a barokk klasszicista időszak az rendesen nyomot hagyott az épületeken.
5: Így van, mert hogy a törökök kiűzése után, akkor úgy általában az a jellemző, hogy minden barokk stílusban épül újjá, hát nálunk is azzal indult, hogy barokk, aztán ez majd át fog menni egy picikét majd így a szecesszió irányába is. A baroknál, hogyha maradunk meg így a történelem, igen, tehát itt úgy kell sétálni a városba, hogy fölfelé nézzünk, nem a kirakatokat feltétlenül csak ott alul a földszinten, hanem érdemes mindig felfelé nézni, gyönyörű erkélyeink vannak, vaskorlátokkal, mindenfélékkel, tehát ezeket tényleg látni kell, és ez főleg ott a Széchenyi térnek, a másik nagy terünknek a környékén, a belvárosi részeken figyelhető meg, hisz amikor a 18. század végén mi szabad királyi város lettünk, onnantól kezdve beindul végre a fejlődés, ipari fejlődés, polgárosodás, és azok a nagy családok, akiket szerintem azért sokan ismerek, hát leginkább a zsolnaiakat ismerik, mert hogy porcelángyárok
4: voltak.
5: De a Litkék, akik az első pezsgőt készítették a Magyarországon, a Hammerli bőrgyár, meg kesztyűgyár, ugye a mai napig nagyon-nagyon híres a pécsi kesztyű, világsztárok hordják, vagy például az Angster orgonagyár, az orgonákkal mindenfelé, az országban, meg Európában. Hát igazából ez mind ott a 19. században indulnak be ezek a folyamatok, az óriási léptékű fejlődés, és hát a polgárok építik a maguk csodák kis palotáit. És akkor ugye a zsolnaiak felfedeznek egy csomó dolgot, az eozint, emelném ki meg a pirogránitot, ami így az épületekhez kapcsolható, mert hogy ezzel elkezdik díszíteni először a pécsi épületeket. És aztán utána, ugye, amikor már tényleg a pirogránit is megszületik, a parlament lesz az első, amit ők ebből díszítenek, ebből az anyagból, és hát jön a szecesszió, és mindenhol a zsolnaiaknak a színes mázas pirogránit termékeit használják. Szóval erre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
4: Mondja Marianna, hány nap egy turista számára Pécs?
5: Hú, hát én azt mondom, hogy heteket is el lehetne tölteni, de hát ha mondjuk csak a legfontosabb látnivalókat akarja valaki megnézni, akkor azt mondom, hogy egy hosszú hétvége oké.
4: No, hát akkor így készülünk.
5: Annál kevesebbet semmiképpen nem, mert annyi minden.
4: Mi mindent tudunk ott még csinálni, hogyha bejártuk a várost? Ugye nyilván ott is megvannak a wellnessnek a főhelyei, a gasztronómiának az alappillérei.
5: Így van, én azt mondom, hogy még a belvárosból mindenképpen ki kell mozdulni egyrészt az említett tetje irányába, másrészt pedig a Zsolnai negyedbe. 2010-ben ugye Európa Kulturális Fővárosa voltunk, és akkor hozták létre a Zsolnai negyedet. Egy csoda, gyönyörű, és lehet még posahát labdázni is a gyerekekkel, mert mindenféle ilyen csodák vannak, de tényleg tehát az ilyen tudományos bemutatóktól kezdve mindenféle. A tetje oldalban nekünk barlangunk is van, itt a hőséganyagunkon, nyugodtan el kell menni barlangokba. Tehát a városon belül is van barlang, de ha kimozdulunk a városból, akkor itt van az Abaligeti barlang, Orfűnél a tavaink, el lehet menni Harkányba fürödni, Siklósra fürödni, lehet jó borokat inni, itt Pécsett is, ugye a pécsi borvidéknek a Cirfandlia bora, de el lehet menni Villányig, az sincs messzi, még fél óra sincs autóval, 20 perc körülbelül, jó kis villányi borokat lehet kóstolni. Szóval, mert hogy a Múzeum utca, amit nálunk úgy hívnak, hogy Múzeum utca, teli van modern művészeknek az alkotásaival. Idén ünnepeljük például Vazarellit, 2026 nálunk Vazarelli év itt a városba. Egy csoda, azt is meg kell nézni, Csontvári. Szóval én még sok mindent tudnék mondani.
4: Az a helyzet, hogy ritkán hallom ilyen szeretettel beszélni a városáról azokat, akiket megszólaltatunk, pedig általában lelkesek szoktak lenni. Marianna egy élmény volt. Lengl Mariannát hallották, idegenvezetőt, és Pécsre hívott minket ilyen szeretetteli szavakkal. Köszönjük.
5: Köszönöm szépen én is. Viszont.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Indul a Mandula!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Pécsen járunk, és hogyha felfedeztük a belvárost, amihez egyébként az imént egy elég részletes tanácsot kaptunk, hogy honnan induljunk, merre menjünk, és mi mindent lehet még a környéken felfedezni. Én egy kicsikét behúzott nyakkal ültem, és hallgattam idegenvezetőnket, Lengyel Mariannát, hogy ugye nem kezd bele abba, hogy elmesélje, hogy mi minden van a meccsekben, mert az jön most. Várnai Emma van a vonalban. A helyiek azt mondják, hogy ez egyszerűen csak a Max, de különben ennek Meccsek Extrém Park az igazi neve, és Emma ott animátor. Szervusz, Emma.
2: Jó napot kívánok, sziasztok, szia Egon.
1: Hogyha a Max-et leírnád, az valójában micsoda? Egy igazi nagy boppája, vagy ennél sokkal több?
2: A Meccs Extrém Park az ország legkomplexebb kalandparkja. Ugye Pécs mellett Árpád-tetőn helyezkedik el. Egy boppájánk van, illetve egy alpesi kötélpályánk, és egy hatalmas udvarunk tele játékokkal.
1: Kicsiknek és nagyoknak.
2: Így van, kiciknek, nagyoknak, egészen 3 éves kortól tudnak már jönni hozzánk játszani a gyerkőcök.
1: Az alpesi kötélpark az a hosszától ilyen nagy nevű, hogy alpesi, vagy a magassága is megfelel ennek?
2: A magassága is megfelel ennek, az alpesi kalandparkunkban a csúszópályán a legmagasabb platform 15 méter magasan helyezkedik el.
1: Aha, a szédülősöknek azt gondolom, hogy az már egy kicsikét sok lesz. A gyerekpálya piciknek lenne szinte a földön, és akkor innentől kezdve szintenként, vagy kinek-kinek a magassága szerint emelkedik a pálya magasság is, ahogy szokott?
2: Igen, korhoz is van körbe, ugye 3 éves kortól tudnak a picik, illetve 100 centitől mászni nálunk. Vannak junior és felnőtt pályáink, több nehézségi szinten, egészen a kezdőtől az extrém pályáig vannak nálunk mászópályák, tehát mindenki megtalálja a magának való.
1: Te mondd, te még mászol? Vagy az ember az elején, amikor oda kerül egy ilyen helyre, akkor kiéli magát, minden nap mászik egy kicsit, vagy sokat, és az, egy idő után ezt már el lehet engedni.
2: Én még mindig nagyon szeretek mászni. Nekünk ugye a reggeli ellenőrzés során kötelező is lemásznunk a alpesi kalandparkban a közélpályákat, de én ezt minden reggel nagyon nagy örömmel teszem meg.
1: Hát, hogyha akarod, akkor se tudod megúszni magyarán. Na, mesélj, mi minden van ott még? Ez a mászás, ez nagyon sokaknak, mert hogy ez most nagy divat, egészen otthonos dolog, mert már kipróbáltak itt-ott-amott. De mi van még?
2: Van nekünk egy hatalmas udvarunk. Ez egy körbekerített rész a Meccs Extrém Parkban, ahol vannak a játékaink. Van egy ízjampunk, ahol hatalmasokat lehet ugrálni, akár a felhők fölé is meg lehet próbálni felugrani.
1: Ez egy ugráló asztal, ugye, tulajdonképpen?
2: Így van. Ugráló asztal, amivel gumikötelekkel van mindenki kikötve, és az a lényeg, hogy minél nagyobbakat tudjanak ugrani. Akár a gyerkőcök, illetve akár a felnőtt.
1: A menők megszaltóznak.
2: Előre, hátra, pörögni, forogni, bármit lehet. Igen, igen. Meg lehet ülni a Meccs Extrém Parknak a megvadult bikáját, ki lehet próbálni a 3D karikánkat, ami úgy forog, mintha egy asztronauta képzésen lennénk, illetve az udvarban megtalálható még a mászófalunk, illetve a hófánkunk.
1: Mennyit kell várni egy-egy játékhoz, egy-egy eszközhöz? Azaz, ugye ez egy nagy park, de ha jó az idő és megszállnak benneteket, akkor azért ott tömeg is lehet.
2: Nagyon szeretjük, igen, amikor sok ember van nálunk, nagyon jól érezzük magunkat olyankor, de igyekszünk minél hatékonyabban mindent megoldani. Az udvari játékainknál körülbelül egy maximum 5-10 percet kell várakozni a játék használatra.
1: Hát akkor ez nem egy nagy ügy. És akkor a hírességetek, a nevezetesség az a bizonyos boppája, ami az én gyerekeim szerint iszonyatosan jó, mert hosszú. Nem ér véget pillanatok alatt. Mekkora ez a pálya?
2: A pályánk hossza 1050 méter, ebből 600 a lecsúszás, 400 a felvonó.
1: Hát a felvonó az egy kicsit unalmasabb, nem?
2: Hát ott meg lehet pihenni. A hatalmas adrenalin után leszáguldottunk, lesiklottunk, és akkor ott egy kicsit lehet nézelődni az erdőben, hallgatni a madárfiselgést.
1: Ha itt gyerekkel megy az ember, akkor ez egy ilyen kétszemélyes boppája, vagy pedig a gyerek kimarad, mert kicsi hozzá?
2: Ja, nálunk senki nem marad ki a buliból. 3 éves kortól tudnak a gyerkőcök a szülőkkel bobozni, illetve 8 éves kortól már egyedül is tudják neki, tudnak lesiklani a bobon.
1: Mióta van ez a pálya? Illetve mióta van maga a park, a Mecsek Extrém?
2: A Mecsek Extrém Park éppen idén ünnepelte a 20. szülinapját, hatalmas buli volt. Itt volt a Mecsek Extrém Parknak a vérnyula, volt tombola sorsolás, szóval nagyon szuper szülinap volt ez a 20.
1: Jól hallottam, vérnyul volt?
2: Így van. Monty
1: Python rajongók előnyben, igaz?
2: Igen.
1: És mit tudott a vérnyul?
2: Hát a vérnyuszi osztotta a tombolának az ajándékait.
1: Akkor nem volt olyan veszélyes. Emma, köszönöm szépen, hogyha valaki Pécs környékén jár a Mecs Extrémet, ezt mindig a K-val együtt akarom mondani, szóval a Mecs Extrémet ne hagyja ki. Ez a Max rövidített nevén, hogyha megkérdezi Pécsen, merre kell menni, fogják tudni, hogy a Mecsek melyik irányába kell elindulni. Emma, neked pedig köszönöm a kalauzolást.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: unalmas.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Petőfi Jókai Táncsics 18-48.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
5: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor palotában. Iskolakezdési adományokat gyűjt a Baptista Szeretett Szolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Vizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Idén is gyűjti a tanszeradományokat a nehéz sorsú gyerekeknek a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 iskolakezdési csomagot osztanának ki nélkülöző családok gyerekeit nevelő iskolákban, valamint családok átmeneti otthonaiban. A Sulipakokat szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL Bubi közbilinga rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja jelentkezik. Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Messzényi Zsófia, segítőtársa Tóth Peti Lili. És én Kovács Lászlót keresem, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnökét egy telefonhívással. Jó napot kívánok!
7: Jó napot és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
5: Szuper, hogy meg is lehetünk. Van itt egy új esemény, amik nem a hőséggel kapcsolatos, de majd mindjárt arról is beszélünk. Méghozzá az, hogy júliustól életbe lépett egy szabályozás, és eszerint az egyszer használatos műanyag poharak, valamint a, hát ez innentől bonyolultabb, a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonattal ellátott papír poharak forgalomba hozatalát megtiltották. Erre mondják azt, hogy hát ezt mi észre sem fogjuk venni, de miért nem?
7: Hát azért észre fogjuk venni, mert a poharak esetleg nem olyan átlátszóak lesznek, hanem egy fehér papírpohár, vagy papírnak tűnő pohár belülről egy vékony fóliával. Na ez az a 10 tömegszázaléknál nem, vagy kevesebb tartalmát tekintve az összpohárra vonatkoztatva, kevesebb műanyag, amellyel még forgalomba lehet hozni. Gyakorlatilag EU-s irányelveket követünk avval, hogy szeretnénk a nagyon sűrűn használt műanyag eszközöket, például fűpiszkáló, szívószál, műanyag evőeszközök és poharak megszüntetni. Ez már 21-ben megjelent ez a rendelet, és azóta mindig módosították, és nem a vendéglátósok miatt, hanem a háttéripar miatt, hiszen nem képes még az ipar elfogadható minőségben és árban olyan kiváltóan alternatívát kívánni, amelynek a piacon megfelelő mennyiségben rendelkezésre állna. Tehát hogy az a probléma, hogy megjelent egy rendelet, mi egy picit túllicitáltuk el, és ezt is rögtön azt mondtuk, hogy a teljes műanyagmentesség a követendő, gyakorlatilag azonban nem volt meg erre a háttéripar, és egy közös szakmai szervezetek által indított kezdeményezésre végülis hozzájárultak, és a határidő előtt néhány nappal engedélyezték azt, hogy maximum 10% tartalma, műanyag tartalma lehet azoknak a poharaknak, amely egyébként egy nyugat-európai mintát követ, tehát nem mi találtuk ezt ki, de gyakorlatilag ezzel a minőségű papírnak látszó pohárral át lehet vészelni azt az időszakot, amikor remélhetőleg majd eljut oda a háttéripar, hogy teljes műanyagmentes és komposztálható minőségű poharakat.
5: Hát, hogy egy kézenfekvő példát hozzak, hogyha járt valaki mostanában moziban, nem is most, hanem mondjuk az elmúlt fél évben, akkor ott próbálkoztak a papír szívószállal az üdítős dobozokhoz, amik egyébként meg műanyagból vannak, de most mindegy, ez zárójelbe zárva. És hát ugye ennek az lett az eredménye, hogy a film elkezdődött, a szívószál pedig hát lassan összetottyat, mert hogy ez papírból volt valóban. És akkor az ember kiment, és szerzett egy másikat, hogy a gyerek ne igye le magát. Na most valamit módosítottak, mert most már egy másfajta szívószál van, tehát nyilván ez egy tanulási folyamat az iparnak is, meg a vendéglátásnak is.
7: Elsősorban az iparnak, hiszen nem mi gyártjuk az anyagokat. Az iparnak a feladata és a felelőssége, hogy abban a minőségben gyártsa, amelyben előírja a jogszabály. Tehát mi csak alkalmazunk, használjuk. Sajnos voltak rossz alternatívák, például fémből szívószál, vagy üvegből. Hát ezek olyan borzasztó balesetveszélyesek, hogy ezt nem is akarom belegondolni, és nem is akarom taglalni.
5: Hogy na de szerencsére ez elmúlt. Viszont hát van egy másik, hogyha valaki sporteseményekre jár, akkor meg koncertekre, fesztiválokra, akkor ismeri a repoharak világát, amikor egyszer kifizet egy poharat, a legvégén majd azt vissza is váltják neki, de addig, amíg ott tartózkodik, abban a pohárban kapja meg, abban a pohárban kapja meg mindazt, amit iszik. Ez
7: hát,
5: elterjedhet,
7: cserélheti
5: is, igen. Elterjedhet ez annyira, hogy ez egy hétköznapi gyakorlattá váljon?
7: Természetesen igen, hát erre nagyon jó gyakorlatok vannak a fesztiválokon. A logisztikája egy kicsit körülményes, meg nehézkes van, amikor már nem váltják vissza, mert már bezárta az üzlet hajnalban. Nagyon sok eldobott repoharat találni, és egyébként jól keresnek belőle bizonyos gyűjtögetők, de ennek gyakorlatilag a létjogosultsága az 100%-ig bizonyított. Az a probléma azonban, hogy poharat használunk például olyan helyeken is, mint egy patika, ahol a gyógyszerbevételéhez kell egy pohár vizet inni. Tehát ott nem lehet a repohárra lesz kiváltani.
5: Na de ott adnak üvegpoharat sok esetben. Ott legtöbbször az van kirakva.
7: Igen. Hát igen, de az meg egészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági problémákat vethet fel.
5: Viszont eszembe jutott egy viszonylag logikusnak látszó kérdés. Ha én leülök egy teraszra is, azt mondom a pincérnek, hogy nekem van saját poharam, itt van, hoztam. Arra mit mond a pincér?
7: Ez akkor hangzik jól, ha valaki egy borfesztiválra megy, és akkor még érthető és magyarázható, hogy én a saját poharamból szeretném a borokat megkóstolni, de nyilván ennek semmi akadály, hogy valaki a saját poharából ügyön, de ez nem életszerű. Étterem fel van arra készülve, hogy az üvegpoharat elmossa, gépekkel, berendezésekkel, tehát emberi érintés nélkül 100%-osan tisztára lehet mosni. Tehát ott ez nem probléma, ott nem használtak műanyag poharakat. A strandokon igen. Olyan helyeken probléma, ahol nem biztos, hogy a repoharat vissza tudja vinni, mert messzire elmegy, most őrizgesse, aztán este menjen visszaváltani. Tehát minden esetre még ennek azért alakulnia kell. Én bízom abban, hogy az ipar képes lesz előbb, csodákra képes, ezt már tudjuk, képes lesz előbb-utóbb olyan poharakat gyártani, ami megfelelően komposztálható. Most is van olyan például, az a PLA pohár, ami műanyag ugyanúgy néz ki, vagy műanyagnak tűnik, átlátszó. Egyetlen egy baj, hogy teljesen külön kéne összegyűjteni, és annak is pár éves lebomlás ideje van, ellentétben az igazi műanyaggal, amelynek akár 50-100 év is lehet a lebomlás ideje.
5: Egyik se igazi megoldás, végem. Na, de, akkor egy kicsikét foglalkozunk azzal, hogy milyen idő szakadt ránk, és milyen következményei vannak ennek a vendéglátóiparra. Én amerre járok, azt látom, hogy a teraszok tök üresek, mert ki az az őrült, aki egy napos teraszra le akar ülni, akár 2 percre egy kávéra is, akár ebben a 40 fokban, ami a napon közel 60. Nyilván ez hat a vendéglátóiparra, és nyilván a korlátozások is, amiket kérnek, vagy amik előírások már.
7: Ez így igaz. Nem is látjuk még az összes következményét. Az biztos, hogy az emberek ebben az istentelen, ebben az iszonyú melegben nagyon nehezen indulnak el úgy, hogy tudják, hogy ahova mennek, ott is gyakorlatilag majd megsülnek a napon, tehát 40 fok felett azért napozni sem, nem hogy nem ideális, nem is egészséges, hanem azért rendkívül megterhelő. Ha meg bent a szállodai szobában, jó esetben légkondicionált szállodai szobában ülnek, akkor azt meg otthon is megtehetik. Tehát nehezebben indulnak el, a legjobb az, hogyha a hőmérséklet az ilyen 35 foknál nem magasabb, mert akkor szívesen elmennek, van értelme nyaralni, remélhetőleg nem esik az eső, ha egy pici eső esik, annak nagyon örülnek a vendéglátósok, mert abban a pillanatban nem a strandok telnek meg, hanem az éttermek. Vagy hamarabb hazamennek a strandról, és elmennek vacsorázni. Tehát ha túl sokáig van jó idő és egyenletes napsütés, akkor az éttermek nem olyan jól mennek, működnek. Egyébként egy tendencia sajnos a Balaton környékén is az, hogy a családok azok sok esetben már az összes étkezést, még a vacsorát is a strand büféjében töltik el. Tehát azért vannak gondok függetlenül a hőségtől is a rendkívüli időjárástól. Az, hogy nekünk szükségünk van, és kötelességünk is erre az energiával kapcsolatos takarékosság. Erre most közzé is tettünk egy levelet, amelyet a minisztertől az összes szakmai szervezet megkapott, hogy felhívja a vállalkozók figyelmét arra, hogy a lehetőséghez képest minél jobban takarékoskodjon. Gondolok itt például arra, hogy nyugodtan össze lehet pakolni a hűtőszekrényekben tárolt áruféleségeket, alapanyagokat, még akár úgy is, hogy élmiszer biztonsági szempontokat is figyelembe véve ne legyenek keresztszennyeződések. Tehát egy dobozban nyugodtan alapanyagot is és tisztított zöldséget is lehet egy hűtőszekrényben, de külön dobozokban tárolni. Tehát minél kevesebb hűtőkapacitást használjunk, csak annyit, amennyi tényleg indokolt, és rakjunk nyugodtan tele egy hűtőszekrényt, hogy ne menjen három ahelyett, hogy egy menne. Ezt egyébként nem vennénk észre, mert hát ez így a racionális, így a biztonságos, de egyébként tökéletesen megfelel ebben az átmeneti időszakban annak a célnak, hogy ne romoljon meg az élelmiszer. Én azt gondolom, hogy mindenki nézzen körül, gondolja végig, hogy hogyan tud takarékosan, nem csak azért, hogy most valamilyen utasításnak, kérésnek eleget tegyünk, hanem egyszerűen azért, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az egész térségben lezárhatják az áramot, és az még nagyobb baj.
5: Van egy csopaki étterem, most ugye nem mondom a nevét, bár lehet, hogy megérdemelni, amely étterem most azt hirdette meg, hogy a körülményekkel való tekintettel lámpafény nincs, viszont gyertyás kiszolgálásban részesülnek a vendégek, úgy a pincérek részéről, mint az asztalra elhelyezett gyertyákkal. Szerintem ez menő.
7: Ez egy zseniális marketing ötlet, azért mivel hozzátenném, hogy este 8:30-9 elég világos van, jellemző módon azonban nem este 10 órakor szoktak vacsorázni az emberek, tehát én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mindenki saját kreativitását vegye elő, ötleteljen, és még ilyen jópofa dolgokat is, aminek hangulatilag egy plusz vonzó értéke van. Én azt gondolom, vessenek be, amit csak tudnak a vállalkozók, és mindenki próbálja meg a saját ötletének megfelelően a vendégkomfortját is biztosítani, ugyanakkor saját érdekében a lehető legnagyobb takarékosságot is.
5: Van friss hír arról, hogy nagy a baj a Balatonnál és a Velencei tónál is a visszaeső forgalom miatt, gyakorlatilag hétköznaponta konganak a vendéglátóhelyek és a tópartok is, hát a Velencei tónál egyéb bajok is vannak, mondjuk a Balaton déli partján is szintén elég kevés a víz. Erről mennyi információjuk van? Mennyire keresik önöket kétségbe esett kollégák?
7: Az az igazság, hogy azért nem egyértelműen és nem mindenkinél. Nem mondom azt, hogy aki ma panaszkodik, annak nincs oka rá, de azt is el kell mondani, hogy vannak olyan üzletek, amelyek kimondottan jó, kiegyensúlyozott keresletről számolnak be. Tehát azok az üzletek, akik akár egész évben nyitva vannak, vállalva azt, hogy ősszel, télen sokkal szerényebb az érdeklődés, de mégis kitartják, megtartják az embereiket, kiteleltetik őket, és a vendégek is számíthatnak biztosan arra a színvonalra, amit az az üzlet nyújt, déli parton is, az északi parton is egyaránt, azoknak a vendégköre ez nem pártol el, és azok nem panaszkodnak ennyire, mint azok, akik kimondottan csak sajnos a szezonalitásból kell, hogy megéljenek. Én azt gondolom, hogy kegyetlen dolog az, hogy az elmúlt 6 évben 10 000 vendéglátó üzlet szűnt meg, ennyivel van kevesebb. Ez naponta 4-5 üzlet bezárását, tehát ennyivel több üzlet bezárását jelenti, mint amennyi nyitott. Ez nagyon sok. Most jelen pillanatban 42 000 a vendéglátó üzletek száma, ebben benne van az italüzlet, az étterem, a kávézó, a cukrászda, tehát minden vendéglátó üzlet. Viszont érdekes, hogy a forgalom az változatlan áron, tehát az 2019-es eddigi mért valaha legnagyobb forgalomhoz képest, alig 1-2%-kal változik, fölé vagy alá megy, tehát rendkívül stabilan követjük azt a forgalmat, mondom még egyszer, változatlan áron, tehát kiköszövöd az infláció hatását, amelyet 2019-ben 52 000 üzlet bonyolított le. Most 10 000-rel kevesebb bonyolítja ezt le, és kb. 15-20 000 munkavállalóval kevesebb kb. 135-140 ezer munkavállaló van jelenleg a vendéglátóiparban, és volt 170-180 ezer is.
5: Változik a piac, de hát változik itt sok minden. Most azt láttam például a Balatonnál járva, hogy vannak helyek, amelyek konkrétan vállalva azt már, hogy ilyen a helyzet, azt írják ki, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap tartanak csak nyitva. Tehát a főszezonban 3 napon át ki sem nyitnak.
7: Ez nagyon szomorú, de egyben jelzi azt is, hogy koncentrálódik a kereslet. Sokkal többen mennek le a Balatonra 2-3 napra, szinte hétvégére leugranak egy hosszabb hétvégére.
5: A nyaralási szokásaink is megváltoztak, így van.
7: Így van, és a költési szándékaink is. Sokan régen megettek egy komplett menüt, előétel, leves, főétel, desszert, ittak hozzá esetleg bort, sört, bármit. Most ez leredukálódott mondjuk 2 fogásra, egy előételre és egy főételre, vagy egy főételre és egy desszertre, isznak hozzá egy üdítőt, a bort majd esetleg otthon. Tehát jelentős mértékben átalakult. Talán az egy főre jutó kereslet az, ami szerencsésen még azért legalább stabilan ugyanannyi. Tehát az nem nagyon csökken, viszont az infláció hatásához képest azért értékét tekintve már nem olyan.
5: Köszönöm a tájékoztatást, sok mindenről beszélhettünk.
7: Mi bízunk abban, hogy azért egy ilyen energiakrízis után is azért újra lábra tud állni a vendéglátás, hiszen a nagy megpróbáltatások a pandémia és utána az energiárobbanása után is, hál' Istennek, aki meg tudta tartani az üzletét és nyitva maradt, az most boldog lehet, és van miért, hiszen a forgalmat, azt a forgalmat tudjuk hozni kevesebb üzletből és kevesebb személyzettel, mint amit 2019-ben. Tehát érdemes talpon maradni, már nem könnyű.
5: Egy optimista mondat a végére, ugye? Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm, elnök úr.
7: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk H5Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz jár. A 26-os autóbusz a Göncárpád városközpont megállóban a Váci út előtt nem áll meg. Az Árpád-Fejedelem útján, a Szépföldi útnál pedig lezárták a gyalogos és kerékpáros hévátjárót. Nem közlekedik a H6-os hév Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között, ugyancsak karbantartás miatt. Ezen a szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A belvárosban lezárták a Királyi Pál utcát az Egyetem térnél, ott a gázvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Gyógyszer meg az ő áfája, illetve a nullás gyógyszeráfa, ami a sok-sok várható adócsökkentés egyike, amit a kormány ígért és amit igyekszik is betartani jelek szerint. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke van a vonalban, dr. Szalóki Katalin, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Úgy szól a hír, hogy szeptember 1-től áfamentesek a vényköteles gyógyszerek. Van, aki számon kérő, hogy miért nem az összes. Erről is érdemes lesz majd néhány szót váltanunk. Alapvetően ez mekkora megtakarítás jelent átlagosan a vásárlók számára?
3: Nehéz megmondani, hogy átlagosan mennyit jelent, hiszen igazából ez azokat az embereket célozza, akik többfajta gyógyszert szednek, és esetleg kevesebb jövedelemből élnek, tehát nyilván nekik jelent ez valós segítséget, és az ő számukra akár mondjuk 1000-2000 forintos megtakarítás havonta már jelentős lehet, tehát átlagosan nehéz megmondani, valóban valakinek ez csak 1-200 forintot jelent, valakinek pedig akár több ezer forintot is jelent.
2: A gyógyszerekre 5%-os áfakulcs vonatkozott eddig is, csak ez most 0%-osra csökken, ugye olyan termék nincs, aminek nincs áfája, legfeljebb az 0%.
3: Így van, a 2007-es áfa törvény értelmében itt most ugye a vényköteles gyógyszerekről beszélünk, tehát nem beszélünk azokról a gyógyszerekről, amit bárki bemehet a gyógyszertárba és megveheti, mondjuk például akár egy megfázás esetén használ gyógyszerről, ezekre ugyanúgy továbbra is az eredeti áfa vonatkozik.
2: Azt lehet tudni, hogy nagyon gyakori az, hogy a legkisebb jövedelműek költik a legtöbbet a gyógyszerre a jövedelmük arányában. Számukra nyilván minden egyes forint nagyon fontos. Ugyanakkor például a mostani ellenzék, amelyet a korábbi 16 évben ez különösebben nem érdekelt ez a téma, most azt követeli a kormánytól, hogy az összes gyógyszernek vezesse be az áfamentességét. Valóban volt ilyen mondat egyébként Magyar Pétertől még a kampány idején, tehát ha ebbe kapaszkodnak, akkor ebben van némi ráció. Az mennyi pénzt jelentene?
3: Összességében én azt szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon kockázatos lépés lenne, és nem is feltétlen lenne indokolt, különösen a mostani gazdasági helyzetben, és azért az, amiről most beszélünk, az egy sok tízmilliárdos, akár százmilliárdos terhet róna az állami költségvetésre, illetve hát annak a kiesése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány ezt most nem fogja tudni meglépni, és itt igazából ugye ennek két dolog, egyrészt szimbolikus jelentősége van, pont ahogy ön is mondta, azoknak az esetében, akik többfajta gyógyszert szednek, alacsonyabb jövedelemből gazdálkodnak, ott kevés is számít. Nyilván figyelni kell arra, hogy azoknak a termékeknek az árát csökkentsük, amit kénytelenek az emberek használni. Ezek a vényköteles termékek. Azok, amit az orvos felír, amit valóban muszáj beszednie valakinek.
2: Nem félő az, hogy most, hogy ez a változás beállt, azok az orvosok, akik ideig simán mondták, hogy egyébként meg tessék bemenni a gyógyszertárba, és azt megvenni, az nem vényköteles, felírnak inkább olyan gyógyszert, ami vényköteles, mert támogatott és olcsóbb lesz a páciens számára?
3: Nem, én ettől nem félek. Egyrészt én bízom az egészségügyi dolgozókban. Az orvosok szakmailag alátámasztottan írnak fel vényköteles gyógyszereket. Ez a hivatásukhoz tartozik. Nem gondolom, hogy ez valós kockázat lenne. Egyrészt, másrészt pedig nem gondolom, hogy ez a betegek számára is bármilyen módon előnnyel járhatna. A vényköteles készítményeket általában nem lehet nem vényköteles készítményekkel kiváltani, hiszen ez a vényköteles készítménynek a lényeg.
2: Viszont fordítva lehetne, csak akkor az egy erősebb gyógyszer, nem?
3: Fordítva lehetne, de nem nagyon van értelme.
2: Aha, világos. Hát akkor... Az előbb mondott egy fél mondatot, amire akkor nem kérdeztem vissza, mert a gazdasági részével foglalkoztunk. Azt mondta, hogy ez egy kockázatos lépés lenne, hogyha minden nulla áfás lenne. Kockázatos lenne szakmailag is?
3: Kockázatos lenne szakmailag is, hiszen azért az nem cél, hogy az emberek, bocsánat a kifejezésért, de korlátlanul vegyenek be akár olyan készítményeket, amire a testüknek nincsen szüksége. Nem kell azt még inkább támogatni, hogy olyan nem vényköteles termékeket szedjenek az emberek, amikre nincs valójában szükségük. Arra van inkább szükség, és azt gondolom, hogy mi ezt képviseljük a kormány felé is, a mindenkori kormány felé is, hogy a cél az inkább az, hogy a támogatási rendszert úgy alakítsuk át, hogy minél kevesebb teher legyen a családokon, de ezt nem feltétlenül úgy kell megoldani, hogy minden olyan készítményt 0%-os áfással teszünk, amire adott esetben esetleg nincs szüksége az embereknek.
2: Ön szokta mondani, hogy a közgyógyellátást kellene átalakítani, hogy egy kicsikét könnyebb legyen azoknak, akik rászorulnak, és arányosabb legyen a társadalom egészének. Hogyan lehetne ezt okosan csinálni?
3: Pontosan. Itt igazából arról beszélünk, hogy azokat kell támogatni, akik rászorulnak, akinek szüksége van rá. Ez az, amiben azt látjuk, hogy ez a szimbolikus döntés, akármennyire is néhány embernek csak keveset jelent, de akkor is e felé az irány felé mutat. A közgyógyellátást esetleg át lehetne úgy alakítani, ahogy egyébként számos környező országban is van, hogy mondjuk van egy adott limit, amit hogyha egy bizonyos alacsony jövedelmű ember elér, akkor többet nem kell fizetnie mondjuk egy adott évben a gyógyszerért. De ezt tényleg azok számára kell biztosítani, akiknek tényleg szükségük van rá. Jelenleg a közgyógyellátás az egy viszonylag szűkebb réteget érint, talán inkább ennek az átgondolására van szükség, és talán inkább a támogatási rendszernek az ilyen irányú megreformálására lenne szükség, és nem arra, hogy ezt a bizonyos 0%-os áfát, ezt még inkább kinyissuk. Én azt gondolom, hogy ez egy szép lépés volt, valóban megígérték, megtették, de ezen túl egyébként a támogatási rendszert kell átalakítani, és azutána sokkal több mindenkinek, sokkal több fajta előnnyel tudna járni, mint hogy szimplán az áfára korlátozzuk ezeket az előnyöket.
2: Múltkor beszélgettünk, hát jó múltkorában arról, hogy mert az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója, hogy azok az új gyógyszerfelfedezések, amelyek a világban vannak, mitől és mennyire nehezen elérhetőek a magyar páciensek számára sok esetben. Ez ügyben lát valami lehetőséget az előrelépésre az új kormánnyal?
3: Igen, határozottan azt mondom, hogy igen, bizadalmam van abban, és kaptunk miniszter úrtól és államtitkár asszonytól is ígéretet arra, hogy a támogatási rendszert ilyen módon is át fogják gondolni, és szeretnék azt elérni, hogyha már rövid távon is azok a gyógyszerek, amik valóban bizonyítottan hatékonyak és szükségesek a magyar betegek számára, azok tényleg elérhetőek lesznek és legyenek, és én bízom benne, hogy ebben már az idei évben előrelépés fog történni. És ez is ugye a támogatási rendszernek egyfajta átalakítását jelenti, illetve azt jelenti, hogy a kormány elkötelezi magát, ugyanúgy, mint a 0%-os áfa mellett, a vényköteles gyógyszerek esetében elkötelezi magát amellett is, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a legújabb gyógyszereket, amennyiben ez indokolt, ez nagyon fontos kitétel, akkor elérhető legyen a magyar betegek számára.
2: Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója mondott nekünk most biztató mondatokat a végére. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, hát egy olyan témával, amihez most már elkezdtünk mindannyian érteni, mert azt is pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet a paksi atomerőműben, azt is, hogy mi a helyzet az ország áramellátásával, nem beszélve a vízről, a Duna hullámairól és arról, hogy miért olyan alacsony és miért olyan magas Bécs környékén. Szóval elkezdtünk megint mindannyian olyan dolgokhoz érteni, amikre nem gondoltunk, hogy ilyen mély tudásunk van. Egyébként megjegyzem, nincs is. Bízzuk a szakemberekre. Viszont Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója mélyen utána nézett annak, hogy mivel mi a helyzet, és például az ő grafikonjának hála, amit egyébként a telex.hu G7 rovatában megtalálnak önök is, azt is látom, hogy az egyik hiedelmet azt rögtön el tudjuk oszlatni, ugye van egy olyan mondás, hogy miközben ekkora bajban vagyunk, miért küldünk Ukrajnának elektromos áramot, ha nincs nekünk sem. Hát nem küldünk, hanem kapunk. Szia Zoli!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Igen, pont nálad látszik a grafikonokon, hogy hát ők adnak nekünk most, és nem visznek tőlünk.
2: Nyilván ez tud változni akár napról napra is, de az elmúlt időszakban valóban egyértelműen az volt a jellemző, hogy Ukrajna felől inkább befele jött az áram, mint hogy kifele ment volna. Egyébként Szlovákia irányából is ez a jellemző, és déli irányban exportál Magyarország villamosenergiát. Ugye nyilván ezt mindig az árak, illetve a kereslet-kínálati viszonyok befolyásolják, szóval azt követően, hogy a hazai termelés csökken, ebben lehet változás. Nyilván nem az importban, mert az nőni fog, ez teljesen egyértelműen előrevetíthető, de abban, hogy például a déli irányba mennyi az export, abban nyugodtan lehet.
1: Hát az elmúlt napokban nyilván a szerb-szlovén-horvát irányban is csökkent az exportunk, inkább importá alakul az, és korábban is ugye a szlovákok, ukránok, osztrákok és románok irányából az elmúlt napok változásai már azt mutatták, hogy kapunk és nem adunk. Mennyit kapunk? Egyre többet? Tehát látszik a grafikonokon, hogy bajban vagyunk?
2: Hát ugye nyilván ez napszaktól függ, ugye ezt lehetett sejteni, hogy a napnak abban az időszakában, amikor napelemek termelnek, akkor nem lesz szükség jelentős importra, még az a napnak abban az időszakában, amikor napelemek termelnek,

0: és tulajdonképpen többet termeltek a napelemek, mint Paks, de ugye ez nem jelenti azt, hogy Paks kiesését az pótolni lehet, és ugye különösen abban az időszakban nem lehet pótolni, amikor ugye a napelemet nem termelnek, úgyhogy a esti órákban jelentősen megugrik az export, az import amiatt, hogy ugye a alapból is jelentősen megugrik, de így, hogy Paksnak a kapacitása, illetve a termelése jelentős mértékben csökkent, így az esti órákban nagyon jelentős importra szorulunk.
1: Hát a hazai termelésnek a 65%-át adta az esti időszakban a paksi atomerőmű, ugye most itt már alig dolgozik, de még dolgozik az erőmű, de hát így is talán a tizede az, amit termel a szokásos mennyiségnek. Ezért szokta mondani a politika és a politika nevében valamennyi megszólaló, hogyha lehet, akkor este legalábbis 5 és 22 óra között ne nagyon használjuk az áramot, csak amennyire nagyon muszáj. Tehát nem biztos, hogy akkor kell autót tölteni, nem biztos, hogy akkor kell mennie a mosógépnek, el van az éjszaka is, és így tovább, és így tovább.
0: Így van, egyrészt ezért, másrészt pedig azért, mert hogy alapvetően abban az időszakban a legnagyobb a fogyasztás, tehát amikor az emberek hazaérnek, akkor kapcsolják be ezeket a készüléket.
1: Légkondilást, persze, hát meleg a lakásban, hazaértünk, felkapcsoljuk, persze.
0: Így van, tehát eddig ez volt egyértelműen a jellemző. Ezt egyébként ugye Magyarországon nem árral nem lehet befolyásolni, mert ugye nálunk egy fix rezsi díjban, amit minden háztartás fizet, de azért vannak olyan országok, ahol napon belül a háztartások is tudnak játszani, azzal, hogy mikor vásárolnak áramot, illetve mikor használnak áramot. Ugye erre most már vannak olyan okos rendszerek, amik ezt a helyzetet tudják kezelni, és előfordulhat egyébként olyan szituáció, különösen azokon a helyeken, ahol nagyon nagy a napenergiának az aránya, hogy napközben negatív az áramár, és ilyenkor, hogyha a háztartások tudnak fogyasztani, akkor konkrétan nekik fizetnek azért, hogy az áramot elhasználják, és akkor ugye nyilván az esti időszakot pedig lehet tehermentesíteni, ha mondjuk a mosást, vagy a mosogatást, vagy az ilyen jellegű dolgokat erre az időszakra időzik.
1: Hát egyébként most pont azon gondolkoztam, hogy manapság a legtöbb klímaberendezés időzítővel is használható, hogyha ez így van, akkor egy napközben agyon melegedett lakást, hogyha bekapcsoljuk azt a klímát délután 3-kor, valamennyire már lehűt délután 5-re, mikor az lenne az ajánlatos, hogy kapcsoljuk le. Tehát ennyivel tudunk segíteni, és még csak nagyon kisen szúrunk magunkkal.
0: Ez abszolút így van, ezt a csúnya angolul úgy mondják, hogy demand side response, tehát amikor a keresleti oldal reagál arra, hogy hogyan változik a villamosenergia termelés, és tényleg azon, hogy az árak ezt nagyon jól tudják mozgatni. Nagyjából 10-15 éve beszéltek már erről a szakmában, hogy ez lesz az útja annak, hogy hogyan fognak a villamosenergia rendszerek átalakulni. Azért tökéletesen nem valósult meg azóta sem sehol, de Magyarországon ugye még kevésbé azzal, hogy például a lakosságnak egyáltalán nincsen rá készítve anyagilag arra, hogy napon belül a villamosenergia fogyasztását alakítsa, és tényleg az a helyzet, hogy sok esetben egyébként ez nem is feltétlenül jelentene kényelmetlenséget. Nyilván vannak olyan helyek, meg olyan háztartások, ahol nincsenek ilyen eszközök, meg olyan okos eszközök, amikkel lehet ezeket befolyásolni, viszont sok helyen már vannak, de bizonyos esetekben ennek az adottságait már látjuk, és ennek ellenére nincs ilyen ösztönző, úgyhogy összességében hosszú távon azért valószínűleg előre mutató lenne, ha ilyen jellegű átalakulás lenne a tarifarendszerben is.
1: Most viszont az a helyzet, hogy olyan stressz teszt előtt áll az ország, hogyha az atomerőművet tényleg teljesen ki kell vezetni a rendszerből, az ugye elméletileg ma-holnap következhet be, tehát ilyen hétfőkedre várják az utolsó lehetőséget, amikor még működtetni lehet. Szóval akkor egy olyan helyzet elé álltunk, amit nem láttunk a 80-as évek óta. Mennyire látszik késznek lenni a rendszer arra, hogy pótolni tudja az erőművet?
0: Hát szerencsére ugye már az európai villamosenergia rendszer teljesen össze van kapcsolva, és ebből a szempontból Magyarország nagyon jó földrajzi helyzetben van, hiszen ugye rengeteg olyan szomszédos ország van, ahonnan villamos energiához lehet jutni. Ugye ezekben az országokban szintén lehetnek problémák, hiszen ugye mondjuk Romániában is le kellett állítani atomerőművet, viszont az energia mixe sok más országnak teljesen eltérő a magyartól, és ezért sok olyan erőmű van, amit viszont be lehet állítani termelésbe. Ugye olyantól éppen ezért nem kell Magyarországon tartani, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt Spanyolországban láthatunk, ami ugye az európai rendszernek a perifériáján van, és igazából egy irányból tud a saját termelésén kívül érdemben importálni Franciaország irányából, és ott ugye amikor a rendszer megremegett, akkor ugye egy teljes összeomlás, jött egy blackout. Ilyentől itthon szakértők szerint nem kell tartani, az viszont elég valószínűnek tűnik, hogy az árak jelentősen emelkedni fognak, amiből a lakosság semmit nem érez, de az ipari fogyasztók azok igen. És ugye ez nem is csak Magyarországon lesz jellemző, pont azért, mert az egész európai hálózat össze van kapcsolva, ezért tulajdonképpen egy piacként tekinthető, és könnyen el

0: képzelhető, hogyha itt nagyon megugranak az árak, amiatt, hogy a termelés jóval alacsonyabb, mint amennyi a kereslet lenne, akkor mondjuk egy francia fogyasztó fogja azt mondani az ottani szintén emelkedő árak miatt, hogy ő ennyiért már nem vásárol, és az az áron fog eljutni valamilyen módon Magyarországra.
1: Viszont hát van egy másik aspektus a mostani történéseknek, azt kéri a kormány a nagy fogyasztóktól, ezek leginkább a legnagyobb termelékenységgel működő üzemek, hogy egy kicsit fogják vissza a kapacitásaikat, vagy éppen nem is kicsit, hanem akár nagyon. Ez ugye egyfelől egy áramtakarékossági, meg víztakarékossági kérdés egy csomó üzemnél. Másrészt gazdasági kérdés a tekintetben is, hogy a termelésüket korlátozza, és akár a munkavállalók felé is egy érdekes kérdést vet fel, hogy vajon hogy lesz az ő munkabeosztásuk, és hogy lesz az ő jövedelmük.
0: Ez abszolút így van, ugye nyilván ennek GDP hatása is lehet, és egészen biztosan lesz is. Azért viszonylag sok olyan üzem van Magyarországon, ami nyáron egy meghatározott időre leáll. Mindig kérdés, hogy ezt mennyire tudják rugalmasan kezelni, de ahol ezt tudják rugalmasan kezelni, ott előre lehet hozni olyan idő, erre az időszakra, amikor ugye áramellátási nehézségek vannak. Én attól tartok, hogy a jövőben ez egy érdemi kérdés lesz a későbbiekben is, és lehet, hogy ilyenekre szükség lesz a következő nyáron, nyarakon is, hogyha így alakulnak a továbbiak. Itt megint be lehet ugye az árat ösztönzőként építeni, és ez ugye egyébként ezen a piacon, a vállalati piacon működik is, tehát ott ugye adott helyzetben ki tudnak kapcsolni üzemeket, illetve le tudnak állítani, hogyha túl magas a villamosenergia ár, és már nem tudnának gazdaságosan termelni, és ilyenkor egyébként nem biztos, hogy rossz ötlet éppen a nyári leállást
1: elvégezni. Hát igen. Ha tudja az ember előre, hogy mikor jön a következő hőkupola, úgy azért egy kicsikét könnyebb. Most nem a te cikkeddel kapcsolatos, de úgy hangosan gondolkozom, és kíváncsi vagyok a véleményedre, mert hogy valószínűleg át kell alakítani, hogy látva ezeket a nyarakat és ezeket az embertelen kánikulákat, egy csomó mindent az életünkben. Most csak a legegyszerűbbre gondolok, tavaly szeptember elején 30 fok fölött volt a hőmérséklet, amikor kezdődött a gyerekeknek a suli. És még októberben is kifejezetten meleg volt. Aztán itt vannak mondjuk a nyári fesztiválok, nem biztos, hogy 40 fokban fesztivált lehet rendezni, lásd Művészetek völgye. És itt van egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy apróságnak látszik, de alapvetően hétköznapi egyszerű módon is befolyásolja az életünket, és átgondolást igényel.
0: Igen, ez egészen biztosan ezek a dolgok át fognak alakulni. Nyilván ez egy ilyen viszonylag lassan változó helyzet, tehát ez nem egyik évről a másikra tud átalakulni, de hogyha tényleg rendszeresen ezt fogjuk látni nyáron, akkor valószínűleg a különböző szolgáltatások, ideértve mondjuk akár az oktatás is valamilyen módon idomulni fognak ehhez. Most ehhez ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy akkor rövidíteni kell valószínűleg a tanévet, hiszen az elmúlt években például abban az iskolában, ahol az én gyerekeim járnak, már nem tartottak nyílt évzárót, mert annyira meleg volt az évzáró, ami ugye egy héttel van a tanév vége után az évzáró időpontjában, hogy nem lehetett fél órát kihagyni kint állni a gyerekeket. Szóval azt nem lehet, hogy mondjuk később kezdődik és később is ér véget a tanév, hiszen ugye júniusban is ugyanilyen melegek vannak, most ugye például pont június végén dőlt meg a mindenkori melegrekord.
1: Jó, de akkor itt jön a következő kérdés, hogy most például azért lett hosszabb a tanév az elmúlt években, mert azt kérték a szülők, hogy ez a 2,5 hónap túl hosszú, a munkahelyek, a munkavállalási lehetőségeik, a gyerekek táboroztatása és minden más szempontból, tehát hogy ne kelljen 2,5 hónapon keresztül erről gondoskodniuk, de közben meg arról beszélünk, hogy lehet, hogy ez 4 hónap. Hát akkor hogy?
0: Hát igen, ez a nehéz, ez a társadalmi átalakulásokhoz vezethet a természeti átalakulás, és ezért fog az egész lassan mozdulni, de valószínűleg egy idő után meg kell mozdulnia.
1: Na jó, hát ez csak egy felvetés volt, nem a lényege annak, amiről szólt a cikked, mert az a jelenlegi helyzetről, a durva stressztesztről szólt. Jandó Zoltán, a G7 újságírója volt a vonalban, Zoli, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét is, holnap számítunk rá újra. Meleg nap lesz, akkor is vigyázzanak nagyon magukra. Lehető friss híreink is lesznek holnapra a gazdaság világából ennek a melegnek a hatására. De majd az is lehet, hogy egy egészen másik téma sorra jelentkezünk. Minden esetre legyenek velünk akkor is. Ródai Egont hallották, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Illie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nemrégiben ünnepeltük az opera napját, és most fogjuk ünnepelni a magyar opera napját november 7-én Erkel Ferenc születésnapján. Nem operáról fogunk beszélgetni, csak áttételesen, mert alapvetően irodalomról és könyvről, Ludwig Orsolyával, a Libri kommunikációs és marketing igazgatójával, de hát voltak éppen mi bármiről tudunk beszélgetni, hogyha benne van egy kicsikét az irodalom, igaz?
4: Igen, igen. Szia.
1: Hát akkor most beszéljünk az operákról. Illetve nekem erről az jutott eszembe, hogy azért a mi nagy operáink, a nagy nemzeti operáink, azok általában irodalmon alapulnak, és nem egy egyszerű librettón.
4: Meg nagyon sok híres opera és balett valójában egy irodalmi alkotáson alapszik, és utána abból csináltak librettók, dramaturgok egy színpadi darabot. Szóval, meg hát színpadi darabokból készültek utána zeneszerzők elgondolása alapján operák, szóval itt a művészet ágai azért kapcsolódnak egyértelmű.
1: Hogyha azt vesszük alapul, hogy Erkel Ferenctől indulunk, mert ugye november 7-én ünnepeljük majd a Magyar Opera napját, akkor nyilván a Bánkbán megkerülhetetlen. Mennyire árt a Bánkbánnak az, és mennyire segít a fennmaradásában, hogy kötelező olvasmány mind a mai napig?
4: Jó, ez megint egy másik kérdés, hogy a kötelező olvasmány az mit tesz vele. Szerintem ha nem lenne kötelező olvasmány, akkor ezek sokkal kevesebben találkoznának vele. Ugyanakkor a felnőttkori találkozás kötelező olvasmányokkal szerintem az elképesztő fontos. Én nemrég fedeztem fel újra néhány kötelező olvasmányt, és felnőtt fejjel egészen más élmény, és szerintem ebben például nagyon sokat tud segíteni az opera is.
1: Különben az embernek gyereke van, és követi azt, hogy melyik évben mi a kötelező olvasmány, és ahogy nő a gyerek, egyre inkább a felnőttes irodalmak felé halad. Hát igen, ráismerhetünk arra, hogy jé, hát ez egész jó, és miért emlékeztünk erre úgy, hogy brrr.
4: Mert tizenévesen nem feltétlen érett még az ember arra, hogy ilyen nehéz szövegekkel találkozzon. Az én személyes rettenet élményem az Antigóné.
1: Szerintem sokaknak. Nem is értettük.
4: De valószínűleg sokan. Hát semmit nem tudsz vele kezdeni tizenévesen. Ugyanakkor tényleg igaz, hogyha az iskolában valamilyen szinten nem találkozunk ilyen jellegű szövegekkel, hát akkor később sem fogunk. Szóval valahogy ezt, hát igen, nehéz ez a kötelező olvasmánykérdés, erről is beszéltünk már sokszor, valószínűleg ügyesen kell vegyíteni, és valamilyen hibridet elképzelni, amiben a kortárs ifjúsági irodalom is megjelenik, mert hát nyilván a klasszikusok is.
1: Na de az meg milyen jó, hogyha az ember elmegy egy balett előadásra, meghallgat egy operát, akkor előtte fel tudja lapozni azt a kötetet, amiből az készült. Egész másképp érti a darabot is az operaházban.
4: Bizony, főleg balett esetében, és mondjuk itt gondolok a Rómeó és Júlia annak a Reninára. Tehát ezeknél, ha az ember ismeri a történetet, a szinopszist legalább, akkor hirtelen megérti a mozdulatokat. És a balett az szerintem egy csodálatos műfaj, de hát nyilván ugye szavak nélkül kizárólag mozdulatok, zenei hatások tudnak nekünk mesélni. Hát fantasztikusak a balettművészek, mert tényleg szavak nélkül is tudnak mesélni, de ahhoz azért jó ismerni a történet menetét, fel lehet ismerni a karaktereket, ki kicsoda, miért azt csinálja, amit, kivel hogyan viselkedik, és megint egy újabb szintje egy adott történetnek. Shakespeare-nek hány drámájából készült, akár opera, akár balett.
1: Hát igen. De van itt egy egészen friss élményünk, és hát milyen érdekes, hogy hogy összetudnak érni a dolgok. 2023-ban mutatta be az Operaház Ötvös Péter operáját, az Ellenállás melankóliája című krasznahorkai regényből. Ezt most, hogy krasznahorkai megkapta a Nobel-díjat, ismét műsorára tűzte az Operaház, és teltházzal játszották a Valuska című operát, aminek ugye a krasznahorkai regény az alapja. Tehát, hogy mennyit tudnak egymásnak segíteni társművészetek.
4: Bizony, és ez nem tudom, hogy hányan ismerik Krasznahorkai Lászlónak a könyveit, de hát nem feltétlen az a műfaj, amiről azt gondolnánk, hogy olyan nagyon könnyű átültetni színpadra. Tehát, és mégis. Tehát tényleg itt a művészetek crossovere, ez a egymásba kapaszkodás és felemelés, hogy mi teheti esetleg érthetőbbé a kevésbé érthető kontextust, ez tényleg fantasztikus. Krasznahorkai Lászlónak azért fajsúlyosak a könyvei. Nyilván az opera is fajsúlyos, nem azt mondom, hogy nem, de hát azért mégis egy más műfajban kellett megmutatni, korlátozott időben, korlátozott eszköztárral. Fantasztikus szerintem. Hát ráadásul bízom benne, hogy még sokáig játsszák.
1: Ötvös Péter a mai magyar komoly zenében olyan, mint Krasznahorkai az irodalomban, úgyhogy az ő találkozásuk nagy egymásra találás. Az igaz, hogy nem lehet kapni krasznahorkai könyveket, és azt kutatják az olvasók, hogy hol találnak egy-egy példányt?
4: Fantasztikus hírem van, ugyanis már nem igaz, mert ez igaz volt, amikor kiderült, hogy ugye ő kapja az irodalmi Nobel-díjat, akkor gyakorlatilag 2-3 órán belül minden elérhető kötet eltűnt a könyvesboltokból, minden láncnál kollégákkal is egyeztettünk, tehát hogy nem volt valóban egy darab példány se. Viszont hál' Istennek az utánnyomások elkészültek, Sátán tangó már van, illetve hát hamarosan megjelenik a vadonat új könyve is Krasznahorkai Lászlónak, Magyar Nemzetbiztonsága címmel, tehát most szerintem már a régebbi kötetekből is a Sátántangó volt az első, amelyik megjelent újra a boltokban, de szerintem már több cím újra elérhető, és november közepére minden cím elérhető lesz, és az új könyv is.
1: Na jó, ez zárójelben, de fontos információként jegyeztük meg. Viszont térjünk vissza az operákhoz, mert neked itt vannak nagyon konkrét ajánlataid, ha jól tudom, hogy milyen könyveket találunk, amik operák vagy balettek formájában ott vannak a műsoron.
4: Hát klasszikusokat lehet ugye kiemelni, és akkor megint azt mondom, hogy lehet, hogy némelyikünknek a kötelező olvasmányok így felvillannak, akinek mondjuk olyan klassz irodalom tanára volt, mert mondjuk Puskin Anyagénye szerintem nem volt a kötelező listán, de hát egy fantasztikus mű, a 29. hol élek már, a 19. századi orosz
1: Orsi, te honnan jössz?
4: Hát ide utaztam, látod.
1: Ennyi.
4: Szóval a 19. századi orosz nemesség életét nagyon, nagyon hitelesen mutatja be. Hívják úgy is ezt a könyvet, hogy az orosz élet enciklopédiája. Ugye Anyegin, a főhős, a felesleges ember archetípusa. Ez a klasszikus orosz irodalomban ismert, kiábrándult, boldogtalan, nagyon nehéz alak. Szerintem az orosz irodalom azzal együtt, hogy hát szintén nem egy könnyű műfaj, de szerintem ezt mindenkinek ismernie kell, és az Anyegin az például egy nagyon jó merítés, azt mondjuk, mert sok mindent meg lehet belőle ismerni, és aztán rögtön el is lehet menni mondjuk az operaházba és megnézni a balettet belőle. De akkor még egyet hadd említsek meg, amivel szerintem sokakat meg fogok lepni, mert szerintem kevesen tudják, hogy a Diótörő, amit mindenki lelkesen gyerekekkel látogat karácsony környékén az Operaházban, Erkel Színházban, ahol éppen éri, és hát gyakorlatilag világszerte játsszák a karácsonyi műsorokban. Hát ez valójában egy horror történet az alapja.
1: Hát ezt szerintem egyébként így a karácsony környékén senki sem gondolná.
4: Igen. De hát az eredeti diótörő, ahogy a kollégáim fogalmaztak, egy 18-as karikát érdemelne, mert gyakorlatilag még Floydnál is kiverte a biztosítékot ez a történet, és ő úgy nyilatkozott róla, hogy Hoffman patológikus személyisége megfertőzi az egészséges olvasó elméjét, ő óva intett tőle, hogy ezt olvassuk.
1: Akkor, hogyha ez egy ilyen ringató mese, azt Csajkovszkinak köszönhetjük?
4: Hát azt Csajkovszkinak köszönhetjük, aki ezt átírta, megszépítette, és most meg már ugye így ismerjük, ahogy van, és most már a történetet is visszabarátságosították, tehát amikor mondjuk egy ilyen gyerekkönyvet találunk, hogy diótörőről szól, akkor ott nyilván nem ezt a horrorisztikus eredeti szöveget fogjuk találni, hanem azt a kedves történetet, amit mi is ismerünk a diótörőről és a kislányról. Meg abban az egérkirályról, igen, és akkor az egérkirály kis gonoszsága az, ami abból a rettenetből benne maradt, de hát ez végül is kell is a dramaturgia miatt. De hát érdekes tudni, hogy miből lesz a cserebogár, ugye?
1: Mondd, az eredeti elolvasható, az ott van a boltokban?
4: Én nem láttam, és nem tudom, hogy milyen nyelv, hogy elérhető-e magyarul az eredeti.
1: Lehet, mondjuk, hogy lehet, nem hogy nagy egy baj, hogy nem.
4: Lehet, hogy egy könyvtárostól majd egyszer megérdeklődöm, de bevallom neked, én nem vágyom rá.
1: Hát azért mondom, lehet, hogy nem olyan nagy baj. Nézd, drágám, hoztam neked a diótörőt, aha. Vigyük inkább a gyereket megnézni a balettet az operába. Jobban
4: az biztos, és ha már itt az operával mi nagyon szorosan együttműködünk, támogatjuk egymást, és hát ha valakinek most kedve támadt a diótörőhöz, akkor még időben kell lépni, mert gyakorlatilag pillanatokon belül elfogy minden jegy.
1: Hát igen, ők játszanak belőle vagy 40-et, de minden kevés. Azt lehet tudni, a tavaly évben is úgy volt, hogy hát gyakorlatilag november közepén már a januárira sem volt jegy. Úgyhogy igen, hogyha valaki diótörőt nézne, akkor időben ébredjen, ha meg könyvajándékot venne, akkor gondoljon arra is, hogyha valaki operabarát, akkor lehet, hogy örül egy olyan könyvnek, ami egy fantasztikus opera alapja.
4: Így igaz.
1: Orsi, köszönöm szépen. Szép napot neked, és jó olvasást, ha lesz hozzá Viszont. Időd, és ezt kívánom minden kedves hallgatónknak is. Mi még folytatjuk a kultúrát, de Ludwig Orsolyától most elbúcsúzunk. Szervusz, Orsi.
4: Szervusz, köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Következő vendégünk itt a Kultúrában fotós Harc Balázs Dániel, és hát nem akármilyen képeket készít, Budapestet fotózza, mostanában Budapestet fotózza, ennek most egy könyv is a bizonyítéka lesz, de hát volt ebből már kiállítás is, és én azt gondolom, hogy aki ismeri a varázslatos, elképesztő képeket, az egy egészen másik szemmel nézi onnantól kezdve Budapestet. De hogy van az, és ezt akkor kérdezem Harc Balázs Dánieltől, hogy bárhogy nézem, én nem olyannak látom. Tehát, hogy valamit nagyon másképp lát, valamit nagyon másképp érzékel, mint szerintem mi legtöbben. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a rövid válaszom talán az, hogy én nem dokumentációs fotós vagyok. Hát amikor én fotózok, akkor inkább arra törekszem, hogy valami egészen egyedit alkossak. És gyakran ez kicsit távolabb van attól, mint amit mondjuk az emberi szem lát, amikor ott tartózkodik azon a helyen.
1: Hát irigylem. Mert hogy nyilván a digitális fotózás ez egy kiváló lehetőséget kínál, mert meg tudja találni azt a pillanatot, amikor ráérzett valamire, amit mondjuk, hogyha filmen dolgozna, akkor sokkal bonyolultabb, nehézkesebb lenne. Gondolom én, de jól gondolom?
2: Abszolút igen, így van. Ki kell várni azt a pillanatot, amikor egy ideális fényviszonyok vannak, nincsenek emberek a közelben, bár manapság már mesterséges intelligenciával le lehet venni embereket képekről, de hát az sosem ugyanaz. Törekedni kell arra, hogy valami egészen olyat, meglévő eszközökkel alkosson az ember olyat, amit más még nem alkotott. És ehhez gyakran el kell rugaszkodni attól, amit lát az ember.
1: Azt szokta mondani magáról, hogy csak amatőr fotós, ugye?
2: Hát milyen jól tájékozott szerkesztő, igen, így van.
1: De mitől lesz profi fotós valaki, és mitől nem amatőr?
2: Hát két megközelítés létezik, az egyik az, hogy az jövedelmének a 20%-a származó legalább fotózásból, nálam ez abszolút nem így van, mert 0%. A másik meg az, hogy a címvonal megközelítse azt, amitől elájul az ember. Ebben nem tudok állást foglalni. Én mindenképpen amatőrnek érzem magam, bár 20 éve fotózom.
1: Drága mulatság ilyen képeket készíteni? Nyilván önmagában a kattintás nem, de az eszköz, meg az idő.
2: Annyira nem, tehát relatív nyilván. Kell egy jó gép, az én gépem 10 éves, tehát 2015-ös a Nikon gépem, és hát én továbbra is ezt használom, egy nagy látószög objektívet vettem hozzá most januárban, és hát borzalmasan élvezem, halítgatom bele a teret, úgyhogy nem. A válaszom az, hogy egészen kedvező áron meg lehet úszni, ha jól beletrafál az ember egy jó márkába, és azt ügyesen használja.
1: És mennyi időt emészt egy ilyen hobbi?
2: Nem nevezném emésztésnek, mert inkább hódolok ennek a hobbinak. Én folyamatosan ezzel foglalkozom. Én tavaly ősszel visszavonultam az üzleti élettől, fordítóirodám volt 25 éven át, a mesterséges intelligencia elvette a kenyeremet szó szerint, tehát lényegében mindenki már fordítógépekkel dolgozik, még a tolmácsiparba is betette a lábát a mesterséges intelligencia. Tehát én egy éve lényegében ennek a hobbimnak hódolok, plusz a természetjárásnak, de hát a kettőt lehet kombinálni is.
1: Viszont most lett ebből egy kötet, méghozzá úgy, hogy hát nem akármi történt a képeivel, Laszfi János fűzött hozzá néhány gondolatot, egész pontosan verseket, ugye?
2: Hát igen, és méghozzá fantasztikus verseket, tehát én ebben nem is reménykedtem, hogy ő szóba áll velem. Egy volt évfolyamtársnőm ajánlotta a figyelmembe még idén áprilisban. Én akkor több kiadót is megkerestem, hogy szeretnék egy könyvet megjelentetni a képeimből. Mindenki azt mondta, hogy sok jó fotós van, nagyon sok jó kép van, ütős szövegek kellenek, és én erre nem éreztem magam képesnek. És akkor mondták, hogy Laszfi János egy talán elvállalja, írtam neki a Facebookon, és fél órán belül válaszolt, hogy ismeri a munkásságomat, meg is osztott már tőlem képeket is vállalja. Na most a többi már történelem. Elkezdődött, felgyorsultak az események, elkezdődött ez a folyamat. Nagyon sok buktatója volt.
1: Például nyáron
2: másfél hónapig tartott, napi 12 órát dolgoztam az engedélyeztetéseken. Tehát minden egyes fotót, amit nem erdőben készítettem, társasházakkal, üzemeltetőkkel engedélyeztetnem kellett. Ez egy nagyon idegölő, nagyon fáradtságos procedúra volt, de sikeresen végigmentem rajta.
1: Senki nem mondott nemet?
2: Volt, aki azt kérte, hogy tisztelet példányt adjak, de hát ez semmi baj, tehát most már ki is vittem egy párat tegnap, és szépen sorban.
1: Na jó, de hát ki az a bolond, aki ezekre a képekre nemet mond? Tehát tényleg az egyetem, itt van az ELTE egyetemi könyvtár, ezt meg lehet találni az interneten is ezt a fotóját. Hát egészen elképesztő. Tehát oda akarok menni, ott akarok ülni, abban a városban akarok lenni, ahol így néz ki egy könyvtár. És ez az ön fotója.
2: Ez nagyon hízelgő, épp holnap megyek átadni az igazgatóasszonynak a fotót az egyetemi könyvtárról, ez a tisztelet példány.
1: El lesz ájulva.
2: Hát nagyon remélem, de ebben nem bízok azért annyira, de hát reméljük.
1: Vigyen magával repülősót. Na, de hogyha ha visszatérünk arra, hogy hogyan dolgozik,

0: és azt meg lehet örökíteni.
1: Szédületes Budapest, ez a könyv címe, és hát ezeket a képeket nézve ez a város, ez szebb, mint valaha volt. Van erről véleményünk, ha itt élünk, és látjuk azokat a körülményeket, amik néha körülvesznek minket, de a kép nem ezt mutatja, a könyv nem ezt illusztrálja, és hát itt vannak hozzá Laszfi János versorai, amik megemelik az egészet még inkább, úgyhogy ennek a könyv bemutatója is itt van előttünk. Mikor, hol?
0: November 19-én este 6-tól 8-ig lesz a Városligeti Fasor 47-ben, a Rezoárt villában, ugye valaha Kőrösi villának hívták. Úgy fog kinézni, hogy először egy általános kis bemutatást kapnak a vendégek a villáról, körbevezetik őket, főleg ott kívül a külső részeken, aztán bemegyünk, vetítés lesz, az én fotóimat vetítik a kötetből, és felolvassa Laszfi János a verseket, valószínűleg mind a 30 verset.
1: Csináljon sok jó képet még, mutassa meg nekünk azt a látószöget, ahol, ahonnan érdemes néznünk a világot, vagy érdemes lenne. Köszönöm szépen. Harc Balázs hívott minket könyvbemutatóra, tehát november 19-én a Rezoárt villában találják meg őket. Este attól őt, magát is, meg Laszfi Jánost is. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr. Viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok.
2: Best of adást hallottak.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Spirit FM-en.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
3: Beléd szerettem.
1: Beléd szerettem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Előbb is könyvekről beszéltünk, és most is egy könyvet fogunk önöknek ajánlani. A fájdalom, ami repülni tanít, Hidasi Judit veszteségfeldolgozó novellás kötete. Ez a címe egyébként, hogy könnyeidből színes torlak, és amiből idéztem, hogy a fájdalom, ami repülni tanít, az voltak éppen egyfajta recenzió. És Hidasi Judit itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Ez már a 17. kötete, igaz?
3: Igen, nagykorú lesz lassan, mondhatni.
2: Igen. Vannak sorozatai. Hogyha sorozatként kell értelmezni ezt az új könyvet, akkor beillik valahova? Ugye volt az Újrakezdők sorozat, aztán volt az Aranykör sorozat, ez most hova tartozik?
3: Hát ezt nem tudom, ez mindban függ attól, hogy az olvasók hogy fogják fogadni. Van egyébként egy új novellás kötetre is most ötletem, de dolgozom egy regényen, és úgyhogy egy kicsit most határozatlan vagyok ebben a dologban. Elképzelhető, hogy lesz ennek egy következő része, ami egy másik tematikát fog körbejárni. Ugye ez a veszteségekről szól, ebben 7 novella van, ami veszteségfeldolgozás, és aztán lehet, hogy lesz megint egy olyan, ami megint valami köré szerveződik majd, de ezt most még nem tudom, az az igazság.
2: Most még kell dédelgetni ezt az új könyvet nyilván. Veszteségekről ír, szeretteink elvesztése nyilván adja magát, hogy veszteségként sorakoztassuk föl, de annyiféle veszteségünk lehet, csak a szeretteinkről szól a könyv?
3: Nem, és pontosan ezért született meg bennem ez az egész novellás kötet. Mondhatni, nem szeretem ezt a projekt szót, de igazából ez egy 6 éves projektnek a vége, ez, hogy kézben tartható ez a kötet, és eredetileg 11 novella volt benne, amiből aztán 7 lett, ami végül is átment a szűrőn. De nem csak gyászfeldolgozás, hanem a veszteséget úgy értendő, hogy akár veszteség lehet egy munka elvesztése, egy barátság elvesztése, akár egy lakásnak, tehát egy költözés, tehát mind olyan hétköznapi dolgok, ami bárkivel megtörténhet, és amiért én úgy gondolom, hogy néha meg kellene állni, és ezt át kellene egyrészt gondolni, másrészt érezni, harmadrészt pedig ugye megélni a veszteségeinket, mert nincs azzal semmi baj, hiszen folyamatosan veszítünk el dolgokat az életünkben. Csak én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha megállunk és reflektálunk.
2: Erre nem szokott időnk lenni, vagy erre nem szoktunk időt szánni.
3: Így van.
2: Azt hiszük, hogy majd kimozogjuk úgy is az idők során, és hát ez nem így működik.
3: Szerintem sem, és nagyon érdekesen rezonált egyébként, amikor a könyv elkészült, és a szerkesztőmnek, Bukovánszki Nagy Eszternek átadtam ugye gondozásra, szétszincálásra, ölelgetésre, szeretgetésre, akkor ő egyébként sírva hívott fel, és mondta, hogy úristen Judit, hát most megnyitottál bennem egy olyan kaput, amit én nem is tudtam, hogy én sem mozogtam ki. Uh-huh. És akkor hosszan beszélgettünk erről, hogy igen, nekem is az írás folyamata is ilyen volt, hogy közben is jöttek olyan érzések és gondolatok, ami nekem is meglepetés volt. De hát az írás tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindig egy kicsit ilyen, hogy az író is közben terápiát tart saját magának.
2: Azt érzékelte saját magán, hogy kijöttek olyan érzelmek, amik elfojtva ott voltak mélyen?
3: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes zárása volt, ugye 6 évig született a könyv, de most nyáron volt egy elég komoly 3-4 hónapos folyamat, és amíg

0: férfiakkal, és egyre többel, ami egy nagyon érdekes tendencia, hogy most a szeptemberi könyvfesztiválon dedikáltam, és több férfi ember jött, mint nő, de elsősorban igen, mondjuk ezt így ki, hogy elsősorban nőknek, igen.
1: Hát aztán legfeljebb megtalálja a férfiakat, és nekünk is vannak ám érzelmeink, csak azt még jobban rejtjük, mint a nők sokszor. Most viszont lesz egy könyvbemutatója, dedikálás, beszélgetés, méghozzá egy menő helyen a Brooklyn Bagelben, az újpesti rakparton, ez Újlipotváros eleje a Jászai Mori térnél, tehát ott könnyű lesz megtalálni. Kánya Kinga fog önnel beszélgetni, aki nem csak szociológus, hanem gyászkísérő is. Ennyire, hát nem tudok most hirtelen jobb szót, súlyos az, amit olvashatunk?
0: Én szeretném azt gondolni, hogy az olvasás, ezeknek a történeteknek az olvasása gyógyító hatással lesz az olvasóra, de amiről ugye beszéltünk az előbb, hogy ki fog nyitni bizonyos csapokat, az is biztos. Kingával nagyon régóta ismerjük már egymást, és ő is egyike volt azoknak egyébként, aki a kéziratot olvasta, és aki hát szakmai szemmel is átnézte, és megkértem arra, hogyha esetleg lesz bemutató, akkor mindenképp jöjjön el, és akkor még beszélgessünk erről. Pontosan azért, mert nem állunk meg, ugye ön is említette az előbb, hogy nem állunk meg ezeket a dolgokat feldolgozni, és erről a feldolgozásról is fogunk a bemutatón beszélgetni.
1: A bemutató még egyszer tehát este 6-kor lesz, és... Hát a dátumot ugyan mondtam már, de elmondom még egyszer, hogy november 13-a csütörtök. És a helyszín meg az újpesti rakpart 1 a Brooklyn Bagel. Hát jó olvasást kívánok azoknak, akik úgy érzik, hogy van mit megbeszélniük önmagukkal, vagy egyszerűen csak szeretik Hidasi Judit könyveit, mert hát sokan vannak ezzel így. Judit, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
0: Én köszönöm. Nagyon köszönöm.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakosság, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről. Országszerte derült napos idő várható kevés komoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
6: Üdvözletem! Provokatőr a Spirit FM csatornán, méghozzá két fiatal vendéggel, Tarnai Kristóf újságíróval, a Jöjj el című hírlevél szerzőjével.
7: Sziasztok!
6: És Szolga Bálint újságíróval, akiről lekéstünk úgy mond, mert hogyha pénteken hívtunk volna, akkor még a kontroll munkatársa, de most már nem, mert hogy külföldre mész ösztöndíja.
7: Így van, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is. Igen. A nézőket, hallgatókat.
6: De az újságíróság az...
7: Az újságíróság maradt. Örök, így van.
6: Hú, hát ezt, igen, ezt beszéljük meg majd a mesterséges intelligenciával, is legyen így. No. Hát meleg van, ugye, micsoda fantasztikus breaking news volt ez, de hogy közben összejött valamiféle ilyen kis miniatűr nemzeti kerekasztal, mert hogy Forsthoffer Ágnes, ideiglenes köztársasági elnök összehívta a parlamenti pártok vezetőit, hogy valamiféle megoldás, vagy legalábbis valamiféle együttműködést mutassanak, hogy megoldjuk itt a klímavészhelyzetet, vagy lehet, hogy közösen megoldjuk, és hát nem tudom, figyeltétek-e élőben a sajtótájékoztatót, de gondolom, hogyha nem, akkor utána mindazt, ami elhangzott, hogy hát az lett ebből, hogy Magyar Péter miniszterelnök szerint egy nagyon konstruktív és nagyon szakmai megbeszélés zajlott, és hogy azt mondta, hogy neki ez egy kellemes meglepetés volt. Torockai László is hasonlókat mondott, és azt mondta, hogy egyébként voltak ilyen parás pillanatok, meg voltak olyan momentumok, nem voltak annyira békések, de azért alapvetően ez inkább szakmai volt ez az egész, és neki volt nagyon sok szakmai kérdése, ezért is csúszott valamelyest a sajtótájékoztató, enne valamelyest nem viszonylag sokat a sajtótájékoztató időpontja. Aztán meg megszólalt a Fidesz is, a KDNP, ugye Bóka János és Rétvári Bence, és hát mintha nem ugyanazon a megbeszélésen ültek volna. Azt mondja, hogy felolvasom, az a legbiztosabb. Tehát előtte vagyunk, esemény előtt, ugye. Bóka János szerint, hogy nincs nagyobb baj Magyarországon, csak a magyar emberek áldozatvállalásának, a cégek önkorlátozásának és az elmúlt 16 év fejlesztéseinek köszönhető. És hát azért nincs helye ennek az egyeztetésnek a Sándor Palotában, mert hogy a Sándor Palotának nincs legitim lakója, ugye egy lakásfoglalóként írta le az ideiglenes köztársaság elnököt.
8: A bűnvadászok.
7: Ezek gondolkodtam én is pont egyébként.
6: Szóval ebben a hangulatban ment be konstruktív megbeszélést folytatni, majd úgy jött ki, hogy azt mondja, hogy Bóka János nem úgy emlékezett vissza az egyeztetésre, mint ahogy Magyar Péter, még magyar konstruktívnak nevezte azt Bóka szerint az egész találkozó során a kormányfő személyeskedő támadásokat intézett feléjük. És Rétvári is hasonlóan nyilatkozott. Szerinte azért hívták össze a frakció vezetői egyeztetést, hogy Magyar Péter két órán keresztül személyeskedve szidalmazhassa a Fideszt és a KDNP-t. Na most ezt a két párhuzamos univerzumot kellene valahogy itten összecsiszolni. Nem fogjuk tudni, hogy mi történt ott, de itt valaki nem mond teljesen igazat.
7: Én szerintem valamennyire mindenki igazat mond, és senki nem mond igazat egyszerre. Hogy
6: Tényleg, de most megadtad egy a politikusoknak a megfogalmazását, nem?
7: Nem, mert valamennyire persze, csak hogy ugye az egyetem, hogy mindenki azt mondja, hogy a saját politikai, nem tudom, milyen imázsa megkövetel. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, hogy például amit a mi hazánk, szerintem ez a legérdekesebb, talán ilyen case study ezzel kapcsolatban politikailag csinál, hogy mondjuk próbál aktívan a szakpolitikai mesdjén összecsapni a Tisza párttal, ugye alkotmánybírót is jelölte, közszársági elnök jelöltjük is lett ugye előbbi, Siffer András, utóbbi pedig ugye Tóth Máté energiajogász lett. Látszik, hogy ők azért próbálkoznak valamilyen szinten interaktálni a szakpolitikai mesdjén a Tisza párttal, szóval tűnik az egy teljesen ilyen normális kommunikáció, hogy persze itt volt egy szakmai megbeszélés, nem tudom, Torockai László, tehát egy darab papírral és két órán keresztül felkérdezte a Paks működéséről Magyar Pétert, de a Fidesz számára pedig ugye, akik egyszerre próbálnak egy ilyen szakpolitikai kommunikációt vinni, amit talán ugye Gulyás Gergely elvesztésével ettől elbúcsúzhatunk, és ugye itt vannak ezek a ez az ilyen megafonos megmentő osztag a Magyarországnak lényegében, akik ugye mondjuk Szűcs Gábor erre a legjobb példa, aki...
8: Itt vagy az új arcok most,
7: ugye? Az új arcok, igen, akikből szintén a Orbán Viktornak a kongresszuson hangosan kell beszélni, ugye lista végén is meghallják, mert ugye, hogy kb. Innen ültetnek be a...
8: De nem csak arra gondoltam, hogy ugye a Hortai Olivér is erősen ugye tolta ezt a megafonos vonalat. A...
6: Hát ő volt a legaktívabb.
7: Igen. Időszakban. Még mindig az egyébként. Szóval szerintem tök normális az, hogy mindenki ezt mondja, azt, hogy mi történt valójában, persze azt nem fogjuk tudni, és hogy ez a találgatásokban azért szerintem nem érdemes belebocsátkozni, de hogy mindenki azt mondta, amit a saját ilyen politikai történetmesélése megkövetelt, hogy mondjon.
6: Ja, egyszerűen, ti kinek hisztek?
8: Szerintem amúgy az tényleg eljött, hogy valószínűleg ez mind a kettő megtörtént, tehát hogy valószínűleg most mit tud csinálni egy ilyen helyzetben, ugye ezek az emberek most oda össze vannak ültetve, ugye Forsthofer Ágnes, mint egy ilyen osztályfőnök oda leülteti, hogy akkor most gyerekek beszélgessetek szépen, és akkor mit csinálnak? Valószínűleg amit elhangzott, hogy hát a Fidesz, meg a Mi Hazánk, meg a KDNP, ki ne felejtsük, így ugye előveszi a kis papírját, és akkor felolvassa, hogy hát ez meg ez a probléma, és akkor a Magyar Péter először valószínűleg rend el 20 percen keresztül, hogy milyen rossz kormányzást folytattak 16 évig, hozzáteszem, minden muníciója van, megvan hozzá, majd utána valószínűleg válaszol a dolgokra, és akkor ebből le lehet szűrni mind a két következtetést.
7: Mert ki nem tudta Pócs Jánosnak, meg Takács Péternek a nevét ilyen 3 percenként megemlíteni, hogy biztos változatosság volt.
6: És rájuk szólni, hogy azon igen. A
7: Metag lesz, le kéne venni azért, igen.
8: A mi hazánk szerepe talán azért érdekes, mert azért nyilván, tehát hogy nyilván azért azt mindenki érzi, hogy azért egy demokráciában szükség van egy életképes, értelmes ellenzékre. És azért a Fideszt jelenleg beletolni ebbe a helyzetbe, aki ugye gyakorlatilag 16 évig kormányoztak, most ugye jelentős részben még a kormányzás kori reflexeket próbálják átcsatornázni valami ellenzék kompatibilis működésbe, ezért most szóval jelenleg még elég furcsa, szerintem elég sokaknak, vagy talán lehet, hogy a többségnek elég furcsa a Fidesz mint ellenzék szerep, és ezért ugye hát valóban ugye a Mi Hazánk maradt, aki ugye próbálja felvenni ezt a konstruktív ellenzéki szerepet. Teszem hozzá, a Mi Hazánknak időnként vannak valid felvetései, nyilván kicsit nehezebb komolyan venni, hogyha utána könyvet darálnak, de egyébként azért jó pián azért valakinek be kell dobnia mondjuk dolgokat.
6: De ez durva, nem? Ha belegondolunk, hogy a Mi Hazánk lett a konstruktív
8: hát ellenzék. Igen. Hát igen.
7: Hát valamilyen szinten azt csinálja jelenleg a Fidesz, amit az előtte lévő ellenzék csinálta, amit ugye jó ellenzéknek szoktunk hívni 16 éven keresztül. Tehát, hogy tök érdekes, most egy pillanatra elkanyarodnék Tusványos, hogy leszéltem meg egyébként. Szóval ugye rengeteg elemző próbálta elemezni az Orbán beszédet, majd ilyen állt fel 3 perccel a kezdés után, mert jött rá, hogy ebben semmi újdonság, vagy üzenet, vagy innováció nem lesz. Annyi viszont volt, hogy nagyjából azt mondta ott Orbán Viktor, aki egyébként tök érdekes, hogy el van tűnve, de hát ő azt hiszem az utolsó social media aktivitása ilyen tusványos klippeknek az újra posztolása volt, hogy azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy Magyarországon egy gazdasági válság lesz, és akkor majd tényleg így a 134. napon, mint jobboldali vezető a fehér lovon, így vissza lehet ugye lovagolni és átvenni azért a helyzetet.
8: Azért azt képzeljük el, hogy ha mondjuk olyan 2018 körül valamelyik ellenzéki szereplő hasonlókat mondott volna, akkor mit kapott volna a TV2-n, a Hír TV-n, az M1-en.
7: De ezt próbálták, amikor ugye volt az a félresikerült mondat, hogy hiszem a Kollár Kingától, igen, az Európai Parlamentben.
8: Hát igen,
7: de erre építettek fel egy ilyen támadó narratívát, igen. És ugyanezt csinálják jelenleg, szóval...
8: Igen, a a Political Capital-nak azt mondja, hogy ott is volt egy ilyen félremagyarázott politikó nyilatkozat, ahol szintén ezt próbálták eladni, igen, hogy igen. A magyarok kárának.
6: Ja, igen, igen, ez a
8: Krekónak volt. Igen,
6: egy évig tartott körülbelül, igen, nem bírtak lejönni a szerről.
8: Igen, nem azt mondta, tehát nyilván, hogy egy angol nyilatkozatot félrefordított, csak ezért mondom, tehát, hogy azért ez érdekes, hogy ők meg ezt simán betolják.
7: Meg ha megfigyel, ez a klasszikus eszköztárdát, nemzeti petíció volt, kivonulunk a parlamentből, talán a legszomorúbb ezzel kapcsolatban ez a Hankó Balázsos próbálkozás volt egyébként, ugye, amikor a Hankó Balázs személyes érintettség okán kért szót, azt megkapta, megszegte az alapvető szabályait a személyes érintettségnek, utána ugye kivonultak, és akkor annyi volt a sajtótájékoztató, hogy hallottuk, hogy akkor 3 órára össze van a sajtótájékoztató, annyi volt, hogy 5 perces sajtótájékoztató, a Hankó elmondta a beszédének a végét, is elmentek. Ez volt a sajtótájékoztató. Ezek tényleg ilyen klasszikus eszközök, amik már 2015-ben sem működtek.
6: Az a fura, legalábbis nekem, hogy ilyen DK-s szerepben látni a Fidesz.
8: Igen, igen. Azt gondoltuk petícióznak, róluk. Nemzetközi szervezetekhez fordulnak
7: a Velencei Bizottság.
8: A jogállamiság védelmében. és petícióznak, meg ilyen civil szervezetek nyílt leveleket gyártanak.
7: Nem azért is tudod, hogy el tudod képzelni ezt az ilyen, mondjuk annó júniusban el tudtad volna ezt a Sülyog Tamás, Gulyás Gergely tandemet képzelni így a Velencei Bizottságnál, igen, hogy így kopogtatnak, hogy jogállami probléma van, kéne jönni segíteni.
6: Az én szememben a Fidesz most varástalanítja magát végleg. Sikerült kimondani, ez egy remek szó, mert hogy pont azért, igen, mindig azt gondoltuk, és nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy a Fidesz az ilyen aljas, olyan minden, ami rossz, de hogy milyen profi módon csűrnek, csavarnak és mérnek, és a háttérben, és a kutatóintézet, és hogy mindig van, és egy Orbán Viktor 133 lépéssel előrébb tart, mint a teljes ellenzék. Április 12-én ugye ez bedőlt, ez az egész, amit addig gondoltunk, meg kiderült, hogy nem volt ez olyan profi ez a gépezet egyáltalán, és ami azóta történik, az azt meg végképp a maradék varázsát is így, és negatív értelemben a varázsát is így szétfújja, mint a ködöt a Fideszről, mert hát tényleg azt látjuk, hogy ilyen DK-sztorivá
8: kezd átlátni. Igen, tehát ugyanazokat a... Sőt, tehát, hogy ahogy Fidesz, tehát, hogy ahogy egyre távolodunk szerintem a Fidesz választási bukásától időben, úgy szerintem valószínűleg ugyanúgy fog kontraszelektálódni a Fidesz, mint ahogy egyébként a régi ellenzék megtette. Szerintem egyszerűen az van, hogy azok a politikai erők, akik régóta kiszorultak a hatalomgyakorlásból, akkor tényleg egyszerűen kontraszelektálódnak fokozatosan. Most a Fidesz tényleg ezért elég gyorsan látszódik, hogy egyrészt személyileg is, tehát hogy a régi ismert arcok egy jelentős része kikerült. Jó, persze nem tudom, lehet, hogy valaki számára ez éppen erősödés, azt már nézőpont kérdése, hogy kontraszelektálódás, vagy éppen felzárkózás, de hogy egyrészt szerintem ez biztos, hogy lesz a Fidesznél, másrészt tényleg az, hogy végső soron ugyanazokhoz az ilyen elkeseredett eszközökhöz tudnak nyúlni, mint ezek az a pártok. És talán annyiból egyébként nem meglepő, hogy igazából a Fidesznél, mondjuk ahol például vidéken már régóta meggyengültek, mondjuk a szegedi Fideszt megnézzük, akkor tulajdonképpen hasonló dolgokat láthattunk már a Tisza győzelme előtt is.
6: Nagyba. És már most nagyba, ugyanezt... amikor a nagy emberek potyognak meg, de igen, saját magukat mészárolják le, mert minthogy politikusi szinten. Szóval most elképzelek azért egy ilyen rendes, becsületes, kőkemény Fidesz szimpatizáns, tőlem is idősebb férfit vagy nő, tehát most nem teszünk nemi különbséget, ahogy azt mondják neki, hogy hát Szijjártó Pétert elvesztettük, de jön helyette az Olivér. Nem is, hogy na ez az, tehát hogy igen.
7: Meg vagyunk mentve.
6: Megvan a stratégia. Na vissza térve egy kicsit szűkebben ugye a klíma megbeszéléshez, a klíma kerekasztalhoz. A Fidesz az szerintem ilyen történelmi pillanatban, nem vagyok benne biztos, hogy jó taktikát választott azzal, hogy átment ilyen hisztéria központban. Mondjuk mondták, hogy ők ilyen szolgáltató központként fognak, de hogy a pánikot fogják kiszolgálni, az mondjuk meglepő húzás. Értem a politikai hasznosságot, mármint, hogy mit gondolnak benne, hogy itt az alkalom, hogy bebizonyítsák azt, hogy Magyar Péter alkalmatlan, hogy a Tisza az nem kormány, hogy mindenkit kirúgtak, és nincsenek szakemberek, és nem tudják kezelni a válságot, tehát hogy azonnal el kell zavarni őket. Tehát valahol ugye a tusványosi beszéd köszön már vissza abba, meg hát a Fidesz eddig is ezt a kommunikációt vitte. A kérdés az, hogy szerintetek ez mennyire lehet hasznos a Fidesznek, hogy mennyire bukfencezhetnek bele adott esetben? Mert én azt érzem, hogy ők most itt elég komoly téteket tesznek fel a nullára, a rulett asztalnál, és abba bíznak, hogy bejön, és akkor baromi nagyot nyernek, az kétségtelen. Mondjuk összeomlik a magyar energiaellátás, itt a mindenféle zűrzavar van, a közművek, és a többi, és a Duna teljesen kiszem, minden eltűnik, tehát apokaliptikus képek, és akkor azt tudják mondani, hogy tessék, ezt tesztette veletek a Tisza.
7: Hát nem inkább azt történik...
6: De ez működik szerintetek 16 év Fidesz kormányzás után?
7: Tehát ne haragudj, de visszakérdeznék, hogy nem az történik pont egyébként, hogy egyáltalán rendkívül messze vagyunk ettől a helyzettől, de hát egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez a közeljövőben bekövetkezik, de mégis úgy próbálják ezt csomagolni, mintha már minimum kiszáradt volna a Duna, és minimum tényleg ilyen polgárháborús hangulat lenne, amiatt, mert így meg kell harcolni az utolsó, nem tudom, ilyen megavatt áramhelyezt.
8: Igen, hogy a Fidesz szakmaiságáról két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy még amikor annak idején Hódmezővásárhelyen dolgoztam, ott láttam a Márki-Zay féle önkormányzatnál, hogy voltak olyan kérdések, amiből a Fidesz nem döntötte el azt, hogy most politikai ilyen örjöngést csinál, és akkor itt meg tudtak állapodni konkrét dolgokba, hogy hát nem tudom, szerintem az utat vigyük egy kicsit odébb, jó. És utána meg voltak azok, amikre a Fidesz így befeszült, és elöntötte, és akkor voltak ilyen vicces dolgok, hogy azért kellett előre kellett venni az egyik pontot a közgyűlésen, és senki nem értett, hogy miért, és kiderült, hogy azért, hogy a Hír TV stábjának utána el kellett mennie, és hogy akkor úgy lehetett tudni, hogy na ez lesz az a pont, ahol most balhézni fognak. Szóval hogy ez az egyik, a másik meg, hogy én még a választás előtt írtam egyébként jöjjelszabadság.hu néven fut ez a hírlevél, és írtam, hogy ugye 16 év, mennyire tudtak vele élni, mennyire tudták az országnak azokat a nagy ellátórendszereit mondjuk jobbá tenni, és itt azért ez nagyon visszaüt. Tehát, hogy nehéz azért a Fidesznek úgy szakmai kritikát megfogalmazni, hogy valójában ami mondjuk nem a klímaváltozás, nem a Duna víznyerő helyeinek, nem a, nem tudom én, a meder mélységének, kotrásnak, stb. A nyakába varrott, az jelentős részben az ő hibájuk. Nem készültek fel arra, hogy akkor a Paks tudja kezelni az alacsonyabb vízállást. Nem készültek fel arra, hogy egyáltalán Magyarország hogy tudja a vizeit megtartani. A szélerőművek azok ugye gyakorlatilag, hát nem be voltak tiltva, de gyakorlatilag el voltak lehetetlenítve. Tényleg a nap...
6: írni nem lehetett. Ilyen témákban. Tehát, hogy olyan tabu volt, hogy nem lehet kiejteni a szélerőművet.
8: A napelem volt az, ami kivétel volt, hogy abban fejlődtünk meg. És hogy ezek után most azt, hogy az állam mennyiben felkészült, vagy mennyiben nem felkészült erre a helyzetre, ezt a május óta kormányzó Magyar Péter nyakába varni azért egy kicsit érdekes.
6: De hát ezen vannak.
8: Hát igen, de szóval most azért ezért tényleg szerintem azért nagyon fanatikusnak kell lenni, hogy ezt valaki komolyan elhiggye.
7: Hát, hogyha a kérdés az, hogy mondjuk szakmai szinten ez megérősebb, egyáltalán nem, természetesen ez egy partalan vita. A kérdés, ami szerintem sokkal érdekesebb ezzel kapcsolatban, amit te is feszegettél is, van az, hogy ez politikailag mennyire működhet a Fidesz, hát KDNP pártszövetség számára. Én itt azt vetném fel egyébként, hogy én úgy érzem, hogy nem maradt a Fidesznek más útja ezzel kapcsolatban. Ahogyan te is említetted, ez szakpolitikai részről vétetetlen, majd lehet, hogy valószínűleg fogunk erről beszélni, ugye Lázár Jánosnak ez a ilyen tavaly emberi vallomása kering az interneten jelenleg ezzel kapcsolatban, hogy milyen hibákat követett el a kormányzat mondjuk vízmegtartással kapcsolatban. Viszont az a helyzet, hogy ha nem azt teszik, hogy egyébként az erre nagy felületet szolgáltató Magyar Pétert támadják, ezt kifejtem mindjárt, akkor egyszerűen nem marad más politikai út. Mert hogyha szakpolitikai mezgyén próbálnak megvitatni, akkor Szabó Andrának volt ezzel kapcsolatban egy fantasztikus írása, aki azt mondta, hogy bekapcsolt egyfajta ilyen watchdog, vagy ilyen őrkutya mechanizmus a társadalomban. De hát ő amíg 16 éven keresztül, hogy a nő fogalmazott tök érdekes Facebookon elérhető poszt, ilyen Csipke Rózsika álomként írta körbe azt a politikai apátiát, ami akkor körbelengte a magyar társadalmat, ez most valamennyire megszűnt, és azon túl, hogy persze ugye tök szórakoztató nézni a parlamentben, ahogyan Pócs János és Magyar Péter vitatkozik, azért mégis van egyfajta megnövekedett érdeklődés a politikának az ilyen szakmai mesdjével kapcsolatban. Szóval, hogy a Fidesznek egyszerűen nem marad más útja, mint hogy egyrészt azért valamennyire én titkon itt táplálja ezeket a konspirációs elméleteket, de közben ugye ezek meg inkább az ilyen holdudvar, influencerek, stb., hogy na, akkor mégis most kiduzzasztja a Dunát és kilopja el a vízünket, de közben...
6: Menjünk arra is, mert az jó téma.
7: Igen, de hát, hogy...
8: Mondjuk, ez személyesen issza ki.
7: Igen. De közben pedig valamennyire meg kell tartani annak a látszatát is, hogy persze mi itt vagyunk, 16 évig fejlesztettünk, Paks miattunk nem állt le, és azért mondtam azt, hogy Magyar Péter erre nagy feleletet ad, hogy támadják, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, de hogy a nyilvánosságban szinte csak ő kommunikál az ügyel kapcsolatban egyébként.
6: Hát amúgy is.
7: Hát amúgy is persze, de hogy itt igen. Most kifejezetten érdekes az, hogy megnéztem azt, hogy Kapitány Istvánnak a TikTok oldalát így felkészülésből, és én nem láttam azt, hogy mondjuk egy ilyen munkavédelmi sisakban külön ott beszélne Pakson arról, mint egyébként gazdasági és energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy rendben most ez a helyzet, ezeket és ezeket az óvintézkedéseket tesszük. Minden egyes kommunikáció Magyar Péteren keresztül történik. Tehát a Fidesz-KDNP pártkoalíció számára egyetlen egy embert kell ütni, aki hát éppen hogy egy rendkívül impulzív ember.
8: Hát, jó, meg hát ugye egyébként is, tehát azért egyébként is a Magyar Péter, mint miniszterelnök, az még szerintem nagyon hát bántja a csőrüket, hogy ilyen rádióképesen fogalmazzak.
7: Persze, de hogy közben pedig nem tudom, én 7 és 10 éves korom között voltam, amikor ugye az második Orbán kormány visszatéti, az Orbánnak volt ez a mániája, hogy itt felvette a puffy jacket, és akkor ott volt a gáton, hogyha mondjuk éppen árvíz volt. De valamilyen szinten ugye ezt örökli meg, és ezt fejleszti tovább Magyar Péter.
6: De az akkoriban működött.
7: Igen, és pont most is működik egyébként, de nem azt mondom, hogy nem működik. Én azt mondom,
6: hogy azt akarják látni az emberek, nem?
7: Persze, de hogy ez egy támadási felületnek.
8: Hogy egy kritikus helyzetben a miniszterelnök
7: ott van. Ez működőképes, és nem azt mondom, hogy nem működőképes, azt mondom, hogy ez egy támadási felelet a Fidesz-KDNP részére, hogy őt kell ütni. Hogy Magyar Péterre...
6: Hát én ebben nem látok újdonságot. Mármint, hogy a kommunikációs stratégiában, mert eddig is ez volt. Tehát, hogy Magyar Pétert kell ütni, azt mondja a Fidesz, igen. Igen. Mármint a Fidesz részéről, ja, hát, hogy ebben, én ebben nem nagyon látok változást.
8: Igen, de bár...
6: Értem, hogy...
8: Hát van rá plusz lehetőségük, vagy nem tudom, de hogy igazából...
6: De hogy az sem működik. Tehát, hogy ugye az már kiderült, hogy amikor a Fidesz üti Magyar Pétert, az leginkább Magyar Péternek jó.
7: Lepattan, igen.
6: Igen, sőt
8: inkább tehát, hogy lassan inkább R%-ot hozatiszának.
6: És ahogy nézem a Fidesznek a kommunikációját most a klímavészhelyzetben, és nem csak a Fidesznek, hanem a Fidesz környezet is. Majd következő, hát most lejár az idő, úgyhogy onnan menjünk majd tovább, hogy következő blokkot azzal kezdjük, hogy mindenki megnevezi, hogy ki a kedvenc energetikai influencere a Fidesznél. Szerintem lehet, hogy megvan. Aztán még Lázár János szavait is elővesszük, amelyik ügyesen kijegyzeteltem, és hát kicsit megnézzük mélyebben ezt a nagy összeesküvés elméletet, ami a Jäger rendszertől a német gátakon át a brüsszelig vezet, úgyhogy ezzel folytatjuk a szünet után.
9: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Köszönöm azt, hogy te vagy az erőm, a győzelmem. A kereszten túl nem kell más terheket fölvennem, te ott vársz az út végén túl, a szenvedésen, gyötrelmen, az örökké valóra a múlandó létet föltettem. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk. Abba, Atya.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: És itt is vagyunk. Lázár Jánost ígértem, de előbb ti mondtok nevet, hogy tehát a fideszes influencerek, de lehet politikus is, ki a kedvenc energetikusotok per pillanat.
3: Nekem a Tóth Máté energiajogász.
2: Az.
3: De azért, mert ő olyan szintű megfejtései vannak mindenféle témában, tehát hogy amikor a oktatási miniszter egyeztetett a diákszervezetekkel, és kikerült egy kép, amin két fiatal szerepelésük, azt hiszem az Amnestit, vagy kit képviselték, és ilyen, nem tudom, úgy öltöztek, mint a tizenévesek szoktak, és akkor így ebből körülbelül levezette azt, hogy így a civilizációnk vége, mert majd biztos meg fogják mondani, hogy ne tanítsanak semmit. Úgyhogy valószínűleg a nevét se tudja azért, úgyhogy nagyon-nagyon erős megfejtései vannak.
4: Én nem neveznék meg szemét, én maradnék annál, hogy minden egyes Facebook posztoló, aki a majd általunk emlegetett Conteót valamilyen szinten megosztotta, annyira, hogy ez már ilyen megyei lapokba kezdett el terjedni egyébként, hogy, hogy igen, hogy azt hiszem talán Komáromnál olvastam, nem vagyok benne bűcs, hogy valamelyik ilyen EOL-ban volt az, hogy Györmoson, Sopron, nem tudom. A lényeg az, hogy arról kezdtek el írni az újságírók, hogy hát ilyen kamuk terjednek a
3: interneten. Valamelyik megyei pártlapban én is olvastam erről, de ott így száfolták, tehát hogy ott nem...
4: Ott is száfolták, amit én olvastam.
2: A végén.
3: Igen.
4: Nem ott már az elején, ezt meg kell adni.
3: Kicsit kapott egy kicsit clickbait címet, de ki volt így emelve nagyba, hogy nem.
2: Jó, hát én azért nem tudok lejönni továbbra se a szerről, úgyhogy nekem a Szakács Pista.
4: Ja. Nagyon, nem akartam ellőni neked, rá gondoltam egyébként.
2: Amúgy is meglehetősen széles az a skála, amit az ő tudása lefed. De hogy ez most már kibővült ugye a mederkotrástól a korszerű atomerőművek hűtéséig, az engem lenyűgöz.
3: Jó, de tényleg. Szóval az a vonal, ami tehát hogy tényleg van ez az a teljesen szélsőséges vonal, ugye ez a, ha most a rendkívüli helyzet miatt azt kérik, hogy takarékoskodjunk az árammal, akkor csak azért is csutkára feltolom a klímát. Ez tényleg az az eset, amikor, hogyha Magyar Péter megkéri, hogy legyenek kedvesek, ne vizeljenek a konnektorba, akkor megteszik. Tehát, hogy ez...
4: Nekem a Szakács Isvára mindig az üt eszembe egy kis érdekesség, hogy nem tudom, ki követi innen a Különös Töltések a Szondi utcában című YouTube csatornát. Ugye annak volt egy olyan epizódja, amiben ugye a Gyula főszereplő egy ilyen mutogató ember lesz, aki annyit csinál, hogy mutogat, és így hívják meg az amerikai nagykövetségre. A Szakács Pista elkezdte ennek a művészetét egyébként, de hát van mondjuk valamilyen politikai botrány, megy mellette a videó, és annyit csinál, hogy így mutogat, hogy itt éppen egy videó megy a háttérben, lehet, tessék figyelni. Lehet, hogy de ez a szellemi színvonal.
3: Hát, hogy... De hogy lehet, hogy valóságban tökre nem, hogy kulturálódik. És... Na,
2: minden elképzelhető, hiszen vészhelyzet helyzet van, ki tudja, hogy rá milyen hatása van, de én egyébként nem bántani akarom őt, és nem is nagyon szoktunk rajta úgymond ugrálni, hanem ez a felelőtlenség, amivel tolják ezeket a konteókat. Tehát gond nélkül, gátlás nélkül bele az éterbe, bele az internet, de bármit. És azért nekik jelentős elérésük van. Most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla, jelentős elérése van. Ha valakinek jelentős elérése van, szerintem az a felelősségnek is itt kellene járnia, mert utána ezek elterjednek tovább is. Látod, itt ottam ott, és ugye ráadásul ezek a jelentős elérésű fideszes influencerek egymást is ugye egy körbe posztolgatják, amiből aztán tényleg egy elég szép tömeg jön létre. És majd ugye beszélünk arról is, hogy mi is történt szegény Jéger rendszerrel. Ilyen szintre eljuthat a társadalmi
3: egyébként
2: pánik.
3: Szerintem a Jéger, én nem tudom, hogy ott mennyire volt központilag terjesztve, én azt egy kicsit inkább az ilyen klasszikus, alulról jövő konteós világnak látom, de hogy szóval talán ez egy kicsit külön sztori, de hogy általában most ennek az egész energetikai helyzetnek a megítélésében szerintem itt azért a többség tényleg érzi azt, hogy most ez nem arról szól, hogy most itt kell a Magyar Péterrel jól kiszúrni, hanem magaddal szúrsz ki, hogyha... Tehát, hogy ugyan próbálkoznak különböző narratívákkal, meg tényleg mondom, tényleg van ez a legszélsőségesebb, ami nem tudom, a vadhajtások elnevezésű gyűlöletblog, vagy nem tudom, minek nevezzem.
2: Használd a rendes meghatározást.
3: Ige forrás, igen.
4: De csak második a nemzeti sport
3: csak második,
4: után,
3: igen. Szóval, hogy amikor kiírja, hogy akkor tényleg ezt, hogy akkor most mindent fölkapcsolunk, százasra,
4: azt látod
3: tudom.
4: Egyébként, hogy a Fosofernek az egyik ilyen hoteljét felhívták, hogy
3: igen,
4: láttam. Akkor itt lehet nyomni a klímát, és akkor így ez volt a nagy leleplezés.
3: Igen, meg mondta,
4: lehet klímázni.
3: Igen, meg mondta, hogy romantikus alkat, és hogy szeretne diszkivilágítást, de hogy szóval, hogy igen, de hogy igazából most ilyen, de próbálnak ilyen fogást találni, de szerintem azért alapvetően is most azokból a számokból, amiket mondjuk a kormány között, vagy a Mavir, vagy nem tudom, hogy kb. Mekkora volt a fogyasztásnak a visszaesése, szerintem azért az jön át, hogy a többség ezt nem feltétlenül egy ilyen pártpolitikai
2: ügyként kezeli. Nem, hogy a többség, kezeli. Hanem én azt gondolom, hogy az avathajtások féle
3: az egy szélsőség,
2: csavar fel igen. A klímát és a fogyasztódat meg azt kapcsolt, vagy zére hibernálási szintre, hát ha megnyílik valami dimenziókapu is, hogy ez olyan marginális és igen. Olyan minimális. Hát igen, azokból az adatokból, ami Magyar Péter ismertett minden nap végén, de egyébként ezeket ugye nyomon lehet követni a Mavirnek az oldalán is, minden, sok egyéb ilyen hasznos információ mellett. A fene se gondolta volna, hogy egyszerűen ilyen oldalakat fogunk nézegetni, nem? Ma.
4: Hát ezt is megéltük persze. És
3: igen, volt az, amikor ugye, ha biztos emlékeztek, a koronavírus izéket néztük, most meg majd a Mavirt.
2: De komolyan is, azon kapom magam, hogy tudom, reggel van, szürcsegettem a kávémat, és azt nézem, hogy épp az adott pillanatban melyik országból mennyi energia jön Magyarországra, mennyi áram,
3: valaki,
2: és mennyi
3: megy. Valaki csinált egyébként egy ilyen térképet, nem tudom, ezt láttátok.
2: Van az is, de van hivatalosan is egyébként, ott is nem lehet követni. Szóval szerintem ez annyira marginális, és annyira a kisebbség, hogy és ezekből az adatokból is látszódik, hogy valóban visszafogja a lakosság is, ez a szót ezt szeretem, de hát valóban a lakosság is visszafogja a lakossági fogyasztást, és nekem pont az jutott eszembe ma, hogy hát ezek nem a legjobb idők, nem, amiket most élünk itt Magyarországon, de hogy van ennek egy olyan pozitívuma talán, hogy megszületik egy olyan közösségi élmény, aminek nagyon-nagyon pici csírája lehet ennek a egymilliószor hangoztatott polgári gondolkodásnak, polgári mentalitásnak. Mert hogy mi is, amikor otthon így lekapcsoltuk, és akkor a gyerek mond, kapcsoljuk le persze, és hogy és volt egy ilyen élményünk családilag, és aztán ezt gondoltam tovább, hogy nagyon megkérdezték a gyerekeket, de most mi egy légkondit lekapcsolunk, de az mit számít meg? No, oké, de gondolj bele, hogyha egymillióan megcsinálják. Hogy, szóval lett egy olyan közösségi élmény, hogy együtt, közösen, ráadásul cselekvően, bár mondjuk ez passzív cselekmény, mert épp azt cselekszed, hogy nem cselekszel tulajdonképpen, de hogy együtt, közösen sikert érünk el. Hogy ez, ha van nemzeti együttműködés rendszere, akkor faramuci módon az pont most történik meg. Igen. Azzal, hogy a polgárok, a lakosság visszafogja a fogyasztást. És ennek aztán lehet egy olyan társadalmi tanulása, hogy egy kicsit átgondolja az ember egyébként is így a fogyasztási szokásait, nem? Tehát, hogy nem feltétlenül kell ez, nem kell feltétlenül kell az, viszont akkor egymásra is odafigyelünk, megszületik bennem az empátia, hogy nem csak én vagyok meg a családom, hanem közösségért is felelősséget érzek, és hogy ez siker koronázza, hogy ebből lesz valamilyen pozitív dolog.
3: És hát tényleg szeretett...
2: Vagy ezt túl romantizáltam?
3: Nem, tehát hogy most, bár lehet, hogy azért nem biztos, hogy mindig minden híreztem azt alá, de hogy azért alapvetően ez egy normális ország végső soron. Tehát, hogy az emberek belátják, hogy figyelj, nem Magyar Péterrel szúrsz ki, hogyha összeomlik az áramhálózat, és ezt az emberek felérik ésszel, és akkor szóval igen...
4: Szerintem ebben az az érdekes egyébként, hogy pillanatra visszakanyarodtatok erre a nemzeti kerekasztal, vagy nemzeti összefogásra, ami ott pár órára kialakult a Sándor palotába, hogyha az ember így félreteszi a politikai kommunikációt, ami persze mindig ott van, és meglátja azt a képet, hogy tényleg a Tiszának, a Fidesznek, a KDNP-nek, a Mi Hazánknak, így a frakció vezetői, meg egyébként Magyar Péter és Fossoff Alágnes tényleg ilyen osztályfőnöki módon ott ülnek az asztalnál, annak azért tényleg van egy olyan látszata legalább, van egy olyan sugárzása annak a fotónak, hogy itt ténylegesen a pártok leültek, most azt, hogy milyen érdekben, azt most tényleg hagyjuk egy pillanatra.
2: Nem, az a kép az igen. Fontos szerintem. Igen.
4: Nem, de hogy szerintem ezt egy pillanatra érdemes és fontos idealizálni, fontos romantizálni, hogy ezek az emberek leültek egymáshoz, egy asztalhoz. Ez éveken keresztül elképzelhetetlen volt. Persze ez kellett egy új politikai helyzet, kellett a kétharmados többség elvesztése a Fidesz részéről, kellett azt, hogy már nem ilyen egyperces válaszokba kell három hetente megmondani a parlamentbe, hogy éppen kinek a szoknyája mögé bújik ugye az azonnali kérdések alatt, de ugye ez tényleg egy fantasztikus, és szerintem tök rég azt, hogy ennek van egy népedukációs eleme, hogy ténylegesen elkezdünk figyelni a fogyasztásunkra, és szerintem tök érdekes ebben az, hogy ezek a marginális influencerek, pillanatban vissza akarnék csak azért kanyarodni Szakács Istvánhoz,
2: csak nyugodtan,
4: hogy most én mondhassam azt, hogy ez teljesen meg egyáltalán nem meglepő, semmilyen revelációt nem tartalmaz, hogy azért emlékezzünk vissza, hogy Szakács István volt az az ember, aki, amikor ugye Magyar Pétert leköpték a nyugati pályaudvaron, ami egy borzasztó tett, úgymond, bárkivel szemben, nemhogy egy miniszterelnökkel szemben, hogy kitett egy ilyen borzasztó AI szlop képet, hogy tudod, hogy a hős, aki nem tudom...
2: Ja, és voltak szuperképességei.
4: Igen, szuperképességei jó is voltak.
3: Igen, hát ez, na...
2: És, jó célos.
4: És persze az szerintem...
3: Őszintén gratulálunk ehhez a színvonalhoz.
4: Hát szomorú, hogy ezeket tényleg több ezer ember nem tudom, lájkolja a közösségi médiába, és oda kommenteli, hogy veled vagyunk, Pista, mínusz 50 fokon van a hűtő, csak mi, vagy ez a fagyasztó, csak mi, hát mondjuk ezt inkább a beden nyomja egyébként, mint a szakács.
3: Igen, de hogy tényleg, hogy szerintem azért az adatok tényleg azt mutatják, hogy azért ez alapvetően egy szélsőséges kisebbség, és hogy az emberek többsége nem így. És nyilván, hogy ebben benne van a közösségi média, ezeket az algoritmus felerős, meg mint ezeket ismerjük, de hogy tehát, hogy ez nem az átlag. És, sőt, még azt is megmondom, hogy ez nem az átlag fideszes szavazó.
4: Pontosan.
2: Abszolút. Tehát, hogy azért mondom, ez nagyon-nagyon, gondolom, hogy ez nagyon hangosnak tűnő, de igazából icipici kisebbség szerencsére.
4: És bocsánat, csak még annyi, hogy végre 16 év után, amikor tényleg mindenen összevesztünk egymással, talán ez egy olyan pillanat, ahol így meg lehet állni pártállástól függetlenül, és azt mondani, hogy igen, én most büszke vagyok a hazámra. Büszke vagyok arra a 700 megawattra, amit most megsporoltunk azáltal.
2: Ezt mondtam. Igen. Ezt mondtam, és mondom,
4: lehet, hogy... nagyon fontos, hogy megálljunk, és tényleg ezt kiemeljük, minél többször kell, akár nem tudom, sikítsuk a hold felé, hogyha úgy van. Hogy ez egy borzasztóan menő dolog, és nagyon jó, hogy ezt végre megélhetjük, mint társadalom, tényleg.
2: Na, abszolút én ezt gondolom, és akkor jó, akkor nem romantizáltam túl, mert már kezdtem én azt hinni, hogy annyira ki vagyok már éhezve arra, hogy történjen valami, polgárinak tűnő akármi.
4: Szerintem ezt amúgy túl romantizáljuk, de túl kell romantizálni. Szóval szerintem ez pontosan az
2: hiba,
4: az
2: nem lesz, én ebben partner vagyok. Én már most pont majd erről írok majd publicisztikát is, mert ilyen gondolatok vannak a fejemben, hogy igazából most kapjuk meg, a rendszerváltás sem volt az a lehetőség, hogy felálljunk a startvonalhoz, és azt mondjuk, hogy kezdem érteni, hogy mi is az a polgári mentalitás, de nagyon pici mag, tehát hogy ezt lehet, hogy ebből nem viszünk magunkkal semmit, hogyha elmúlnak majd a cudar idők, de hát ha mégis lesz pozitív. Na, de hogy annyira ne legyen romantikus a hangulat, Lázár Jánost akkor megígértük. Azt mondja, ugye ez egy évvel ezelőtt történt az Országgyűlés Fenntartható Bizottsági meghallgatásán. Lázár János szavait fogom. A teljes megsemmisülés felé haladunk, nem a választásra gondolt itt, hanem még akkor ugye kormánypártként, igen.
4: Nostradamus ellen.
2: Olyan földrajzi, olyan természeti jelenségek vannak, amelyek brutális aggodalomra adnak okot. Az az őrültség, hogy kiengedjük az édesvizet sokkal többet, mint amit az országba bejön. Ez egy tarthatatlan dolog, és a kormány hibát követett el, amikor nem épített nagy víztározókat 10 évvel ezelőtt. Egy balatonnyi édesvíz megy ki ugye az országból, hogy Afrikában ölik az emberek egymást ezért az édesvízért. Ebben minden korrekt az önállítása. Ugye volt egy kérdés, és ebben nincs kormánynak egy konzekvens vidékfejlesztési, agráripari szempontokat figyelembe vevő végigvitt döntése, és ezzel adós mindenki.
3: Igen, és ebbe ő így szembeállítja a táj víz megtartását, az öntözéses mezőgazdaság valamennyi, amennyire én nem értek hozzá egyébként.
2: Hát mindenki teljesen, azt mondja, hogy valóban az Alföld is, kiemelten a homokhátság, azt el kéne fogadni, hogy az most már nem fél sivatag lesz, hanem gyakorlatilag hogy, sivatag, és oda felesleges vizet.
3: De hogy valójában ez a kettő, ez egy áldilemma, és hogy valójában inkább feltétele egymásnak, nem pedig kizárja egymást.
4: Számomra azok az érdekesek ebben a mondatban, egyébként megint vissza, nem tudom, tekertnék a politikai részére ennek, hogy azon túl, hogy egy ritka elismerése egy kormányzati hibának, még kormányzaton egyébként, megint bizonyítja azt, hogy talán ez a Lázár Jánosi polihisztor kép, ez olykor még talán igaz is tud lenni, mert ez egy teljesen igaz állítás. Tehát, hogy ezzel itt nincsen mit vitatkozni.
2: De mit, mi volt itt Lázárra?
3: Csak ez nagyon, hát, vicces, hogy... nagyon vicces, amikor időnként ilyen tényleg inkumbens politikusokra időnként rájön az őszintességi roham, és elmondja, hogy így mi nem működik jól, és akkor így nem mondja neki senki, hogy de hogy így bró, ti vagytok éppen kormányon, akkor te most itt...
2: De ez Lázárnál sokszor? Lázárnál ilyen visszatérő jelenség volt mindig is, és ez egy brutálisan őszinte, nem pillanat volt, mert nagyon hosszasan, ugye én csak pár gondolatot hoztam ide, mert lényegesen hosszabban beszélt erről. Tulajdonképpen az, amit ő ott elmond, az egy nagyon durva vádirat.
3: Hát igen, csak hogy
2: 15 éve kormányzó Fidesz ellen.
3: Hogy ez így, igen, tehát csak hogy ez tényleg is, hogy ez azért furcsa, hogy tényleg egy akkor még inkumbens politikustól ilyet hallgatni, mert hát akkor most ebből mi következik? Akkor most ebből az következik, hogy ezért, kedves képviselőtársam, holnap neki kezdünk ennek a problémának a megoldáshoz. Ja, nem következett belőle ez. Tehát, hogy akkor így mi ennek a... Ezt is így felismertük, és akkor így... Hát ez kellemetlen. Na jó, akkor viszontlátásra.
4: Több ilyen volt egyébként a kormányzás.
3: Igen, igen.
4: Felismerünk valamit.
3: Más fideszes politikustól is volt
4: ilyen. Egyszer volt számomra az egyetemen, hogy bejött a DK-n, és azt mondta, hogy úristen, nem lehet kitámasztani az ablakot normálisan. Jó, hát ezt ki tudja megoldani, DK-n úr, már bocsánat. De hogy ez pontosan ugyanaz, hogy jól van, Lázár János, nagyon szépen köszönjük, akkor most talán le kéne ülni a pártársaiddal, a kormánytársaiddal, és megkérdezni, hogy sziasztok, én Lázár János vagyok, a miniszter. Miért tagadtuk 15 éven keresztül a klímaválságot?
3: Igen, tehát
4: hogy Áder János még próbálkozott, azt adjuk meg, hogy elmenni a horgásni, meg nem tudom, podcastezett, de hogy fel kell tenni a kérdést, hogy akkor jó, rendben, be lett fejezve a mondat, pont lett a végére, hol van a cselekvés?
3: Igen, tehát nem egy, tehát hogy ez nagyon vicces,
2: de erre akkor
3: nem egy ellenzéki politikus. Igen.
2: Tehát olyat akarunk számunk élni rajtuk, amit mi rontottunk el választók, mert hogyha mégis a Fidesznek adunk még egy kört, akkor lehet, hogy hozzányúlnak. Nem, egyébként nem.
4: Minden az is, és szerintem
2: nem. Tényleg egészen elképesztő, hogy mennyire nem történt szinte semmi, és nekem az a fura, tehát hogy ahonnan indultunk a első etap elején, hogy a Fidesznek ez a kommunikációja, hogy gyakorlatilag mindenért a Tisza a felelős, hiszen ezt mondják, sőt ugye Bóka szintet lépett, mert ő azt mondja, hogy a Tisza felelős, de hogyha a 16 év fejlesztései nem lettek volna, akkor még? Tehát ez már nem is tudom milyen.
3: Még rosszabb állapotban.
2: Ez már egészen elképesztő valóságtagadás, meg hatalmas gázlángozás. Oké.
4: Gázlángozás.
2: Fidesznek a kommunikációja. Na de, itt vannak ezek, és akkor itt volt a miniszterelnöknek a sajtótájékoztatója. Én nem vagyok energetikus, nem vagyok atomenergiához se értek, vízgazdálkodáshoz se értek, és a mezőgazdasághoz is csak annyit, amit otthon a kertben, és azt is egyébként a párom édesanyja szokta mondani, hogy mit ne roncsak el, és hogy kell csinálni, de hogy, és 10 millió honfitársunk viszont most épp mindegyik területhez kiválóan ért, de hogy ahogy hallgattam a miniszterelnököt, és tényleg ilyen két lépés hátra lépve, hogy milyen lehet ennek a hatása, hogyha az ember ilyen aggódó polgárként, ez egy teljesen korrekt, érthető dolgok voltak, és lejött belőle az, hogy mi maradt el, miért maradt el, mire lett volna szükség, miért nem lehet megcsinálni. Mert ugye most egyik ilyen fideszes narratíva az, hogy hát rá kell dugni azokra a nyomorult szivattyúkra egy hosszabbító csövet,
3: és hát egyébként is akkor már... Egyébként is hát a 40 nem tudom hány évig működött Paks, aztán jött Magyar Péter.
2: Igen.
3: Ezt is tényleg, ezt lehet, hogy halál komolyan ezt emberek így tényleg kiposztolták, szóval ez így...
2: Ó, van minden, azt majd átérünk is. Csak tehát olyan differencia van a fideszes és a tiszapárti, leginkább Magyar Péteri kommunikáció között, hogy az egyik oldalon én azt tapasztalom, hogy önmagához képest meglepően visszafogottan reagál Magyar Péter, tehát hogy nincs ez a pif-paf-puf. Azért a régi reflexek működnek, tehát azért három korrekt szám, vagy korrekt ütközött szám között mégiscsak elmondja, hogy a Fidesz mennyit lopott, meg mit tudom én, de oké. Sajnos ez még ráadásul így is van.
3: És muníciója is van rá.
2: Igen, és itt van ezzel szemben a Fidesznek ez a hihetetlen összeesküvés elméletes őrület kavalkádja, hogy ez, nem tudom, én azt érzem, hogy ebbe a Fidesz, és tudom, hogy ez most marginális, hiszen a helyzet most nem erről szól, de majd túl leszünk ezen, hogy ebbe az egészbe a Fidesz még simán oda rúgja, ott rúgja meg magát, ahol az NMHH miatt most nem mondjuk, hogy hol rúgja meg magát, de hát, hogy ebből még bukóban tudnak kijönni, miközben
3: de
2: a
3: hova?
2: Helyzet
3: hát meg... De Fidesz hova bukjon már ennél jobban meg?
4: Tehát... Hát még lehetnek egy számjegyűen a közleménykutatásokban, az végig is még opció.
3: Hát ugye tényleg azon, hogy, szóval, hogy szerintem azon, hogy amit beszéltünk, hogy azért alapvetően ez nem egy pártpolitikai ügy, tehát hogy azért nyilván a Magyar Péter is azért szerintem feltételezem azért kommunikál visszafogottan, mert egyrészt nem csak, tehát most egyfelől egy szerep is, másfelől tényleg egy valid kötelessége, hogy ilyenkor úgymond ő legyen a felelős országvezető, aki ott van a gáton, és nem tudom. A más rész meg azért nyilván az is van, hogy azért az az állapotot, ahol mondjuk a fideszesek is mondjuk visszaveszik a klímát, azt jóval könnyebb így elérni, azért azt gondolom. És igazából azért ez a Fidesznek is szerintem meg tehát, hogy azért csökkent itt. Tehát a Fidesznek nem nagyon van most itt igazából jó mondása, nem nagyon van itt igazán mozgástere, és akkor itt most vagy így az, hogy...
2: De valami kis támogatás, valami kis együttműködés...
4: De
2: nem, gyanúja.
4: De ne haragudj, Isten, azt mondták, hogy
2: árnyéka.
4: De azt mondják, hogy ők illegalitásban élnek István. Ők azt mondják, hogy itt ténylegesen eljött az önkény, okay. Itt van a Rákosi rendszer, az AVA kopogtat az ajtója, majd a padlássöprés. Az egy a saját narratívájukkal mennének szembe, hogyha most azt mondanák.
2: Sajnos lejárt az időnk, ugye második etapra. Egyébként az nekem is megfordult a fejemben, hogy ugye most arról az egyik főcsapás van, hogy miért nem készült fel időben a Tisza a rendkívüli klímavészhelyzetre. Mondják azok a fideszesek, akik egyébként egy héttel ezelőtt még szintén nem. Tehát ugye ez úgy lenne hiteles,
5: hát 16
2: ha...
5: 16 év
2: alatt. Igen, mondják azok a fideszesek, akik egyébként egy héttel

0: rendszerrel szület után.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A Zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél. Valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérés és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Itt is vagyunk a harmadik etappal, továbbra is Tarnai Kristóf és Szolga Bálint. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hát egy kedves témámat hoztam már, hogy úgy kedves téma, hogy miközben ezen gondolkodik az ember, meg ezzel foglalkozik, azért belülről kapargatja a szemét, kívülről meg a falat, mert hogy tényleg olyan sületlenségek halmozódnak. Összefoglalnám, hogy szerintem hol tart most a fideszes összeesküvés narratíva, és lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy ezzel nem biztos, hogy kell foglalkozni, vagy ennyi teret kell adni, de egyrészt nem tudjuk, hogy hány embert érnek el ezek az elméletek. Jó, ezek az elméletek, nem tudjuk, hogy milyen a hatása, azt mindenképpen láttuk, és mondjuk abban egyetértek veled, Kristóf, ugye mondtad, hogy az nem feltétlenül az influencereknek volt a hatása, amikor a Jäger-rendszert leállították, hanem az valóban egy ilyen alulról jövő kezdeményezés volt.
6: Az a klasszik organikus konteó.
3: Igen, ami elterjedt a gazdák
6: miatt. Más országokban is jelen van, ahol van hasonló jégkármérséklő rendszer.
3: Na, de ez is beépült, aztán majd szétbontjuk, tehát most per pillanat a sztori úgy néz ki, Fidesz környezete által elmesélve, azért politikusok ezen a szinten még nem járnak, az már elég durva lenne, de a megmondó emberek között azért már felüti a fejét a történet. Hát a Isten adta népot, meg aztán gátját szakítva a hömpölyög, a Duna helyett. Szóval, hogy a Jäger-rendszerrel indult az egész, tehát az volt a kiinduló pont, azért telepítette Brüsszel a Jäger-rendszert Magyarországra, hogy kiszárítsa a légkörünket, amivel több legyet is ütnek egy csapásra, mert egyrészt elsivatagosítják az Alföldet, így ott a kiváló földeket fel tudják majd olcsón vásárolni. Mondjuk itt kiváló vándorló homokdűnékről van szó, de mindegy. Tehát ezeket fel lehet majd vásárolni. Ráadásul...
6: Ukrán biolaborokat még lehet oda telepíteni.
3: Hát tehát, hagyjám, de hogy jön az ukrán szál, mert hogy nem lesz magyar élelmiszer. Így rákényszerülünk ugye az ilyen génmódosított kétfejű ukrán gabonára. Igen. Azt fogjuk vásárolni méregdrágán, támogatva ezzel, ugye Zelenszkijt és a szarany WC bizniszt. És még van egy olyan funkciója is ennek a jégeres légkörszállításnak, hogy értelemszerűen nincs eső, folyóba se kerül. Tehát a Duna amúgy is apadna, de így aztán még jobban apad. Itt léptek be a németek, várjál, még nem vagyunk a végén, itt léptek be a németek, akik betongátakat építettek, hogy elzárják a Dunát az osztrákoktól, akik viszont előlünk zárják el a Dunát ugye a zsilip rendszerükkel, tehát a Duna ugye vízszintje egyre inkább csökken, olyannyira, hogy le kell állítani Paksot, amit egyébként a Jägerrel kialakított folyamatos asszályhelyzetre hivatkozva nem is fognak visszakapcsolni, és innen beindulhat a rezsicsökkentés eltörlése, hiszen drága lesz az áram. És hát mi volt Brüsszelnek a célja ezzel az egész Magyar Péter sztorival? A rezsicsökkentés eltörlése. Na?
7: Hát... Őszintén én már az elején bíztam abba, hogy a végén vagyunk, de hogy ez igazából csak így mondatról mondatra egyre rosszabb lett.
6: Én vártam még a transz nevű ofodásokat, de...
3: Hát biztos vannak ilyen vadhajtások is, de...
7: Hát nem, szerintem majd az ukrán gabonától, ja. Ugye majd ez ugye ja. Alapvető, így a gémódosítő.
6: Hormonokat
7: megmódosítja. Szerintem az egész az a legérdekesebb, és szerintem ebben Kristóf egyet fog velem érteni. Bárki, aki valaha külpolitikát kutatott, külpolitikával foglalkozott az életében, az pontosan tudja, hogy az Európai Unió, meg így Brüsszel, meg így ez a teljes konglomerátum, bizottsággal, tanácsal, stb. Most nem fogok a teljes intézményrendszerbe belemenni, na ők az az intézményre, rendszer, akik mondjuk, hogy egy műzliben találnak valamit, amilyen mondjuk rákkeltő anyag, én ebben másfél évig tart betiltani, mert akkor még nem tudom, 62-féle mechanizmuson át kell nagyjából menni, mire akkor átjutunk oda, hogy akkor rendben, ez mostantól EU szabályozás, de hát, hogy ez a ténylegesen éveken keresztül azt hallgattuk, hogy mennyire bénakacsán működő intézmény, én tényleg ilyen sötét szobákban kitalálta ezt az egyébként rendkívül egy komikusan komplikált összeesküvés elméletet. Szóval ezt így őszintén már csak azt tudom feltenni, és ezt ki hiszi el őszintén?
3: Nem, ezt nem egy ember találta ki, hanem folyamatosan rakódott, mint a guanó, ahogy Csintalan Sándor szokta mondani, vagy gyűlt, mint az uszadék, amikor épp van víz a Dunában árvízkor, és mindenki beletette a magáit, és aztán most már itt összeállt kerek egészé.
7: Na, ez az igazi közösségi élmény. Ennek a megreállása.
8: Nemzeti együttműködés rendszere.
6: Szóval nem tudom egyébként, hogy ez mennyire áll össze egy képén, ezt így kereken még csak tőled hallottam, de szóval, hogy én azt látom, hogy talán ezt a Jégert én nem föltétlenül látom, hogy a fideszes politikusok, vagy a fideszes akárkik terjesztenék, sőt mondjuk tényleg a vármegyei pártlapokban még megírják, hogy ez nem így van. Én azt látom ebbe a Jégeres dologba, hogy tényleg ez a klasszikus népi konteó. Tehát szerintem az tényleg az van, és mondom, ez más országokban is van, különböző ilyen jellegű, ami hasonlóan ugye próbálja ugye a jégkárokat azáltal megelőzni, hogy mit enged föl, káliumjodidot, vagy mi?
3: Valami
6: hasonló. Azt hiszem, hogy azt enged föl, és akkor ugye azáltal ugye gyakorlatilag a kristályképződést úgy módosítja, hogy ugye vagy tehát kisebb szemű jegek keletkezzenek, és akkor az vagy elolvad, vagy legrosszabb esetben is ugye olyan kicsi lesz, hogy jóval kisebb károkat okoz. És akkor ezek a konteók, hogy na majd ez űzi el az esőt, ez ugye létezik, ezért többször cáfolták, tehát hogy most néztem vissza, hogy a Telexen már 2022-ben is volt cikk arról, hogy ez nem így működik. Itt talán tényleg az a része az elgondolkodtató, vagy szóval, hogy ez azért ugye a demokrácia, ez azért a tömegdemokrácia működési korlátairól szól, hogy ugye itt ugye belement abba a jelenlegi, ugye a Bóna Szabolcs féle ilyen agrár kormányzat, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor a vármegyei agrárkamarákba megszavaztatjuk.
3: 5000 gazdát kérdeztek
6: igen,
3: meg.
6: Igen, igen, hogy a vármegyei agrárkamarákba megszavaztatjuk, hogy melyik megyébe szeretnék lekapcsoltatni a Jéger rendszert, és melyik megyében nem.
7: De még ott is van az, ne haragudj, hogy ki van tonva, hogy csak akkor, hogyha 80% esély van a jégesőre, akkor kapcsol be a Jéger. Még ott is, ahol még szerintem ott is kitolják a plafont, ugye?
6: Igen, igen, ugye ezt is most újonnan vezették be, igen, pontosan, de hogy igazából ugye, tehát hogy tényleg itt az van, és egy kicsit azt érzem, hogy ez van, tehát hogy ugye nyilván ismerik a demokráciának az ilyen problémáit, ez kicsit olyan, mint amikor bedobta Boris Johnson, ugye, hogy akkor szavazzunk a nem ő dobta be, ki dobta be.
7: David Cameron Brexitre gondolsz.
6: Bedobta, hogy akkor szavazzunk a Brexitről, és akkor kiderült, hogy hoppá, jó, hát megszavazták
3: jó,
6: az
3: jó
6: emberek.
3: Ötlet volt, igen.
6: Itt is az volt, hogy akkor jó, hát akkor szavazzák meg a gazdák, és akkor kiderült, hogy akkor így azt gazdák körében ez a konteó viszonylag népszerűnek bizonyult volt, ugye ilyen nagy cégnek a vezetője, aki még ilyen petíciózott is, meg minden. És itt ugye nem csak az a probléma, hogy ezzel kvázi, hát győzött egy fals elmélet, ami semmilyen tudományos bizonyíték nincs rá, hogy a jégkár mérséklő rendszer okozná az aszályt, és azokban a hónapokban, amikor egyáltalán nem használják, akkor is komoly aszály van, hanem ugye ezek azért a költségvetési vonzata van. Tehát ugye, hogy akkor ugye a gazdák benne vannak ugye ebbe a káralabba, akkor ugye majd ugye ennek lehet egy olyan vonzata, hogy egyrészt ha majd tényleg az lesz, hogy akkor hát most kikapcsolták a jégert, és akkor elveri a termést a jégeső.
3: Vastagon benne van a pakliban, mert hogy ezeket a hőkupolákat ilyen nagyon brutális szupercellák szokták lezárni. És hát ott akkor bizony...
6: És hát tényleg
3: a maradék termés is oda lehet, ne így legyen természetesen.
6: Ne így legyen, de hogyha elveri a termést a jégeső, mert nem mérsékeltük, mert úgy döntöttek a vármegyei agrárkamarákban nagy többséggel, vagy nem tudom, 60% stb., akkor hogyha az a káralap ugye kimerül, akkor ugye abba az államnak plusz pénzt bele kell tolnia, ráadásul, ha jól tudom, akkor ugye az is felmerül, hogy ugye azok nyilván ezáltal a magánbiztosítások is valószínűleg drágábbak lesznek, ami ugye szintén, ha jól tudom, egy államilag támogatott modell. Tehát, hogy itt ugye, és itt egyébként ezt írták is sokan komment szekcióban, hogy hát oké, és akkor most akik ezzel egy ilyen valójában meg nem alapozott elméletre hivatkozva vállalták a jégkár kockázatát, akkor azok most majd akkor ugye nem fognak hát állami pénzt igényelni, hogyha a jég elviszi a termést, tehát valószínűleg de. Mm. Szóval, hogy itt azért ez egy pénzügyileg is mérhető probléma, hogy és hát a demokrácia most ezt hozta ki.
7: Én arra, hogy csak még annyit reagálni, aki pont azon gondolkodtam, hogy készítettem tök jó példára David Cameron, mert az a hasonlóság David Cameron és Bóna Szabolcs agrárminiszter között, hogy mind a kettő rövid távú politikai hasznot nézi jelenleg igazából. De hát, hogy aki már elfelejtette a Brexit-tól, itt régen volt, ott lényegében ugye annyi történt, hogy David Cameron, konzervatív tory miniszterelnök, szeretett így hazárdírozni a népszavazásokkal, és kettőt már lényegében meg is nyert, és ugye volt ez a harmadik népszavazás, amiről szintén azt gondolta, hogy bedobta ezt már közösen, még előtte azt hiszem írt egy levelet az Uniónak, ahol lényegében ugye ezt a klasszikus ilyen à la carte Európa koncepcióját dobta fel. Mindegy, a lényeg az, hogy ugye ezt bedobta, és ugye elbukott rajta. Amit most Bóna Szabolcs csinál, az a véleményem szerint egyfajta felelősséghárítás. Hogy rendben, mi ezt nem tudjuk nektek elmagyarázni.
6: Többször megpróbáltuk,
7: igen. Nem ment, rendben, akkor szavazzátok meg ti. Viszont ebben azért van egyfajta felelősséghárítás is, hogy jó, rendben, hogyha elveri jég a termőseteket, akkor ezt nem én Bóna Szabolcs szavaztam meg, hanem a vármegyei kamarák azt majd hát megoldották igen, csak, ezt a kérdést. De hát persze is állami pénzekért fognak folyamodni.
6: Igen, csak azok a gazdák, meg akik mondjuk átlátják ezt a rendszert, és azt mondták, hogy maradjon a rendszer, azok meg most mondhatják azt, hogy na, akkor most az ő, vagy hát egyáltalán az emberek, hogy az ő adójukat is most erre fogják fordítani, meg annyit tennék hozzá, talán annyi a különbség, hogy itt egy kicsit már én inkább a félelmet érzem.
3: Persze.
6: Tehát ugye többször felmerült az, hogy a jégen rendszernek, ugye ez jelentős, nagyobb részben ugye ki van adva embereknek, hogy ők ezeket a képeket, ami ugye ezt az anyagot fellövi a felhőkbe, ezt működtessék. És hogy ők ilyen halálos fenyegetéseket kaptak. De ez se új egyébként, tehát ez is már évekkel ezelőtt is volt erről cikk, hogy így bizonyos helyekkel leállították, mert hogy fenyegették az embereket, akit csinálnak, és egyszerűen azt érzem, hogy a Bóna Szabolcs azt mérlegelhette, hogy ő szembe találta magát egy dühös tömeggel, most ha nagyon izzék, akkor ha már mégiscsak gazdálkodókról van, akkor kiegyenesített kaszával, és egyszerűen szerintem meghátrált.
3: Hát ez történt. Annyira jó veletek beszélgetni, hogy mindig elfejtem bedobni a provokatív állítást, mert ugye pedig az a műsornak ezen.
6: Nagyon szépen
3: mindig most már jutólag visszadobom.
6: Majd mi elég provokatívak leszünk.
7: Igen, majd én mind a ketten így játszunk.
3: Hiába vagytok erre. Azok, vagy nem vagytok azok, akkor attól én még nem csináltam meg, ami a feladatom lett volna, úgyhogy itt az lett volna például a provokatív állítás, a többire már vissza sem megyek. Jól tette a kormány, hogy hallgatott a gazdákra, és leállította a jéger rendszert, ezeket volna indulni, és most, hogy megvan a cím, hogy szerintem nem nagyon tehetett mást a kormány, és bennem ez nagyot változott az elmúlt napok során. Tehát amikor a alaphírt megláttam, akkor ugyanúgy reagáltam, mint is, hogy jaj, nem áll komolyan most ilyen összeesküvés elméleteknek, meg konteútnak, meg alulról jövő népi, most kéne, és hát nekem most csalódásat is a kormányban, mert ebbe bele kellett volna állni, mert hogy úgyis az, vagy valószínűleg az lesz a következménye, amiről beszéltett egy Kristóf, hogy aztán jön egy frankó pusztító jégeső, és akkor még a maradék termés is, ami egyáltalán megmaradt, azt is izélve. Na majd, és nem hiszem el, hogy tényleg a saját kárán kell mindenki mindig tanulni, tehát még ezt megint. De aztán, ahogy jött a többi ilyen összeesküvés elmélet, és láttam azt, hogy kb. Így a Fidesz környékén milyen a közhangulat, akkor arra gondoltam, hogy nem is nagyon tehetett mást a kormány. Tehát nem tehette meg, mert itt már pánik hangulat kezd kialakulni. Ha azt mondja, hogy nem, továbbra is fenntartjuk, akkor gyakorlatilag lehet, hogy még a rendszer támogatóinál is, mármint a jégerrendszer támogatóinál is kialakul egy olyan vélemény, gondolkodás minta, hogy a kormány akarja azt, hogy tényleg is, azóta megint nincs eső. Tehát, hogy, mert az időjárás meg egyébként a konteút igazolja majd, hiszen baromi sokáig nem lesz eső, meg jön a szájszárasság.
6: És igen, akkor most így meg majd valószínűleg a konteút száfolja, annak leállítják, és úgyse lesz eső, tehát
3: tudom,
6: száfolja,
3: ebből nem tudsz, ebből
6: csak milyen áron száfolja.
3: De azt mondom, hogy ide akartam eljutni, hogy de ebből pont emiatt az ilyen konteút sztorikban, és amikor tétje is van ráadásul, nem tudsz jól kijönni. Ha ellenállsz, akkor azzal igazoltad azt, hogy már pedig a Conteo igaz, Főleg mondom, hogyha a természet meg még úgy működik, ahogy működik. Ha meg nem állsz ellen, és azt mondod, hogy oké, akkor se lesz az a megvilágosodás, hogy jaj, elvert a jég a termést, akkor mégiscsak a minisztériumnak lett volna igaza, nem kellett volna leállítani, hanem az is ezt fogja igazolni. Ebből nem tudsz kijönni jól. Hogyha két rossz közül tudsz választani, akkor én is, emberként is, meg politikusként is, ami egyébként nem külön részhamoz, szóval, hogy én is azt úgy döntenék, hogy hol van a legkevesebb okozott kárt társadalmilag. És pánik hangulatban én azt látom, hogy ha már a földeket meg légkört nem lehet, akkor legalább a kedélyeket hát, ha lehet ezzel hűteni.
7: Hát, azt hittem teljesen igazad van, viszont azt sem szabad elfelejteni, amit ugye én próbáltam ide behozni, hogy ebben azért politikai haszon is van. Nem sok, de valamennyi van. És ugye ez egy friss kormány, májusban lett kinevezve, ez az első válság, amit menedzselniük kell. Én itt őszintén nem látom azt még annyira meglepőnek, hogy még inkább azért megpróbálják a lehető legnagyobb társadalmi inputot azért becsatornázni ezzel kapcsolatban. Persze, ne arra, ugye nem szabad elkerülni a pánik hangulatot sem, és ilyen szempontból, hogyha ezt a dimenzióját behozzuk, akkor ez egy különösen jó döntésnek tűnik ugye jelenleg. Csak ugye szokták mondani, hogy a politikában nagyjából a gondolkodás ez így a következő vacsorának a fényéig ér, és így tekintve ez egy nagyon pozitív döntés, de hogyha majd ténylegesen ugye ezt, ahogy István is említette, ahogy említetted, egy ilyen hatalmas szupercella az árja le tényleg, akkor ugye majd az egy új helyzet, amivel szintén kezdeni kell majd valamit.
6: Csak egy nagyon röviden, csak picit messzebbről indulva, ebből ugye le lehetne akár azt a következtetést is vonni, hogy hát lám-lám a demokrácia azért rossz dolog. Szerintem nem ez következik ebből, mert a demokráciának komoly korlátai vannak, de valójában az egyetlen politikai rendszer, aminek valódi legitimitása van. Viszont a demokráciának muszáj együtt járni a megfelelő informáltsággal és tájékozottsággal. És az a baj, hogy ugye ez mai nap már nagyon nehéz, most nem kezdem el az összes közhelyes szöveget betolni a social médiáról meg a buborékokról, de hogy tényleg ez van, és ráadásul ehhez még ugye az is hozzájön, hogy Magyarországon ugye ezekkel ugye biztos emlékszik neki, hogy ugye kitették ezt a 100 000 forintos cuccot, hogy és egy kék színű háttérrel, és mindenkinek rögtön PTSD-je lett. Szóval, hogy egyáltalán azt, hogy Magyarországon azt az intézményt, hogy az állam vagy a kormány kommunikál felénk valamit, az olyan szinten lejáratta az előző hatalom, hogy ezt nagyon nehéz lesz újjáépíteni. De egy ilyen helyzetben igazából nem nagyon lehetne más tenni. Valóban most egy eljutottunk, annyira tényleg egy ilyen a pattanásig feszült helyzetben, hogy már egyszerűen kihátráltak ebből, de hogy valójában ezt nyilván azzal lehetett volna megelőzni, hogy a kormány hosszú éveken keresztül mondjuk energiát tesz abba, hogy migránsozás helyett valóban tájékoztató kampányt folytasson erről a témáról, csak hát tényleg ehhez ugye valami fajta olyan autoritási tekintély kellene, amit nem csak az egyik politikai oldal tábor fogad el. Ez nagyon nehéz, és nagyon nehéz lesz visszaépíteni Magyarországon ezt.
7: Persze ugye még benne van ez az ilyen társadalmi reflexnek, hívtam a cikkemben azt, ugye, mi a kék plakátokkal kapcsolatban történt, csak ugye ténylegesen nem szabad elfelejteni azt, hogy 16 éven keresztül volt egy, most azon lehet vitatkozni, ezt most mondtam, autoritár demokrácia, vagy versengő autokrácia, vagy teljesen mindegy, hogyan hívjuk, egy olyan rendszer, ahol pontosan az történt, hogy mindig a következő napi politikai hasznot nézték, és a kommunikáció arra volt ugye felépítve a kormányzati tájékoztatás, hogy éppen a Fidesznek, mint ugye politikai erőnek, mi a megfelelő. És persze, hogy egy ilyen 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, ugye a jól tudom, az első részletei magától ki van utalva, hogy felmerül az a kérdés, hogy akkor az miért van plakátokra kirakva. Tehát szerintem ez a kérdés tök jogos, ez megért egy vitát egyébként. Viszont ne arra, hogy azt nem szabad elfelejteni attól még egyébként, hogy ez ténylegesen egy lerombolt intézmény. Tehát a kormányzati kommunikáció az egy olyan vár, amit így poligos romoltak és romboltak 16 éven keresztül, most pedig tényleg a nulláról kell felépíteni azt, hogy az emberek ténylegesen, hogyha mondjuk egy Magyarország kormánya Facebook posztot látnak, vagy ne adj Isten valaha még egyszer előkerül az óriás plakát intézménye, remélem nem fog egyébként, de hogy bármi megtörténhet, akkor ne úgy nézzen azokra a plakátokkal, legyen az kék, zöld, rózsaszín vagy sárga, hogy ez ténylegesen megint a képenbe hazudnak, hanem legyen egyfajta intézményi bizalom ezek felé, ez a kommunikációs eszközök felé. Persze szinte lehetetlen, de hogy valamikor el kell kezdeni.
3: De annyi területen kell hasonló építkezést végrehajtani, nem? Tehát, hogy a Fidesz azért, amit a társadalom szövetében végrehajtott garázdálkodása és pusztítása, tehát annyi mindent kell visszaépíteni. Egyébként én a plakátoktól így nem tartok, mert az valóban olyan triggerpontja szerintem a Tiszát támogató közösségnek, hogy, és teljes körben szinte, hogy, hogy azt a triggerpontot nem merik megnyomni. Tehát, hogy, hogy nem hiszem, hogy itt feltűnnének még kormányzati óriás plakátok. Ez ne, olyasmi lesz a Tiszánál, mint ami volt a rendőri erőszak a Fidesznél. Tehát, hogy nagyon, minden aljassága mellett is a Fidesz mindig nagyon ügyelt arra, hogy ilyen-olyan-olyan demonstrációkon ne történjen brutális rendőri visszaélés, mert abban a pillanatban ugye elveszítenék azt a igazodási pontot, hogy ők mindig tudták mondani azt, hogy Gyurcsány és 2006. október. Valami ilyesmi lehet ez is. És a Fidesz szerintem rengeteg ilyet hagy hátra, ami az egy egyszerűen nem mer, meg nem is akar majd talán hozzányúlni.
6: Talán bízhatunk benne, hogy az M1 is egy ilyen dolog lesz.
3: Az M1?
6: Talán igen. Hogy a, hát, hogy az
3: M1. Hogy a közmédia?
6: Hogy igen, hogy a közmédiában nem mehet többet propaganda, mert az annyira az, talán, én nagyon bízom benne, hogy az annyira ugyanezt a trigger pointot nyomja meg az Orbán rendszer kapcsán.
7: Mondjuk, hogy ezt a rendőri erőszakot megkérdezném azoktól a diák tüntetőktől, akiket ugye a Karmelitában könnygázzal fújtak le, szóval, persze, hogy ez az, már, az, ja, persze, hogy gumilövedék nem volt ez való, volt, igaz,
6: igen,
7: szóval,
6: az, igen, az volt durva, azért egy erős kivétel.
3: De az durva volt, de ahhoz képest valóban, tehát ami a nagy gyurcsányi igen. rendőri erőszak idején történt, és ugye kiterjedtségében is, minden törvénysértésben, és több is ismerjük, ahhoz képest azért még mindig tudtam mondani azt a Fidesz, hogy...
7: És szerintem pontosan ugye ahogyan azért ott 2022-23 környékén, mikor ugye az a Karmelita, nem tudom, ilyen osromlás rossz szó erre, az a Karmelita visszaverés lényegében, ami volt a rendőrség rész. Igen, a kordontot ugye pakolták, ahogyan ez ugye egy rossz társadalmi reflexet idézett elő, és erre azonnal, amit a fideszesek kis reagáltak azért valamennyire.
3: Ja, ja,
7: nem kéne azért, szerintem ugyanez volt ez a Tiszás kék plakát, igen, még ugye szerencsére itt egy diák, nem tudom, társunk se kapott olyat, amit mondjuk szerencsétlen, aki ugye valamilyen szintén a kabalájává vált.
3: Ez jó, de hogy ítéltétek meg? Jaj, de kevés idő van. Ahogy reagált egyébként a Tisza közösség erre a kék plakát.
6: Szerintem egy jó immunválasz volt. Hogy, mármint, hogy nem mindenki részéről, mert persze volt, aki bevédte, meg van egy, nyilván egy ilyen politikai szimpátia alapú bevédés, de szerintem sokaknál az úgy nem tetszett, hát meg például... nem ment át. És szerintem ez ugyanúgy szerintem tök biztató, mint ahogy a köztársasági elnök kiválasztásának hát ez egy ilyen elég felemás társadalmi egyeztetése is sokaknál nem ment át, akik egyébként örültek Magyar Péter hatalomra jutásának, és azért ez biztató tényleg, hogy nem az van, hogy jó, leváltottuk a kormányt, nagyon szuper, akkor ez pipa, hanem van egy ilyen típusú figyelem.
3: Ez lenne a watchdog.
6: Igen, és szerintem ez tök biztató.
7: Hát figyelj, én azt kaptam a kommentekből, hogy kussoljak el, mert Magyar Péter mindent jól csinál, szóval kinek mi?
6: Sajnos ilyen is van.
7: Igen, meg azt, hogy senki vagyok, szóval persze ez a része is megvan. Van egy ilyen, azért itt is van egy olyan magszavazói tábor, amit azért nem lehet itt teljesen szűrni, vagy teljesen úgy tekinteni erre, hogy ez egy ilyen intellektuális halmaz lenne egyébként, viszont egyébként az ilyen széles válasz, az szerintem is rendkívül biztató volt, mint a polgár gétre, fogalmazzunk így, mint ugye erre a kék
3: igen, plakátos dologra. Itt az is felerősíthetett ezt a watchdog szerepet, hogy pont a polgár géttel együtt már sokak szemében ez így hirtelen mintává vált, mert egy tévedés oké, most nem úgy volt nem erről volt szó, a társadalmi egyeztetés és a többi, de amikor történik valami, ami megint egy ilyen határátlépés sokak szemében, akkor már vélik fel, hú, itt már minta van, itt most már jelezni kell, amihez nem tudtak hozzászólni. De beszélünk róla holnap is még adott esetben. Várlak vissza titeket, köszönöm szépen a beszélgetéset, önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
8: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, vendégünk Steyer József, Afrika szakértő, klímakutató és a Szambó ZRT vezérigazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és annyira aktuális most, hogy mi történik a világban, illetve mi történik a környezetünkkel, hogy ez top sztori. Mi van a vízzel, mi van a hőmérséklettel, mi van a felmelegedéssel, mi van a szénmonoxiddal, és egyáltalán miért nincsenek vizeink. A beszélgetés előtt, az interjú előtt én megkérdeztem tőled, hogy amikor nagyon sok víz van a Dunában, illetve a Rábában, abból nem lehetne abban a 11 hónapban, amíg tele van, lenyúlni nekünk vizet? Tározókba, tárolókba elvezetni, bevezetni a Dunába, Balatonba, Kis Balatonba. Mi a véleményed erről?
2: Nyitott kapukat döngetsz, csak egyelőre még a politika érzékenységeig nem jutott el, pedig régen el kellett volna jusson oda. A Rába Magyarországra, ahol belép, Szent Gotthárdnál 60 méterrel van magasabban, mint a Kis Balaton. Tehát az a vízmennyiség időszakosan frissíthetni a Balatont, és miután a Balaton meg fél méterrel van magasabban, mint a Velencei tó, gyakorlatilag egy 45 kilométeres csatornával összekötve a Velencei tó természetes friss vízutánpótlást kaphatna. Ez a víz, ez nem hiányzik igazából sehonnan se, mert nem hasznosítjuk Magyarországon. De így, hogy a Balatonon átvezetjük, azt gondolom, hogy az egész országnak az első vízkörét, a lokális vízkörét kezdené helyre tenni.
1: A Rábában van elég víz, hogy pótolja folyamatosan a Balaton?
2: Ez a lényeg, hogy a Rábának tulajdonképpen egy alpi vagy alpok előteréből eredő friss vízutánpótlása van, tehát onnan van és lenne víz, és ez, ha csak időszakosan is, de megfrissíti a Balatont, akkor ezzel az egész élővilág minden nagyon-nagyon sokat nyer, és végre lenne a páraképzésnek is egy olyan plusz alternatívája, ami most szinte teljesen elveszett. Hiszen ha belegondolsz, reggelente, amikor kimész, akkor süt a levegő, és nincs benne az a pára, amit korábban megszoktunk, és a növényeken láttunk. Tehát sem ember, sem növény most nem tud megfrissülni.
1: Miért ilyen alacsony a Duna vízállás? Egy kicsit összefoglalod az egyszerű riporter és az egyszerű hallgató, illetve néző számára, tehát hogy megértsük, egyszerűen azért, mert olyan nagyon meleg, elpárolog a víz, és kevés eső volt a Fekete-erdőben?
2: nem, ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és miután az elmúlt nagyjából egy évtizedben többször különböző összefüggésekbe, klíma összefüggésekbe kérdeztél, itt is húzzuk alá, hogy három vízkörről kell beszélnünk, tehát hibás az a nézet, hogy helybe próbálunk javítani valamit, csak úgy, hogy mondjuk vizet a tájba, az majd megold mindent. A vizet a tájba egy szükséges dolog, tehát hogy vissza a természetes élőhelyeket, úgymond visszatöltjük, persze, ha van miből. De pillanatnyilag nincs miből, tehát tovább kell lépnünk. Vannak az úgynevezett regionális vízkörök, ez most a mi esetünkben a Kárpát-medence, vagy inkább azt mondanám a Kárpátok és az Alpok előtere az egyik oldalon, és a Dínári-hegység a másik oldalon. Na most ebbe a medencébe van most egy hőkupola, egy olyan magas nyomású képződmény, ami miatt ide most vizet szállító áramlatok az óceánok felől pillanatnyilag nem tudnak bejönni. És az az északi jelenség, az úgynevezett vortex jelenség, ami eddig segített nekünk tavasszal, ősszel, télen működik, hogy tulajdonképpen hideg levegővel megbontja ezt az együttest, az most nincs, ilyenkor
1: ez
2: nincs.
1: Ez a nyugati szél tipikusan, ami párával
2: az nem jut ide be.
1: A hőkupola miatt nem jut
2: ide. Nem jön ide be, így van, és nem tudja hozni azt a víztömeget, de az a baj, hogy ennél mélyebb a probléma. Afrikából korábban azok a légáramlatok a Csátó körüli medencéből, Afrika közepéből, ahol szinte teljesen lepusztult egy tórendszer, és ennek a hatását most az egész európai közösség szívja. És még mindig nem verte ki a biztosítékot, hogy ez azért van, mert az a légáram, ami korábban meleg légáram Brazília felé vitte a szaharai port és a nedvességet adott esetben, az most nem oda megy, hanem Spanyolország felé és Horvátország felé két ágra szakadva fölsűvít ide a Kárpát-medencéig például. Franciaországban pedig erdőtüzeket okoz, és Spanyolországban is. Tehát a dolgokban tovább kell mennünk Európán, és egy kicsit a globális, nem teljesen a globális, de ez irányba kell körbenéznünk, hogy mit lehetne csinálni.
1: Várja, az volt az eredeti kérdés, hogy miért van kevés víz a Dunában?
2: Azért, mert ezek a légáramlatok az óceán felől a kialakult magas légnyomás miatt nem tudnak ide bejönni, illetve más irányokat vesznek föl. A légáramok jelentős mértékben változtak az utóbbi időben. Tehát ezeket nagyon, ja és bocsánat, még egy nagyon fontos, hogy a gleccserjeink szinte teljesen eltűntek. Ha visszaemlékszel, egy 10-15 éve még sik volt a gleccsersielés, akár május elején.
1: Hát meg kirándulni, meg megnézni, meg a jégesét, tehát már nincsen.
2: Hát nyomokban maradtak, úgyhogy nincs forrása annak a friss víz utánpótlásnak, ami nagyon kellene.
1: Bár annak idén az egyetemen földrajzszakos voltam, de mindig megkérdeztem még szakértőket is, hogy igazából senki nem meri úgy karakánul kimondani, hogy rohadtul hiányzik a bős nagymarosi víztározó a magyar részre. Azt látom, hogy szlovákoknál egy tenger van.
2: Így van.
1: Nálunk meg semmi, mert annak idén úgy született meg a döntés, hogy az nekünk nem kell. Hiányzik, és mennyire hiányzik? Ezt összefoglalod nekem, hogy megértsük?
2: Ha megengeded, átveszem tőled ezt a kemény jelzőt, hogy rohadtul hiányzik, és a bajom ezzel az, hogy miniszter úr ugyan a jelenleg regláló kormány feje beszélt arról, hogy a meder mélyülés miatt gyakorlatilag sikerült ledrénezni az országot, de arról nem beszélt, hogy ez a vízlépcsők megépítésének az elmaradásából adódik. Tehát igazából már régen legalább a Paks alattit, de nyugodtan mondhatjuk Nagymarost és a többieket is, négy vízlépcsőt üzembe kellett volna helyezni, hogy a fizika elvét, a közlekedő edényrendszert visszaépítsük, tehát a talajvíz elszivárgása helyett a lassú visszapótlása elindulhasson. Tehát még most sincs késő, de nagyon gyorsan meg kellene lépnünk.
1: Vízlépcsőt kellene építeni, bocsánat?
2: Vízlépcsőt kellene építeni, így
1: a
2: van.
1: A Dunára?
2: A Dunára.
1: Többet is?
2: többet is ahhoz, hogy szakaszosan megfogjuk a hordalék áramlást, tehát megakadályozzuk. Még ugye több vizet pillanatnyilag még nem tudunk csinálni, de majd azt is elmondom, hogy hogyan tudnánk. Pillanatnyilag annyit tudunk tenni, hogy a medermélyülést foggal körömmel, de meg kell akadályoznunk, mert különben egyszerűen nem marad a talajba víz. Tehát hiába esik az eső, a víz tudja a fizikát, gravitál lefelé, és utána a közlekedény rendszeren keresztül a Dunába, vagy a Tiszába köt ki, mert a Tiszánál ugyanez a helyzet van. Tehát az első feladatunk az, hogy a víz visszatartást, víztárolást, és ezen keresztül a vízkormányzást, ami valamikor Magyarországon is működött, ezt helyrehozzuk, folytassuk. A második dolog az, hogy vegyünk részt minden olyan nemzetközi akcióba, ami tulajdonképpen az új vízforrásoknak, a vízfakasztásnak a lehetőségét biztosítsa,
1: például.
2: És biztosítja. Ennek egyik lehetséges dolga az, hogy ahol csak lehet a környezetünkbe, fásítani kell, mert ugye a fák csúcsainak a statikus kapcsolata a légkörrel, az nagyon gyakran az esőt húzza le. Tehát nem kell itt attól félni, hogy a jégelhárító rakéták, amikről most hatalmas vita van, társadalmi vita van, azok problémát okoznak. A természet maga képes rendezni folyamatokat, csak oda kell figyelni arra, hogy mit hol csinálunk. De a legfontosabb az lenne, hogy igazából azt a sok-sok szélkereket, amit most kénytelenek vagyunk az Európai Unió megoldása miatt, vagy elvárása miatt telepíteni, azt nem Magyarországon kellene elsősorban leraknunk, kivétel azok a platók, vagy egyébként nem használható síkságok, hanem Horvátországgal kellene egy egyességet kötnünk arra, hogy ezek a szélkerekek, ha az Adrián működnének, akkor tulajdonképpen Horvátország is nagyon sokat nyerne, hiszen a Dinári-hegység gyakran erdőtüzes problémáját keményen kezelné, mikroklímáját kezelné, és esetleg az újrafásítás segíteni. A villanyáromon akár osztozkodhatnánk is adott esetben, de a legfontosabb, hogy ezek a szélkerekeket bizonyítottan Németországban, Angliában látszik, nekem is van ilyen fényképes dokumentumom, hogy borzolják a vízfelületet, és egyfajta természetes páraképzést alkotnak. Na most sokan mondják, hogy a Dinári-hegység természetes akadály, és nem tud bejönni ez a víztömeg adott esetben, vagy páratömeg. Nem is kell. Elég az, hogyha az Afrika felől süvöltő trópusi szelet, ami ezt a melegkupolát létrehozza, azt elkezdi gyengíteni, és valamennyi átjut, de ha itt már nincs kupola, akkor bejön az a nyugati szél, amiről te beszéltél, és ami majd hozza az atlanti áramlásból azt a vízmennyiséget, amire bizony nagyon nagy szükségünk lenne szintén.
1: Jól értem, akkor ha már beruházunk szélerőműbe, akkor inkább területet kéne bérelni Horvátországtól, mert az Adriai tengerpartján sokkal erősebbek a szelek, borzolja a vizet, tehát vízpárát tesz a levegőbe, vagy emiatt vízpára keletkezik, ami utána felkerülhet akár magasabb légkörekbe is, akkor valahol majd meg is jelenhet. Plusz, ha gyorsabban pörögnek a kerekek, sokkal több áramot is termelhetnének. Talán jól mondom?
2: András, abszolút jól mondod azzal, hogy rögzítsük, hogy nem a tengerpartot kérnénk a horvátoktól, hanem magára a tengerre telepíthető koncessziót, tehát egy 25 éves, 50 éves használati vízfelület használati jogot, amit egyébként, hogyha az INA olajat vagy gázt fúr most, és egyre több helyen vannak platformok az Adrián, ugyanúgy kell koncessziót kérnie. Mi most egy ilyen koncessziót kérhetnénk a villanyárom termelésre, de uram, bocsá, a horvátokkal közösen is csinálhatnánk azt, hogy nekik kizöldüljön a Dinári-hegységnek a déli oldala, ami most a legjobban kitett ennek a extrém hősoknak, és valamennyi víz jusson át, vagy legalábbis roppantsuk össze, ne engedjük megképződni a hőkupolát, és akkor majd az atlanti szelek egy kicsit segítenek nekünk, illetve kora ősszel már jön a vortex, tehát a sarki szél, aminek szintén nem szabad, hogy ellentartson a trópusi beáramló meleg.
1: Hagy kérdezek, ez lehet, hogy formabontó lesz. azt szokták mondani, hogy Magyarországon akárhol lefúrsz, jó pár ezer méteren már biztos, hogy vizet találsz. Tehát rengeteg víz készletünk van a föld alatt. Ezt tudjuk-e ilyesmire hasznosítani? Lehet-e ezt erre használni? Vagy ez egyáltalán nem használható erre? Öntözésre, vízkészlet feltöltésre, kiszivattyúzásra, stb.
2: Sajnos erről nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak nemzetközi összefüggésekben. Ugye 6 éven keresztül dolgoztam és taníthattam Marokkóba, és Marokkó az, amelyik neki ment a fosszilis vízkészletnek, ugyanis ezt a nagymélységi vízréteget, ezt fosszilis, azaz nem feltöltődő, nem természetes úton utánpótlódó víznek tekintjük. Tehát ha egyszer ezt elkezded kitermelni, akkor ettől hosszú időre megfosztod magad. A föntebbi rétegvizek esetében lehetne utánpótolni úgy, hogy a kis vízkörbe, lokális vízkörbe, vizet a tájba, vízvisszatartás, folyómeder mélyülés megakadályozásával a természet visszatöltene valamit, ez körülbelül olyan 5-10 méteres áthatásba lehetséges, de 300-400 méter környezetében már nem, ott már tektonikai mozgások, ott már olyan geológiai folyamatok kellenek, amik nem a mi emberöltőnkhöz vannak szabva.
1: Nagyon-nagyon nehéz arról beszélni, hogy ennyire kevés a víz. Most ugye ilyen különböző megoldásokat vetettél fel, például a Rábából a Balatonba, a Dunára vízlépcsők építése, de akkor is jól látom, hogy maga a tendencia az, hogy a globális felmelegedés, a globális szárazság, aminek ugye most már aztán nagyon kemény nyomai vannak, milyen más alternatív megoldások vannak nálad a tarsajban, vagy javasolsz, vagy látsz a világban, milyen trendek vannak?
2: Nagyon örülök a kérdésednek, mert ugye előjáróban is arról beszéltünk, hogy vannak a lokális, vagyis a helyi vízkörök és vízproblémák, vannak a regionális esetünkben Európát, egész Európát sújtó problémák, és vannak azok a globális felmelegedések, amik időről időre itt a rádióban is előfordulnak, ilyen a golfáramnak, vagy az El Niño-nak és az El Niñának a hőmérséklet változása, amik az egész földünkre hatnak, amik az egész emberiségnek az élethelyzetét drámaian, drasztikusan befolyásolják. Ugye beszéltünk arról, hogy itt az Alpokban a gleccserek eltűnnek, de ugyanez van sajnos Grönland és a többi sarki jég esetében is.
1: Elkezdtek kizöldülni, meg a sziklák előkerültek.
2: Pontosan, illetve egész évben működik az északi átjáró, mert nem tud lefagyni, tehát nincs annyira hideg már.
1: Mondjuk a hajósok örülnek ennek, mert nem kell körbe menni.
2: Így van. Mi meg egyébként a beáramló szibériai folyókkal, meleg vízzel még adunk is ennek egy pofont, mert hogy oda ömlenek be azok a nagy folyók, amik hőtömeget szállítanak Közép-Ázsiából arra felé. Na mindegy, maradjunk annyiba, hogy én úgy látom, és igazából 20 éve dolgozom ezen a problémán, hogy a Szaharának a tudatos zöldítése, a Csátó rehabilitációja a Kongó folyóval lehetne olyan globális összefogás. Tehát az ENSZ égisze alatt, vagy csak az Európai Unió, mert ha az Európai Unió komolyan veszi azt, hogy Franciaország leég, Görögország leég, Spanyolország leég, szó szerint az erdőtűzek miatt a Kárpát-medence gyakorlatilag kiszáradt, akkor most kellene egy olyan közös akció, hogy Afrika közepén helyreállítani azokat az energia kompenzátorokat, értem alatta például a Csáttavat, ami az óriási víztömegével hűtötte a légáramokat, tompította, vagy azt a portömeget, ami maga is a felmelegedésnek egyik összefüggése.
1: Hát Afrika ugye, és ott rettentő sok gazdasági, financiális, szociális, szociológiai problémát okoz az, hogy a Szahara folyamatosan növekszik. Ha jól emlékszem, talán tőled tanultam azt, hogy évente 40 kilométerrel ugye húzódik dél felé, tehát annyival növekszik a Szahara, ami viszont azt jelenti, hogy az élhető terület ennyivel csökken, és ez óriási problémát okoz ugye ott pont a Száhelövezetben, vagy akár Nigériában is hatalmas problémát okoz, és akkor ennek magának a Szaharának az ekkora faj, ekkora méretű terjedése. Még mielőtt kitérünk Afrikára, most erről jutott eszembe, hogy azt láttam, hogy viszont Kínában rettentő nagy területű sivatagokat elkezdtek zöldíteni, és ez náluk működik. Jól tudom?
2: Így van, és Kína nagyon ügyesen csinálja, mert a tibeti fennsíknál használ olyan természetes olvadékvizeket is ebbe a folyamatba, illetve elindult az óceánok felől is, tehát ugye nekünk is a sivatag zöldítési programban elsődleges az, hogy vizet nem középen csinálsz, mondjuk ebből kivétel a Kongó folyó felső folyásánál az édes vízhasznosítás, hanem vagy az Atlanti-óceánról nyugatról, vagy a monszunövezetből keletről, az Indiai-óceánról húzol be párafelhőket lépésről lépésre. Tehát így fakasztasz többletvizet, hogy az adott környezetbe a vízutánpótlás, vagyis a vízkörök kialakulhassanak.
1: Tehát ami működik Kínában, annak működnie kéne a Szaharában
2: abszolút,
1: is.
2: Abszolút. Tehát ez egy teljes kölcsönhatás, hogy a jó gyakorlatot át kell tenni, csak ugye itt még nagyobbak, tehát a Szahara a maga sok millió négyzetkilométerével még a kínai rendkívül nagy sivatagi területnél, a Gobinál is nagyobb.
1: Igen, de valószínű az van, hogy a legegyszerűbb elkezdeni az Atlanti-óceánnál, hiszen onnan ott van a legközelebb víz.
2: Is nagyobb.
1: Igen, de valószínű az van, hogy a legegyszerűbb elkezdeni az Atlanti

0: utána folyamatosan haladva kelet felé tulajdonképpen el lehetne kezdeni, utána pedig ez önfenntartó lehet, jól mondom?
1: Így van, de ezt az önfenntartást is, illetve úgynevezett természetes folyamatot, mert ez a lényeg, hogy a természetes folyamatokat erősítsük, egy magyar találmánnyal is megpróbáljuk megerősíteni, ez az úgynevezett totam rendszer, vagy pipáló indián rendszer. Ez azt jelenti, hogy a természetes hő tömegeket, legyen ez akár egy paksi atomerőmű, vagy egy mátrai erőmű kéménye, tulajdonképpen ezt a hőtömeget fel tudjuk arra használni, hogy vízpamacsokat, ezek úgynevezett tóruszfelhők, ezeket pöfékeljünk a levegőbe, és ezek a pöffök, ezek képesek arra, hogy rettentő hőt vonjanak el a környezetükből, ad abszurdum megbontsanak bizonyos stabilnak tartott légköri jelenségeket.
0: Ami utána fenntarthatóvá teszi a zöld,
1: van, a magyar a növények részét. Így van, a természetes növényi ciklusokat utána beindítja. Na most ennek van egy tiszta napenergiával, napkémény változata, amit a Szaharába próbálunk pont ebbe az Atlanti-óceántól kiinduló folyosóba belevinni majd, és akkor kilométerenként egy-egy ilyen magyar fejlesztésű kémény felgyorsíthatja azt a párabehúzást, amivel a sivatagi port megfogjuk és a felületet kizöldítjük.
0: Itt valószínű nem csak afrikai, hanem európai uniós országoknak is nyitottnak kellene lenni erre, hogy például az ilyen sivatagi területekkel, vagy mint a Szaharával kezdeni valamit. Mennyire látsz bennük fantáziát, vagy potenciált, hogy ebbe most már elkezdenek gondolkodni, vagy tök pessimizmus az egész?
1: András, hogyha abban a helyzetben leszel, hogy külügyminiszter asszonyunkkal, Orbán Anitával beszélgetsz, akkor az egy nagyon fontos kérdés lesz, ugyanis az egész afrikai kontinens hozzáállása az Európai Unióhoz drasztikusan megváltozott. Kikérik maguknak, hogy most már segélyt nyújtson az Európai Unió, hanem új megoldásokat, új partnerséget keresnek. Ebbe az új partnerségbe egy magyar kezdeményezés, ami a zöldítésre, a klímahelyzet, a vízhelyzetnek a kezelésére, amik Afrikában is a legkritikusabb pontok, és a gyorsan növekvő társadalom miatt pedig robbanást fognak okozni. Na, ebben Magyarország most nagyot léphetne, és ezért próbálom én különböző fórumokon azt kezdeményezni, hogy igen, Magyarország jöjjön elő egy új Afrika stratégiával, aminek ez a fajta globalitás, globális klímaszabályozás, és a hozzá kapcsolódó persze új külkereskedelmi és egyéb elképzelések adnak hatalmas löketet.
0: Az a baj, hogy lejárt az időnk, de közben felvetettél még 8-10 témát, amit tovább kéne vigyünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Steyer József, Afrika szakértő, klímakutató, fantasztikus munkát végzel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, várunk vissza.
1: Köszönöm.

Podcast. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: alakítja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek vízkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt Auchanos vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai epizódba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne felejtsétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is láthattok, illetve hallhattok minket. Mai vendégünk Széles Flóra, aki a Színház és Filmművészeti Egyetem elvégzése után a Budapesti Operett Színházhoz szerződött, ahol azóta is számos emlékezetes főszerepben láthatta a közönség. Fellépett többek között a Vígszínház, a Vörösmarty Színház és a Csokonai Nemzeti Színház előadásaiban is. Munkáját több rangos díjjal ismerték el, köztük Marsalbot díjjal, Bársony Rózsi emlékgyűrűvel és Honti díjjal. Ismert szerepei közé tartozik Bella Szépség és a Szörnyetekből, Krisztin az Operaház Fantomja előadásból, valamint Emma a Jekyll és Hyde musicalből. Sokoldalú és érzékeny színpadi jelenléte miatt a magyar zenés színházi élet egyik meghatározó művésze. Nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Te is választottál egy filmet, ahogy minden vendégünk szokott. Én nagyon örültem neki, újra egy romantikus film, a Büszkeség és balítélet, és képzeld el, hogy én ebben még színpadon játszottam is. Jaj, Jane voltam annak idején a Győri Színházban, de most nem rólam beszélünk. Hogyha valaki nem látta ezt a filmet, akkor röviden a történetről. Elizabeth Bennet és Mr. Darcy történetén keresztül ismerhetjük meg a szerelmet, az előítéletet és a büszkeséget, ami mindhárom jelen van, ugye a címéből is adódik ebben a filmben, de a film legfontosabb üzenete az, hogy a valódi értékeket sokszor csak akkor ismerjük fel, ha képesek vagyunk túllépni az előítéleteinken. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jane Austen írta ezt a regényt, és azt mondja, hogy nincs nagyobb vonzerő a szív gyengétségénél.
3: De szép.
2: Te mit gondolsz erről a mondatról?
3: Én azt gondolom, hogy ez tényleg így van, tehát ez mindennek a mozgatórugója. Én hiszem azt, hogy egyébként a rossz döntéseinknek is, és akár a gonoszságnak is egyébként mindig a szeretet az alapja. Tehát, hogy vagy az, hogy valaki jobban szereti magát bárki másnál, ugye ilyenkor szokott az ember rosszat cselekedni.
2: És a gonoszságnál is úgy gondolod?
3: Azt hiszem, hogy igen, mert hogyha az ember vágyik valamire, akár sikerre, akár pénzre, ugye ezek sajnos rossz mozgatórugók, én azt gondolom, tehát ezekből nem szokott általában jó dolog származni, hogyha kifejezetten csak ez mozgatja az embert, de ez is valaminek a szeretete. De nagyon érdekes egyébként, hogy én azt gondolom, hogy mindennek ez a kiinduló pontja.
2: A Büszkeség és balítélet szereplői nem mindig azt mutatják magukból, amit valóban éreznek. Mennyire gondolod, hogy a mai világban is így van ez? Téged mennyire befolyásolnak a külvilág elvárásai?
3: Fú, engem nagyon. Én kiskorom óta mindig félek attól, hogy mit gondolnak rólam, hogy vajon ha ezt mondom, vagy ezt csinálom, vagy így viselkedek, vagy úgy, akkor mit fognak rólam gondolni. És az egyik barátunk mutatott egy olyan mémet tulajdonképpen, amire az van felírva szövegként, hogy elnézést, kérdezem azokat, akik úgy élték az életüket, hogy mit mondanak mások, hogy végül mit mondtak. És egyébként ezen először életemben olyan jót nevettem, hogy hát tényleg ez olyan hülyeség, hogy egyszerűen nem lehet így élni, és érdekes, hogy amióta betöltöttem a 30-at már, és hogy itt állnak így az évek, egyre inkább az van bennem, hogy nagyon sok helyzetben már el tudom engedni magamat, egyre több helyzetben, és még hogyha utána eszembe is jut, hogy hát ez lehet, hogy nem mindenkinek volt szimpatikus ez a megnyilvánulásom, mert nem az van bennem, hogy összeszorul a gyomrom, és utána napokig, ha rá gondolok, akkor így ez a reakcióm van, hogy jaj, mit csináltam, hanem és akkor mi van?
2: Így van, emberek vagyunk, és legalább meglátják azt, hogy másmilyen is tudsz lenni, mint
3: igen.
2: Mosolygós és cuki, igaz?
3: Igen.
2: A történet elején Elizabethnek rá kell döbbennie, hogy a saját előítéletei vakvágányra vezetik. Te mennyire vagy előítéletes?
3: Én remélem, hogy nem vagyok az. Tudatosan figyelek arra egyébként, hogy nyilván van egy első benyomásom mindenkiről, az alapján egy egész rendszer.
2: Egy ilyen figyelős típus vagy?
3: Igen.
2: Különben?
3: Igen, én többet figyelek, mint beszélek. Igen. Vannak megállapításaim, de most már nagyon sokszor csalódtam ezekben. Hol kellemesen, hol nem kellemesen, és most már kifejezetten figyelek arra, hogy inkább beszélgessek még az emberekkel, inkább figyeljem, hogy hogyan viselkednek, hogy hogyan nyilvánulnak meg, és utána alakuljon ki bennem a kép az illetőről.
2: Igen, igen, ez egy bölcs dolog. A történetben a szerelem nem feltétlenül romantikus idealizálás, hanem egy belső fejlődés. Milyen a képed a szerelemről, bár tudom, hogy most ezt igazán butaság megkérdezni, mert most volt az esküvőtök nemrég.
3: Ó, majd most lesz.
2: Most lesz, akkor igen. Most lesz az esküvőtök, és ilyenkor még lila köd van, nem?
3: Igen.
2: Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire tudsz erre reális választ adni, hogy milyen számodra a szerelem.
3: Hú, igazából talán abban tudom a legjobban megfogni, hogy Peti, a párom, ő nekem nem csak a szerelmem, hanem a legjobb barátom is. Egyfajta testvéri összetartozást is érzek egymás között. Érzek akár olyat, amit sokszor mondjuk egy ilyen szülő-gyerek viszonyban tud észrevenni az ember, tehát például...
2: És ott te vagy az anyuka?
3: Igen,
2: vagy?
3: Igen. De van olyan is, amikor ő az apukám, igen? Tehát amit a helyzet megkíván, és nem is tudom, talán ebben lehet a leginkább megfogni, hogy találni egy olyan embert, akire tényleg mindenben számíthatsz, abban is, hogyha te most gyerek vagy éppen egy helyzetben, és szükséged van arra, hogy valaki megfogja a kezedet, abban is, hogyha éppen nagyon romantikus hangulatban vagy, hogyha szeretnéd magad nőnek érezni egy férfi mellett, abban is partnered tud lenni, és bármit meg tudtok egymással beszélni. És valahogy ugye talán ebből fakad az az érzés, amiről mindenki szokott mesélni, hogy olyan, mintha mindig is ismertem volna. És nekem is ő olyan, mintha mindig ismert volna egymást.
2: De jó. És a ti kapcsolatotok is ilyen viszontagságos volt? Tehát ti is ilyen sokára jöttetek össze, mint a filmben, igen. Elizabeth és Darcy?
3: Egyébként igen.
2: Ellenszembeli, mert önálluk azért az volt, nem? Hogy na nem, ezzel biztos,
3: igen, ilyen kölcsönös félreértés és ellenszem. Nálunk ez nem volt, viszont mind a kettőnknek volt párja, amikor megismerkedtünk.
2: Uh-huh. Együtt játszottatok, mert mondjuk el, hogy a párod, Péter, színész, és képzeld el, hogy én játszottam vele,
3: igen,
2: együtt,
3: igen,
2: a valahol
3: igen.
2: Európa. Na mindegy, de megint nem rólam beszélünk. Szóval játszottatok együtt, és ez úgy született?
3: Ez még előtte megtörtént az első találkozás, mert mind a ketten Novák Eszter és Selmeci György osztályába jártunk, csak ő az egyel előttem lévő osztályba. És a vizsgáinkra többször is eljött, és megnézte. Akkor még mindkettőnknek volt egy másik párja, de én emlékszem, hogy már akkor azt gondoltam, hogy fú, de szerencsés lehet az a lány, aki vele van. Tehát ő valahogy annyira szimpatikus volt, annyira kedves volt, annyira jó pasi volt, úgy minden úgy összeült, és így néztem, hogy hát igen, azért ez nem lehet semmi, hogyha valaki az ő barátnője. És utána pár évvel később volt az, hogy mi együtt játszottunk Szegeden, Rollát és Baracsot a Mágnás Miskában. És ott viszont nekem volt párom, ráadásul én mennyasszony voltam. Úgyhogy...
2: Jesszusom, igen. Micsoda sztori!
3: És nagyon érdekes, mert éreztem én, hogy itt valami nincs a helyén, aminek a helyén kéne lenni. És
2: de ezt nem csak a Pétertől érezted, hanem már előtte
3: már
2: érezted?
3: Már előtte is, de tulajdonképpen ő volt a habatortán. Vagy tehát amikor úgy hirtelen megláttam, megint találkoztunk, és elkezdtünk együtt dolgozni és beszélgetni, és azt éreztem, hogy ha vele lennék, akkor kerülne a helyére mindenki rakós. És én leültem a párommal, hogy ezt megbeszéljük, és nem engedte, hogy belekezdjek, hanem ő is leállított, és mondta, hogy igen, beszélni akart velem, és kiderült, hogy beleszeretett a partnerébe, akivel ő is éppen együtt próbált, úgyhogy ezt a jó Isten is így akarta, azt hiszem.
2: Jézusom, igen, ez egy filmbe illő sztori.
3: Igen.
2: Abszolút. Az életed melyik fordulópontján érezted azt, hogy felnőtt lettél, hogy felelősségteljes felnőtt lettél?
3: Mindenképpen fontos volt ilyen szempontból az a pillanat, amikor megtudtam, hogy felvettek a színművészetire, és úgy... Előtte én a szülői házban laktam, mindig nagyon odafigyeltek rám a szüleim, tehát nem nagyon volt olyan pillanat, amivel ne tudtam volna elszámolni, és akkor hirtelen úgy magamra maradtam, rengeteg mindenért, rengeteg hatás, És talán ez volt az első ilyen nagy lépés.
2: Te budapesti lány vagy?
3: Szegedi.
2: Szegedi. Szegedi. Akkor még fel is kerültél
3: igen.
2: Budapestre.
3: Aha. Igen. Uh-huh. És tényleg tehát hirtelen az, hogy senki nem figyeli, hogy mit csinálok. Innentől kezdve az én lelki ismeretemre van bízva, hogy mit, hogyan teszek. Uh-huh. És ez egy fontos lépés volt. Meg azt hiszem az is, amikor kikerültem az egyetemről, és akkor most el kell kezdeni dolgozni, fenn kell tartani egy albérletet, az étkezésemet, minden a számlákat, ez is egy jó kis feladat volt.
2: De akkor megugrottad, és sikerült.
3: Igen, mondjuk idősebb is voltam, tehát 29 évesen végeztem az egyetemen, úgyhogy bőven ideje volt.
2: Felnőni.
3: Igen. Aha, aha. Igen.
2: És nagyon szeretted ezeket a kólis éveket? Milyen voltál? Bulizós? Vagy pedig a korán lefekvős, mert másnap énekelni kell?
3: Ilyen kicsit ilyen is, meg olyan is, tehát mikor milyen napom volt. Tehát én nagyon tudtam élvezni azt is, amikor buliztunk, amikor 3 óra alvással mentünk be másnap a balettórára reggel, meg volt olyan, amikor viszont ebben elfáradtam, nekem mindig kell egy ilyen kis nyugvópont, és hogyha sokáig nem tudom megteremteni magamnak, na, akkor leszek hisztis.
2: Aha.
3: Úgyhogy
2: és
3: olyankor elvonultam.
2: Koleszban laktál, vagy pedig már az egyetem alatt is albérlet?
3: Egy jó ideig koleszban, és aztán az utolsó
2: év... nincs olyan nagy nyugalom.
3: Hát nincs. És aztán az utolsó évben pedig megkaptunk egy kis lakást, volt az egyetemnek egy lakása is, és akkor már páran így végzősök, így oda elvonultunk.
2: Mennyire éled az életedet? Te a biztonságos zónát szereted, vagy pedig spontán vagy?
3: Mindig vannak olyan pillanatok, sokáig a biztonságos úton megyek, és egyszer csak jön egy megérzés, hogy na most kell valami ijesztőt csinálni, így jelentkeztem a színművészetire is, én a jogra jártam, és már majdnem...
2: És azt meg is csináltad?
3: Majdnem, igen, pár államvizsga hiányzott volna ahhoz, hogy meglegyen a diplomám, de egyszerűen megéreztem azt, hogy ez az utolsó pillanat, és az utolsó esély, és akkor így mindent felrúgtam.
2: Mert akkor ezek szerint már előtte is motoszkált ez benned,
3: igen,
2: hogy
3: 18 évesen jelentkeztem is.
2: Meg az éneklés.
3: Igen. Tulajdonképpen 3 éves korom óta foglalkoztam a balettal, uh-huh. Utána jött a hegedülés, utána a színjátszás, utána az éneklés, és így uh-huh. Minden így összeadódott. Uh-huh. De aztán nem sikerült a felvételim 18 évesen, abban az osztályban, ahova Peti járt, és utána én annyira csalódtam, én azt éreztem, hogy én nem vagyok tehetséges, és hogy akkor nekem nem szabad ezzel foglalkozni, és elkezdtem a jogot csinálni, a szüleim is ezt szerették volna, és aztán így a Szegedi Nemzeti Színházban akkor még Gyüdi Sándor volt az igazgató, és bekerültem a Bob Hercegbe, Anni szerepébe, mert éneklés kapcsán láttak. Gyüdi Sándor látott egy fellépésen, és mondta, hogy neki pont ilyen lány, kis naíva kéne, és hogy akkor várnak nagyon sok szeretettel, és ott a próba folyamat alatt Ács János volt a rendező, és mindenki összefogott, hogy neked mindenképpen jelentkezned kéne, és hát 24 éves vagy, hát most ez az utolsó alkalom, tehát hajrá, csináljad, és a színházban nekem odaadták kinyomtatva a felvételi, a jelentkezési lapot, Szilágyi Anna-Mari színésznő segített nekem a felkészülésben, meg Gömöri Krisztián is segített a felkészülésben, úgyhogy ő nélkülük nem sikerült volna. És akkor így hirtelen így akkor mindent megváltoztattam, és egy új életet kezdtem.
2: Uh-huh.
3: Illetve ugyanilyen volt, amikor az Operett Színházba felmondtam. Ugye megtartottam a szerepeimet, de a társulati tagságomat azt felmondtam, és azóta szabadúszok.
2: És jó, szereted ezt a szabadúszást?
3: Fú, nagyon
2: izgalmas,
3: fárasztó.
2: Ugye?
3: Nagyon fárasztó, de nagyon izgalmas. Uh-huh, igen. Uh-huh. És mindaz, amit vártam ettől, az tényleg teljesült.
2: Darcy egyik legnagyobb dilemmája, hogy a neveltetése és az érzelmei ellent mondanak egymásnak. Mennyire lehet levetkőzni a családból hozott mintákat?
3: Szerintem egy jó partnerrel sok mindent le lehet vetkőzni.
2: Neked kellett? Voltak, amiket el kellett hagynod?
3: Igen, egyébként szerintem a megfelelési kényszerem is eredeztethető otthonról. Aha. Is, és ebben Peti nekem nagyon sokat segített, hogy az, hogy minden egyes pillanatom van ugyanazzal a szerelemmel a szemében néz rám, hogy egyszerűen nem, tehát megtapasztaltam azt, hogy nem tudok olyat csinálni, hogy csalódottságot lássak rajta. Ez például rengeteget segített ebben a problémában, és abban is, hogy sokkal lazábban tudjak létezni minden pillanatban, és valahogy úgy nőttem fel, hogy így a szüleimmel annyira nem járkáltunk jutottunk el úgy.
2: Testvére?
3: Igen, van egy öcsém.
2: Aha.
3: És nem voltak azok a fajta fiatal szülők, akár akik más fiatal szülőkkel összejárnak, olyan nagyon-nagyon sok, egy darabig voltak gyereksúrok is, egy darabig jártunk nyaralni is, de valahogy ők inkább olyan kis begubózósak, és, és például ebben is változtam rengeteget, amióta mi együtt vagyunk.
2: Művészként a sérülékenység, ugye az egyik munkaeszközünk. Te hogyan véded meg magad attól, hogy ez a fajta nyitottság ne tegyen védtelenné?
3: Szerintem azt hiszem, ez magától alakult ki. Én nem tudtam, hogy hogyan kezeljem ezt. Aztán valahogy úgy alakult. Nyilván az ember erősödik folyamatosan, de azért most is nagyon sok minden mélyebben talál be, talán mint kellene.
2: És akkor ilyenkor hogy van? Sokáig rágódsz ezen?
3: Hál' Istennek nem.
2: Nem?
3: Intenzíven élem meg azt, hogy rossz, de viszont aha, így emiatt hamarabb is véget ér. Talán ez a jobbik verzió, mint hogyha hosszabb ideig elhúzódik.
2: De mi az az eszköz, amivel ezt meg tudod szüntetni, vagy véget tudsz neki vetni?
3: Arra gondolok, hogy azokra az élményekre, azokra a mondatokra, amiket olyan emberektől kapok, akikre felnézek, akiknek a véleményében megbízom, és akik valami támogatót mondtak egyszer, valaha valami. Ezekre mindig igyekszem ilyenkor visszaemlékezni. Meg hát az nehéz még egyébként ebből az érzékenységből fakadóan, hogy egy-egy előadás után én végtelenül fáradtnak érzem magam, de azért, mert ha sírásról van szó, akkor én sírok, hogyha idegbeteg üvöltözésről van szó, akkor idegbeteg, tehát minden tényleg átmosódik rajtam, és ezek után én érzelmileg olyan szinten kimerülök, tehát talán ez az érzékenység ezt is eredményezi, hogy nagyon-nagyon fáradtnak tudom érezni magam, nagyon üresnek tudom érezni magam egy-egy előadás után, és olyankor meg a csend segít az, hogy bedugom a fülemet, zenét hallgatok, úgy megyek haza sok zene után, még hallgatok egy kis zenét, de ez nagyon sokat jelent, meg amióta megvan a kis kutyám. Azt, hogy ő mindenhova jön velem, és a színházból hazafelé menet, őről ugyanúgy kell gondoskodnom, őre ugyanúgy vigyáznom kell, hogy ne lépjen le az úttestre, hogy ne történjen semmi baj. És ez meg viszont kizökkent ebből az állapotból. Tehát, hogy mint egy kis kotlós tyúkanyónak, ott egy kis pici kutyára vigyáznom kell, hogy nehogy bármi baj essen, és ez visszazökkent a hétköznapi kerékvágásba.
2: Kik azok, akik inspirálnak téged, illetve kik azok, akikre te hallgatsz?
3: Leginkább azok, akikkel kapcsolatban azt látom, és azt érzem, hogy önazonosak nagyon, hogy felvállalják azt, hogyha hibáznak, ez nekem nagyon-nagyon imponáló.
2: És vannak ilyen emberek az életedben?
3: Igen, vannak kollégák, vannak olyan barátaim, Peti is olyan, akivel mindig meg lehet ezeket a dolgokat beszélni, és ez engem mindig nagyon inspirál.
2: Volt olyan időszak az életedben, amikor úgy érezted, hogy kívülről sikeresnek látszol, belül mégis bizonytalan, illetve elveszett voltál. Mikor volt ez?
3: Nagyon sokszor éreztem ilyet. Igen. De akár a színpadon is nézők is szokták mondani, amikor kint megvárnak egy előadás után, és akkor mondjuk, nem tudom, valamiért bevallom, hogy én most nagyon izgultam, és tényleg egyáltalán nem látszódott rajta.
2: Igen, ez
3: hál' Istennek,
2: lenni.
3: Hál' Istennek, igen. Nem is tudom, hogy legutóbb, ezek általában ilyen hullámokban törnek rám, ezek az állapotok. Nem is tudom, mikor volt ez legutóbb. Azt hiszem, hogy a felmondásom előtti időben éreztem ezt nagyon-nagyon erősen, hogy kifelé úgy tűnt, hogy hát rengeteg szerepem van, egyfolytában bent vagyok a színházba, folyton dolgozok, ráadásul nagyon jó szerepeket játszhatok, és díjakat is kapok, és belül egyszerűen azt éreztem, hogy haldoklom, és hogy ha nem változtatok valamin, akkor az a minimum, hogy elhagyom a pályát záros határidőn belül, és valahova elmenekülök.
2: De ez nagyon sokáig érlelődött benned? Vagy pikpak, akkor azt mondtad, hogy fölmegyek az igazgatóhoz is?
3: Szerintem egy másfél év volt.
2: Na, sok.
3: Igen, mert azért tényleg nagyon sok minden kötött az Operettszínházhoz, és valahogy féltem attól, és hát ugye nem is vágtam el a szálakat, csak máshogy vagyok ott. És féltem attól, az nagyon sokáig visszatartott, hogy esetleg, ha felmondom a társulati tagságot, akkor szépen lassan úgy ki fogok esni, ugye meglévő
4: és
3: szerepekből is.
4: És akkor szerencséd volt, mert
3: és szerencsém volt, hál' Istennek nem így reagált az igazgató úr sem, tehát ez nem következett be, de azért úgy ott volt a félsz, hogy hát
4: persze,
3: bármi lehet.
4: Hát
3: tényleg. És az viszont akkor nagyon fontos volt, hogy muszáj ezt a köteléket valahogy megváltoztatni, és másfajta módon ott lenni, és ott létezni.
4: Ki az a személy az életedben, aki tükröt tart neked, és mit mutat ez a tükör?
3: Anyukám mindenképpen, ő egy nagyon szigorú tükör, hogyha rólam van szó, minden apró hibát azonnal észrevesz, és mindig mondja is, hogy hát, ha ő nem mondja, akkor ugye ki. És hogy még talán egyébként ez igaz, hogy az, ahogyan ő mondja, azért az egész más, mint ahogy mondjuk egy olyan ember mondaná ezeket a dolgokat, aki annyira nem szeret, mint ő. Úgyhogy mindig talán jó dolog az, hogyha egy ilyen biztonságos környezetben kap esetleg az ember negatív kritikákat.
4: De nem érzed sokszor azt, hogy ő az élő lelki ismeret, és
3: hogy
4: én ezt már tudom, nem kell kimondani.
3: Igen, igen, igen. Amikor én is pontosan tudom, én is így csinálnám, de hidd el, hogy nem tudom ezért, vagy azért, vagy amazért. Igen.
4: Ha most belecsöppennél abba a korba, az akkori arisztokrácia világába, ahol a nők mozgástere jóval szűkebb volt, mint most, mit vinnél oda 2026-ból?
3: Azt a bátorságot, hogy nekem természetes lenne az, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor az szépen udvariasan, elegánsan, de hogy azt merném közölni. Ugye abban az időben kevés olyan nő volt, aki merte hallatni a hangját, és nyilván, hogyha bármelyikünk most oda kerülne, akkor bennünk meg olyan természetességgel lenne jelen az, hogy hát ilyen beszélek, van véleményem, el is mondhatom, és hát hallgassátok már meg, és talán ezt én finoman nőiesen, de hogy ezt mindenképpen vinném.
4: Visszagondolva az életedre, melyik kapcsolatodat látod ma teljesen másként, mint az első találkozás idején?
3: Van több olyan szakmai kapcsolat, ami adott esetben nem indult jól kollégákkal, vagy rendezőkkel, igazgatókkal, és aztán valahogy ezek a dolgok nagyon erősen megváltoztak. Volt olyan, hogy egy kollégával elkezdtünk próbálni, én akkor még nagyon friss hús voltam, és éreztem a bizonytalanság, vagy a bizalmatlanságot velem szemben az ő részéről, hogy tulajdonképpen még talán azt is bizonyítanom kéne, hogy le tudom írni a nevemet egy papírra. És ezek a kapcsolatok, hál' Istennek, olyan szinten megfordultak, hogy azóta meg legnagyobb támogatóimnak érzek rengeteg ilyen embert.
4: Mi az a szerep, ami a legtöbbet adott neked? Van-e már ilyen? Még nagyon fiatal vagy, de van-e már ilyen szereped?
3: Van több is, igen.
4: Több is? Na, melyik az?
3: Az egyik a Karusszelből volt Julika, vagyis egy Julie Jordan szerepe, ugye az a Molnár Ferenc Liliomjából készült musical, a Karusszel, és ott a közös munka nekem a Béres Attilával, illetve Julikának a nagy monológia a végén, amikor már a halott Liliomot tartja a karjában, az nagyon-nagyon sokat adott. Talán akkor tudtam először igazán ilyen szélsőséges érzelmeket, úgy gondolom, hogy talán őszinte elcsatvonásokkal megmutatni, tehát hogy ne legyen túl szimpadias, ne legyen akár ripacskodó, őszintétlen, tehát akkor történt meg először az, hogy úgy mellbevágott egy helyzet, hogy tényleg olyan érzés volt, mintha velem történne, és nem pedig a szereppel, amit eljátszok, és azóta például ott volt a Monte Cristo grófjában Mercedes szerepe, ahol pedig először játszhattam édesanyát. És az is rengeteget adott, és megmutatta, én nem gondoltam volna, hogy mi nők képesek vagyunk arra, hogyha még nem is vagyunk anyák az életben, akkor is darabokra törjünk a színpadon, hogy a szerep szerint a gyermekünk nekünk veszélyben van. Én úgy halok meg a színpadon minden előadáson, amikor el kell síratnom a gyerekemet, és végig kell néznem, ahogy egy pár baj során lelövik, hogy én nem tudtam, hogy létezik ez a fájdalom. És az, hogy ezt előre az ember valahogy sejti, hogy ez milyen lehet. Nagyon érdekes.
4: A történet egyik visszatérő kérdése az, hogy mennyit áldozunk fel önmagunkból a szeretetért, vagy az elfogadásért. Szerinted hol húzódik meg az egészséges kompromisszum határa?
3: Szerintem ott, amikor nem hagyjuk, hogy ok nélkül bántsanak. Tehát az, amikor valaki csak, akiben bízunk, és akiről azt gondoljuk, hogy szeret minket, hogyha csak azért bánt minket, hogy ő erősebbnek érezze magát adott pillanatban, ő kicsit kieressze a gőzt, hogy,
4: de
3: hogy jobban legyen.
4: De ezt el szoktad ismerni egyből?
3: Volt hogy valaki részem ilyen kapcsolatban, és azt hiszem, és hogy ott elég jól kitanultam. Igen, és azonnal megérzem már azt, erre ki vagyok élezve, hogyha valaki engem használ bogzsáknak. És nem feltétlenül a hagy alább a szeretetem iránta, tehát lehet, hogy utána én ugyanúgy tudok vele együtt nevetgélni, együtt beszélgetni, ugyanúgy megmarad akár az a barátság, ami köztünk volt, csak ezt a pillanatot azonnal felismerem, és azt mondom, hogy oké, akkor most hagyjuk egymást békén, és akkor majd találkozunk legközelebb.
4: Mi a véleményed a kritikáról? Valóban létezik az építő kritika?
3: Szerintem igen. Igen. Én most például most, aki először eszembe jut, az Király Attila, aki most Tatabányán nemrég rendezett az Én és a kisöcsémben, és annyira jó időzítéssel, és olyan szépen tudta elmondani azt, hogy most egy picit sok erre a színpadra, ehhez a nézőtérhez, ehhez a társulathoz, ez most sok, amit csinálok. Ugye hozzá voltam szokva egy adott környezethez, játékmódhoz, és mértékhez. És ezt annyira csodálatosan tudta mondani, hogy egyáltalán nem azt éreztem, hogy de akkor én eddig nagyon ciki voltam, amit ide csináltam. De nem ezt éreztem, sőt, még azt is hozzámondta, hogy az ő feleségének ugyanez szokott lenni a probléma, és hogy annyira cukik vagyunk, és minden, és hogy ő ezt azért felismeri, és hogy nem azért, mert olyan nagyon sok lett volna, csak hogy érzi azt a kis vékony határt, ami elválaszt most a többiektől.
4: Igen, de olyan kevesen tudják nagyon, ezt úgy igen. megfogalmazni, hogy az ne legyen sértő.
3: Igen.
4: Igen. A büszkeség sokszor önvédelemként is működik. Volt már olyan távolságtartásod, ami valójában a félelemből fakadt?
3: Ó, igen. Igen, a kis hitűségből sokszor volt már olyan.
4: De ez mitől van ezt az egyetemen kaptátok, ezt a kis hitűséget?
3: Lehet egyébként, én amúgy is hajlamos voltam rá. Hát az biztos, hogy kritikusnak tanítottak meg minket magunkkal szemben lenni a tanáraink az egyetemen, illetve hogy folyamatosan tegyünk fel kérdéseket magunkkal szemben is. Végig egy, és nem csak a próba folyamatban, hanem utána is, amikor már csak úgymond játsszuk az előadást, tehát hogy akkor sem szabad hátradőlni, minden egyes előadáson ott kell lennie az újabb és újabb gondolatoknak, annak a célnak vagy vágynak, hogy mindig egy kicsit jobban csináljam, egy kicsit máshogy csináljam, hogyan lehetne jobban, és talán ezekből is fakad, hogy éppen ezért folyamatosan kritizálom magamat. Úgyhogy én nagyon sokszor elkövetem azt a, hát nem is tudom, hogy ez hiba-e az emberi kapcsolataimban is, hogy amikor kritikusabb vagyok magammal szemben, amikor olyan napra ébredtem, hogy nem vagyok olyan magabiztos, hogy talán még olykor bántom is magam gondolatokkal, félelmekkel, hogy olyankor egy picit távolságtartóbb vagyok. Ilyenkor meg is szokták kérdezni páron, hogy haragszol rám, vagy baj van, és nem, úristen, nem, egyáltalán nem, csak valahogy olyankor, hogy az ember olyan kis guzmó lesz, és úgy igen, begubózik.
4: Fölveszi a melegítőjét, igen, és összegubózik a fotelba. A film egyik mélyebb kérdése, hogy képesek vagyunk-e valóban meglátni egymást a saját félelmeink nélkül. Szerinted mi akadályozza meg leginkább az őszinte kapcsolatokat?
3: Hát az elején az biztos, hogy mindenki nagyon izgul, ugye, hogy a másik milyennek fogja tartani, hogyha igazán megismeri, és talán már sokszor ilyenkor elúsznak kapcsolatok, hogy nem is látjuk, hogy valójában kicsoda a másik, és mi beleképzeljük azt, akit mi keresünk, akit szeretnénk megtalálni az életben, és hát nem is tudom, hogyha nekem lesz majd egy kislányom, akkor az biztos, hogy a kezdetektől fogva biztatni fogom arra, hogy nyugodtan legyen önmaga, és nem kell szégyelnie a személyiségének semmelyik aspektusát sem, semmelyik vonását sem, és hogy higgy el, hogy egyébként az egy jó dolog, hogyha a fiúk vagy a lányok látják, hogy ő valójában milyen, ezért pontosan tudják, amikor oda hozzámennek, hogy, hogy ki az, akit esetleg el akarnak hívni randevúra, és hogy nem baj az, hogyha valakinek nem tetszünk. Tehát, hogy ez egyáltalán nem probléma, mert lesz majd millió másik, akinek meg igen.
4: A főhősnő karakterében egyszer van jelen az önazonosság vágya és a társadalmi megfelelés kényszere. Szerinted mennyit változott ez mára? Milyenek lettünk mi?
3: Az biztos, hogy ez rengeteget változott, ez egy egészen másik világban élünk, mint ami akkor volt. Már nincsenek ilyen olyan réteg, hogy nemesség, arisztokrácia, ahol egészen más életmód lenne érvényben, és egészen más szabályok. Viszont azért manapság is érzek egyfajta felvett viselkedésmódot attól függően, hogy ki mivel foglalkozik, ki milyen családból jön, akár, hogy ki hol él, nagyvárosban, faluban, kisvárosban, vidéken, fővárosban, de én most az újabb generációkon látom azt, akár a 21-22 éveseken, akár a 10 éveseken, talán a 10 éveseken pláne, hogy olyan természetességgel tudnak összekapcsolódni, és hogy valahogy van egy olyan közös megszólalási mód, ami még nálunk
4: írásban,
3: se volt.
4: Tehát csak SMS-be, vagy nem is
3: igen,
4: tudom, messenger.
3: Való életben pedig nagyon félénkek pedig egymással. Valóban. Nagyon sokszor a rokonokon azt látom, a rokonságban található kis fiatalokon, hogy nagyon félénkek társaságban, de hogyha ők maguk egymással összetalálkoznak, akkor azonnal tudnak kapcsolódni, és hogyha én visszaemlékszem arra, hogy amikor én voltam 10 éves, meg 21-22 éves, akkor úgy nagyon sokat számított az, hogy ki milyen családból érkezett. Tehát ezek a dolgok, amik úgy mellékvágányokra tudnak egymás mellé vinni embereket, hogy valahogy meg kellett tanulni, hogy beszél a másik, neki mi a humora, és most meg ők
4: és
3: meg
4: látod,
3: olyan...
4: hogy most nem.
3: Hogy ők olyan gyorsan tudnak erre reagálni, és hogy egyáltalán nem szégyellik azt, hogy én más vagyok, mint ő vagy ő, sőt, hogy ez különleges dolog, és ez érdekli őket, és ez nekem nagyon tetszik.
4: És vajon ezt honnan hozzák ők?
3: Nem is tudom. Lehet, hogy az, hogy az okostelefonokkal, az internettel, a közösségi oldalakkal az, hogy ő nekik már egészen kisgyerekkoruktól kezdve ez természetes, az annyi ismeretet hozott, annyi mindent látnak, hogy valahogy akaratlanul is a világnak a sokszínűsége, az nekik egyáltalán nem probléma már. Nem egy megoldandó, vagy egy megugrandó feladat, hanem ez a velejárója az életünknek, és ők ezt nagyon tudják.
4: Mik a jövőbeni céljaid? Férhez fogsz menni,
3: igen,
4: családot
3: igen.
4: alapítasz.
3: Igen, ez is ott van benne. Illetve most egy nagyon izgalmas időszakot élek, mert még játszok kislányokat is, de már játszok a koromnak megfelelő nőket is, fiatal nőket is, és egészen különböző karakterekben. Tehát,
4: akkor ez nagy szerencse. Hogy
3: igen, és ez most egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy egyelőre ezt élvezem.
4: Na jól van. Hát köszönöm szépen, és a végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
3: Jó.
4: Izgalmas lesz nagyon. Klasszikus vagy modern?
3: Modern.
4: Bátorság vagy túlélés?
3: Bátorság.
4: Szabadság vagy kényelem?
3: Kényelem.
4: Szó vagy tett?
3: Szó.
4: Szív vagy ész?
3: Szív.
4: Igazság vagy béke?
3: Béke.
4: Harag vagy megbocsátás?
3: Megbocsátás.
4: Egyén vagy közösség?
3: Közösség.
4: Sors vagy választás?
3: Választás.
4: Örökség vagy újrakezdés?
3: Újrakezdés.
4: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Alkalmazkodás.
4: Erő vagy sebezhetőség?
3: Sebezhetőség.
4: Igazság vagy béke?
3: Béke.
4: Jelen vagy jövő?
3: Jövő.
4: Győzelem vagy méltóság?
3: Méltóság.
4: Jó fiú vagy rossz fiú?
3: Jó fiú.
4: A Péter jó fiú?
3: Igen.
4: Na jól van akkor. Nagyon szépen köszönöm,
3: én
4: hogy
3: is köszönöm.
4: Itt voltál.

0: faszból nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os áram megtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A miniszterelnökkel és az ellenzéki pártok frakcióvezetőivel egyeztetett a köztársasági elnöki tisztséget ideiglenesen ellátó házelnök Forsthoffer Ágnes. Magyar Péter szerint, aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, az mindent tesz, csak nem a hazáját szolgálja. Az ellenzék szerint valós kormányzati tevékenység helyett továbbra is csak a színház zajlik. A helyzetet Böcskei Balázssal és Pulai Andrással elemezzük. Káros, ha a politikusok azt hiszik, vagy azt sugallják, hogy a vízgazdálkodási és környezeti rendszerek egyik napról a másikra átalakíthatóak, állítja Bardóczy Sándor. Budapest főtájépítésze szerint a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Hozzátette, a szályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. Bardóczy Sándort kérdezzük. Az energiakrízis a vállalkozásokat is érzékenyen érinti. A kormány a nagy fogyasztókat önkorlátozásra szólította fel, ami egyelőre eredményesnek tűnik. Az elmúlt napon a lakosság és a vállalatok összesen 700 megawattnyi áramot spóroltak meg. Kérdés, hogy ez meddig lesz elég? Kerékgyártó Gáborral és Perlusz Lászlóval beszélgetünk. Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaznak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén. Vendégünk Kis Ernő.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát a meleg, az extrém helyzetek, amiket a meleg okoz, meg a kevés víz, nagyjából meghatározza azt, hogy mi a közbeszéd tárgya, miről szól a politika, miről szól a közélet ezekben a napokban, és hát ki ne érteni, amikor olyan hírek vannak, amelyek a hétköznapjainkat borítják és befolyásolják meg a jövőnket, teszik kérdésessé sok szempontból. Böcskei Balázssal és Pulai Andrással fogunk beszélgetni arról, hogy például mit beszélgethetett ezügyben a köztársasági elnök a miniszterelnökkel és a frakcióvezetőkkel. Balázs az ideai intézet stratégiai igazgatója, András pedig a Publikusnak az igazgatója. Szervusztok!
4: Sziasztok! Jó estét!
3: Az önmagában szokatlan talán, hogy a köztársasági elnök, aki most ugye csak ideiglenes és megbízott, ennyire aktívan részt vesz a közélet alakításában, formálásában, vagy legalább a politikát egy kicsikét közele viszi a köztársasági elnöki szerephez?
4: Hát, vagy saját köztársasági elnöki kampányt folytat, ugye ezt se zárjuk ki az egyenletből. Ugye készítettünk egy felmérés még egy pár héttel ezelőtt, amit nyilvánosságra is hoztunk, ugye a második helyen van Bárándi Péter után, nyitott kérdezéses módszerrel vizsgáltuk a köztársasági elnököket, hogy kit szeretnének a magyar köztársasági elnöknek. Nyilván Bárándi Péter nagyon magasan vezet, 21%-kal válaszadóknak mondta be, de Forsthoffer Ágnes 7%-kal stabilan a második helyen van. És én nem tudom kizárni, hogy ezt azt gondolja, hogy itt van feladata ebben a történetben. Mindemellett azt sem tudom kizárni, hogy Magyar Péterrel egyeztetett erről a mai kis esetről.
3: Nem, de ugye a hétvégén volt egy beszéde a Nemzethez, ami ebből a szempontból talán kicsit szintén szokatlan, tehát nem várta meg az újévi köszöntést ahhoz, hogy a néphez forduljon, és hát itt volt ez az aktivitása. Tehát ebből az aspektusból nézve azért ez sokkal több, mint amit az elmúlt időszakban láttunk. És most nem kifejezetten a korábbi köztársaságra elnökre gondolok, Áder János sem volt az a mozgékony fajta.
4: Kétségtelen, de Áder Jánosnak azért a szónoki képességei sem voltak a csúcson, és az ezelőtt tisztában van. Azért azt látjuk, hogy Forsthoffer Ágnes mind írásban, mind ilyen rövid videókban, mind ilyen beszédekben sokkal közérthetőbben, sokkal szimpatikusabban kommunikál a választók számára. Ezt egyébként a vonatkozó kutatásadatok is megerősítik. Én azt gondolom, hogy ő egy új köztársasági elnök szerepet épít fel. Kíváncsi vagyok én is, hogy mi lesz ennek a kifutása. Én nem tudom kizárni, hogy egy pályázás majd akkor, amikor a köztársasági elnök a
3: miniszterelnök már mennyire ez pályázati
4: a miniszterelnök
3: pozíció.
4: A miniszterelnök ígérete szerint ugye szabadon választott lesz, mert úgy értem, hogy a választópolgárok választják.
3: Majd egyszer.
4: Hát nem most. Egy-két év múlva. Hát
3: majd, az ígéretek szerint. Majd egyszer. Balázs, hol töprenget, hol mosolygott, ezt nem biztos, hogy a kedves nézők látták, parancsolj.
5: Hát az országnak nem tesz jót ez a krízis, de szerintem a Tisza univerzumnak annak jót tesz. Mire akarok utalni? Hogy mindenki beletanul abba a szerepbe, amire a felhatalmazást kapta. Tehát a köztársasági elnökként kezd el viselkedni, megtestesíti a nemzetet, jelentsen ez bármit is, de itt szimbolikus és intézményes logika mentén és összehívja a frakcióvezetőket. Látszatólag a Tisza minisztereknek, szóvivőknek, politikusoknak nagyon nagy energiáját fogta le, hogy ők maguk is Magyar Péterhez hasonlóan influencerre léptek elő. Most hirtelen a krízis menedzselése, kezelése, megoldása szempontjából szorosabb viszonyba fognak kerülni a közigazgatással és annak a eljárási oldalával. Tehát ilyen értelemben ez egy ilyen gyors rátanulás a kormányzás tétjére és felelősségére. Tehát én ezt inkább innen fognám meg, és kevésbé, hogy kinek mi a szerepfelfogása, meg ki milyen ambíciója van. Nem hiszem, hogy a köztársasági elnök, az ideális köztársasági elnök azért beszél Tisza univerzumról, mert olyan autonóm szereplőként járna, és egyeztetés nélkül, hogy az András is utal rá, inkább lesznek van egy ilyen dramaturgiája. Ez egészen biztosan így van. Én itt meg is állnék. Ez a válság, ez rosszat tesz nekünk, szenvedünk ettől, de hogy a Tiszának jót tesz, az egészen biztos, ez mert egyszerűen praxisba kerülnek a politikusok.
3: Mert vannak olyan, hát még nem is mondanám, hogy magyarázatok, inkább kérdésfelvetések. És elég sok közéleti szereplőtől lehetett hallani, hogy ez az első olyan megméretése a magyar kormánynak, a Tisza vezetésnek, a Tisza frakciónak, ha úgy tetszik, ahol bizonyítania kell azt, hogy a saját helyén vagy az ország vezetésében képes helytállni. És ez ilyen módon meg egy kockázatos helyzet a Tisza számára. Vajon úgy ítéli-e meg a nép, hogy jól szerepelnek?
4: Hát ugye ez ki fog derülni, mert nyilvánvalóan erről fognak készülni kutatások.
3: Hát ha csak úgy nem.
4: Szinte biztos vagy benne, hogy fognak erről készülni kutatások, de egyelőre nincsenek erről empirikus adataink, de hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy a social media aktivitást tudjuk jelen pillanatban nézni, azok inkább pozitívak ezzel kapcsolatban. És hogy egyetértek egyébként azzal, amit mondtál, és nem feltétlenül zárja ki azt, amit én mondtam, hogy itt beletanulnak az politikusok a szerepekbe. Én sem gondolom azt egyébként, hogy rosszul csinálják. Magyar Péter, amikor minden reggel szól a Nemzethez egy ilyen 2-3 perces videóban, akkor mindig megdicséri az embereket, az emberek szeretik, hogyha meg vannak dicsérve, és ez összességében jól működik, én azt gondolom. Egyébként az emberek végre is hajtják, meg a cégek végre is hajtják a kérését a kormányzatnak. Teszem hozzá, ugye a répa mellé ostort is tesz, ugye, ahogy azt szokás mondani, hiszen született egy kormányhatározat, hogy bármikor bármit a kormányzat lekapcsolat, hogyha éppen úgy ítéli meg összes figyelmeztetés után, meg mindenféle feltételek teljesülésekor, de hogy lehetőségét megadta magának. Szóval, és láthatólag talán kicsit képzavar, de lubiszkol ebben a szerepben Magyar Péter, és jól érzi magát, és én is azt gondolom egyébként, hogy jelen pillanatban jól csinálja, de ugye egy influencer politikusnak mi a jó az, hogyha a figyelem ráirányul.
3: Na jó, de a végén valami teljesítmény is kell. Tehát a figyelem az kevés, a figyelemet a végén az igazolja vissza, hogy azt tudod mondani, hogy és igen, megcsinálták.
4: Megoldotta. És szerintem egy ez az érzet van, hogy legalábbis nem rontották el, hanem is oldották meg, de hát nyilván az majd a végén fog kiderülni, és nem tudjuk, mikor lesz a vége, lehet, hogy egy pár hét múlva, lehet, hogy egy pár hónap múlva, vagy akár 4 év múlva a következő választásokkor is ez még futhat. Egyébként azt gondolom, hogy különböző stációkban, de ezek lesznek az etapok, amikor a választók dönteni és értékelni fognak.
5: Nagyon kell közleményt konstruálni ahhoz, hogy ebből az jöjjön ki a nap végére, hogy a Tisza kormánynak felelőssége van ebben a válságnak a kezelésében.
3: Mostanában nem hallgattál fideszes politikusokat.
5: És ezért tettem, de azt hiszem, hogy hallani, valóban nem hallgattam, de nem kell hallgatnom azt, hogy tudjam, hogy mit mondanak, és ezért tettem bele a nagyon szót. Tehát, hogy ebből nagyon nem látom, hogy ki fog gurulni az, hogy egy 3 hónapos kormány egy egyébként rendszer szintű, az adott kormányzás jellegén túlmutató problémával, hogy hogyan fog megküzdeni pró vagy kontra, az nehéz meg itt. Azt, hogy állampolgárok azt gondolnák, hogy ebben kudarc lesz. Ha már itt ugye mai napon vagyunk, és egy szociológus és egy politológus végzettségű vendég van, akkor emlékezzük meg Szelényiváról, és az ő munkássága azért is kapcsolódik ide, mert az lesz az igazi mérce majd a politika számára, hogy ezekkel a jól, most már kézzel fogható, hát megfőlünk, vizet. Nincs víz, meg egyéb más esetek vannak. Ezzel a rendszer szintű kérdésekből a politika milyen cselekvési terveket volna. Tehát, hogy ez egy olyan kormány lesz-e, aki úgy menedzseli a problémákat, hogy jövő ilyenkor ugyanezt a beszélgetést folytatjuk, és akkor annak az a tétje, hogy ez bele fog-e folyni a közönkutatásra.
3: Amellett a legtöbb ügy, amit módosításként ezen a folyamaton egy kormány el tud végezni, az nem egy éves távlatú. Tehát éppen a következő vendégünk Bardossy Sándor írta egy Facebook posztjában, hogy az a helyzet, hogy egy kormány az előző kormány által előkészített ügyeket tudja a következő években megvalósítani.
5: Ez így van, de ennek a mondatnak a szavatosság ideje a válság lezárultáig tart, és onnantól kezdve ez egyszerűen már elvárássá válik az emberek részéről. Tehát ezt a, és így jön ide a Szelényi Iván munkássága, ezt a válságot nagyon különböző féleképpen szenvedik el különböző társadalmi csoportok. Tehát, hogy egyszerűen látszik, hogy az erőforrásokhoz, az ezzel való megküzdés az nagyon egyenlőtlen a magyar társadalomba, és én arra leszek kíváncsi, hogy ezt hogyan látja majd a Tisza kormány. Tehát ez nem egyszerűen egy zöld politikai kérdés, ez egyszerűen egy szociálpolitikai, vagy egy társadalompolitikai kérdés, hogy mit kezdek ezzel az energia hiánnyal, krízissel, és szerintem ez ma még nem tétje a politikának, viszont jövő ilyenkor, amikor újra ezek a krízisek, reméljük, hogy talán kevésbé, de éleződnek, akkor már igaz lesz az a mondat, hogy ciklusokat kell várni adott esetben, de mi a cselekvési terv? Lesz olyan pont, amire azt mondjuk, hogy na, ezt ilyenkor bejelentésre került tavaly egy éve.
3: Egy mondatot engedjetek meg Szelényi Iván kapcsán, mert ugye emlegeted, de legyen teljes a kép, hogyha valaki nem követte, hogy most hunyt el a magyar szociológia egyik legnagyobb hírű alakja. Emlékét megőrizzük mi is, és akkor tényleg szó.
4: Abszolút, én nagyon sokat tanultam tőle, mind az írásaiban, mind a személyes találkozásaink során, ami sajnos kevés volt. Visszatérve arra, vagy folytatva inkább leginkább azt, amit mondtál, szerintem ami feladata és felelőssége van most a Tiszának és a miniszterelnöknek, de mondjuk talán kevéssé látszik, az az, hogy ezen krízis helyzetben lesz a legkönnyebb előkészíteni azokat a rendszer szintű és egyébként potenciálisan drága változásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek egy-két ciklus után megoldódjanak, vagy legalábbis sokkal jobb helyzetet állítsanak elő. Mert ilyenkor az emberek nyitottabbak arra, hogy bizonyos helyzetekben valamiféle áldozatot kell hozni, esetleg le kell mondani azért valamiről, hogy mondjuk tározók épüljenek, vagy mondjuk nem tudom, vízművek épüljenek, vagy bármi olyan, és nem vagyok a terület szakértője, fejlesztések elkerülése véget, de nyilvánvalóan ezek a döntések, meg ezek a lépések egy része legalábbis azért nem hozódott meg, mert nagyon drága, nagyon hosszú kivitelezési ideje, és a politikai haszonszerzés logikája alapján nem fér.
3: Van itt rögtön egy kérdés, ami politikai is lesz nagyon súlyosan. Paks 2, ami most olyan módon kerül ki az asztalra, hogy erre valamit azonnal mondania kell a kormánynak. Legyen, ne legyen, és ha legyen, akkor hogyan legyen, látva a Paks 1 körüli anomáliákat. Tudva azt, hogy egyébként egy másik technológia, tehát ez már egy sokkal korszerűbb és másképp felépülő rendszer lenne.
4: Ez abszolút így van. Nyilvánvalóan van egy kis laufja a kormányzatnak, hiszen ilyen pontban az építés fel van függesztve egy Európai Uniós Bírósági döntés alapján, és csak ilyen állag megóvó munkákat tudnak végezni, erre sok mindent rá lehet fogni természetesen. De ez is pontosan ennek a része, ez is a 20 éves, 100 éves megtörülési idejű, de most befektetést igénylő feladatoknak az egyike, ahol bizony azokat a magvakat el kell hinteni, és azokat a magvakat termőre kell fordítani a választók fejében, a választóknak a szívében és a lelkében, hogy bizony, drága választóim, 10 évet várni kell, de addig dolgozni.
3: Most minden esetre a Fidesz frakcióvezetője Bóka úr azt mondta a mai egyeztetés után, hogy ez változatlanul csak egy filmszínház és semmi más. Egyúttal azt is hozzátette, hogy a köztársasági elnök pedig lenne semmi más, mint illegális lakásfoglaló.
5: Hát úgy tűnik, hogy ezek a mondatok kijöttek, meg ezek a, hogy is mondja, politikának ilyenfajta leegyszerűsítés, mint a Fidesz kommunikációban, ott még azért megszóltunk az elmúlt 16 évben, ott még azért vannak tartalékok. Szóval, hogy van ennek jelentősége, vagy nincsen? Tehát egy olyan ellenzék, amit most nagyon leegyszerűsítem a jelenlegi pártpreferenciákat, hogy 70-20 a pártpreferenciának az aránya. Tehát ott azon a ponton, mondjuk a biztos szavazónak, aminek most kevésbé van jelentősége, de most csak érzékeltetni akarom itt a különbségeket. Ott van egy jelentőség, hogy Bóka Jánosnak mi jön ki a politikai ChatGPT-jéből egy ilyen helyzetre reagálva. Szerintem kevéssé. Szóval vannak olyan
3: ezzel is írod egyúttal a Fideszt,
5: mint itt és most ebben a pillanatban nincs okom arra, hogy ne írjam le ezt a politikai entitást, és hiszen ebben a helyzetben egyszerűen a Fidesz nem tud olyat mondani helyzetéből adódóan, ami egyszerűen azt mondhatnánk, hogy tudna ütni, hogy legitimitása lenne, hogy valamilyen morális töbletet adna a Fidesznek. Egy morális szertefoszlás állapotában lévő politikai közösség nek, hogy mi a közpolitikai, szakpolitikai, meg kormányzati kritikája, nincs jelentősége. Volt ma egy másik hír, hogy Budai Gyula lemondott ugye a parlamenti képviselő. Én ide jutottam el a címbe. Tehát, hogy ez mitől hír? Azt is tudtuk, azt se tudtuk, hogy az.
3: Mert egy országgyűlési képviselő lemondása mindig hír. Függetlenül attól,
5: attól függ, hogy melyik párt. Hogyha ez a Fideszben történik, mert ez a sajátos, hogy milyen ellenmondásos lett a magyar politika. Hogyha ez a Fideszben történik, az már nem hír.
3: Viszont most, hogy így hallgatlak téged, az jutott eszembe, hogy közben meg a Fidesznek, és ne értsék félre, mert nem azt akarom mondani, hogy örülnek ennek a helyzetnek, bár ilyen mondatok is voltak, de most mindegy. Jót tesz, hogy most ez a szörnyű helyzet kialakult klímaügyben, vízügyben, áramügyben, mert idáig miről szólt az elmúlt három hónap? Kit visznek el végre vezetőszáron, kit vádolhatnak meg a hatóságok, ki mennyit lopott, hol keressük a pénzeket? Ez most nem téma napok óta, egész más témáink vannak. Lehet, hogy fontosabbak, és lehet, hogy ez most félre lett tolva egy kicsikét.
4: Az, hogy a Fidesznek ez jót tesz, azért ilyen messzire nem menni. Én azért azt gondolom, hogy a Fidesz relatív csövörből vederbe esett ebben a történetben, hiszen az ő saját 16 évvel kell elszámolni, ami alatt lehetett volna érdemi előrelépéseket elérni ebben a munkában. Még egy ilyen vízgazdálkodás, és ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként szerintem az fontos észrevenni, hogy jelen pillanatban Magyarországon elsősorban vízkrízis van, és a vízkrízisre én rakódik rá egy energiakrízis.
3: Sőt, hát össze is függ, ugye, Paks.
4: Nyilvánvalóan, hogy ha az energia rendszerünk hibátlan lenne, akkor ez persze nem lenne, akkor tehát természetesen energiakrízis is van, de azt a típusú, ezt a nagyságrendű krízist, ami kialakult az országban, azt a vízkrízis okozza elsősorban, és annak a következménye, rárakódása az energiakrízis. Tehát még egy ilyen komoly, bonyolult helyzetben is lehet 16 év alatt a vízügyben érdemes erőlépéseket tenni. Nem szeretnék az elmúlt 16 év előtti elmúlt 8 évet visszahozni, de ott volt egy vásárhelyi terv nevű történet, ami a Tiszának a megregulázása, és ugye ott mindenféle tározóképítés.
3: A folyónak, csak úgy mondom.
4: Bocsánat, igen. Sok ér,
5: más tétje van.
4: De 16 év előtti 8 évben az még talán akkor még nem volt Tisza, bár lehet, hogy sokak szerint már. Soknak már lelkében már akkor is volt. Tehát, hogy a Tisza folyónak a megregulázásáról szólt, és mindenféle árvízi tározókat meg egyebeket építettek, amit aztán egyébként az utána következő Fidesz kormány felhagyott ezt a munkát. Azóta Tiszán nem volt árvíz, pont a másik vége a probléma, hogy nincs elég víz, de ha lennének olyan tározókkal megyek, ilyen puffertározóként szolgálnának, akkor lehet, hogy még a Tiszának a vízhozamára.
3: Ugye azt mondják a szakemberek, és hát iszonyatosan nem értek én ehhez, csak hallgatom őket, hogy az árvízi tározó, meg a nem árvízi tározó, azt két teljesen különböző műfaj, az egyik a másikat nem tudja kiváltani.
4: Ehhez én se értek, csak azt mondom, hogy sok éve...
3: Beszéljünk ilyen dolgokról, amik az egyik is
4: se. Azt mondom, hogy sok éve ezelőtt elkezdett egy szisztematikus munka, amit a Fidesz leállított, és aztán nem csinált semmit.
3: Hogy... Igen. Nem csinált semmit, az alig, ha megkérdőjelezheti a vízügyeseket,
4: hogy Lázár János személyesen mondta el, hogy itt ebben nekünk felelősségünk van. Ugye felszínre került a neten egy videó, egy évvel ezelőtt készült, azt hiszem bizottsági beszámolón készült videó, ahol saját szájával elmondja, hogy mi ezen a területen nem csináltunk semmit. És hát ennek a levét isszuk meg most, és nem az elmúlt egy évben nem csináltak semmit, az elmúlt 16 évben nem csináltak semmit. Ez az igazán probléma ebben a kérdésben.
3: Köszönöm, hogy eljöttetek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Káros, ha a politikusok azt hiszik, vagy azt sugallják, hogy a vízgazdálkodási és környezeti rendszerek egyik napról a másikra átalakíthatóak, állítja Bardóczy Sándor. Budapest főtájépítésze szerint a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Hozzátette, aszályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. Bardóczy Sándort kérdezzük.
2: Szurok András szerkesztő kollégám, itt az előzetesben a lényeget el is mondta, úgyhogy köszönöm szépen tulajdonképpen. De örülök, hogy itt van Budapest főtájépítésze, Bardóczy Sándor. Igen, itt a lényeg egy része már nyilván elhangzott, hogy félreértésre adott alkalmat sokak számára az, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ne locsoljunk. Igen, hát most ne locsoljunk nyakra főre eszetlenül. De a célzottan viszont változatlanul kell, erre meg ön hívja fel a figyelmet.
3: Igen, hát született egy elég szerencsétlen kormányhivatali kommunikáció, ami előhozott egy ilyen háttér anyagot, ami elsősorban arról szól, hogy mit kell csinálni olyan helyzetben, amikor nincs víz. Csak az a helyzet, hogy Budapesten van víz. Tehát nem csak az öntözésre, hanem rendesen az ivóvízellátás is normálisan működik.
2: Ugye ez azért is van, mert ez egy túlméretezett rendszer a mai lélekszámhoz képest. Ez hajdanában úgy készült, hogy Budapest majd egyre nagyobb lesz.
3: Így van.
2: Közben nem annyi.
3: Ez a 80-as években kiépült rendszer kb. Azt feltételezte, hogy már a 2,5 millióan leszünk, és nagyjából úgy használjuk a vizet, ahogy a 80-as években, tehát nagyon pazarló módon az zuhanyzókon, meg a csaptelepeken nem lesznek ilyen szűrők, stb. És ehhez képest vagyunk 1,6 vagy 7 millióan a városban.
2: És már nem vagyunk annyira pazarlók?
3: Azért nem vagyunk annyira pazarlók, mert rengeteg technikai eszköz áll rendelkezésre, hogy kevésbé legyünk. Tehát például a mosogatógépek azok sokkal kevesebb vizet pazarolnak, mint a mosogatás és társai. És valójában ez teremti meg Budapestnek azt a lehetőséget, hogy éljen azzal, hogy a zöld infrastruktúráját azt ne hagyja veszni. Ugyanis, hogyha nem öntöznénk továbbra ezeket a zöld felületeket, akkor 30-40-50 évnek a munkáját dobnánk ki egy-két hét miatt. Miközben ugye ezek a zöld felületek azok valójában nem esztétikai kérdések, hanem ezek olyan légkondicionáló berendezések, a város legnagyobb természetes légkondicionáló berendezése, ami vízzel működik. Tehát mi vizet táplálunk be azért, hogy elpárologtassa és megszüntesse a hősziget jelenséget, és mondjuk kevesebbet kelljen használni a klímát.
2: Hát látva a budapesti hőmérsékleteket, van még mit csinálnunk azért, hogy ez még jobban működjön.
3: Igen, sajnos az van, hogy a belváros ugye történetileg nagyon sűrűn beépült, és ezért nagyon alacsony a zöld felületi arány, minél kijebb megyünk, annál nagyobb, ugye ennek a városnak még mindig a 65%-a zöld felületek borítják, ezt nagyon sokan el szokták felejteni. 5000 hektárnyi erdőnk van például. Úgyhogy tulajdonképpen ezeknek a felületeknek a fenntartása az létérdekünk, és már csak azért is, mert ugye a Spanyolországban például úgy szokták meghatározni, hogy mikor van tűzveszély, hogyha 30 foknál magasabb a hőmérséklet, aszály van, ebből már kettő teljesült, és 30 km/h nagyobb szél fúj. Hogyha ez a három paraméter van, akkor valahol óriási tüzek lesznek, és ennek a határán vagyunk sajnos, úgyhogy már csak ezért is öntöznünk kell.
2: Mi az, amit mindenképp, és mi az, amit most ebben a helyzetben semmiképpen ne locsoljunk?
3: Hát ugye a víz oldalon az van, hogy tulajdonképpen nagyon sok vízünk van, viszont elektromos áram oldalon, tehát hálózati oldalon van ennek létjogosultsága, hogy kevesebbet locsoljunk, mert hogy ezek a kutak, ezek árammal működnek, és valójában, hogyha elkezdünk kevesebbet locsolni, akkor a gyepet lehet legelőször elengedni, mert hogy ugye mindenki a szép zöld gyepet, illetve az angol pázsitot...
2: Még film is készült róla, az a szép angol, zöld
3: így
2: gyep.
3: Van, az angol pázsitot preferálja, ugyanakkor hát a magyar klíma az egyre inkább hasonlít ezekre a száraz gyepekre. Tehát tulajdonképpen arra kell berendezkednünk, hogy sokkal inkább ilyen felületeket fogunk látni, akár a közparkokban is.
2: Azokat szoktuk kiégetnek látni.
3: Így van, de eközben meg ez a kiégett gyep azért nagyon hatékonyan takarja a talajt, és adott esetben, ha van pára vagy harmat, az, a harmatot az csapdába fogja, és átnedvesíti egy kicsit a talajt, és legalább a talajnak a felső rétegét, a mikrobiom rétegét védi a kiszáradástól.
2: Viszont amit locsoljunk, a fiatal fák, az évelő növények, a rózsafélék, meg az ilyesmik?
3: Ebben a sorrendben, tehát a fiatal fák az első 5 évben nagyon érzékenyek arra a begyökeresedés pillanatáig, hogy őket életben kell tartanunk, és hát ők a jövő árnyékai. Tehát őket egyáltalán nem hagyhatjuk. Aztán természetesen a gyepeket is kell valamennyire locsolni, de nem azért, hogy szép zöldek legyenek, hanem pont azért, hogy a talajnak a felső rétegét megóvjuk a teljes kiszáradástól. És hát a cserjék, az évelők szintén ennek a nagy légkondicionáló berendezésnek a részei.
2: Olvasom a Facebook bejegyzéseit, ajánlom a kedves nézőknek is, mert sokat lehet belőle tanulni.
3: Köszönöm.
2: Úgyhogy köszönöm. Például ugye a rengeteg tévhittel kapcsolatban sok mindent megfogalmazott az elmúlt napokban, a vízlépcső építés elhalasztásának bűnétől kezdve a mostani pótlás reményéig mindenféle van ott. És ezügyben például egy elég karcos véleménye van a butaságok terjesztéséről és arról, hogy ezek miért butaságok. Mondd erről a vízlépcső kérdésről pár mondatot nekünk?
3: Hát ugye az elkezd megint elharapózni az a tény, hogy hát úgy kell kezelni ezt a vízhiányos helyzetet, hogy vízlépcsőket építünk. Ugye Magyarországon a Duna az egy síkvidéki szakaszban van, tehát itt nagyjából ilyen 7-8 métert esik 100 kilométeren a folyó. Míg mondjuk egy hegyvidéki szakaszon, például Ausztriában, ott 42 métert. És ráadásul ott hegyek között megy, tehát nem kell mellé gátakat építeni. Itt gyakorlatilag a járulékos költségei jelentenék ennek a vízlépcső építésnek azt a bődületes mennyiségű pénzt, forrást, előkészítést, ami ugye amikor a Dunai kormány biztos még létezett, akkor egy nemzetközi közgazdász csapat számolta ki, hogy a 77-es közös egyezményes terv, a Gabcsikovo-Nagymarosi terv az összes járulékos költségéből 200 éves megtérülést jelentett volna. Tehát a vízmegtartásban vagy a vízszintemelésben nem feltétlenül vízlépcsőkben lehet csak gondolkodni. Természetesen kéne emelni a folyóknak a vízszintjén, ezek mindenféle szabályozó művekkel, szűkítő művekkel is elérhetőek. Kéne rehabilitálni a folyók menti lefűződött mellékágakat, hogy sokkal nagyobb víztestek legyenek. És tájhasználat változásokra is szükség lehetne, mert hogy ugye korábban, amíg volt belvíz, ezek rendszeresen a folyó menti ilyen mélyfekvésű, félig szikes területeken voltak, amik egyébként is gazdaságtalanul megművelhetők. Ezeket a 50-es években a magyar mezőgazdaság nagy büszkén meliorálta.
2: A Hanság lecsapolását.
3: Lecsapolta, elvezette a vizeket. Aztán most csodálkozunk, hogy porzik a határ, és nincsenek belvizek. tulajdonképpen ezekkel az ökológiai kiegyenlítő felületekkel a mezoklímát tudnánk szabályozni, és hogyha ezek léteznének, akkor például sokkal több esőfelhő keletkezne Magyarország területén. Ugye az Alföldön nem a leállított jégerrendszer miatt nincsen eső, hanem azért, mert ezek az ökológiai kiegyenlítő felületek eltűntek, és a mezőgazdasági támogatási rendszer az úgy néz ki, hogy egyszer támogatja a gazdákat a belvíz kár miatt, egyszer meg támogatja a gazdákat azért, mert az aszály elvitte a termést. Holott támogathatná például azt is, hogy bizonyos ilyen típusú területeket fölhagyjanak, és azt támogassák, hogy tájhasználatváltozás alakuljon ki. Ez nem feltétlenül csak természetvédelmi területeket jelent.
2: Van ezek között, amit mondott, olyan, ami elég gyorsan elérhető, például ez az utóbbi, de akár mondjuk egy mederszűkítés a Dunában.
3: Ez sem gyors dolog. Tehát, hogy mit nevezünk gyorsnak, ugye egy tájépítés 50 évben gondolkodik. Tehát
2: mondjuk de nem 50 évig szűkíti a medvét.
3: Igen, de 25 év alatt ilyet meg lehet csinálni például egy ilyen mederszűkítő művet, sőt lehet, hogy 7 év alatt is. De én projekteket vezénylek most is, én azt látom, hogy a legkisebb ilyen intervallum a 7 év, mert hogy a tervezés, engedélyeztetés, környezeti hatásvizsgálatok, tulajdonosi hozzájárulások, ezek mind-mind viszik az időt, és ebben tényleg az a csapda helyzet, hogy a politikusok azok 4 évben tudnak gondolkodni.
2: Én idéztem ma már önt az előző igen, beszélgetésben, hallottam. Hogy hát azt tudja megcsinálni egy kormány, mint az előző előkészített. Igen. Ugye itt egy furcsa helyzet van, hogy az előző 16 évben lényegében bár voltak változások a kormánytagok között, de ugyanaz a kormány volt, tehát akár lett volna erre idő. Most van, ami elő van készítve?
3: Hát ugye az előző beszélgetésben szóba került például a vásárhelyi terv, ugye annak vannak előkészített tervei, és bizonyos víztározók meg is épültek. Ugye az történik ezeknél a víztározóknál, hogy ezek szükségvíztározóként épültek ki, tehát például nem vásárolták meg, vagy nem kompenzálták azokat a gazdákat, akiknek a területén ezek megépültek. Viszont hogyha jön egy következő mondjuk őszi árvíz, ami nem biztos, hogy nem lesz, mert hogy a Mediterránban rendkívül sok víztartalmú levegő kering, és ez előbb-utóbb le fog csapódni az Alpokba, vagy a Kárpátokba. Tehát, hogyha jön egy nagy árvíz, akkor ezt meg lehetne fogni, és egész évben lehetne tározni ezekben, csak ugye ez nincs kifizetve. És ugye ezeket a tárgyalásokat azért le kellene folytatni azokkal a tulajdonosokkal, hogy innentől kezdve ez mondjuk vízes élőhely lesz,
2: jó,
3: és nem
2: feltétlenül van már valami
3: számítom.
2: Hozzá. Igen, világos. Hát az új kormánynak azért most akad bőségesen dolga, de szerintem Budapesten is van dolog.
3: Az biztos.
2: Köszönöm, hogy itt volt Budapest fő tájépítésze, Parnóczy Sándor volt a vendégünk.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az energiakrízis a vállalkozásokat is érzékenyen érinti. A kormány a nagy fogyasztókat önkorlátozásra szólította fel, ami egyelőre eredményesnek tűnik. Az elmúlt napon a lakosság és a vállalatok összesen 700 megawattnyi áramot spóroltak meg. Kérdés, hogy ez meddig lesz elég? Kerékgyártó Gáborral és Perlusz Lászlóval beszélgetünk.
2: Előbbi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdásza. Jó estét kívánok! Jó estét. Utóbbi pedig Perlusz úr, a VOSZ főtitkára. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És nekem van egy friss hírem, Magyar Péter pár perccel ezelőtt közölte, hogy jól állunk áramfogyasztásban. 500 megawattal kevesebbet fogyaszt ma Magyarország, mint amennyit terveztek a szakemberek a mai fogyasztásra így estére, úgyhogy biztonságban van az áramellátása az országnak jelen pillanatban. Ez volt a ma esti jó hírünk. És akkor nézzük, hogy távlatosan mivel állunk szemben. Kezdjük azzal talán, hogy hogy látják a Kereskedelmi és Iparkamarában, mekkora bajt okoz ez a mostani helyzet a gazdálkodó szervezeteknek?
4: Hát ugye még nagyon az elején vagyunk, tehát hogy adatokból még nem tudunk dolgozni, tehát itt inkább ilyen megérzések, vagy még ilyen mikrojelek, gyengéjelek vannak a gazdaságban. Ugye egyelőre jelentős nagy ipari leállások nincsenek. Tehát a visszajelzések alapján egyelőre inkább a kereskedelem az, aki önkorlátozásokat tudott maguktól bevezetni. Ugye a kereskedelemben bizonyos hűtés megoldásokat úgy meg lehet oldani, hogy ugye a minőség és a fogyasztói élmény jelentősen ne csökkenjen. Ugye az
2: igen,
4: ipar az...
2: hallottunk olyat, hogy 24-25 fokról 27
4: például,
2: akint 30-80 ugyanolyan jól fog esni az a 27 is.
4: Abszolút, vagy például mondjuk, nem biztos, hogy ez a legbölcsebb, de mondjuk az egyik áruház ugye a hűtött üdítőket most nem hűti. Nem tudom, kereskedelmi szemmel lehet, hogy ez nem a legjobb döntés, de hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb áramot fogyasszanak, tehát ilyen szempontból pedig egy felelős döntés.
2: Hosszú időszakra is fel kell készülnünk ebben a krízisben. Ugye itt az alapvetés az az, hogy a paksi atomerőmű mikor tud elindulni, hogyha a Duna árhullámot mutat, de hát ennek nyoma nincsen, mert hogy nincs csapadék Közép-Európában, meg az Alpokban sem. Tehát lehet, hogy ez sok-sok hétig eltart ez a mostani időszak, amikor figyelnünk kell. Erre hogyan tud felkészülni egy KFT vezetője? Mit tud ezzel a helyzettel most kezdeni? Előre nyilván nem készült, de most látja, hogy hetekig így leszünk.
3: Igen, nekünk is megerősítem, valóban még az elején vagyunk, tehát ez még most jött, ugye lehet mondani, hogy derültékből villámcsapás, de azért lehetett ezt sejteni, hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen krízis. De a vállalkozói közösségünk azt mondta, hogy ezt fogjuk össze, és próbáljunk indítani egy programot ezzel, tehát menjünk elébe ennek, pont amit a szerkesztő úr mond, hogy ez sokáig fog tartani, és akkor ez a energia összefogás program. Ugye ez nálunk több részből áll, ezt pont ma tettük közzé egyébként a honlapunkon. Ez nem csak egy felhívás, az első tapasztalatok, tippek vannak, hogy hogyan lehet optimalizálni az energia felhasználást, hanem az eddigi VOSZ programokra építve, gondolok itt például egy energiaszámla auditra, közös energiabeszerzésekre, erre építve egy olyan programot akarunk elindítani, amely valóban, ahogy ön is mondja, középtávon, hosszú távon egy átállással, egy más szemléletmód meghonosításával a gazdaságnak is jót tesz, meg a vállalkozóknak.
2: Ha megfordítjuk ezt az egészet, és azt nézzük, hogy mit profitálhatunk abból a helyzetből, ami így most szembe jött velünk, és hát megüt mindannyiunkat. Mert azt gondoltuk, hogy igen, hát van egy problémája a Föld nevű bolygónak, de hát majd egyszer, és mi különben is ezt úgy is megússzuk. De nem a Föld nevű bolygónak van problémája, hanem mi okozzuk azt a helyzetet, amiben vagyunk. Mit lehet ebből tanulni? És mi az, amit a gazdaság tud tanulni?
4: Ugye mi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tagjai vagyunk az Eurochambernek, ugye az Európai Kamarák Szövetségének, és az osztrák és a német kamara az erős példaképünk itt Magyarországon, és például mindez az Eurochambernél, mind az osztrák-német kamaránál vizsgáljuk, hogy milyen folyamatok vannak, és ott nem az asszály, vagy nem a bármilyen válság esetén, hanem ott a kamarák napi működésében benne van, hogy a vállalkozásoknak a vízhasználat, az energiahasználat tudatosságát fejleszék, hiszen ha most ugye egy válságról beszélünk, de amúgy ezek költségtényezők. Tehát, hogy például, hogyha az energiánál megtakarítási ilyen jó gyakorlatokat el tudunk terjeszteni, akkor az lehet, hogy csak 1-3-5%-nyi mondjuk költségmegtakarítást tud okozni, de a versenyképességben bizony ennek is szerepe van. Tehát, hogy ahogy a Covid-nál is, meg korábban is ugye a magyar gazdaság ugye sérült, és voltak problémák, viszont például a Covid-nál elterjedt ezek a videokonferenciák, amit azóta is használunk, és például a különböző konferenciák, különböző megbeszéléseknél, ugye azóta is ez egy költségspóroló tényező, hogy amit Covid előtt mindig élőbe tartottunk, mondjuk most a felét azt mondjuk már vagy hibrid, vagy videómódon tartjuk meg, és ez egy költségtéri megtakarítás,
2: ami maradt velünk. Számos cég át is állt most gyorsan a home office-ra, nyilván ott is a kapcsolattartás így
4: megy majd. Abszolút, tehát hogy én ezt mondom, hogy kettős, tehát probléma van, segíteni kell a vállalkozásokat, és fontos, hogy minél jobban jöjjön ki a gazdaság a problémából, viszont közben mondom, hát az energia és például a vízhasználat egy olyan dolog, amit mindennapokban is be kell épülni, hogy nagyobb felelősséggel és minél takarékosabban használjunk.
2: A VOSZ szervezeténél ez az összefogás, ez hogyan jön létre a gyakorlatban?
3: Mi úgy látjuk, hogy ebből a válságból esélyt lehet kovácsolni, ahogy ön is mondta, vagy ahogy te is mondtad. Tehát valóban a vállalati érdek, hogy optimalizálja az energia felhasználását, hogy végezzen egy energiaauditot, a számláit nézze át egy szakember, szűrje ki azok a fölösleges költéseket, vagy túl használt energiákat, amiket kell, hogy akkor használja az energiát, amikor holt időszak van. Ezek nem csak rövid távú, ez rövid távon is energia megtakarítást okoznak, de hosszú távon is ez az átállás, ez a versenyképességet javítja. És egyszerre pedig a gazdaságnak is, hát hogyha azért most hallottuk, hogy néhány száz vállalat, nagyobb vállalatok már önkéntesen korlátozták az energiafelhasználásokat, de hogyha ezt mondjuk néhány százezer hazai KKV teszi meg, akkor én azt gondolom, hogy a KKV-k azok nem elszenvedői lesznek, hanem megoldói az energiaválságnak.
2: Milyen furcsa, nekik is érdekük lett volna eddig is.
3: Igen,
2: csak nem voltak rászorítva, nem jött szembe a gond.
3: Így van, de és a digitalizáció nem. Mindenki mondta, KKV-k, kisvállalkozók, digitalizálni kell, mindenki elmondta okosan, persze eszköz kevesen adtak. Hogy digitalizál, ők is mondták, persze digitalizálunk, és akkor, ahogy szerkesztő is mondta, majd egyszer hozzám is eljön. Most viszont itt kopogtat, és ezt ki kell használni, ezt az esélyt. Most tehát ez az energia összefogás, ez úgy néz ki nálunk, hogy nem csak egy felhívás van, hanem közé tettünk egy kérdőívet. Erre ma már rá lehet kattintani, ki lehet tölteni. És ebből azt látjuk, azt fogjuk kimérni, hogy amire mi gondoltunk, vagy ami szakértőink gondoltak, az valóban mennyire használják a vállalkozások, vagy van-e esetleg valami más, amennyit használnak. És azt is arra is rákérdezünk, hogy hány kilowattot tud megtakarítani. És vagy van-e esetleg valami más, amennyit használnak, és azt is rá

0: Most pedig azt mondjuk, hogy egy 80 ezer forintos piaci értékű auditot, azt ingyenesen elvégzünk mindenkinek, aki kitölti a kérdőívünket. Ez közös érdekünk. És akkor ő fog kapni a kezébe egy auditot, meglátja, hogy hol tud ingyenesen, még egyszer mondom, és önkéntesen csatlakozni, mi pedig, hogyha kitölti a kérdőívet, akkor kapunk egy ilyen energia összefogás barométert, és egy tudjuk mondani, hogy hány megawatt hétről hétre a megtakarítás. Ez a gondolat.
1: Az MKIK viszont a kormányhoz is fordult javaslatokat téve. Az egyik például ezek közül az, hogy itt most lesz majd egy előrehozott augusztus 20-i munkanap jövő szombaton? Hogy van ez most? Igen. És hogy azt toljuk el egy békésebb időszakra, amikor kevésbé van kitéve az ország mindenféle energiaguzmiknak. Erre például kaptak valami választ?
2: Ugye mi is még, ugye ezt nem olyan régen tettük a javaslatot, és ugye az a visszajelzés, hogy megvizsgálják, hiszen itt azért a gazdaságban ugye a tervezhetőség nagyon fontos. Tehát, hogy ilyenkor mindig az ember, amikor javaslatot tesz, nehéz ezek között ugye választani. Egyik oldalról ugye most ez be van tervezve, az ipari kapacitások, a munkaerő ugye hozzá van rendelve már ehhez az átütemezett szombathoz. Tehát ez az ellen szól, hogy, hogy megváltoztassák.
1: Igen, ez ráadásul most szombat.
2: Igen, tehát ez nem sokára van, igen. De másik oldalról viszont meg pont az, hogy a legnagyobb melegekre esik bele, és hát akkor látszik, hogy miközben most azért mindenki home office, átállás, mindenféle problémával küzd, lehet, hogy, tehát, hogy szó mellette ér, itt ugye a kormánynak a több információja van, mint nekünk kamarának, náluk a döntés.
1: Amiket viszont javasolnak, a fokozatosság elve a beavatkozások szintjén, az önkéntes piaci alapú fogyasztás csökkentés alkalmazása, ugye Perluszul is erről beszélt a cégek kapcsán, maguk lépjenek és ne várják meg, hogy a kormány vagy bármely hatóság hatalmi szóval tegye ezt meg. A kötelező korlátozás, hogy az csak a végső eszköz legyen, hogy a szabályokat előre lehessen ismerni, hát már amennyire ebben a felfokozott sebességben, ahogy most itt zajlanak a dolgok, előre lehet tudni bármit. Meg hogy legyen valamilyen kompenzáció, és akkor én itt meg is állnék. Mert hogy itt még nagyon nem tartunk. Valószínűleg időben szólnak, hogy itt egy csomó vállalkozás azért gondokkal fog küzdeni.
2: Hát bizony, ahogy a jó hírt kezdte, ugye, hogy felelősen gondolkoznak az emberek, és jelentős ugye a megtakarítás, de előbb-utóbb ugye olyan megtakarítások lesznek, amik bizony a bevételi oldalon is megjelennek. Tehát akkor onnantól kezdve már, és ugye azért nem áll olyan jól a vállalkozói szféra, tehát itt a ugye 2000 márciusban, ahogy elindult a Covid, ugye az elmúlt 6 évben itt azért elég komoly hullámokat kellett a kisvállalkozói szférának átélnie. Ugye azért jelentősen a megtakarításaik, az egész befektetési környezetük ugye nem a legjobb állapotban van, és ugye ha most felelősen reagálnak a kormánynak a kéréseire, akkor bizony meg kell vizsgálni, hogy hol van a vállalkozói felelősségnek az a határa, ameddig még ő, mint vállalkozó saját forrásból, vagy akár, hogyha költséget csökkent, még forrásba se kerül, de valószínűleg ezek a tartalékok elfogynak, és onnantól kezdve viszont már meg kell vizsgálni, hogyha valaki ugye például a délutáni órákban, hogyha le kell állni, vagy valami ilyesmi van, az bizony már komoly kiesést okozhat.
1: Valaki felvetette azt a közösségi médiában, hogy miért nem térnek át az erre alkalmas vállalkozások az éjszakai munkavégzésre, mondván, hogy akkor kisebb az áramterhelés, sőt, még a vízügyben is jobban tudunk gazdálkodni, és hogy nyilván valami kompenzációt kapnának ehhez a munkavállalók, nyilván akkor itt jön az, hogy talán az államtól. Ehhez például mit szól ez a gondolathoz?
0: Hát a kérdőjéves felmérésünk erre is kiterjedt, tehát remélem, hogy erre jelezni fogják azok a vállalkozások, hogy áttértek, például...
1: Mondjuk az irodai munkavégzésnél ez elég érdekes, de senkit nem lehet elérni közben.
2: Meg csak nem lesz általános.
0: Nálunk a VOSZ-ba is bevezettük, hogy én is mondtam saját magam, hogy 6-tól 9-ig nagyon szívesen benn vagyok, hogyha kell valamit aláírni. Egyébként nyilván mindenki home office-ban működjön. De visszatérve...
1: Viszont az éjszakai világítás, az egy ellenérv.
0: Meg a home office-hoz ott, hogyha 80 ember elmegy home office-ba, akkor az 80 légkondi, hogyha meg bemegy az irodába, az csak egy. Tehát lehet ilyeneket mondani, de nem, akkor is a nagy fogyasztók, az irodákat, irodaházakat, azokat kimélni kell. Mi inkább olyasmit szeretnénk, hogy a régebben elindított programjaink, például a közösségi energiaberuházások, napelemparkok, hogy a közösségi, hogy a kisvállalkozások, akik mondjuk egy bérelt irodában vannak a harmadik emeleten, és nem tudnak feltenni napelemet, és nem tudnak megújuló energiát használni, azok összeállhassanak mondjuk egy energiaszövetkezetbe, a törvény meg, vagy a jogszabályi keret megvan rá, és csinálhassanak egy napelemparkot.
1: A kapacitás is megvan ehhez?

0: Mi meg tudnánk szervezni, a jogszabályi háttér a fele megvan, az engedélyezést egy kicsit egyszerűsíteni kellene. Kellene az első egy-két mintaprojektet megcsinálni, és hogy az jó sikerül, akkor ez végigmenne az országon.
1: Vagy a Napelem Szövetség vezetője lesz a következő vendég, erre majd
0: remélem, hogy erre kérdezzen rá szerkesztő úr. És még egy nagyon fontos, azért vannak olyan támogatott hitelek, amik ezeket a beruházásokat, az energiaoptimalizálást, a zöld energiát segítik. A Széchenyi Kártya programban is vannak ilyenek. Ugye most 3%-on ketyeg még mindig a beruházás, hitel, és még annál is kedvezőbb lehet egy zöld energia. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk megtartani, hogy azok a vállalkozások, akik belevágnak, azok ilyen módon kapjanak támogatást.
1: Bólogat nagyon, és az utolsó igen, szó az öné lesz.
2: Igen, és akkor itt mondanám el, amit a mai elnökségi vezetői ülésen kezdtünk el kidolgozni. Ugye régen emlékszünk ilyen mondatokra, vagy ilyen szlogenekre, hogy sok kicsi sokra megy, és pont ahogy itt elhangzott, tehát 900 000 vállalkozó, hogyha mindenki csak egy kicsit a szokásain, tehát hogy mielőtt itt még beruházni kezdünk, még a szokásaikon egy kicsit változtatunk, a 900 000 vállalkozó, és itt elkezdtünk számolgatni, például csak egy lift használat, hogyha hazafelé mindenki lépcsőn megy lefelé, és persze ez nagyon banálisan hangzik, de 1 millió ember, hogyha megy haza, és nem liftet használ lefelé, hanem lemegy lépcsőn. És akkor elsőnek mi is gondolkoztunk, nevetünk, hogy egyáltalán, de ha ember utána számol, már tehát 1 millió ember.
1: Tegyük hozzá, hogy fölfelébe kardioedzés.
2: Igen, tehát, hogy csak itt megint a kényelem és a szokásaink, amik az első nehézség, tehát, hogy én ezt mondanám, mit csak azt kérnénk a vállalkozóktól és a lakosságtól, hogy jó indulat, együttműködés és észszerűség. Tehát szerintem ez a három dolog, hogyha most meghatározza ezt a nehéz időszakot, tehát még egyszer jó indulat, együttműködés és észszerűség, ha ezt a három szabályt követjük, akkor szerintem még sok hasznos dolog is, ahogy beszéltünk, a költségmegtakarítás, stb. Vízhasználati fogyasztás kijöhet ebből a problémából.
1: Kerék Gyártó Gábor és Perlusz László voltak a vendégeink. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Műsorajánló. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható eltermelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadás, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaznak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén. Vendégünk Kisernő.
3: A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Szerintem az önök szövetsége ennyire fontos, és ekkora sztár még sosem volt, mint most. Hirtelen kiderül, hogy semmi nem elég. Ugye hallottunk az elmúlt időszakban arról, hogy hát már a napelemekből elég.
4: Magyarországon valóban kiemelkedő a napelemeknek a mennyiség, mert 8,6 gigawatt van, de ez csak a hazai részarányban értendő, egyébként nemzetközi viszonylatban egyáltalán nem jelentős. Nálunk sokkal több napelemes fajlagos, egyfőre jutó napelemes rendszerben több rendelkeznek számos más európai ország. Tehát bőven van még helye napelemeknek, 13 gigawatt volt egyébként a nemzeti klímatervben 2030-ig, ennek valamivel több, mint a felénél tart. Most.
3: Na hát akkor ebben mégiscsak van még mit csinálni, de abban is, hogy hogyan tároljuk a megtermelt energiát. Ugye ez egy alapvető problémája jelenleg a napelem kérdésnek, és hát erről szól többek között az is, hogy amikor lemegy a nap, akkor vagyunk a legnagyobb bajban energiaügyben.
4: Ez így van, viszont ennek lenne egyszerű megoldása, úgy hívják egy energiatárolás. Már 2024-ben 10 gigawatt kapacitás igény érkezett be befektetőktől, ez közel 10 ezer milliárd forint volt, amit befektetők beruháztak volna a magyar villamosenergia hálózat fejlesztésébe, naperőművekbe, szélerőművekbe és akkumulátoros energiatárolókba.
3: Kinek nem jó? Ez miért nem valósul?
4: Hát a kormánynak nem volt jó, mert egy kormányrendeletben ezt teljes egészében elutasították sajnos ezt a lehetőséget. Nem érkezett rá magyarázat, csak sejtéseink vannak, hogy politikai döntés született, és nem gazdasági, ugye ezek a befektetők, ezek a határon túl más országokba vitték a befektetők szándékozó tőkéjüket. Ez értendő még a hazai vállalkozásokra is.
3: Meg sem valósult egyetlen ilyen beruházás sem?
4: Nem, egy csatlakozási ponton egy szélerőmre kapott lehetőséget egy bizonyos befektetői kör, viszont a kormányváltással ez is visszaesett, és ez nem valósult meg.
3: Akkor... ha jól értem, itt elszalasztottunk egy óriási lehetőséget, amivel most egészen másképp állnánk kapacitásügyben, az esti órákban is akár.
4: Ez pontosan így van, jelentősen csökkentette volna például a Paksi atomerőműnek az előre egyébként jól látható kiesését, tehát minden évben problémák voltak a hűtéssel. Eddig lehetett kozmetikázni a számokat, ugye különböző felmentéseket adtak, de most, hogy elfogyott a víz a Dunából, most már a statisztika ezen nem segít, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ipari energiatárolók, illetve nagyon fontos lenne például, hogy a lakosság energiatárolót is folytassa a kormány.
3: Ugye volt, volt program.
4: Volt, és meg is, tehát kaptak is értesítést, 132 ezer család még a választások előtt. Ugye az előző kormánynak volt ez a programja, amit a nyilvánvaló népszerűség intézkedésből hoztak. Megkapták ezek a családok ezek az értesítéseket, és hazai ipar, 47 ezer munkavállaló dolgozik most jelenleg a napenergiaiparban Magyarországon. Ezek bizony erre felkészültek, bekészleteztek, és tartak készen várják, hogy végre elinduljon a program. Ezeknek a munkahelye, tehát ezeknek a vállalkozások a jövője forog most kocka.
3: Ebből semmi nem valósult meg az értesítésen kívül eddig?
4: Nem, sőt olyannyira nem, hogy még a pályázatoknak feldolgozása sem történt megismereteink szerint, tehát egyeztettünk már az új kormánnyal, az új energiaügyi minisztériumban, és azt az információt kaptuk, hogy még csak fel sem dolgozták, ez volt az első feladata például az egyike, nyilván nem a legfontosabb az energiaügyi minisztériumnak, hogy ezeket a pályázatoknak legalább a feldolgozását kezdjék meg.
3: De akkor... az nem kérdéses, hogy kiállnak-e mellett a program mellett.
4: Egyértelműen.
3: Vállalják a folytatását.
4: Természetesen, sőt, még próbálunk olyan könnyítéseket is tenni, volt például egy ilyen felajánlásunk is. Nyilván ismerjük a költségvetés helyzetét, és a tagvállalataink több mint 300 tagvállalatról van szó. Például hajlandóak meg előlegezni ezeket a költségeket, hiszen ezt eddig mindig is tették minden programban, azért, hogy megvalósulnak ezek a projektek.
3: Kormányhoz fordultak ezzel a mondattal vezettük be az ön jelenlétét. Ha a kormányhoz fordultak, mit kértek?
4: Több mindent kértük, egyrészt az otthoni energiatároló programnak végre a folytatását, azon kívül, hogy például azt a világ csúfságért, hogy a napelemes erőművekre azért kellett költenünk rengeteg pénzt, hogy a visszatáplálást tiltsuk, akkor, amikor egyébként villamos energiaimportra szorul hazánk. Például ma 15 óra 15 perckor a hazai villamos energia igénynek 85%-át látták el a napelemes rendszerek, tehát teljes egészen szinte Magyarországon ezt termelte. És Magyarországon mondjuk egy ipari 50 kilowatt feletti háztartási méret feletti napelemes rendszerbe például azért kellett körülbelül a berezésnek 5-10%-át ráfordítani, hogy visszatáplálás elleni védelmet építsünk be.
3: Ez lenne most az a pillanat, amikor azt ki kéne venni?
4: Így van, tehát mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy ezt például szüntessük meg, és ne legyen ilyen kötelezettség.
3: De azt miért kellett? Ott mindenféle műszaki problémákat okozott volna, volt a magyarázat hajdanában.
4: Az volt a hivatkozási alap, hogy a hálózat nem képes elviselni ezt a villamos energiát. Azonban ez nem feltétlenül igaz így. Elegendő, hogyha csak arra gondolunk, hogy például az átviteli hálózaton a teljes villamos energiaimport, ami korábban még akár 40% is volt, most már csak ilyen 30%-hoz közelít, de az elfér, viszont például a napelemes, vagy akár a szélerőmű termelés, az nem engedik fel a hálózatra. 2021 óta nem lehet új csatlakozásokat szerezni, csak közzétételi eljárásokon, és gyakorlatilag befagyasztották a teljes fejlesztést.
3: De ez miért volt jó valakinek? Ahogy most én önt hallgatom, ez olyan, mint egy kicsit kamu lenne. Tehát, hogyha a másféle betáplálást elfogad a rendszer, akkor ezt éppen miért nem?
4: Nyilván van némi műszaki alapja, tehát nem állítom azt, hogy teljes egészében kamu, de alapvetően nem műszaki jellegű kérdés volt.
3: Ez is politika volt?
4: Egyértelműen politikai kérdés volt. Ezt vissza lehet tekinteni a korábbi. Ugyanilyen politikai kérdés volt például a szaldó elszámolásnak a betiltása. Ezt az évbe kiáltó csúfságot, amikor visszameges hatályú rendelkezésben Lantos miniszter úr egy kedélyes fürdőgatyás jelenetben bejelentette a szaldó elszámolásnak a megszüntetését, ezt kívánta például az előző kormányzat kompenzálni ezzel az otthoni energiatároló programmal, mert érezték ők is, hogy azért eléggé túlöttek a célon, holott egyébként az Európai Unióra hivatkoztak, hogy emiatt tiltottak be, de ennek semmilyen alapja nem volt, mert például Lengyelországban is létezett ez a rendszer, sőt 2025-ben vezették be Romániában a szaldó elszámolás, tehát nem megalapozott az, hogy ez be kellett tiltani.
3: Évszámok, döntések, változások azért önöknek sem volt egyszerű ezeket mind figyelembe venni, és úgy működni, és működtetni. Ha ma valaki szeretne napelemes rendszert a házára, van annak akadálya?
4: Talán a szabályozási rendszerben ilyen rendkívül hosszú például Magyarország, amely napelemes rendszernek az engedélyt, vagy akár csak egy villamos csatlakozás képítés, akár éveket is jelenthet, és például Magyarországon van egy olyan egyedülálló eljárási rend, hogy egy új építési házhoz ugyan kötelező napelemet feltenni, de viszont a napelemet addig nem lehet engedélyeztetni, nem lehet bekapcsoltatni, amíg a villanyórát fel nem szereli a DSO, az áramszolgáltató. Ugyanis azzal kezdődik, hogy egy pótszámot be kell adni. Tehát kötelező az épülethez, hiszen nem kapja meg az energetikai tanúsítványát az épület, a megfelelő tanúsítványt, nem lehet elkerülni a napelemet, és nem egyszer 2-3 év is eltelik addig, míg végre megkapja a lakástulajdonos mondjuk a használati jogát a napelemes rendszerhez.
3: Hát ezt hívják bürokráciának, ami ellen állandóan küzdünk, és minden miniszter, akihez tartozik, bejelenti, hogy na most annak vége.
4: Annyi pozitívumot el tudok mondani, mindenképpen az új kormányzatnak az a kinyilvánított szándéka, hogy ezeket jelentős mértékben csökkentse. Számtalan ilyen anomália van, ami magyar kuriózum, ilyen például az, hogy mondjuk 2,5 kilowatt fölött például 3 fázisú csatlakozás szükséges, ez kb. 600.000 forintba kerül, ugyanez mondjuk Ausztriában 8 kilowattos. Ha belegondolunk, egy hajszárítónak teljesen nagyobb, és éppen ezért lehet egy háztartásnak simán egyfázisú csatlakozása. Nálunk például ezt nem lehet. Ezt is mondjuk meg szeretnénk szüntetni, és úgy tudjuk, hogy a kormánynak van erre szándéka, úgyhogy nagyon bízunk az új adminisztrációba, hogy minél könnyebbé teszik ezeket az elszámolási kérdéseket. Egyetlen egy gondolat még talán a befejezésül. Nagyon fontos lenne az idősoros elszámolásnak a bevezetése. Ugye most elhangzott Magyar Péter miniszter úr részéről, hogy 19 és 22 óra alatt kérik a fogyasztásnak a csökkentését. Ezt mi is jelentős mértékben szeretnénk, hogyha bevezetnénk, és ösztönöznénk arra a felhasználókat, hogy lehetőleg kapcsolják ki az éjszaka a fogyasztókat. de erre van egyébként egy nagyon jó ösztönző rendszer, ami az egész világon működik, ez pedig a idősoros tarifa, hogy az esti órákban egy picit magasabb a villamos energia ára cserébe, a napközben, vagy éjszaka például sokkal olcsóbb, akkor jelentősen tud csökkenni például a felhasználóknak, a lakosságnak a villamos energia költsége, és ugyanakkor meg nem lenne szükség például felesleges erőműveknek az építésére.
3: Hát szó volt róla, hogy ilyeneket fogunk kapni az ingatlanjainkba, és ezek be lesznek szerelve a villanyórához.
4: Most például az Európai Unió támogatásával az okosmérő támogatás az pont erre irányul, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az áramszolgáltatók is részt vesznek ebbe, és úgy tudom, hogy egyébként csatlakoznak.
3: Örülök, hogy a bizalmam töretlen a politikában, ne csalódjon, most azt kívánom. Kis Ferdő volt a vendégünk, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
4: Köszönöm a lehetőséget. Szépen.
3: Paprika Kinga jön meg, az Aktuál. Szervusz Kinga, milyen színesben vagy ma?
5: Szervusz, jó estét kívánok. Hát most illik ehhez a hőséghez ez a csodálatos szín, és jelzi, hogy milyen volt kint lenni az aszfalton Budapesten. Nálunk is magasan van a napirenden természetesen az energiaválság és a hőség, szóval számos spórolással, energiatakarékossággal kapcsolatos dolgot meg fogunk említeni, de azt is, hogy bizonyos stadionokban továbbra is locsolják a gyepet, amin azért többen felháborodtak. Itt lesz velünk többek között Gémesi György, az Önkormányzatok Szövetségének elnöke, úgyhogy vele biztosan fogunk beszélni a szolidaritási adóról, amit jelen állás szerint teljes összegben be kellene fizetnie több önkormányzatnak, így például Budapestnek is. Ehhez azért Karácsony Gergelynek vannak keresetlen szavai, de szót ejtünk a 300 milliárdos zuglói irodaház ügyletről is, amiből most jelentette be nemrég Magyar Péter, hogy a kormány kiszáll, és ezt a pénzt megpróbálják visszafizetetni az ottani tulajdonosokkal. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből a fejlemény.
3: Ez a Tibor István és köre, ez az ottani tulajdonosi kör. Érdekes kérdés. Köszönöm szépen az ajánlást, figyelünk rátok. Egy mondatot még azért megjeleztek a stadionlocsolással kapcsolatban. Ugye ott a fű tönkre vetje, ha a futballisták száraz talajon szaladgálnak a stoplis cipővel. Itt igazából szerintem az lenne az igazi nagy kérdés, hogy tűző napon 38 fokban egészséges-e futballozni és nézni azt a lelátóról. Szóval ezen el lehetne gondolkozni. A locsolás pedig ezekben a stadionokban nagyjából kötelező a futballoznak. Na, mondom, itt más kérdések is vannak. Köszönöm a figyelmet, holnap estére is jutnak majd kérdéseken az Egyenes Beszéd a szokott időben 19 óra 25 perckor. Paprika Kinga pedig várja önöket az Aktuálban most. Viszontlátással, szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a Közel-Kelet jövőjét Amerika?
7: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
9: Drága barátom, megszorultam, azt a múltkori 300 milliárdot visszakaphatnám? Valami ilyesmivel indított most a zuglói irodaházak ügyében a kormány. Nem csak erről beszélünk, de sok spórolós témánk van, energiával, vízzel és minden egyébben. Kezdünk!
10: A parlamenti frakciók vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök a Sándor palotában. Magyar Péter sikeresnek ítélte a megbeszélést. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői viszont nem. A locsolási tilalom ellenére is öntözik a gyepet több stadionban. Az érintett klubok azzal védekeznek, hogy nem ivóvizet használnak. A kormányváltás előtt több mint 100 titkosított döntés hozott az Orbán kabinet. Van, ami 30 évig nem hozható nyilvánosságra. Az államkincstár nemrég 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról. Karácsony Gergely szerint a szolidaritási hozzájárulás törvénytelen. Mai vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Szalma Botond, a Mindenki Magyarországa Néppárt alelnöke.
7: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok mindenkinek. Én azt ígértem Enikőnek, hogy itt úriemberek lesznek a beszélgető partnerek, nem fogják beléd szorítani a szót, de most mégsem téged szólítalak meg bunkó módon, ne haragudj, mert hogy az energia válság és az energia spórolás témájával kezdünk, és itt hirtelen az adás előtt Gémesi György meglepett minket egy ajánlással, amit a mai napon, ha jól lett, a mai napon kaptál, mert hogy a közintézmények egy része nincsen kellően felkészülve erre a hőségre. Kérlek, meséld el, hogy mi volt ez az ötlet.
11: Az igaz, hogy nincs felkészülve, de azért az elmúlt években sok-sok mindent tettünk azért, hogy az ilyen forró időszakokban megfelelő temperálás legyen, zsaluzásokkal, reggeli szellőztetésekkel, adott esetben légkondicionálé berendezések telepítésével. De meglepett egy picit a oktatási miniszter asszony kérése, illetve tulajdonképpen a minisztérium államtitkárának a kérése, hogy azt javasolják, hogy a bölcsődék és az óvodák zárjanak be pont azért, mert nincsenek felkészülve erre a nagy hőségre, és hát a munkahelyek is értsék meg, hogyha otthon maradnak a szülők. Nem annyira jó ilyen típusú leveleket olvasni, mert én azt gondolom, hogy ha egy tárca ilyen dolgokat fogalmaz meg, akkor ne azt mondja, hogy javasolja, akkor döntse el. Mert hogyha ő javasolja, és mi ezt mondjuk megcsináljuk, és netán zúdul ránk egy szülői harag, mert nem tudnak a szülők elmenni dolgozni, mert a munkahelyek nem tolerálják, akkor nekem kell ezt kivédeni. Nem az a problémám, hogy ki kell védeni, hanem az a problémám, hogy ha a tárca részéről ilyen megfogalmazódik, akkor döntsenek. Vagy pedig akkor ne fogalmazzanak meg ilyet. Ezt nem bántásban mondom, csak értsék meg, hogy a másik oldalon a mindennapi működésért felelős testületek, polgármesterek, szakemberek vannak. És nekünk pontosan tudnunk kell, hogy ha van egy ilyen kormányzati döntés, már pedig ha a minisztérium államtitkára ilyet fogalmaz meg, akkor az egy kormányzati döntés, akkor az legyen határozott, és legyen döntés mögött.
5: Hát, illetve ha mondjuk a kormány ezt elhatározza, akkor egyúttal megkövetelheti a munkaadóktól, hogy nézzék el a szülők távolmaradását. Nekem itt a refluxom hirtelen kijött a gondolatom, mert én 3 gyerekkel csináltam végig a karantén éveken, hogy ez nem egy szép emlék, amikor egyből a gyerekeken kezdünk el spórolni. Nem gyanúsítom ezzel a kormány, de valószínűleg van ennél azért kreatívabb megoldás. Itt megjegyzem, hogy többek között például a fővárosi Szabó Ervin könyvtár is közzétette a hőség idején is légkondicionált a nyitva tartó könyvtárainak listáját, tehát biztos, hogy lehet találni olyan intézményt, ahova mondjuk ilyen különleges kirándulós napot lehet csinálni, ahol nem sül ki a zsírja a gyerekeknek. De ezt most csak így annyi, amennyit én tudok.
11: Pontosan így van, meg olyan támogatásokat esetleg adni, mobil légkondi berendezéseket, vagy bármi más, amivel elkezdünk egy kicsit azon dolgozni, hogy ne legyen olyan nagy hőség ezekben a rossz minőségű épületekben, mert egy része ilyen panel szerkezetű.
5: Én parasztgyerek vagyok, én az árnyékolásban hiszek, de azért vannak nálam összetettebb lelkek. Nézzük az összefoglalót, hogy állunk energiaügyben.
12: Hétfőn Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére a Sándor palotában egyeztettek a parlamenti frakcióvezetők és a miniszterelnök az aszályos időjárás okozta energetikai válságról. Bár Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes a megbeszélést sikeresnek ítélte, Bóka János a Fidesz frakcióvezetője szerint továbbra sem látható a megoldás.
13: Az én aggodalmaim a tekintetben, hogy a kormány mennyire tudja ezt a válságot kezelni, mennyire tudja menedzselni. A mai megbeszélés nyomán csak nőttek.
12: A KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence szerint a tisztító tűz akció miatt nem tudott az ország érdemben reagálni az energiaválság előtt.
14: Az elmúlt hetekben leváltották az MVM éléről, a magyar energetikából azokat az embereket, akik értettek az energetikához, és a helyükre a Tisza párt támogatását, politikai támogatását élvező kádereket ültettek.
12: Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője azt mondta, kész tervekkel érkezett a megbeszélésre, amit a miniszterelnök is jó fogadott.
15: Ez egy nagyon előremutató dolog, ez még eddig ma nem hangzott el, az már nem annyira, hogy semmilyen konkrétumban végül is nem állapodtunk meg.
12: Magyar Péter miniszterelnök szerint bár a következő 5 nap kritikus lesz az áramellátást illetően, a rendszer továbbra is stabil.
5: No, hát úgy tűnik, hogy mégsem sikerült az orosz gázimporttal elkerülni az energiaválságot örök időkre, bár ugye pont ugyanannyi orosz gázt kapunk, és egyébként nem különösebben magasabb áron. Mi történt itt az energiaválsággal, hogyha a Fidesznél csak most ütött be a krach?
16: Hát érdekes, hogy az orosz energiát említed, mert ugye amikor azt halljuk ezektől az ellenzéki politikusoktól, hogy már pedig nekik semmi közük ahhoz, hogy jelenleg milyen helyzet van, azért az embernek eszébe jut nem csak az orosz energia függőség, de Paks kapcsán például az, hogy azért érdekes, hogy 30-40%-ban az ország energia rendszerének az alapja egy olyan atomerőműnek van kitéve, illetve attól függ, ahol ugye évek óta lehet látni azt, hogy például a Duna vízhozama egyre inkább csökken.
5: Igen, ez nem az első év, amikor ez probléma.
16: Igen, tehát legalább, ha jól emlékszem, 2018-tól ezt lehet tudni, hogy folyamatos apadás látszik, illetve egyre alacsonyabb a vízhozam. És ehhez képest ugye ezek a frakcióvezetők azt mondják, hogy például Bóka János ugye azt idézte, hogy ha nem lett volna annyiféle energiafejlesztés, akkor most az ország nem lenne ilyen jó helyzetben sem. Hát szerintem nincs igazán jó helyzetben, és én inkább megfordítanám, azért nincs jó helyzetben, mert az elmúlt években nagyon keveset tettek, hogy jó helyzetben legyünk energiamix szempontjából. Ugye először is ott volt ez a rendszer szintű sebezhetőség, amit Paks is mutat, vagy egyébként az orosz energiahordozók, amit mondasz, és hogy egyszerűen teljesen figyelmen kívül hagyták a klímaváltozást. Ugye Orbán Viktornak volt ez a vicce, hogy ezek a zöld mozgalmak olyanok, mint a görög dinnye, hogy kívül zöld, belül vörös. Tehát körülbelül ez volt a kormányzati álláspont, meg az, hogy nem kell környezetvédelmi minisztérium, meg egyébként az akkumulátorgyárak, amik nagyon nagy vízigényűek, azok jöhetnek csőstől. Tehát semmiféle hosszú távú gondolkozás nem volt, sőt, ugye rövid távú volt, mert a rezsicsökkentést nyomták éjjel-nappal, amivel abszolút becsapták egyrészt ugye a lakosságot, azt gondolhatta mindenki, hogy ez egy védett helyzet és biztos energiaforrás, és hogy ezzel itt nem lehet semmiféle baj, amivel aztán abszolút elaltatták a bármiféle megújuló kezdeményezéseket, sőt ugye nem támogatták, és egy abszolút vakvágányra.
5: A vízügyet is, tehát a vízügyet bezárták, igen. A Vitukit, ami most azért utólag visszatekintve egészen extrém intézkedésnek tűnik. Te itt azért már hangot adtál a véleményednek.
17: Hát, hogy mondjam, a gőzön ki a fülemen. Tehát ennél sokkal rosszabb hírem van, ti nagyon udvariasak vagytok. Tehát először is az Orbán kormány energiapolitikáról egy dolog jut eszembe, oda kell adni a Mátrai erőművet Mészáros úrnak, az kivesz belőle a 11 milliárd osztalékot, aztán vissza kell adni veszteséggel. Tehát ez nem energiapolitika, ez rablás. A baj sokkal nagyobb, és Paks hozta elő, meg ezek a dolgok hozták elő, ez pedig a víz szabályozása. A Vitukiban kiváló szakemberek dolgoztak, most a helyén már atlétikai stadion van, kiváló hidrológusaink vannak, nagy világhírű vízépítőmérnökeink voltak, vannak logisztikusaink, vannak közgazdászaink.
5: Most is egyértelműen vannak Ausztriában, meg Németországban.
17: Igen, egyértelműen elmondták, hogy szabályozni kell a Dunát. Sokféleképpen lehet szabályozni, lehet keresztgátakkal, lehet párhuzamművekkel, lehet sarkantyúzással. Minden megoldás, ami a természetben megoldás, az egy bizonyos beavatkozás a természetben, tehát kárral jár, de a legkevésbé káros és a legnagyobb hasznot hajtó a vízlépcső. Tehát amíg Nagymaros, Adony és Fajsz nem lesz megépítve, addig minden évben fájni fog a fejünk az ivóvízünk miatt, a talajvíz miatt, a mezőgazdaság miatt, az áramellátás miatt, a logisztika miatt, a kikötők miatt, a hajózás miatt és bocsánat, egy turizmus miatt.
5: Magyarázd el kérlek ennek a logikáját, mert amennyire én ezt értem, nem értek hozzá. De azt képzelem, hogy például egy ilyen vízműnek a lényege nem az áramfejlesztés lenne, nem, hanem a víz visszatartás, nem?
17: Azt szoktam mondani a feleségem, hogy ilyet nem mondja, hogy nem tudom jobban elmagyarázni. Ez az egész olyan, mint a frakcionál desztillációnál a kátrány.
5: Így már világos.
17: Tehát azért mondom, tehát a frakcionál desztillációnál mindenfélét csinálunk a kőolajból, de leginkább ugye benzin, meg gázolaj, és akkor meg egyemek, és a legvégén van kátrány is. Tehát a hajózás, meg a vízenergia, mondjuk az a kátrány, vagy a kicsit fölötte valami.
5: Az a melléktermék, de nem az a cél.
17: És nem ez a cél. A cél, Isten igazából szerintem az ivóvíz, és a talajvízünk, meg a mezőgazdaságunk, meg az energia, utána jön az energia. Miért? A bősina erőmű, amit a zöldek azt hazudtak, hogy az egy C-variáns, egy papírtigris, sose fog megvalósulni, megvalósult, és 15 év alatt a megtermelt áram árából a beruházási költségeket fedezte, most Európai Uniós pénzből ítják föl, és Pozsonynál most 2 méteres a víz.
5: Azért, ha megkérdezed a szlovák oldalon az ottani zöldeket, ők csak irtózatos természetpusztításról tudunk beszélni. Tehát az, ahogyan megvalósult a bősi erőmű, az azért nagyon súlyos pusztítást
17: nem azt kellett volna megvalósítani. Nekünk volt egy bős nagymarosi erőművünk, ahol például a vízkormányzás Dunakilitibe kellett, hogy megtörténjék.
5: Tehát akkor ezt a zöldek rontották el?
17: A zöldek nem rontanak el semmit, mert nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Nagyon fontos a környezetvédelem. Tehát ebben, amiket az előbb szakmákat felsoroltam, be kell vonni a környezetvédőket, de nem az anarchistákat. Tehát az, aki azon a gáton öklétrázva rohangált, és ordibált Bős-Nagymaros ellen, az nem mondta meg az átlag embernek, hogy a kerítésen rohangál, és akkor vége az építkezés, akkor ott egy híd lesz meg egy erőmű, és elbontják ezt a csúnyát. Az egy nagyon ronda valami volt, de a Dunában nagyon nehéz drótkerítéssel építkezni, meg hullámpalával, tehát ott gátat kell építeni. Tehát megvalósítható, ma már még modernebbek a módszereink, lehet, hogy nem oda kell tennem 20 kilométerre lejjebb vagy följebb, de mindenképpen meg kell tennünk, mert rapid módon exkaválja magát a Duna, mivel fölötte 16 vízlépcső van a Dunán, Ausztriában és Németországban, nincs görgetett hordalék, és amikor a mozgási energiának nincs görgetett hordaléka, az rapid módon exkaválja magát, mert nincsen.
5: Ami azt jelenti, hogy kiválja a saját medrét a Duna.
17: És még a másfél méterrel mélyebben van a Duna, akkor a Marinini kertjéből eltűnik a kútból a víz.
5: Na, ezt már én is értettem. Köszönöm szépen. Azért mutassunk néhány ennél egy kicsit közérthetőbb, de majdnem ennyire fontos tippet, például arra, hogy hogyan lehet a lakásokat ilyen irtózatos időben hűvösen tartani. Itt a kollégáim összegyűjtötték az ötleteket. Itt többek között például az ütésszerű szellőztetést, tehát a gyors kampányszerű szellőztetést, a külső redőnyt vagy más árnyékolást javasolják. Én már eldicsekedtem itt, hogy rendes parasztasszony módjára. Én kizárt, belezárom a lepedőt az ablakba, ahol nincs redőny. Ugye nedves lepedő vagy törölköző éjszaka, ezt írja a Magyar Mérnöki Kamara összeállítása is. György, mit gondolunk ezekről a fajta sufni tuning megoldásokról, amikor válság van, és egy önkormányzatnak hirtelen kell reagálnia egy ilyen hőség idején? Nem ezek a hosszú távú megoldások, de valahogy meg kell oldani valamit azokkal a gyerekekkel, az óvodába, bölcsödébe csinálni kell, hogy ne följenek meg.
11: Minden ilyen dolog nagyon fontos. Egy picit még visszatérve az előbbre, egy dolog mellett azért nem menjünk el. Volt egy olyan jellegű gesztusa most, vagy nevezzük ezt, cselekedete a magyar kormánynak, ami arra utal, hogy ilyen nehéz helyzetben össze kell fogni. Tehát az, amikor meghívják a frakcióvezetőket, ott van a köztársasági elnök, ott van a miniszterelnök, az egy más típusú nyelv, más típusú hang, egy ilyen nagy bajra ez szükség van, mert ez leképződik a magyar társadalomban, és ami az elmúlt napokban történt, nyilván mindenkinek egy kicsit erősebben tudatosodott a fejében, hogy takarékoskodni kell, hogy milyen nagy baj van, és össze kell fogni. Ezt szeretném kiemelni az előzőben, mert ez nagyon fontos a szakmai kérdések mellett. A másik, hogy minden ilyen dolog természetesen fontos, ami segít abban, hogy hűvösebb legyen. A nagymamáink, édesanyának is voltak ilyen jellegi technikái. Nyilván az egyik a zsalúzás, napfénynek a ilyen formában való visszatartása, de számos más lehetőség is van arra, ami nem feltétlenül csak légkondicionálást jelent, ami segít abban, hogy hűvösebb legyen. Ide kell nyilván víz, az embereknek, gyerekeknek a folyamatos folyadék biztosítása, az árnyékos hely, nem megyünk ki UV sugárra a gyerekekkel, és nagyon sok minden. Ezek, ha ezek összeadódnak, akkor ez is azért nagyon sokat jelent. De azért arra azt se felejtjük el, hogy az elmúlt éveknek a fejlesztési hiánya az a magyar ivóvízhálózatot is érintette. Gyakorlatilag ma az ivóvíz, és most kapaszkodjanak meg, közel 30%-a elfolyik az 50-60-70 éves vezetékekbe. Ez a víz, ha megmaradna...
5: Ez a rendszerhibáknak köszönhető.
11: Ez a vezetékhibának köszönhető. Nem került beinvestálásra pénz, nem mentek oda források, és ennek az az eredménye, hogy naponta vannak, nálunk egyébként évente több mint 100 csőtörés. Amikor eltörik a vezeték, akkor mint a Duna úgy folyik a víz, az a víz, amiről most beszélünk, és amiből most kevés van. Tehát van számos sebből vérzik ez a történet, amire megint nagyon komoly szakmai felkészültségű embereknek, pártpolitikától függetlenül kéne leülni, és azt a pici pénzt, ami megvan, azt szépen-szépen beosztva ezekre a dolgokra fordítani, mindenre nem fog jutni, de egyrészt maga a védelem, maga a visszatartása a víznek, és maga az, hogy ne folyjon ki a csapból.
5: Úgy tűnik, hogy a kormányzati kérés, felszólítás, biztatás a spórolásra mégiscsak használt, és ipari szereplők és a lakosság is mérsékelt az energiafogyasztását, ez most speciál az energiafogyasztás, vízfogyasztás mérsékléséről is szó van. A mai nap kérdése pedig az, hogy ön szerint a cégek vagy a lakosság energiatudatosságának van-e nagyobb szerepe? Mutatjuk is, hogy mit gondolnak a mi válaszadóink. 61 szerint igazából a cégek viselkedésének van nagyobb szerepe itt például az energiatakarékosságban, és 39% azt gondolja, hogy itt azért inkább a lakosságnak kéne körmére nézni. Azt írja például István, hogy szerinte a kettő együtt igazán jelentős, felelősség teljesen kell eljárni a magánszemélyeknek és a cégeknek is. Éva szerint a cégeknek van nagyobb szerepe, a lakosság is rengeteget segíthet, ha energiatudatos felhasználó ebben a krízis helyzetben. Melinda azt írja, hogy nem kérdés, hogy a cégeknek vagy a lakosságnak van-e nagyobb szerepe, nem ez a kérdés, hanem az, hogy mindenki megteszi-e azt, amire valóban lehetősége van. Krisztina pedig azt írja, hogy természetesen a cégeknek sokkal nagyobb szerepük van a tudatos, mérsékletes energiahasználat tekintetében, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a cégek termelékenysége, GDP növelő hatása, munkaadása, adóbefizetése sokkal fontosabb, mint az, hogy én csak azért is 17 és 22 óra között mossak, mindenki hozzá tud járulni pár kilovattal. Rita azt írja, szerintem viszont a kormány dolga ezt a helyzetet megoldani, és nem a gyáraknak a termelést, vagy a lakosságoknak a fogyasztást visszafogni. Ez tulajdonképpen már egy fél minimum szakdolgozatnyi megfontolás. Szerintem itt elég sok szempontot bevetettek a mi kommentelőink, de akkor én még gyorsan hagy vessem be, hogy itt van, aki mégiscsak gyepet locsol, és ezen sokan felháborodtak. Nézzük az összeállítást.
10: A vízfogyasztás országszerte csökkent, legalábbis a Vízi Közmű Szövetség adatai szerint. A hétvégén a miniszterelnök egyik videójában külön felhívta a figyelmet arra, hogy a sportpályákon és stadionokban is locsolási tilalom lép életbe. Az RTL híradójában bemutatott fényképek és videók viszont azt mutatták, hogy az FTC sportközpontjában és a Bozsik Arénában is öntözték a gyepet. A klubok azt közölték, hogy furtkutról, illetve csapadékvízből oldják meg az öntözést.
5: Furt kútja van az FTC stadionnak ezek szerint?
16: Hát érdekes tényleg.
5: Még nincsenek rettentő messze a Dunától, szóval el tudom képzelni, ezért van talajvíz Budapesten, de ezen elcsodálkoztam. Enikő,
16: szerintem sokan így vannak ezek, hogy igazságtalannak érzik egyrészt ezt az egészet, hogy ők mondjuk otthon hamarabb elzárják a csapot, vagy a zuhanyzáskor a vizet, és ehhez képest nappal, verőfényes nappal azt látják, hogy locsolják a stadionok gyepét, úgyhogy érthető szerintem a felháborodás. A másik pedig ez a furtkút probléma, tehát hogyha valaki ezt látja, hogy ott locsolnak, Hát nem csoda, ha él a gyanúperre, ahogy te is említed, hogy hol van itt kút. De egyébként szerintem azért azt is érdemes itt kiemelni, hogyha van is egy furt kútja egy létesítménynek, nem tudom, hogy a Fradi esetében erről van-e szó, azért az sem egy végtelen és korlátlan vízbázist jelent. Tehát azért lehet tudni, hogy Magyarországon nagyon sok hát ilyen illegális vagy szürke zónába mozgó kútfúrás volt az elmúlt időszakban, és sokszor ezt úgy, erre úgy tekintünk, mintha ez nem számítana, mintha ebből lenne bőven, és boldog-boldogtalan lefúrhat, és onnan kiveheti a vizet. Pedig hát ez is egy olyan vízkészlet, ami közös kincsünk, és ez sincs korlátlanul. Ugye ez is valahol az elmúlt 16 évnek a hozadéka, hogy azt láthattuk, hogy nagy gazdasági szereplők, fogalmazzunk így PC módon talán, mondjuk a hoteleikre kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha a termelvízzel fűtenének, vagy bevezetnék ugye a hotelba, gondoljunk csak arra, hogy hévíz esetében ugye nem véletlen, hogy a termeltónak a hőmérséklete is csökkent, és a víz készlet is jelentősen csökkent. Tehát az elmúlt években nagyon sok szabályozatlanság volt ezen a téren, és szerintem ez sem egy olyan megoldás, ami végtelenül rendelkezésre áll. Tehát ez sem egy etikus felhasználás ebben az asszályos időszakban.
5: Ipari szereplők és egyébként nagy mezőgazdasági szereplők, tehát itt nem az egy-két holdas kisgazdálkodók, hanem mondjuk azok, akik napközben ezekkel az óriási szerkezetekkel locsolják a kukoricát, ami számomra a legnagyobb abszurdum, mert a fele elpárolog, mire leér, a másik fele meg megégeti a kukoricalevelét a tűzőnapon. Szóval, hogy itt azért jelentős vízkivételről van szó. Én nem tudom, hogy a budapesti talajvizet speciál a Fradi esetleges furt kutya hogyan érinti, de erre is visszatérünk egy rövid szünet után. Tartsanak velünk!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Aki bánt már meg költséges vásárlást, és megpróbálta utána visszavinni az üzletbe a számla, egy számlával együtt, mondjuk azt a drága cipőt, táskát, mi egyebet, az átérezheti a helyzetet, amikor a magyar kormány megpróbál 300 milliárd forintot visszakövetelni a zuglói irodaház ügyében. Nézzük is, hogy mi történt, mi a mai bejelentés.
2: A kormány eláll az előző kormány zuglói irodabizniszétől, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, az energiaválság megmutatja, milyen következménye lesz annak, amikor egy kormány éveken át elhalasztja az ország biztonságát és az emberek érdekeit valóban szolgáló beruházásokat, miközben 100 milliárdokat költ a hozzá közel álló üzleti körök, rokonok, barátok gazdagítására. Mint mondta, azért nem kötik meg a végleges adásvételi szerződést, mert szerinte a beruházó nem teljesítette a vállalt kötelezettséget.
3: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közelfele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől. Nem költözünk be az Orbán rendszer örökségébe. Se a Karmelita palotába, se a Tiborszkör irodaházaiba. És visszaszerezzük, ami visszaszerezhető.
1: Hogy működik egy ilyen vásárlás visszavonása gyakorlatban? Gondolom, hogy nem annyira 300 milliárdos tételekkel szoktál a mindennapokban dobálózni, de azért önkormányzati tapasztalatból kérlek, meséld el nekem.
4: Nálunk is van egy ilyen, hogy valaki megígérte azt, hogy épít egy kis kórházat. Mi viszonylag kedvező áron, természetesen meghirdetés után átadtuk a területet, tehát a kis kórház megépítése nem sikerült, és lejártak az utolsó határidők is, és most a területet visszakérjük. A szerződésben ugyanolyan áron kell visszaadni a területet, mint amilyen áron eladtuk.
1: Aha.
4: És ez most már majdnem lassan 8 éve el lett adva, tehát azért a területnek az ára ment föl. Tehát nagyon szigorú szerződést kötöttünk, semféle olyan elem nincs benne, ami bármi adna gyanút, és mivel nem teljesült az illetőnek a szándéka, nem épült meg ez a kis kórház rendelő intézet, amik egy
1: nagy... Gödöllőről beszélünk, csak azok kedvéért mondom, akik nem tudják.
4: Ez a terület visszajár az önkormányzatnak. Most megyünk a bíróságra, pereskedünk, nem működik, és szerintem valami hasonló, nyilván ez egy jóval nagyobb, számomra jelenleg átláthatatlan nyilván ez a beruházás, de hasonlóan gondolom ennek megfelelően a magyar kormány vissza fogja ezeket a forrásokat szedni.
1: Tarz Zoltán múlt héten arról beszélt, hogy mert több mint 2 milliárd forintot önként, most már 3 milliárd forintot önként visszafizettek a Nemzeti Kulturális Alapba. Gondolom a politikai fenyegetettség érzés ebben részt vehetett, te számítasz ilyen hatásra, Botond?
5: Számítok, abszolút számítok, mert először a középréteg fog énekelni, nem a felső csibész réteg, amelyik az egészet kitalálta, és az a nézőknek mondjuk el, hogy ez nem 300 milliárd, ez 640 milliárd, mert ez három csoport, Kopaszigát, a Városliget mellételet, és ez az uglói. Ezt azt csináltuk, hogy megépítettük azzal a szép csapattal, akit Orbán úr kiszolgált, és utána azonnal kifizettük ezzel a 600 milliárdot, mert megvette az állam az építési költség, és körülbelül az a 100%-ig hasznukat. Rögtön egy példa, átköltöztettünk mindenkit ugye a Kopaszigáthoz. A MÁV-ot másodszor költöztették el 15 év alatt. Miközben a MÁV vezérigazgató a Raiffeisennél euróban lealkutta a bérleti díjat. Mit mondott nekem a miniszter, a regnáló miniszter akkor? Nem ez volt a feladat az, hogy rúgja ki a Raiffeisent. Na, amíg így bánunk a közpénzekkel, hogy nekem nagyon nagy bajom van, és nagyon remélem, és szurkolok a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatalnak, hogy ez lesz az első, vagy a második, vagy a harmadik ügye, szerezze vissza mind a 640-et, meg az összes többit, és mindenkit büntessenek meg, akinek ebben benne volt a keze, mert ez egy mocskos tolvajlás. A közpénzek szemérmetlen ellopása, ha tetszik, ha nem. Tehát szurkolunk nagyon a kormánynak.
6: De az most talán érdekes lesz, hogy ez valójában mennyit ér, ugye azt mondod, hogy 300, 600, akár 700 biztos is fölmerült, majd most a piac akkor beáraszhatja, hogy valójában mennyit is ér ez az irodakomplex. Kíváncsian várhatjuk, hogy mennyit érez.
5: Hát így most megtudjuk, hogy mennyi haszna volt a fiúknak rajta, és abban gondolom, hogy megépítesz valamit, gyorsan megveszi tőled az állam, és mondjuk, amikor veszel valamit, tehát egy beruházol, bárki az, még egy magánember is, azt mondja, hogy veszek egy irodakomplexumot, és 15-20 évvel a térüljön meg. Ő megkapta rögtön a hasznát 20 évre előre, meg még lehet, hogy egyér épített, és kettőt kapott érte, és még egy hasznot. Én ezeket a számokat szeretném látni.
1: Hát, illetve az
5: utána nagyon szeretném látni, hogy ezek ledolgozzák a labdavarrással.
1: Az elgondolkodtató, hogy nagyon súlyos ingatlan éhség van a lakáspiacon a fővárosban, de mondjuk iroda hiány nincsen. Nem is nagyon épülnek ilyen léptékben irodák mostanság, de azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azért még lesznek fejlemények. Nem csak ez került ma terítékre, hanem többek között például az a 100 eltitkolt döntés, amit az utolsó napokban hozott az Orbán kormány. Nézzük meg ezeket, illetve nézzük meg, hogy mi az, amit nem tudunk róluk.
7: Január 1-e és az országgyűlés május 9-i alakuló ülése között az Orbán kormány 96 nem nyilvános és további 11 kifejezetten titkosított kormányhatározatot hozott. Ez derül ki a HVG közérdekű adatigénylésére, a miniszterelnökség által kiadott statisztikából. Ez a 107 döntés háromféle típusú határozatot akar. 70 darab úgynevezett 2000-est, 11 darab 3000-est és további 26 darab 4000-est. Közös bennük, hogy a magyar közlönyben egyik sem jelent meg. De a 3000-es típusúak ezen belül is különlegesek, mert csak egy szűk kör tud róluk. Ezeket a határozatokat tartalmuktól függően 10-20 évre, majd szigorúan titkos minősítés esetén 30 évre titkosítják. A Magyar Péter vezette Tisza kormány viszont a miniszterelnökség közlése szerint eddig egyetlen egy titkos határozatot sem hozott.
1: Hát most ezt nem tudjuk megbeszélni, hogy mi lehet ezekben a döntésekben, bár találgathatunk, mindenkinek lehet személyes tippje. Lehet, hogy inkább azt kérdezném meg tőled, Enikő, először, hogy mit lehet ezekkel a döntésekkel tenni? Most egy frissen hatalomba került kormány, amikor végignézi ezeket a döntéseket, Ruf Bálint például beszélt ezekről egy interjúban, ha jól értem, ezek különböző titkosítási szintű, nagyon megkérdőjelezhető döntésekről. Mi ilyenkor a teendő? Feloldják a titkosítást, kiszórják a disznók elé, hogy majd mi kicsipegessük, mert az újságírók, ha nem bánod, hogy ezzel a jelzővel illetem a közös szakmánkat. Én szeretem a disznókat, csak azért mondtam.
6: Hát érdekes, igen, hogy mit kezdenek ezzel, mert ugye a minősített titkos, tehát ezek a 3000-es rendeletek, ezek akár 10-20-30, ahogy elhangzott, évig is titkosak lehetnek, sőt, ugye, ha jól emlékszem, háromszor meg is lehet őket hosszabbítani, tehát akár 90 éves titkosságot is elrendelhetett az Orbán kormány az utolsó néhány hónapjában. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ezzel a kapcsolatban a döntés. Szerintem nem csak az a kérdés, hogy hány ilyen határozat van, mert az azért elég jól látszik, hogy az Orbán kormánynak ez egy ilyen rendszer szintű működése volt. Tehát rutinszerűen ők rengeteg ilyen kormány határozatot vagy rendeletet hoztak. Inkább az az érdekes, igen, ahogy mondod is, hogy mi van ezekben. Tehát persze az sem oké, hogy ennyi minősített jogszabály volt, tehát minősítetten titkos, de mi volt ezekben? Tehát mit akartak ennyire titkolni? Külügyi, biztonságpolitikai, közbeszerzési dolgok? Tehát nagyon izgalmas tényleg, és nagyon izgalmas, hogy ezt megtudhatjuk egyáltalán, úgyhogy én nagyon várom, hogy mi lesz ennek az eredménye. Az biztos, hogy ez az elmúlt évekre, hogyha visszatekintünk, több éven keresztül megfigyelhető, hogy nagyon sok ilyen határozatot vagy rendeletet hozott ez a kormány. Tehát például 2021-re emlékszem, ott 38-3000-es ilyen jogszabály született, ami azért, hogyha mondjuk nemzetközi szinten is szétnéz az ember, abszolút nem jellemző, tehát azért nem szoktak kormányok ilyen szinten minősített jogszabályokat hozni, és titkos jogszabályokat, amit ugye senki sem ismerhet meg. Tehát ugye ez a magyar közlönyben soha nem jelenik meg.
1: Ruf Bálint Dúl Szabolcsnál adott interjújában beszélt ezekről a titkosított rendeletekről, akkor még nem mondta el pontosan, hogy hány darabról beszélünk, de amikor Dúl Szabolcs hát nyomasztotta őt egy kis újra és újra kérdezéssel, ott ő elsősorban gazdasági ügyeket hozott fel, olyanokat, amiknek a körvonalairól valamit tudunk, hiszen láttuk az eredményét, például a magyar állam hogyan adott kölcsön teljes összegben sok-sok milliárdokat tőle megvásárolandó cégekre. Gyuri, mire számítsunk?
4: Majdnem biztos, hogy gazdasági, mert ezt kellett eltitkolni. Nyilván mindenki ilyen jellegű döntéseknél, aki a sajtó munkatársa, az igyekszik körbejárni, ami titkosított, és hogy ezért kellett ezt elvenni, ezt az információt. De én arra hívnám a figyelmet, hogy ez alatt az időszak alatt majdnem ugyanannyi volt a nem titkosított döntés. Tehát a titkosított döntések száma, beleértve 3000-est is, ami a legerősebb, majdnem ugyanakkora volt, mint a nem titkosított döntések száma. Ez azt jelenti, hogy a döntéseknek majdnem a fele, vagy 45%-a titkosított döntés volt. Ez az aránytalanság, ez felveti azt a gyanút, hogy egy csomó minden olyan van benne, ami valószínű gazdasági érdekeltség, vagy bármi olyan dologra utal, ami nem lett volna szerencsés az előző kormánynak, ha kiderül.
1: Illetve azt azért tegyük hozzá, hogy ez még mind a rendeleti kormányzás keretében történt, tehát a parlamentarizmust még formálisan is megkerülve, tulajdonképpen ugye központi kormányutasításra.
5: Én meg abban reménykedem, hogyha egy kormány titkosított valamit 30 évre, akkor van a kormány, még feloldhatja ezt a titkosítást. Ha, de ezt már jogászok eldöntik, ez nem az én szakmám. De a formál logika ezt mondja. Na most csak azt oldják föl. Videójátékban
1: úgy működne.
5: Igen. Csak azt oldják föl, mert megint csibészség van. Tehát ha mi adtunk valakinek 400 milliárdot, hogy autópályát építsen Burkina Faszóból, nem tudom, Nigerbe, akkor ezt azért vizsgáljuk meg. Vagy aki adott valakinek 100 milliárdot, hogy nem tudom, hajtogasson papírrepülőt a Rózdor hajót fedélzetén, és utána igyon dobozos kólát, akkor azt is azért nézzük meg, ha ilyenek vannak. Mert minden kormánynak van tényleges titka, ami nem tartozik senkire, azok teljesen normálisan titkosítottak. De itt, hogy mondjam, úgy vagyok vele, mint Fülig Jimmy volt annak idején, hogy ez megint kavarja, tehát nem bízom bennük. Tehát itt valami megint fog történni, és az öreg úrtól félt Fülig Jimmy is. Tehát Piszkos Fredtől félünk. Nálam Piszkos Fred ugye a NER úgy, ahogy van, sok kis piszkos fed egymás mögött, egyik kövérebb, másik soványabb, és ez azt jelenti, ezeket szép csendesen vizsgáljuk meg, és amíg csibész volt, az mehet Monte Cristo mellé fárába.
1: Na hát én speciál szegény piszkos fredet nem azonosítottam volna erre, mert ennél jóval rokosszemesebb figura volt, illetve hát ugye a klasszikus piszkos fred effektus, amit minden népszerűtlen jó tanuló meg kell tanulja saját magával kapcsolatban, az amikor az ember tudja, hogy mindig az ellenkezőjét fogja dönteni a közösség, mint amit ő mond, úgyhogy ha valakit nagyon meg szeretne védeni, akkor arról elmondja, hogy mekkora gazember, és ennek az ellenkezőjét, hogyha szeretné, hogy meglincseljék, ezzel azért érdemes csínyán bánni, de mégis meg tudjuk határozni annak a léptékét, hogy mi lenne a normalitás döntéshozásban. Eleve ennyi döntést hozni így kormányhatározatok formájában, ez már szerintem felvetheti a kérdést, hogy a korábbi salátatörvényes működés után igazából még jobban lerövidült a kormányzásnak az útvonala, de hogy vajon mennyi vagy milyen arányban volna úgymond normális, tetszetős, illendő ilyen titkos határozatokat hozni egy kormányzás során. Van erre egy ökölszabály?
6: Én nem tudok arról, hogy erre lenne ökölszabály. Szerintem inkább az a fontos összességében, hogy egy átlátható, transzparens működése legyen egy kormányzatnak és a parlamentnek. Tehát ugye, ahogy említetted is, hogy a rendeleti kormányzás volt, és mellette rengeteg titkos határozat volt, arra emlékszünk, hogy iszonyú jogalkotás volt, tehát jogalkotás dömping volt, és tényleg már követhetetlen volt, hiszen például éjfél előtt egy perccel benyújtottak valamit, és aztán másnap az emberek szembesültek vele, hogy élethelyzetük alapvetően megváltozik ezzel, tehát hogy döbbenetes és átláthatatlan volt ez az egész, és ugye nem voltak meg azok a demokratikus elvárható parlamentarizmusban elvárható lépések, amivel követhető, nyomon követhető lett volna, hogy hogyan változik mondjuk egy jogrendszer. Aztán látjuk persze, hogy 2010-től 26-ig hova jutott el Magyarország és a ma már nem létező jogállam, amit ugye újra vissza kellene építeni. Tehát biztos, hogy ez is majd egy nagyon jelentős jogalkotást igényel, hogy valahogy visszatérjünk ahhoz a demokratikus jogállamhoz, ami útközben elveszett. Én inkább azt gondolom, hogy a transzparencia nagyon fontos, és hogy az emberek szempontjából követhető és átlátható legyen, hogy mit csinál ez a kormány, milyen elvek mentén, és mik a fő célok.
1: Sokan reménykednek valamiféle jogállami restaurációban, abban, hogy ezek a keretek rendbe jönnek. Többek között például az önkormányzatok is reménykednek abban, hogy itt lesz átfogó önkormányzati reform, de egyelőre például a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem enged a Tisza kormány. Nézzük, mi történt mostanában ebben az ügyben.
8: Mi azt kérjük, hogy önjünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. Ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivont törvénytelenül. Azt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát, hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Megoldást szeretnék. Azt lehet csak mondani, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre.
1: A fővárosi Tisza frakciótól még a kormányváltás óta nem nagyon hallottunk a szolidaritási adó ügyében, de Karácsony Gergely a mai napon is megerősítette, hogy a főváros nem tudja kifizetni a Fidesz által kiszabott léptékű, óriási szolidaritási hozzájárulást. Hogy álltok ezzel? Tárgyaltok? Folynak ezekről a reformokról az egyeztetések? Van-e remény arra, hogy például mérsékeljék ennek a léptékét?
4: Egyelőre jellegű tárgyalások nincsenek, kezdeményeztük a miniszterasszonynál, hogy találkozzunk minél hamarabb, mert vannak 2026-ra elvaradó szálak, költségvetést érintő elvaradó szálak, ilyen a szolidaritási hozzájárulás is, mert vannak olyan települések, akik nem fognak tudni működni az év második felétől, tehát erről beszélni kell. Minden elfogadható, nehéz költségvetési helyzet, új kormány fölállása, adminisztratív és technikai dolgok, de az semféképpen nem lenne szerencsés, hogyha ezek a megbeszélések nem kezdődnének el. Mi letettünk egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy képzeljük el a 2026-os esztendő lemenedzselését, és egy másik része ennek az anyagnak foglalkozik a stratégiai kérdésekkel, hogy hogyan tovább önkormányzati rendszer. A szolidaritási hozzájárulás az csak egy része a problémának, nagy része, hiszen ahogy a főpolgármester úr elmondta, 400 milliárd forintról van szó, és nem is arról van szó, hogy ezt ne kéne a kisebb települések fejlesztésére, felzárkóztatására fordítani, hanem a mértékéről 5 vagy 6 év alatt ez 6-szorosára nőtt. Tehát azzal az elvvel egyetértek én magam is, meg mindannyian, hogy a kisebb településeknek adjunk át abból az adóbevételből, ami a nagyobb településeknél képződik.
1: Hát ez a hagyományos közteherviselés elve,
4: nem? Van, de ilyen mértékűt nem. Nem vagyok benne biztos, hogy a 2026-os évben a költségvetés helyzete ezt megengedi. Ez az egyik dolog, de beszélni róla. A másik az a törvénytelen állapot, amiről a főpolgármester úr beszélt, hiszen döntések vannak, bírósági határozatok, államkincstárral való pereskedése a fővárosnak, ami annak az érdekében van, hogy ne kelljen több pénzt befizetnie a fővárosnak a költségvetésben, mint amennyit az állam odaad, mert ez az Európai Önkormányzati Chartával ellentétes, és hát mindenféleképpen törvénytelen. Ezt az állapotot föl kell oldani. A miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondata, én beszéltem már egyébként a főpolgármester úrral, mielőtt idejöttem, volt egy olyan mondata, hogy igen, rendezni kell ezt a kérdést, rendezni kell a főváros és a kormány viszonyát, én ezt pozitívan értékelem, és bízom benne, hogy előbb-utóbb erre sor kerül, inkább elő, mint utóbb.
1: Hát már az első ópusztaszeren tartott kormányzati sajtótájékoztatón szóba került az önkormányzatok ügye, akkor épp a Szegedi Televízió egyik munkatársa kérdezett erre rá, érthető okokból, és akkor Magyar Péter szájából is elhangzott, ami azóta Ruf Bálintéból és sokakéból, hogy mindenkinek fontos a Tisza kormányban a szubszidiaritás elve, tehát az a fajta feladatmegosztás, ami több jogosultságot ad az önkormányzatok kezébe, ami közelebb hoz egy csomó döntéshozási, végrehajtási folyamatot a településekhez, a lakóhelyekhez, és ugyanakkor azt látjuk, hogy azért a Tisza kormány, és ezen belül Magyar Péter és Vitézi Dávid, hogy így fogalmazzak, bífje Karácsony Gergelyel tovább folytatódik. Tehát azért itt az adókapok, a kioktatás, a helyrerakások, ezek nem álltak meg.
4: Karácsony Gergely, bocsánat, és akkor Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke. Elég jól belelátok a főváros dolgaiba, ezen keresztül nem részletekbe, de ezekbe az irányokba és folyamatokba mindenféleképpen támogatom a főpolgármester úr ezen irányú törekvéseit, hogy rendezzük ezt a helyzetet. Úgy tűnik valóban, hogy ez egyedülre még nem oldódott föl.
1: De és felül lehet emelkedni ezeket a személyes feszültségeken?
4: Én szerintem felül kell emelkedni. Magyarország fővárosáról van szó, még nem tudja rendesen finanszírozni ma már a működést, a közlekedésen látszik, a köztisztaságon látszik, egy csomó mindenen, és ehhez forrásokra van szükség, ami megtermelődik.
1: És hogyha ezzel egyszerűen csak meg lehet buktatni mondjuk egy főpolgármestert, és aztán...
4: Nem tartanám szerencsésnek ezt.
1: Nekem se ízlésem szerint való.
4: A politikai hatalom bővítése és a kiterjesztése az minden kormánynak adott esetben érdeke a hosszú távú fennmaradása érdekében, de ebben a helyzetben, amikor ilyenről beszélünk, hogy energiaválság van, vízhiány van, megoldandó kérdések, akkor nem arról kéne foglalkozni, hogy ezeket a kvázi részben személyi gyökerekkel is rendelkező ellentétet, politikai ellentéteket szítsuk, hanem engedjük működni a fővárost, amelyik megtermeli a saját pénzét. Tehát megtermeli ezeket a forrásokat, csak ezeket elveszik tőle.
1: Enikő, mire számít az, hogyan lehet valamiféle együttműködési formát találni, mondjuk a nagyobb eddig ellenzékben működő önkormányzatok és a Tisza kormány között? Azért nem csak Budapest van ilyen helyzetben, például Pécs súlyosan ki lett véreztetve, egy idő után már a könyvtári dolgozókat alig tudták kifizetni, a fűtést, az egyébként lenyűgöző pécsi központi könyvtárban, és még sorolhatnánk nagyon sok ilyet. Mire számít ez? Mi lesz itt a stratégia, ami működhet?
6: Hát ez nagy kérdés valóban, és szerintem nagyon sok önkormányzat figyeli azt, hogy most mi történik a főváros és a kormányzat között, mert ez egy nagy tesztje lesz az egésznek, hogy akkor ugye ellenzékből egészen más volt Magyar Péter kommunikációja. Jó, nem mondjuk azt, hogy egészen más, mert most is mondja, hogy ez valahol az önkormányzatok kivéreztetését is jelenti, ez az iszonyú mértékűre emelt szolidaritási hozzájárulás, de ott ugye csak az volt az irány, hogy ez rossz és kivéreztetés, és ez fenntarthatatlan. Nyilván aztán kormányzati helyzetbe kerültek, és az látszik, hogy nagyon rossz helyzetben van a központi költségvetés, szükség van erre a bevételre, mert meg kell fogni minden lehetőséget. Úgyhogy...
1: De akkor gondolt, hogy ez egy inkább pénzügyi természetű konfliktus, és nem politikai?
6: Én
1: vagy ez
6: gondolom,
1: egy buta kérdés lehet, a részemről? Elfogadom, annak tartok.
5: Buta kérdés?
4: Nem buta kérdés.
6: Na mindegy, tehát nyilván van pénzügyi és politikai vetülete is. Az biztos, hogy nehéz helyzetben van a költségvetés, és ebből a szempontból nehéz helyzetben van a kormány, biztos, hogy minden forrásra szükségük van, de az is látszik, hogy most nagyon figyelnek az önkormányzatok, és nagyon éles helyzet ez abból a szempontból, hogy miről volt szó a kampányban, és vajon mi lesz az önkormányzat és a központi kormányzatnak a viszonya az elkövetkezendő időszakban. Tehát ez az első ilyen fontos tesztje ennek az elinduló egyeztetésnek, vagy ennek a folyamatnak, illetve a központi kormányzat és az önkormányzatok közötti kapcsolatnak, úgyhogy ez nagyon érdekes.
5: Ez egy komoly veszély, én 8 évet ültem az önkormányzatban Újpesten, valamit tudok róla, meg Gyurit nagyon régen ismerem. Gondoljunk bele, hogy 3 önkormányzatot soroljunk fel, Hódmezővásárhely, Gödöllő, Szeged, tegyük hozzá még Budapestet. Ezek az önkormányzatok az előző kormány alatt a szivattyú szívóágára kerültek, bármit csináltak. Tehát itt akármit tettek, elvontak tőlük. Nem lehet egy tehenet úgy fejni, hogy nem adok neki szénát. Tehát a tehenet etetni kell, és időnként meg kell mutatni állatorvosnak. Az önkormányzatok lefedik az egész országot, 3200 önkormányzat van, mindenkit ismernek. A Gyuli által megalapított párt, az Új Kezdet a legokosabb kezdeményezés, ott rögtön meg is gyilkolta a Fidesz. Miért? Mert lefedte az országot. A polgármester ismer mindenkit. Nem szabad bántani azért a polgármester, mert haragszom rá. Ez olyan dolog, hogy haragszom a szódásra, és fenéken billentem a lovát.
1: De pont ugyanezért vált politikai célponttá az önkormányzat.
5: De nem szabad.
1: Mert ezen a szinten lehetett például politikai alternatívát kinevelni, amit országosan nem lehetett. Tehát, ha megnézzük az előző önkormányzati választás eredményét, sőt az előző mondjuk 2-t, lassan 3-at, ott jóval több ellenzéki Fidesztől független politikus tudott, vagy politikai formáció tudott eredményt elérni, mint országos szinten.
5: Igen, mert elege lett az embereknek, mert a kisebb közösségben jobban ismerik egymást. De még egyszer mondom, Budapestet úgy kell nézni, mint az ország fővárosát, Gödöllőt úgy kell nézni, ahogy Hódmezővásárhelyt, és mindenkinek jár forrás. Azt kell megnézni, hogy ezt jól használja föl. És igen, van szolidáció adó, Budapesten több pénz termelődik, vagy Szegeden, vagy Debrecenben, vagy Győrben, a három nagy helyen, ugye, ahol vannak autógyárak például, ott biztos, hogy több adóbevétel lesz, vagy Pakson például, most ne a elmúlt hétre gondoljunk.
1: Hát Pakson nem, mert a paksi atomerőművet átsorolták az önkormányzattól kormányzati kezelésre.
5: Ez a csibészség, tehát tőle el lehet vonni forrás, és oda lehet adni Bivaj Röcsögének, akinek nincsen semmije, és a fogorvos se tudja kifizetni, vagy a falubuszt. De ebben nem szabad gyűlöletet, meg mérget keverni. Meg kell hagyni ezt pontosan azért, mert a társadalomnak nyugalomra van szüksége hosszú távon. És hosszú távon a kormányzat és az önkormányzat jó együttműködése békét teremt az országban, meg nyugalmat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog Magyarországon.
4: Sikeres önkormányzatok tudnak sikeressé tenni egy kormányt.
5: Így van.
4: Ha minket lenyomnak, az nagy esélyét adja annak, hogy a kormány sikere nem lesz olyan, amire ő gondol. És ezt nagyon őszintén mondom. Mi nagyon-nagyon kezelhető emberek vagyunk. Mi nagyon-nagyon alkalmazkodóak vagyunk a működés érdekében, a sikeres működés érdekében. És ezt kell meglátnia a kormánynak. A kormány, az a kormány nem bölcs, aki nem támaszkodik ránk. Mi segíteni tudunk, de nekünk is kell a segítség.
1: Enikő, itt mindig arról beszélünk, hogy a nagy települések, a nagyvárosok, a pénzes főváros és a többi, és igazából az utóbbi 10-10-valahány évben ezek folyton szembe voltak állítva a kis településekkel, miközben én úgy emlékszem, és tudom, mindig Pécsen jövök, de hát tényleg lenyűgöző az a könyvtár. Ott például a megyei könyvtár az ugye az összes kis települést is ellátja, megjegyzem, könyvtár buszokat üzemeltetnek, mindenkinek ajánlom megnézni. Tehát én úgy értesültem, mint részben falun felnőtt ember, hogy egyébként a falu meg a mellette levő város, azok valamiféle kölcsönhatásban együtt kell működjenek. Hogyan lehet ebből jól kijönni? A szolidaritási adót, hogy lehet egy ilyen helyzetben okosan meghatározni?
6: Szerintem az elég nyilvánvaló talán a kormányzatnak is, de az önkormányzatok esetében mindenképpen, hogy ez az összeg, ami jelenleg egyfajta sarc, az önkormányzatok sarcolása, ez fenntartatatlan. Tehát, ahogy említetted is, olyan hihetetlen mértékűre emelkedett, ugye néhány év alatt, ha jól emlékszem, 58 milliárdról mostanra már 400 milliárdot követelnek az önkormányzatoktól, hogy ez egyszerűen fenntarthatatlan. És én arra emlékszem, hogy amikor beszélgettem önkormányzati vezetőkkel, polgármesterekkel, képviselő testületi tagokkal, ők különösen a jobb helyzetben levő önkormányzatok esetében mindig elmondták, hogy ők azt megértik, hogy egyfajta szolidaritást akár lehetne vállalni a nehezebb helyzetű településekkel. Igen, tehát hogy valamilyen mértéke akár lehetne is ennek. Persze lehet ezt elméleti síkra is vinni, és azt is lehet mondani, hogy a szegényebb önkormányzatok segítése az nem a gazdagabb önkormányzatoknak a feladata, tehát hogy ez egy egészen más terület, és akkor segítsen az állam azoknak a szegények településeknek. Tehát van egy ilyen vita is nyilván. De sok helyen mondják azt, hogy bizonyos összeggel akár hozzá is járulnának a segítésükhöz. De azért ennek legalábbis a mértékét meg kellene határozni, vagy csökkenteni kellene. Kérdés, tehát ez most már egy olyan szintű sarcolás, hogy erre nem is úgy tekintettek egyébként a kormányzat az utóbbi időben, mint egy szolidaritási hozzájárulás, hanem egy államháztartási bevétel, minél nagyobb legyen, és akkor annál jobb. És egyébként senki nem tudta, hogy kinek segít. Tehát például önkormányzatok mondták, hogy sokkal jobb lenne, hogyha lehetne tudni, hogy én most akár Gödöllő önkormányzat, melyik kis település segítem. Tehát, hogy egészen más lenne tehát a hozzáállás is, úgyhogy...
1: Illetve az eddigi befizetett szolidaritási adó összege nem a többi önkormányzatnál kötött ki a legutóbb információink szerint. Albert Enikő, Gémesi György, Szalma Baton, nagyon szépen köszönöm ezt a ma esti beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Kiváló további estét kívánok, és holnap is találkozunk, maradjanak velünk.
5: Szép.
1: Jó éjszakát. Köszönöm.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

itt kolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, köszöntöm Önöket itt a Startban, augusztus 3-án hétfőn. A Hermineknek boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Mindenkit köszöntök, aki itt az ATV képernyőjén vagy a Spirit FM-en keresztül hallgat minket. Induljon Önöknek jól a hét, mi azon leszünk, hogy minden információt, ami a múlt héten vagy a hétvégén történt, azt a lehető legjobban összefoglalva átadjuk Önöknek. Kezdünk is hamarosan Juhász Lászlóval, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjével, a Nyuszet alapító elnökével, mert hogy a tervek szerint október elején megérkezhet a szép kártyára az arra ígért támogatás első részlete, hogy kik a kedvezményezettjeik, kik azok, akik most kimaradnak, és hogy mi a véleményük a szakértőknek erről a témáról, azt hamarosan alaposabban körbejárjuk. Utána pedig két hölgyel fogom folytatni a beszélgetést, Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója, valamint dr. Csernus Fanni az Amnesty International-től érkezik majd hozzánk, ugyanis múlt héten csütörtökön az egészség Ügyi Minisztérium vezetősége, Hegedűs Zsolta, és női civil szervezetek, akik a reproduktív egészséggel foglalkozó szervezetek, szóval ők ültek végre egy asztalhoz, és itt szó volt a szívhangrendeletről, az abortusztablettáról, eleve a szexuális felvilágosításról, tehát egy nagyon széles témát beszéltek ők át, és hogy mire jutottak, mik a következő lépések, van-e fény az alagút végén, vagy hogy mennyire bizakodóak a hölgyek, ezekről is beszélgetni fogunk. Na de térjünk is vissza az imént említett vendéghez és témához, ugyanis Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője már itt van velünk, a Nyuszet alapító elnöke. Jó reggelt, üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tehát idén októberben a szép kártyára érkezik annak a bizonyos támogatásnak az első része. Legyen kedves, foglalja össze, bár a nézőink nagy része, aki követi a híradóinkat és az adásainkat, valószínűleg tudja. De hogy mi konkrétan ez a szép kártyás támogatás, kiket érint ez most?
2: Jó reggelt kívánok én is önnek is, és mindenkinek, aki ezen a korai órán velünk van. Hát ez egy elég érdekes és komoly kérdés. Az elmúlt 16 évben nagyon sok negatív intézkedés érte a nyugdíjasokat, aminek következtében hát nagyon jelentősen lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez képest. Ez elsősorban a nyugdíjindexálás miatt következett be, de volt még más, több is, mert nincs időnk ezt részletezni. És nem csak, hogy relatíve lemaradtak a nyugdíjasok az aktív dolgozókhoz képest, hanem nagyon széthúzódott a nyugdíjskála, nagyon nagy nyugdíjkülönbségek alakultak ki, több mint 100-szoros különbségek is, tehát ugye volt ez a sokáig befagyasztott, és még nem régiben, és még talán most is 28.500 forintos minimál nyugdíj, és vannak most már 2-3 millió forintos nyugdíjak is, igaz, hogy kevés. Na most ez, azt szoktam mondani, hogy főleg csak banánköztársaságban fordulhat elő, de hát nálunk ez a helyzet alakult ki. Na most ennek a helyzetnek a kezelésére számtalan javaslat született korábban is. Most két lépést jelentett be az új kormány. Az egyik az, hogy megemeli az alacsony nyugdíjakat. Most nem részletezem mennyire, de ez valószínűleg csak jövő év elején tud megvalósulni.
1: Ez az a 120 ezer forintos
2: igen,
1: minimum.
2: Így van, így van. A minimál nyugdíj 120 ezerre, és 150 ezerig még ad kisebb emelést, hogy ne legyen torlódás a határon. Uh-huh. És amiről most beszélni fogunk, az a szép kártya, az nem keverendő össze a nyugdíj emeléssel. Ez most úgy néz ki, hogy egy egyszeri egy évre szóló juttatás, ami jelentős összegű, és a nyugdíjasok nagyon nagy része kapja. A alacsony nyugellátásban részesülők számára ez egy komoly kiegészítést jelent. Úgy néz ki a jelenleg a terv, vagy hát a konstrukció, hogy a 250 ezer forint alatti ellátásban részesülők kapnak éves szinten 200 ezer forintot erre a kártyára negyedéves részletekben, és a e fölött majdnem mindenki, majd mindjárt pontosítom ezt, pedig 100 ezer forintot szintén éves szinten négy részletben. Ez a majdnem mindenki, az azt jelenti, hogy 500 ezer forintig adják ezt a 250 és 500 ezer alatt kapják a nyugdíjasok ezt a 100 ezer forintot. E fölött a nyugdíjasok létszámát tekintve 3-4%-nyi személy van már csak, ők azok, akik teljesen kimaradnak ebből, hát ők ezt nehezményezik, de
1: azért... Melyet ezt akartam kérdezni, hogy ugye, hogyha az előző vezetést nézzük az elmúlt 16 évben, azért, hogyha valamilyen extrát kaptak a nyugdíjasok, akkor az a jellemzően inkább a nagyobb nyugdíjúak jártak jól. Mekkora feszültséget szül most akár a nyugdíjasok körében ez az intézkedés?
2: Hát mindig azt kiabál, bocsánat, leghangosabban, aki nem részesül benne. Én azt gondolom, hogy 500 ezer forint alatt egy ilyen éves 100 ezer, tehát ilyen 8 ezer forint havi összeg azért talán már nem annyira hiányzik az 500 ezer forint fölöttieknek, de minden esetre ők most rosszul járnak ezzel, hogy ők ezt nem kapják. Lehetett volna jobban célozni, hogy többet adni az alacsonyabb nyugellátásban részesülőknek, mert az átlag nyugdíj, majdnem az átlag nyugdíjig kapnak 200 ezer forintot, 260 ezer most az átlag nyugdíjig majdnem mindenki, vagy mindenki megkapja ezt a 200 ezer forintot. Ez havi 16 ezer forint pluszt jelent. Ez az alacsony nyugdíjban részesülőknek nagy segítség, akinek 100 ezer forint a nyugdíja, az 16%-nyi plusz pénzt kap ezáltal. De ezt nem szabad összekeverni a nyugdíj emeléssel, ez nem épül be a nyugdíjba, ez bármikor megszüntethető, átalakítható. Úgyhogy azok a javaslatok, hogy jobb lenne, ha pénzbe fizetnék ki, persze én is sok mindent szeretnék, leginkább azt szeretném ezen a területen, hogy nem ilyen kiegészítések, pótlagos segítségek érkeznének a nyugdíjasokhoz, hanem ehelyett minden nyugdíjas az általa ledolgozott évek és a befizetett járulékok arányában, ezt persze megtartva, ez a nyugdíjszer alapjellemzője, mindenki akkora összegű nyugdíjat kapna, amivel ő meg tud méltóan élni, hát ezzel sem teljesül még egészen, úgyhogy ezek a javaslatok, hát ki mit szeretne, ezt persze értjük, és mindig van kritizáló, de én azt gondolom, hogy ez a jó irányba tett első lépés, ami az alacsony nyugellátásban részesülők számára érkezik, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy egy pályán elindulva, vagy egy tervvel elindulva, az első lépésnél az lépés iránya a fontosabb, nem a nagysága. A nagyságánál is fontosabb az iránya, tehát ez most jó irányba tett lépés. Végre van figyelem az alacsony nyugdíjasok részére is.
1: Itt volt az ideje, ez egészen biztos. Az, hogy a szépkártyán lévő összeget csak meghatározott helyeken lehet elkölteni, ezt mennyire nehezményezik? Vagy hogy ez mennyire számít jónak? Mert ugye nagyon sok szakértő ezt mondja, hogy nyilván a nyugdíjrendszer teljes megreformálására lenne szükség, vagy inkább a pénzbeli fizetésre, de hogy mondják, hogy akár ezzel kiskorúsítják a nyugdíjasokat kvázi, mert hogy megszabják azokat a kereteket, hogy ezt hol lehet elkölteni. Mit lát ez mennyire csak a médiában szaladt nagyot, és mennyire valódi probléma?
2: Ezt én nem tartom valódi problémának, mert valóban úgy néz ki, mintha megszabnák, hogy mire költheti, de gyógyszerre, élelmiszerre, fűtésre mindenféleképpen kell költeni a nyugdíjasnak, és ha kap segítséget, amit erre használható, akkor a többi nyugdíját tudja másra nagyobb mértékben felhasználni. Tehát én azt gondolom, hogy ez tudatos tervezéssel, odafigyeléssel és felelős háztartásban történő felelős gazdálkodással ez nem okozhat problémát.
1: Azt mondta, az első lépés, az iránya mindenképpen jó. Tartanak-e további egyeztetések, milyen a párbeszéd a jelenlegi kormánnyal, van-e fény az alagút végén?
2: Még nincsen konkrét párbeszéd, de ígéretek, illetőleg kapcsolatfelvétel az már történt. Három minisztériumnál is próbálkoztunk, egyiknél egy személyes találkozó is létrejött, mert a másik kettőnél is ígéret van. Azért, mert a nyugdíjügyek úgy általában a pénzügyminisztériumhoz tartoznak, ott még nem sikerült személyes kontaktust fölvenni, de a nyugdíjasok számára van több hasonló fontos kérdés, a egészségügyi ellátás, szociális ellátás, idősügy területen egyéb dolgok, tehát ott már sikerült a kapcsolatfelvételt, és eljuttattuk ezeket a vaskos anyagainkat, amit itt a adás előtt mutattam, hogy elkészültek erre megfelelő anyagaink. A Magyar Szakszereti Szövetségnél is, és a NYUSZET-nél is, Nyugdíjszervezetek Egyeztető Tanácsánál is mi készen állunk ezekre a tárgyalásokra, és van rá remény. Tehát alagút végén van fény, de még nem tudjuk, hogy ez egy más szembejövő vonata, vagy bocsánat a picér, vagy konkrét, de úgy néz ki, hogy ígéretek vannak már arra, hogy a közeljövőben lesz.
1: Itt említette, hogy a nyugdíjas és nyugdíjas között is ugye hatalmas a szakadék. A nyugdíjasok és a dolgozók fizetése között is hatalmas a szakadék. Néhány napja kijött arról egy jelentés, hogy országos szinten mekkora különbségek vannak egy fővárosi nyugdíjas és egy vidéki nyugdíjas között. Erre van-e valami javaslatuk, hogy itt ezeket hogy lehetne valahogy balanszba húzni?
2: Az a helyzet, hogy ez valóban így van, hogy a különböző megyékben, a fővárosban a legmagasabb, nyugati megyékben magasabb, és a keleti ország részen alacsonyabbak a nyugdíjak, de ez nem a nyugdíjrendszer sajátsága vagy problémája. A nyugdíj megállapítás szabályai az országban mindenütt egyformán történnek, hanem itt inkább messzebbre vagy mélyebbre kellene visszamenni, konkrétan arra, hogy a munkabérek is ugyanilyen arányban alacsonyabbak a másik megyében, a többi megyékben az alacsonyabb nyugdíjat kapok, ahol többen laknak. Ezt nem a nyugdíjrendszer feladata megoldani, itt azt kellene megoldani, hogy ott a fizetések kiegyenlítődjenek, hasonlóan, mint a férfi-női keresetek és a férfi-női nyugdíjak között is különbsége. Ott egészen tragikus a helyzet, mert ma a legszegényebbek Magyarországon az egyedülálló idős nők, mert egyrésztük szerencsére tovább is élnek, mint a férfiak, alacsonyabb egész életükben a keresetük, és a nyugdíjak is olyan 15%-kal körülbelül, és ők azok, akik többnyire egyedül maradnak, úgyhogy nagyon nagy számban élnek egyedül idős nők, és ennek szintén nem a nyugdíjrendszer az oka. Ezt a két kérdést sem mind a kettővel foglalkoztunk részletesen az elmúlt egy-két évben, és vannak is javaslatok arra, hogy a keresetek oldaláról hogy kell ezt megelőzni, és megoldani ezt, hogy hosszú távon ez a dolog kiegyenlítődjön.
1: Lesz itt munka bőven a következő években. Juhász Lászlónak, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjének, a NYUSZET alapító elnökének köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a megkeresést. Nem.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

alatt sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A miniszterelnökkel és az ellenzéki pártok frakcióvezetőivel egyeztetett a köztársasági elnöki tisztséget ideiglenesen ellátó házelnök Forsthoffer Ágnes. Magyar Péter szerint, aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, az mindent tesz, csak nem a hazáját szolgálja. Az ellenzék szerint valós kormányzati tevékenység helyett továbbra is csak a színház zajlik. A helyzetet Böcskei Balázssal és Pulai Andrással elemezzük. Káros, ha a politikusok azt hiszik, vagy azt sugallják, hogy a vízgazdálkodási és környezeti rendszerek egyik napról a másikra átalakíthatóak, állítja Bardóczy Sándor. Budapest főtájépítésze szerint a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatalfák vízellátása is kérdésessé vált. Hozzátette, a szályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. Bardóczy Sándort kérdezzük. Az energiakrízis a vállalkozásokat is érzékenyen érinti. A kormány a nagy fogyasztókat önkorlátozásra szólította fel, ami egyelőre eredményesnek tűnik. Az elmúlt napon a lakosság és a vállalatok összesen 700 megawattnyi áramot spóroltak meg. Kérdés, hogy ez meddig lesz elég? Kerékgyártó Gáborral és Perlusz Lászlóval beszélgetünk. Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaznak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén. Vendégünk Kis Ernő.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát a meleg, az extrém helyzetek, amiket a meleg okoz, meg a kevés víz nagyjából meghatározza azt, hogy mi a közbeszéd tárgya, miről szól a politika, miről szól a közélet ezekben a napokban, és hát ki ne érteni, amikor olyan hírek vannak, amelyek a hétköznapjainkat borítják és befolyásolják meg a jövőnket, teszik kérdésessé sok szempontból. Böcskei Balázssal és Pulai Andrással fogunk beszélgetni arról, hogy például mit beszélgethetett ezügyben a köztársasági elnök, a miniszterelnökkel és a frakcióvezetőkkel. Balázs az ideai intézet stratégiai igazgatója, András pedig a Publikusnak az igazgatója. Szervusztok!
3: Sziasztok!
4: Jó estét!
2: Az önmagában szokatlan talán, hogy a köztársasági elnök, aki most ugye csak ideiglenes és megbízott, ennyire aktívan részt vesz a közélet alakításában, formálásában, vagy legalább a politikát egy kicsikét közelebb viszi a köztársasági elnöki szerephez?
3: Hát, vagy saját köztársasági elnöki kampányt folytat, ugye, ezt se zárjuk ki az egyenletből. Ugye készítettünk egy felmérés még egy pár héttel ezelőtt, amit nyilvánosságra is hoztunk, ugye a második helyen van Bárándi Péter után, nyitott kérdezéses módszerrel vizsgáltuk a köztársasági elnököket, hogy kit szeretnének a magyar köztársasági elnöknek. Nyilván Bárándi Péter nagyon magasan vezet, 20-21%-kal válaszadóknak mondta be, de Forsthoffer Ágnes 7%-kal stabilan a második helyen van. És én nem tudom kizárni, hogy ezt azt gondolja, hogy itt van feladata ebben a történetben. Mindemellett azt sem tudom kizárni, hogy Magyar Péterrel egyeztetett erről a mai kis esetről.
2: Nem, de ugye a hétvégén volt egy beszéde a Nemzethez, ami ebből a szempontból talán kicsit szintén szokatlan, tehát nem várta meg az újévi köszöntést ahhoz, hogy a néphez forduljon, és hát itt volt ez az aktivitása. Tehát ebből az aspektusból nézve azért ez sokkal több, mint amit az elmúlt időszakban láttunk. És most nem kifejezetten a korábbi köztársaságra elnökre gondolok, Áder János sem volt az a mozgékony fajta.
3: Kétségtelen, de Áder Jánosnak azért a szónoki képessége is voltak a csúcson, és ezzel ezelőtt tisztában van. Azért azt látjuk, hogy Forsthoffer Ágnes mind írásban, mind ilyen rövid videókban, mind ilyen beszédekben sokkal közérthetőbben, sokkal szimpatikusabban kommunikál a választók számára. Ezt egyébként a vonatkozó kutatási adatok is megerősítik. Én azt gondolom, hogy ő egy új köztársasági elnök szerepet épít fel. Kíváncsi vagyok én is, hogy mi lesz ennek a kifutása. Én nem tudom kizárni, hogy egy pályázás majd akkor, amikor a köztársasági elnök a
2: miniszterelnök már amennyire ez pályázati
3: a miniszterelnök,
2: pozíció.
3: A miniszterelnök ígérete szerint ugye szabadon választott lesz, mert úgy értem, hogy a választópolgárok választják.
2: Majd egyszer.
3: Hát egy-két év múlva
2: majd,
3: az ígéretek
2: szerint. Majd egyszer. Balázs, hol töprengett, hol mosolygott, ezt nem biztos, hogy a kedves nézők látták, parancsolj.
4: Hát az országnak nem tesz jót ez a krízis. de szerintem a Tisza univerzumnak annak jót tesz. Mire akarok utalni? Hogy mindenki beletanul abba a szerepbe, amire a felhatalmazást kapta. Tehát a köztársasági elnökként kezd el viselkedni, megtestesíti a nemzetet, jelentsen ez bármit is, de itt szimbolikus és intézményes ügyek, intézményes logika mentén és összehívja a frakcióvezetőket. Látszatólag a Tisza minisztereknek, szóvivőknek, politikusoknak nagyon nagy energiáját fogta le, hogy ők maguk is Magyar Péterhez hasonlóan influencerre léptek elő. Most hirtelen a krízis menedzselése, kezelése, megoldása szempontjából szorosabb viszonyba fognak kerülni a közigazgatással és annak a eljárási oldalával. Tehát ilyen értelemben ez egy ilyen jós rátanulás a kormányzás tétjére és felelősségére. Tehát én ezt inkább innen fognám meg, és kevésbé, hogy kinek mi a szerepfelfogása, meg milyen ambíciója van. Nem hiszem, hogy a köztársasági elnök, az ideiglenes köztársasági elnök azért beszél Tisza univerzumról, mert olyan autonóm szereplőként járna, és egyeztetés nélkül, hogy András is utal rá, inkább eznek van egy ilyen dramaturgia. Ez egészen biztosan így van. Én itt meg is állnék. Ez a válság, ez rosszat tesz nekünk, szenvedünk ettől, de hogy a Tiszának jót tesz, az egészen biztos. Ez mert egyszerűen praxisba kerülnek a politikusok.
2: Mert vannak olyan, hát még nem is mondanám, hogy magyarázatok, inkább kérdésfelvetések. És elég sok közéleti szereplőtől lehetett hallani, hogy ez az első olyan megméretése a magyar kormánynak, a Tisza vezetésnek, a Tisza frakciónak, ha úgy tetszik, ahol bizonyítania kell azt, hogy a saját helyén vagy az ország vezetésében képes helytállni. És ez ilyen módon meg egy kockázatos helyzet a Tisza számára. Vajon úgy ítéli-e meg a nép, hogy jól szerepelnek?
3: Hát ugye ez ki fog derülni, mert nyilvánvalóan erről fognak készülni kutatások.
2: Hát ha csak úgy nem.
3: Szinte biztos vagy benne, hogy fognak erről készülni kutatások, de egyelőre nincsenek erről empirikus adataink, de hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy a social media aktivitást tudjuk jelen pillanatban nézni, azok inkább pozitívak ezzel kapcsolatban. És hogy egyetértek egyébként azzal, amit mondtál, és nem feltétlenül zárja ki azt, amit én mondtam, hogy itt beletanulnak az politikusok a szerepekbe. Én sem gondolom azt egyébként, hogy rosszul csinálják. Magyar Péter, amikor minden reggel szól a Nemzethez egy ilyen 2-3 perces videóban, akkor mindig megdicséri az embereket, az emberek szeretik, hogyha meg vannak dicsérve, és ez összességében jól működik, én azt gondolom. Egyébként az emberek végre is hajtják, meg a cégek végre is hajtják a kérését a kormányzatnak. Teszem hozzá, ugye a répa mellé ostort is tesz, ugye, ahogy azt szokás mondani, hiszen született egy kormányhatározat, hogy bármikor bármit a kormányzat lekapcsolat, hogy éppen úgy ítéli meg előzetes figyelmeztetés után, meg mindenféle feltételek teljesülésekor, de hogy a lehetőségét megadta magának. Szóval, és láthatólag talán kicsit képzavar, de lubiszkol ebben a szerepben Magyar Péter, és jól érzi magát, és én is azt gondolom egyébként, hogy jelenetben jól csinálja, de ugye egy influencer politikusnak mi a jó az, hogyha a figyelem ráirányul.
2: Na jó, de a végén valami teljesítmény is kell. Tehát a figyelem az kevés, a figyelemet a végén az igazolja vissza, hogy azt tudod mondani, hogy és igen, megcsinálták.
3: Megoldotta. És szerintem egyébként ez az érzet van, hogy legalábbis nem rontották el, hanem is oldották meg, de hát nyilván az majd a végén fog kiderülni, és nem tudjuk, mikor lesz a vége, lehet, hogy egy pár hét múlva, lehet, hogy egy pár hónap múlva, vagy akár 4 év múlva a következő választásokkor is ez még futhat. Egyébként azt gondolom, hogy különböző stációkban, de ezek lesznek az etapok, amikor a választók dönteni és értékelni fognak.
4: Nagyon kell közleményt konstruálni ahhoz, hogy ebből az jöjjön ki a nap végére, hogy a Tisza kormánynak felelőssége van ebben a válságnak a kezelésében.
2: Mostanában nem hallgattál fideszes politikusokat.
4: És ezért tettem, de azt hiszem, hogy hallani valóban nem hallgattam, de nem kell hallgatnom azt, hogy tudjam, hogy mit mondanak, és ezért tettem bele a nagyon szót. Tehát, hogy ebből nagyon nem látom, hogy ki fog gurulni az, hogy egy 3 hónapos kormány egy egyébként rendszer szintű, az adott kormányzás jellegén túlmutató problémával, hogy hogyan fog megküzdeni pro vagy kontra, az nehéz meg itt. Azt, hogy állampolgárok azt gondolnák, hogy ebben kudarc lesz. Ha már itt ugye mai napon vagyunk, és egy szociológus és egy politológus végzettségű vendég van, akkor emlékezzük meg Szelényiváról, és az ő munkássága azért is kapcsolódik ide, mert az lesz az igazi mérce majd a politika számára, hogy ezekkel a most már kézzel fogható, hát megfőlünk. Tehát nincs víz, meg egyéb más esetek vannak. Ezzel a rendszer szintű kérdésekből a politika milyen cselekvési terveket volna. Tehát, hogy ez egy olyan kormány lesz-e, aki úgy menedzseli a problémákat, hogy jövő ilyenkor ugyanezt a beszélgetést folytatjuk, és akkor annak az a tétje, hogy ez bele fog-e folyni a közénkutatásba vagy sem.
2: Amellett, hogy a legtöbb ügy, amit módosításként ezen a folyamaton egy kormány el tud végezni, az nem egy éves távlatú. Tehát éppen a következő vendégünk Bardoszi Sándor írta egy Facebook posztjában, hogy az a helyzet, hogy egy kormány az előző kormány által előkészített ügyeket tudja a következő években megvalósítani.
4: Ez így van, de ennek a mondatnak a szavatosság ideje a válság lezárultáig tart, és onnantól kezdve ez egyszerűen már elvárássá válik az emberek részéről. Tehát ezt a, és így jön ide a Szelényi Iván munkássága, ezt a válságot nagyon különböző féleképpen szenvedik el különböző társadalmi csoportok. Tehát, hogy egyszerűen látszik, hogy az erőforrásokhoz, az ezzel való megküzdés az nagyon egyenlőtlen a magyar társadalomba, és én arra leszek kíváncsi, hogy ezt hogyan látja majd a Tisza kormány. Tehát ez nem egyszerűen egy zöld politikai kérdés, ez egyszerűen egy szociálpolitikai kérdés, társadalompolitikai kérdés, hogy mit kezdek ezzel az energia hiánnyal, krízissel, és szerintem ez ma még nem tétje a politikának, viszont jövő ilyenkor, amikor újra ezek a krízisek, reméljük, hogy talán kevésbé, de éleződnek, akkor már igaz lesz az a mondat, hogy ciklusokat kell várni adott esetben, de mi a cselekvési terv? Lesz olyan pont, amire azt mondjuk, hogy na, ezt ilyenkor bejelentésre került tavaly egy éve.
2: Egy és mondatot engedjetek meg Szelényi Iván kapcsán, mert ugye emlegeted, de legyen teljes a kép, hogyha valaki nem követte, hogy most hunyt el a magyar szociológia egyik legnagyobb hírű alakja. Emlékét megőrizzük mi is, és akkor tényleg szó.
3: Abszolút, én nagyon sokat tanultam tőle, mind az írásaiban, mind a személyes találkozásaink során, ami sajnos kevés volt. Visszatérve arra, vagy folytatva inkább leginkább azt, amit mondtál, szerintem ami feladata és felelőssége van most a Tiszának és a miniszterelnöknek, mondjuk talán kevéssé látszik, az az, hogy ezen krízis helyzetben lesz a legkönnyebb előkészíteni azokat a rendszer szintű és egyébként potenciálisan drága változásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek egy-két ciklus után megoldódjanak, vagy legalábbis sokkal jobb helyzetet állítsanak elő. Mert ilyenkor az emberek nyitottabbak arra, hogy bizonyos helyzetekben valamiféle áldozatot kell hozni, esetleg le kell mondani azért valamiről, hogy mondjuk tározók épüljenek, vagy mondjuk nem tudom, vízművek épüljenek, vagy bármi olyan, és nem vagyok a terület szakértője, fejlődés a legkevésbé véget, de nyilvánvalóan ezek a döntések, meg ezek a lépések egy része legalábbis azért nem hozódott meg, mert nagyon drága, nagyon hosszú kivitelezési ideje, és a politikai haszonszerzés logikája alapján nem fér.
2: Van itt rögtön egy kérdés, ami politikai is lesz nagyon súlyosan. Paks 2, ami most olyan módon kerül ki az asztalra, hogy erre valamit azonnal mondania kell a kormánynak. Legyen, ne legyen, és ha legyen, akkor hogyan legyen, látva a Paks 1 körüli anomáliákat. Tudva azt, hogy egyébként egy másik technológia, tehát ez már egy sokkal korszerűbb és másképp felépülő rendszer lenne.
3: Ez abszolút így van, nyilvánvalóan van egy kis laufja a kormányzatnak, hiszen ilyen pontban az építés fel van függesztve egy Európai Uniós Bírósági döntés alapján, és csak ilyen állag megóvó munkákat tudnak végezni, erre sok mindent rá lehet fogni természetesen. De ez is pontosan ennek a része, ez is a 20 éves, 100 éves megtérülési idejű, de most befektetést igénylő feladatoknak az egyike, ahol bizony azokat a magvakat el kell hinteni, és azokat a magvakat termőre kell fordítani a választók fejében, a választóknak a szívében és a lelkében, hogy bizony, drága választóim, 10 évet várni kell, de addig dolgozni.
2: Most minden esetre a Fidesz frakcióvezetője Bóka úr azt mondta a mai egyeztetés után, hogy ez változatlanul csak egy filmszínház és semmi más. Egyúttal azt is hozzátette, hogy a köztársasági elnök pedig lenne semmi más, mint illegális lakásfoglaló.
4: Hát úgy tűnik, hogy ezek a mondatok kijöttek, meg ezek a, hogy is mondjam, politikának ilyen fajta leegyszerűsítés, mint a Fidesz kommunikációban, ott még azért megszóltunk az elmúlt 16 évben, ott még azért vannak tartalékok. Szóval, hogy van ennek jelentősége, vagy nincsen? Tehát egy olyan ellenzék, amit most nagyon leegyszerűsítem a jelenlegi pártpreferenciákat, hogy 70-20 a pártpreferenciának az aránya. Tehát ott azon a ponton, mondjuk a biztos szavazónak, aminek most kevésbé a jelentősége, de most csak érzékeltetni akarom itt a különbségeket. Ott van egy jelentőség, hogy Bóka Jánosnak mi jön ki a politikai ChatGPT-jéből egy ilyen helyzet reagálva. Szerintem kevéssé. Szóval vannak olyan
2: ezzel is írod egyúttal a Fidesz,
4: mint itt és most ebben a pillanatban nincs okom arra, hogy ne írjam le ezt a politikai entitást, és hiszen ebben a helyzetben egyszerűen a Fidesz nem tud olyat mondani helyzetéből adódóan, ami egyszerűen azt mondhatnánk, hogy tudna ütni, hogy legitimitása lenne, hogy valamilyen morális töbletet adna a Fidesznek. Egy morális szertefoszlás állapotában lévő politikai közösség, hogy mi a közpolitikai, szakpolitikai, meg kormányzati kritikája, nincs jelentősége. Volt ma egy másik hír, hogy Budai Gyula lemondott ugye a parlamenti képviselő. Én ide jutottam el a címbe. Tehát, hogy ez mitől hír? Azt se tudtuk, hogy az.
2: Mert egy országgyűlési képviselő lemondása mindig hír. Függetlenül attól,
4: attól függ, pár... hogy melyik párt. Hogyha ez a Fideszbe történik, mert ez a sajátos, hogy milyen ellemondásos lett a magyar politika. Hogyha ez a Fideszbe történik, az már nem hír.
2: Viszont most, hogy így hallgatlak téged, az jutott eszembe, hogy közben meg a Fidesznek, és ne értsék félre, mert nem azt akarom mondani, hogy örülnek ennek a helyzetnek, bár ilyen mondatok is voltak, de most mindegy. Jót tesz, hogy most ez a szörnyű helyzet kialakult klímaügyben, vízügyben, áramügyben, mert idáig miről szólt az elmúlt három hónap? Kit visznek el végre vezetőszáron, kit vádolhatnak meg a hatóságok, ki mennyit lopott, hol keressük a pénzeket? Ez most nem téma napok óta, egész más témáink vannak. Lehet, hogy fontosabbak, és lehet, hogy ez most félre lett tolva egy kicsikét.
3: Az, hogy a Fidesznek ez jó tesz, az ilyen messzire nem menne. Én azért azt gondolom, hogy a Fidesz relatív csövörből vederbe esett ebben a történetben, hiszen az ő saját 16 évvel kell elszámolni, ami alatt lehetett volna érdemi előrelépéseket elérni ebben a munkában. Még egy ilyen vízgazdálkodás, és ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként szerintem az fontos észrevenni, hogy jelen pillanatban Magyarországon elsősorban vízkrízis van, és a vízkrízisre rakódik rá egy energiakrízis.
2: Sőt, hát össze is függ, ugye, Paks.
3: Nyilvánvalóan, hogyha az energiarendszerünk hibátlan lenne, akkor ez persze nem lenne, akkor tehát természetesen energiakrízis is van, de azt a típusú, ezt a nagyságrendű krízist, ami kialakult az országban, azt a vízkrízis okozza elsősorban, és annak a következménye, rárakódása az energiakrízis. Tehát még egy ilyen komoly, bonyolult helyzetben is lehet 16 év alatt a vízügyben érdemes erőlépéseket tenni. Nem szeretnék az elmúlt 16 év előtti elmúlt 8 évet visszahozni, de ott volt egy vásárhelyi terv nevű történet, ami a Tiszának a megregulázása, és ugye ott mindenféle tározóképítés.
2: A folyónak, csak úgy mondom.
3: Ja, bocsánat, igen, igen. Sok ér.
4: Más tétje van.
3: De ennek. 16 év előtti 8 évben az még talán akkor még nem volt Tisza, bár lehet, hogy sokak szerint már. Sok nem a lelkében már akkor is volt. Tehát, hogy a Tisza folyónak a megregulázásáról szólt, és mindenféle árvízi tározókat meg egyebeket építettek, amit aztán egyébként az utána következő Fidesz kormány felhagyott ezt a munkát. Azóta Tisza nem volt árvíz, pont a másik vége a probléma, hogy nincs elég víz, de hogyha lennek olyan tározók, amelyek ilyen puffertározóként szolgálnának, akkor lehet, hogy még a Tiszának a vízhozatal.
2: Ugye azt mondják a szakemberek, és hát iszonyatosan nem értek én ehhez, csak hallgatom őket, hogy az árvízi tározó, meg a nem árvízi tározó, azt két teljesen különböző műfaj, az egyik a másikat nem tudja kiváltani.
3: Ehhez én se értek, csak azt mondom, hogy sok évezet...
2: Beszéljünk ilyen dolgokra, amik az egyik nem se ért.
3: Azt mondom, hogy sok évezet elkezdett egy szisztematikus munka, amit a Fidesz leállított, és aztán nem csinált semmit.
2: Hogy... Igen. Nem csinált semmit, az alig, ha megkérdőjelezhető
3: a vízügyeseket kérdezett. Lázár János személyesen mondta el, hogy itt ebben nekünk felelősségünk van. Ugye a felszínre került a neten egy videó, egy évvel ezelőtt készült, azt hiszem bizottsági beszámolón készült videó, ahol saját szájával elmondja, hogy mi ebben ezen a területen nem csináltunk semmit. És hát ennek a levét isszuk meg most, és nem az elmúlt egy évben nem csináltak semmit, az elmúlt 16 évben nem csináltak semmit. Ez az igazán probléma ebben a kérdésben.
2: Köszönöm, hogy eljöttetek.

0: szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Mérföldkőhöz érkezett a női jogok képviselete, mert hogy az egészségügyi minisztériummal végre le tudtak ülni civil szervezetek, akik a női reproduktív egészséggel foglalkoznak, és számomra mindenképpen mosoly csalt az arcomra, amikor láttam a képeket, vagy láttam a bejegyzéseket, újságcikkeket azzal kapcsolatban, hogy itt talán valami lépés történhet annak érdekében, hogy Az, hogy a nők helyzete milyen a kórházban gyermekvállalással vagy anélkül. Szóval millió kérdés, nagyon-nagyon átfogó és problémás helyzetekről van szó, amire talán most nyitott fülekkel figyel a kormányzat. Sefcsike Mannát, az Életérzés Egyesület alapítóját, valamint dr. Csernus Fannit, az Amnesty International Magyarország Nemek Közötti Egyenlőség szakértőjét köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban. Mindannyian képviseltétek csütörtökön a magatok egyesületét. Milyen volt a hangulat ezen a megbeszélésen? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Én úgy éreztem, hogy a hangulat egyébként talán a biztató kifejezést használnám rá. Kaptunk is rá ígéretet, hogy lesz folytatás. Mi magunk is kértük több ízben is, több szervezet is, hogy lehetőség szerint ez csak az első lépés legyen, és legyenek további egyeztetések is, illetve az volt a tapasztalatunk, hogy a jelenlévő szervezetek túlnyomó többsége egyetértett a főbb témákban, ami elsősorban a gyógyszeres abortusz biztosítása volt, a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességének az eltörlése, illetve a szívhangrendet haladéktalan eltörlése.
2: Itt ugye most nyilván 16 év után nagy átalakulások vannak gyakorlatilag az ország minden területén. Mit gondoltok, itt eddig a szándék hiányzott, vagy itt pénzhiányról van szó, szakemberhiányról van szó, forrás, tehát hogy mi az, amit mi leginkább megérezhetünk ebből, hogyha itt valóban beindul a párbeszéd és elindul a munka?
4: Hát itt igazából előzőleg is voltak olyanok, hogy voltunk minisztériumban. Az, hogy ilyen számban, azért ez nem volt jellemző sajnos, és itt az is kérdés ugye ilyenkor, hogy persze bementünk, de mi lesz a következő lépcső. Tehát ahogy a Fanni is mondta, mindannyian reménytelten ülünk most itt, és nagyon várjuk azt, hogy ténylegesen folytatódjék, de én azt gondolom, hogy itt az lesz a fontos, hogy mi a következő lépés, hogy ne az legyen, ismételten, ugye tehát csak látom, hogy egy irányelvben megjelenik az Életérzés Egyesület, úgyhogy ott se voltam semmilyen szinten véleményezőként sem az irányelvnél, illetve nagyon-nagyon fontos lenne tényleg az, és azért ez az, amit mi láttunk ott ezen a találkozón, hogy nyitottan álltak hozzá, hogy érzékenyek voltak, és hogy abszolút előre szeretnének lépni, és az, hogy ennyi nő ült annál az asztalnál, az azt gondolom, hogy a legszebb része volt talán valahol ennek.
2: Talán az egyik legnagyobb hangsúlyt kapott téma a szívhangrendelet volt. Ugye itt a Hegedűs Zsolt a parlamentben is szívtelen szívhang téma a szívhangrendelet volt. Ugye itt a

0: kimaradt szervezetek is valahogy sikerüljön kompromisszumot kötni? Vagy itt nincs, nem lehet szó kompromisszumról, hanem ennek meg kell szűnnie?
1: Ennek meg kell szűnnie, ezt a választ tudom erre adni, és egyértelműen ezt igazolják egyébként az adatok is, tehát hogy ennek a szívhangrendeletnek semmilyen más célja nem volt, kizárólag politikai célokat szolgált. A nem kívánt terhességek megelőzését egyértelműen lehetett már akkor is tudni, számtalan nemzetközi kutatásból, hogy ez nem fogja csökkenteni a számot. Ami csökkenteni, az egyébként egy átfogó szexuális életre nevelés és oktatás program lenne, a fogamzásgátló készítmények széleskörű biztosítása, és egyébként azt lehet látni, hogy az Európai Uniós listákon is sereghajtó Magyarország, mind a fogamzásgátlás hozzáférhetősége tekintetében, mind az abortusz hozzáférhetősége tekintetében.
2: És plusz ehhez kiegészíteném én is, hogy még maga a miniszter is elmondta, hogy körbe fogják járni ezt az egészet, és ott is azok voltak ott, akik jelezték, hogy szeretnének, tehát hogy itt nem az ment, hogy szúrópróbaszerűen kiválasztottak szervezeteket, és meghallgatták a szakmai oldalt is, és amennyire tudom, ők is ezzel értettek egyet, amit mi képviselünk itt a Fannival és a többi szervezettel. Itt az a nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy több gyermek szülessen, ahhoz mi az út, és ahhoz nem az az út, hogy én felhangosítom az ultrahang készüléken a hangot, hogy meghallhassa valaki a szívhangot. Ahhoz nagyon fontos lenne, hogy élik meg ezek a nők és a férfiak is azt mondjuk, hogy egy ilyen döntésben vannak. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy ebben minden testi és lelki segítséget empatikusan megkapjanak, és az ott a nagyon szép, hogy Svéd Tamás államtitkár úr szájából is az empátia szó elhangzott, és a méltóság is.
0: Hát igen, fontos szavak, aminélkül az egészségügyben mondjuk nehéz lenne lépéseket tenni, de így kellene, hogy legyen. Egyébként majdnem 4 év telt el a szívhangrendelet bevezetése óta. A ti szervezeteitekhez, egyesületeitekhez milyen visszajelzések jutnak el akár az orvosoktól, akár a nőktől? Hogy élték meg ezt az elmúlt 4 évet?
2: Én abszolút körbejártam, mielőtt beültem ott a minisztériumba ezt a témát a szakértőinkkel is, mert ugye nálunk így rengeteg szülésznő, gyógyász és pszichológus szakértő van az egyesületnél, és mindannyian egyértelműen és egybehangzóan azt mondták, hogy így nincs értelme, és hogy mennyire nagyon nehézséget okozott nekik is ez az egész rendelet. Hisz ugye ott volt, hogy neki is le kellett, ugye felhangosított, és le kellett írnia egy leletbe ezt, hogy ez megtörtént, és ez egy óriás nyomás ezeken a szakembereken is.
0: Sejtem a választ, de mekkora probléma, tehát egy rendszer szinten mekkora problémák vannak a területeken?
1: Mi az Amnesztinél nálunk a másik nagyon fontos téma, vagy a fő téma igazából a nők munkaerőpiaci és anyagi hátrányos megkülönböztetésének a téma. Úgyhogy én elsősorban ebből a szempontból is szólaltam meg ezen az egyeztetésen találkozón, így hangsúlyozva például a TB-tám, a fogamzásgátló készítmények TB-támogatottságának fontosságát, mert az áfa csökkentés, vagy az áfa eltörlése nagyon-nagyon fontos első lépés, de ahhoz, hogy érdemben csökkenteni lehessen a fogamzásgátló készítmények árát, ahhoz elengedhetetlen lenne az is, hogy TB támogatott legyen. Ugyanígy beszéltünk egyébként az abortusz kérdésköréről, amiért továbbra is közel 56 ezer forintot kell fizetniük az igénylőknek, miközben számtalan Európai Uniós tagállamban ez az, aki TB-t fizet, annak nem kell egyébként ezért fizetni. Szóval alapvetően azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly rendszer szintű és strukturális problémák vannak, mint a nők anyagi helyzetét tekintve, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tekintetében, mint pedig a reprodukciós jogaik tekintetében.
2: És hát mindehhez a szociális hálót nézzük meg, hogy milyen a védőnői hálózat, milyenek a családsegítők, mennyire van gyermekvédelem ma Magyarországon, ami ugye már onnan indul, hogy akár egy várandóságnál hogy segítünk. Azt gondolom, hogy az sem normális, hogy mi az élet érzéssel fizetünk ki abortuszokat olyannál, akit abuzáltak, vagy éppen úgy megy az élete, hogy ezt a döntést hozza meg, és azért azt kell azoknak is mondjuk, akik a másik oldalt képviselik tudomásul venni, hogy itt mindig magunkról beszélünk, és az, hogy én miért hozok meg egy ilyen döntést, az sohasem arról szól, hogy mert én ezt szeretném annyira, hanem itt egy erős lelki háttér is van. Úgyhogy fontos lenne, hogy inkább ezekkel foglalkozzunk.
0: Empátiával nyitottan. Sevcsike Manna alapító, az Érzés Egyesülettől, valamint dr. Csernus Fanni az Amnesty International-től. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzés.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Káros, ha a politikusok azt hiszik, vagy azt sugallják, hogy a vízgazdálkodási és környezeti rendszerek egyik napról a másikra átalakíthatóak. Állítja Bardóczy Sándor. Budapest főtájépítésze szerint a vízhiány miatt már a jövő árnyékát adó fiatal fák vízellátása is kérdésessé vált. Hozzátette, a szályos időszakban nincs létjogosultsága a vízpazarlással fenntartott pázsitnak vagy műfűnek, a városi fákat azonban továbbra is öntözni kell. Bardóczy Sándort kérdezzük.
3: Szurok András szerkesztő kollégám itt az előzetesben a lényeget el is mondta, úgyhogy köszönöm szépen tulajdonképpen. De örülök, hogy itt van Budapest főtájépítésze Bardóczy Sándor. Igen, itt a lényeg egy része már nyilván elhangzott, hogy félreértésre adott alkalmat sokak számára az, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ne locsoljunk. Igen, hát most ne locsoljunk nyakra főre eszetlenül. De a célzottan viszont változatlanul kell, erre meg ön hívja fel a figyelmet.
4: Igen, hát született egy elég szerencsétlen kormányhivatali kommunikáció, ami előhozott egy ilyen háttér anyagot, ami elsősorban arról szól, hogy mit kell csinálni olyan helyzetben, amikor nincs víz. Csak az a helyzet, hogy Budapesten van víz. Tehát nem csak az öntözésre, hanem rendesen az ivóvízellátás is normálisan működik.
3: Ugye ez azért is van, mert ez egy túlméretezett rendszer a mai lélekszámhoz képest. Ez hajdanában úgy készült, hogy Budapest majd egyre nagyobb lesz.
4: Így van.
3: Közben nem annyi.
4: Ez a 80-as években kiépült rendszer kb. Azt feltételezte, hogy már a 2,5 millióan leszünk, és nagyjából úgy használjuk a vizet, ahogy a 80-as években, tehát nagyon pazarló módon, az zuhanyzókon, meg a csaptelepeken nem lesznek ilyen szűrők, stb. És ehhez képest vagyunk 1,6 vagy 7 millióan a városban.
3: És már nem vagyunk annyira pazarlók?
4: Azért nem vagyunk annyira pazarlók, mert rengeteg technikai eszköz áll rendelkezésre, hogy kevésbé legyünk. Tehát például a mosogatógépek azok sokkal kevesebb vizet pazarolnak, mint a mosogatás és társai. És valójában ez teremti meg Budapestnek azt a lehetőséget, hogy éljen azzal, hogy a zöld infrastruktúráját azt ne hagyja veszni. Ugyanis, hogyha nem öntöznénk továbbra ezeket a zöld felületeket, akkor 30-40-50 évnek a munkáját dobnánk ki egy-két hét miatt. Miközben ugye ezek a zöld felületek azok valójában nem esztétikai kérdések, hanem ezek olyan légkondicionáló berendezések, a város legnagyobb természetes légkondicionáló berendezése, ami vízzel működik. Tehát mi vizet táplálunk be azért, hogy elpárologtassa és megszüntesse a hősziget jelenséget, és mondjuk kevesebbet kelljen használni a klímát.
3: Hát látva a budapesti hőmérsékleteket, van még mit csinálnunk azért, hogy ez még jobban működjön.
4: Igen, sajnos az van, hogy a belváros ugye történetileg nagyon sűrűn beépült, és azért nagyon alacsony a zöld felületi arány, minél kijebb megyünk, annál nagyobb. Ugye ennek a városnak még mindig a 65%-át zöld felületek borítják, ezt nagyon sokan el szokták felejteni. 5000 hektárnyi erdőnk van például. Úgyhogy tulajdonképpen ezeknek a felületeknek a fenntartása az létérdekünk, és már csak azért is, mert ugye a Spanyolországban például úgy szokták meghatározni, hogy mikor van tűzveszély, hogyha 30 foknál magasabb a hőmérséklet, aszály van, ebből már kettő teljesült, és 30 km/h nagyobb szél fúj. Hogyha ez a három paraméter van, akkor valahol óriási tüzek lesznek, és ennek a határán vagyunk sajnos, úgyhogy már csak ezért is öntöznünk kell.
3: Mi az, amit mindenképp, és mi az, amit most ebben a helyzetben semmiképpen ne locsoljunk?
4: Hát ugye a víz oldalon az van, hogy tulajdonképpen nagyon sok vízünk van, viszont elektromos áram oldalon, tehát hálózati oldalon van ennek létjogosultsága, hogy kevesebbet locsoljunk, mert hogy ezek a kutak, ezek árammal működnek, és valójában, hogyha elkezdünk kevesebbet locsolni, akkor a gyepet lehet legelőször elengedni, mert hogy ugye mindenki a szép zöld gyepet, illetve az angol pázsitot...
3: Még film is készült róla, az a szép angol, zöld
4: így
3: gyep.
4: Van, az angol pázsitot preferálja, ugyanakkor hát a magyar klíma az egyre inkább hasonlít ezekre a száraz gyepekre. Tehát tulajdonképpen arra kell berendezkednünk, hogy, hogy sokkal inkább ilyen felületeket fogunk látni, akár a közparkokban is.
3: Azokat szoktuk kiégetnek látni.
4: Így van, de eközben meg ez a kiégett gyep azért nagyon hatékonyan takarja a talajt, és adott esetben, ha van pára, vagy harmat, a harmatot az csapdába fogja, és átnedvesíti egy kicsit a talajt, és legalább a talajnak a felső rétegét, a mikrobiom rétegét védi a kiszáradástól.
3: Viszont amit locsoljunk, a fiatal fák, az évelő növények, a rózsafélék, meg az ilyesmik?
4: Ebben a sorrendben, tehát a fiatal fák az első 5 évben nagyon érzékenyek arra a begyökeresedés pillanatáig, hogy őket életben kell tartanunk, és hát ők a jövő árnyékai. Tehát őket egyáltalán nem hagyhatjuk. Aztán természetesen a gyepeket is kell valamennyire locsolni, de nem azért, hogy szép zöldek legyenek, hanem pont azért, hogy a talajnak a felső rétegét megóvjuk a teljes kiszáradástól. És hát a cserjék, az évelők szintén ennek a nagy légkondicionáló berendezésnek a részei.
3: Olvasom a Facebook bejegyzéseit, ajánlom a kedves nézőknek is, mert sokat lehet belőle tanulni.
4: Köszönöm.
3: Úgyhogy köszönöm. Például ugye a rengeteg tévhittel kapcsolatban sok mindent megfogalmazott az elmúlt napokban, a vízlépcső építés elhalasztásának bűnétől kezdve a mostani pótlás reményéig mindenféle van ott. És ezügyben például egy elég karcos véleménye van a butaságok terjesztéséről és arról, hogy ezek miért butaságok. Mond erről a vízlépcső kérdésről pár mondatot nekünk?
4: Hát ugye az elkezd megint elharapózni az a tény, hogy hát úgy kell kezelni ezt a vízhiányos helyzetet, hogy vízlépcsőket építünk. Ugye Magyarországon a Duna az egy síkvidéki szakaszban van, tehát itt nagyjából ilyen 7-8 métert esik 100 kilométeren a folyó, míg mondjuk egy hegyvidéki szakaszon, például Ausztriában, ott 42 métert. És ráadásul ott hegyek között megy, tehát nem kell mellé gátakat építeni. Itt gyakorlatilag a járulékos költségei jelentenék ennek a vízlépcső építésnek azt a bődületes mennyiségű pénzt, forrást, előkészítést, ami ugye amikor a Dunai kormány biztos még létezett, akkor egy nemzetközi közgazdász csapat számolta ki, hogy a 77-es közös egyezményes terv, a Gabcsikovo-Nagymarosi terv az összes járulékos költségéből 200 éves megtérülést jelentett volna. Tehát a vízmegtartásban vagy a vízszintemelésben nem feltétlenül vízlépcsőkben lehet csak gondolkodni. Természetesen kéne emelni a folyóknak a vízszintjén, ezek mindenféle szabályozó művekkel, szűkítő művekkel is elérhetőek. Kéne rehabilitálni a folyók menti lefűződött mellékágakat, hogy sokkal nagyobb víztestek legyenek. És tájhasználat változásokra is szükség lehetne, mert hogy ugye korábban, amíg volt belvíz, ezek rendszeresen a folyó menti ilyen mélyfekvésű, félig szikes területeken voltak, amik egyébként is gazdaságtalanul megművelhetők, ezeket a 50-es években a magyar mezőgazdaság nagy büszkén meliorálta.
3: A hanság lecsapolása.
4: Lecsapolta, elvezette a vizeket, aztán most csodálkozunk, hogy porzik a határ, és nincsenek belvizek. Tulajdonképpen ezekkel az ökológiai kiegyenlítő felületekkel a mezoklímát tudnánk szabályozni, és hogyha ezek léteznének, akkor például sokkal több esőfelhő keletkezne Magyarország területén. Ugye az Alföldön nem a leállított jégerrendszer miatt nincsen eső, hanem azért, mert ezek az ökológiai kiegyenlítő felületek eltűntek, és a mezőgazdasági támogatási rendszer az úgy néz ki, hogy egyszer támogatja a gazdákat a belvíz kár miatt, egyszer meg támogatja a gazdákat azért, mert az aszály elvitte a termést. Holott támogathatná például azt is, hogy bizonyos ilyen típusú területeket fölhagyjanak, és azt támogassák, hogy tájhasználatváltozás alakuljon ki. Ez nem feltétlenül csak természetvédelmi területeket jelent.
3: Van ezek között, amit mondott, olyan, ami elég gyorsan elérhető, például ez az utóbbi, de akár mondjuk egy mederszűkítés a Dunában.
4: Ez sem gyors dolog. Tehát, hogy mit nevezünk gyorsnak, ugye egy tájépítés 50 évben gondolkodik. Tehát
3: mondjuk nem 50 évig szűkíti a medret.
4: Igen, de 25 év alatt ilyet meg lehet csinálni például egy ilyen merszűkítő művet, sőt lehet, hogy 7 év alatt is. De én projekteket vezénylek most, és én azt látom, hogy a legkisebb ilyen intervallum a 7 év, mert hogy a tervezés, engedélyeztetés, környezeti hatásvizsgálatok, tulajdonosi hozzájárulások, ezek mind-mind viszik az időt, és ebben tényleg az a csapda helyzet, hogy a politikusok azok 4 évben tudnak gondolkodni.
3: Én idéztem ma már önt az előző beszélgetésben, hogy hát azt tudja megcsinálni egy kormány, mint az előző előkészített. Ugye itt egy furcsa helyzet van, hogy az előző 16 évben lényegében bár voltak változások a kormánytagok között, de ugyanaz a kormány volt, tehát akár lett volna erre idő. Most van, ami elő van készítve?
4: Hát ugye az előző beszélgetésben szóba került például a vásárhelyi terv, ugye annak vannak előkészített tervei, és bizonyos víztározók meg is épültek. Ugye az történik ezeknél a víztározóknál, hogy ezek szükségvíztározóként épültek ki, tehát például nem vásárolták meg, vagy nem kompenzálták azokat a gazdákat, akiknek a területén ezek megépültek. Viszont hogyha jön egy következő mondjuk őszi árvíz, ami nem biztos, hogy nem lesz, mert hogy a Mediterránban rendkívül sok víztartalmú levegő kering, és ez előbb-utóbb le fog csapódni az Alpokba, vagy a Kárpátokba. Tehát, hogyha jön egy nagy árvíz, akkor ezt meg lehetne fogni, és egész évben lehetne tározni ezekben, csak ugye ez nincs kifizetve. És ugye ezeket a tárgyalásokat azért le kellene folytatni azokkal a tulajdonosokkal, hogy innentől kezdve ez mondjuk vízes élőhely lesz.
3: Na jó,
4: és
3: de legalább van már valami szántó hozzá. Igen, világos. Hát az új kormánynak azért most akad bőségesen dolga, de szerintem Budapesten is van dolog.
4: Az biztos.
3: Köszönöm, hogy itt volt Budapest fő tájépítésze, Parnóczy Sándor volt a vendégünk.
4: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fel kell készülnünk lelkileg is, hogy akár egy hónapnál tovább is állhat a paksi atomerőmű. Ezt jelentette be tegnap este Magyar Péter. Hát nem néznek ki jól a számok, akár a Dunavizálását nézzük, akár a hőmérsékletet nézzük, akár azt, hogy gyakorlatilag bármelyik percben leállhat a paksi atomerőmű. Most már teljesen millió kérdés, és Keresztes Attila energiastratéga azért van itt, hogy a sok-sok kérdésemből legalább egy párat, ami belefér az időbe, azt megválaszolja. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Hát az apropónak nem örülök, de annak igen, hogy beszélhetünk róla, és egy kicsit világosabb lesz a kép. Mi van akkor, hogyha akár egy hónapnál is tovább zárva tart a paksi atomerőmű?
2: Kicsit át kell strukturálni mindent. Először is nagyszerű felajánlások azok, hogy már 30 vállalat visszafogta a fogyasztását, de azért, ha azt nézzük, hogy 930 ezer vállalat van Magyarországon, és ebből 30 tett tevőlegesen bármit is, hát mondjuk azt, hogy ez minimum kevés, vagy ha erősebb szavakat használnánk, akkor mondhatnánk, hogy ez botrányos. Tehát valószínűleg most a legtöbb vállalkozás, és úgy nagyon sokan arra játszanak, hogy igen, szükség lenne, egyetértünk ezekkel a nemes célokkal, de én azért lapítok és csinálok mindent tovább, hogy majd ne kerüljek rá a radarra, és akkor a végén meg majd valami történik.
1: Elengedhetetlen lesz ön szerint a kormánynak beavatkoznia, és nem csak felszólítani a vállalatokat arra, hogy figyeljenek és mérsékeljék az energiafelhasználást, hanem valóban azt mondani, hogy akkor tekerünk a potméterem?
2: Vagy egy ilyen egyszerű módon, igen, tehát a bizonyos idősávokhoz kötni mondjuk a szolgáltató egységeknek a nyitvatartását, amik nem létszükségletek, vagy kitalálni egy frappánsabb rendszert, hogy mondjuk egy kilométerenként azért nyitva kell lennie egy élelmiszerüzletnek 5 óra után is, tehát valamilyen ilyen kicsit szofisztikáltabb struktúrát, vagy pedig az is egy megoldás, hogy bevezetni és azonnali hatállyal, ahol ez műszakilag megoldható, az úgynevezett dinamikus árazás. Tehát amikor ténylegesen a valós árát kell kifizetni a villamos energiának, mert most a legtöbb vállalkozásnak olyan szerződése van, hogy ők ilyen 52-54 forintot fizetnek egy kilovattóráért, és közben most lehet, hogy a költsége ennek valójában 300-400 forint, úgyhogy a maradékot azt valahogyan a végén mi finanszírozzuk, tehát ez nem egy fenntartható állapot.
1: Csak hát ilyen drasztikus lépéseknek meg máshol kell megfizetni az árát a kormánynak, úgyhogy azért ez kérdés, igen, hogy fog megvalósulni. Na de ugorjunk egy picit vissza az elejére. Kérem, röviden foglalja össze, hogyan juthattunk el idáig, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy bármikor leállíthatják az atomerőművet?
2: Az előző évtizedekben egy teljesen más korszak volt, és nem csak nálunk, globálisan. Tehát van egy olyan átalakulás, hogy ha tetszik, ha nem, a fosszilis energia az elfogyóban van, ennek a korszaknak vége van. Nyilvánvalóan ez vállalati érdekeket sért, hiszen egy olajvállalat annak abban érdekelt, hogy ez még 30 évig, még 50 évig menjen, de mi fogyasztók abban lennénk, viszont érdekeltek, hogy olcsón kapjunk energiát, és ez a két érdek most már elég hosszú ideje ütközik. Tehát először is talán az egyik legnagyobb gátja a változásnak az, hogy nem csak nálunk, globálisan hatalmas gazdasági érdekek dolgoznak az energetikai átállással szemben. És ez nem egy egyszerű helyzet, ez nem egy könnyen megugorható szituáció. De ezen túl lépünk, már pedig túl kell, akkor hozzá kell nyúlni a teljes elektronikai rendszerünkhöz, a villamos hálózathoz, a fogyasztási szokásainkhoz, és az megint csak nem egy könnyű dolog. Nem egy olyan történetről beszélünk, ahol csak úgy elővennénk egy korábbi tapasztalatot, hiszen nem volt ilyen tapasztalatunk. Hát pont Paksnál is ez a gond, hogy megtervezték ezt az erőművet az előző több száz év tapasztalatából, de nagyapáink nem mondtak olyat, hogy jaj, hát gyermekem, ez a Duna úgy le tud apadni, hogy szinte át lehet rajta sétálni. Pont az ellenkezője volt.
1: Tehát ezért a víz nagyhatalom.
2: A víz nagyhatalom, igen, meg a szükség is. Úgyhogy ez a kettő most egyszerre találkozik, hiszen szükségünk lenne arra, hogy legyen energiánk, de ugyanakkor meg hát a források azok most nagyon szűkösek. Tehát elindult egy folyamat az átalakulásban, de nagyon lassan. És akkor Magyarországon itt politikai okokból csak a napelemes rendszereket engedték fejleszteni, a korábbi szélerőmű projekteket ugye anno a Fidesz hát lesöpörte az asztalról, ennek nagyon egyszerű oka volt, mert a szélerőmű projekteket egyébként szoci érdekeltségű csoportok fejlesztették, hát ugye ez volt a döntés, hogy akkor ne legyen ez, ne lehessen ezt megvalósítani.
1: De most ennek... viszont, bocsásson meg, csak most viszont Magyar Péter azt mondta, hogy ezeket fel kell gyorsítani.
2: Hogyne?
1: Mennyi idő, amíg ez látványos lesz?
2: Normál esetben egy szélerőmű projekt fejlesztése az olyan 7 év. Tehát ez nagyon sok idő. Hát bele lehet húzni, akkor legyen mondjuk 5. De akkor is nagyon sok idő.
1: Az na 5 most... nyár, 5 tél, 5 fűtési szezon.
2: Hát persze, ez egy nagyon nehezen megugorható sztori, és ugye van ebben némi ellentmondás, hogy Kapitány István már arról beszél, hogy 2 év múlva ezek a szélkerekek pörögjenek, ami egyetlen egy esetben meg tud valósulni, és én azt gondolom, hogy talán ez lehet a háttérben, hogy azért vannak már előkészített projektek, amik nem a nulla ponton vannak, hanem már egy egészen jó szinten, és ezek kapnak most lehetőséget a megvalósulásra, és így akkor meg lehet ugrani. Hát kérdés, hogy ez most 1000 megawatt lesz, vagy több ezer, vagy csak 800, de akkor is ez egy lehetőséget
1: biztosít. És kisegít, hogyne. Térjünk egy kicsit vissza itt a következő napokra. Az, hogy Paks leáll és nem termel, honnan tudunk rövid idő alatt energiát szerezni. Ugye Robert Fico azt mondta, hogy ő támogat bennünket, Magyar Péter elmondta, hogy minden mást, amit lehet, azt beüzemelnek és dolgoznak az ügyön. Tehát, hogy megérezheti-e ezt a lakosság azon túl, hogy olvassa a híreket, és mondjuk kicsit lejjebb veszi a légkondit, vagy feljebb veszi rajta a hőmérsékletet. Lehet-e ezt jól kezelni?
2: Hát azért a lehetőségek végesek. Tehát véges erőforrások vannak, és a környező országok is úgy fognak gondolkozni, hogy nagyon szívesen kisegítenek minket mindaddig, amíg nekik nem lesznek saját problémáik. Tehát az, hogy most lesznek-e ellátási zavarok, ezt megmondani nem lehet, mert nagyon sok mindenkitől függ, nem csak tőlünk magyaroktól. De az kétségtelen tény, hogy a legkézenfekvőbb, hogy csökkentjük a fogyasztásunkat, illetve átütemezzük napközbenre, hiszen azért olyan 12-től 3-ig tömérdek energiánk van, akkor a naperőművek nagyon hasítanak.
1: A hosszú távról most beszéltünk, nyilván minél több új lábat kiépíteni a paksi atomerőmű mellé. A rövid távról, így a lakossággal, hogy mit kéne csinálni, beszéltünk. Mi a véleménye arról, hogy mondjuk a fővárosban, vagy rengeteg városban már lekapcsolják a díszkivilágításokat, hogy egy-egy helyen azt mondták, hogy akkor az étterem nem déltől nyit, csak este nyit, pont a legrosszabb időszakban persze, de hogy kinyit. Tehát ezek érdemben segítik a helyzetet? Tényleg a sok kicsi sokra megy, és hogyha én otthon kikapcsolom a légkondit, azzal valóban segítek? Mert ugye itt is az, mint az egy palack eldobásánál, sokan azt mondják, hogy az én légkondimon semmi nem múlik.
2: Hát akik ezt mondják, azok tévednek. Tehát valóban itt ez nagyon sokat számít, én is lecsavarom otthon, tehát nem megy, délutánig megy, nagyjából olyan 3-4-ig a légkondi, és utána már nem. Úgyhogy ezt igenis, ezt követni kell, ezt a szabályt. Akik azt hiszik, hogy az ő cselekvésük nem számít, ők potyautasok, és másoknak az áldozathozatalát egy kicsit kihasználják. Tehát ezt újra kell gondolni. Igen, mindannyiunknak a cselekvése számít. Egyébként visszatérve a vállalkozásokra, én magam is most csinálok ilyen energia ellenőrző körutakat, és le is. Én magam is most csinálok ilyen energia